valahányszor hallod, hogy hármat üt az óra, merülj el teljesen irgalmasságomban. Dicsőítsd és magasztald. Hívd le az egész világra hatalmát, főleg a szegény bűnösökre. Mert az izgalom ebben az órában nyílt meg teljesen a lelkek számára. Ebben az órában kéréseddel mindent elnyersz magad és mások számára. Ebben az órában lépett a kegyelem az egész világba. Az irgalom legyőzte az igazságosságot.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott szent lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Örök Atya, felajánlom neked a szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas

0: megérettünk.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Amen. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
2: Mária Rádió egy fénysugár a lelkednek.

0: Imádkozzuk együtt a szeretett lángrózsa füzérét.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat a Mária Rádió kolozsvári stúdiójából. Meghívjuk önöket, imádkozzák velünk a szeretett lángrózsa füzért és litániát. Imáinkat felajánljuk Szentatyánkért, 14. Leó pápáért, püspökökért, papokért, szerzetesekért, kispapokért, jó papi hivatásokért, a családokért, gyermekekért, az ifjúságért, betegekért, orvosokért, ápolókért, a tisztító tűzben szenvedő lelkekért, a bűnösök megtéréséért, a Mária Rádió munkatársaiért, önkénteseiért, támogatóiért, valamint minden kedves testvérünk szívében megfogalmazott szándékért. Jöjj, Szentlélek, Úristen, és töltsd be lelkemet a te lelkeddel. Járja át lelkemet a te kegyelmed és annak hét ajándéka. Tedd lelkemet befogadóvá a szeretetlen kegyelme iránt, mely Szűz Mária legszeretetre méltóbb ajándéka. Segíts, hogy szívünk vágyakozása egyesüljön Szűz Mária szeplőtelen szíve szeretetének lángolásával. Segíts, hogy szívünk megteljen azzal a szeretettel, mely Szűz Mária szeplőtelen szívét átjárta és betöltötte. Jöjj, Szentlélek, újítsd meg és erősítsd meg az én szívem szeretetét, hogy Szűz Mária szeplőtelen szívének szeretett lángja lobogjon benne, most és mindörökké. Amen. Isteni megváltónk öt szent sebe tiszteletére mély áhítattal egymás után ötször keresztet vetünk. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
2: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
1: Istenem, hiszek te benned,
2: mert végtelenül jó vagy.
1: Istenem, remélek te benned,
2: mert végtelenül irgalmas vagy.
1: Istenem, szeretlek téged,
2: mert mindennél szeretetre méltóbb vagy.
1: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
2: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Árasz szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
2: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
3: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen

0: Szíved szeretet lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által. Árasz szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
2: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
0: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretet lángja által. Árasz szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
3: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
1: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Árasz szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
1: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
0: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretet lángja által. Árasz szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
3: Uram, irgalmaz nekünk.
0: Uram, irgalmaz nekünk.
3: Krisztus, kegyelmez nekünk.
0: Krisztus, kegyelmez nekünk.
3: Uram, irgalmaz nekünk.
0: Uram, irgalmaz nekünk.
3: Krisztus, hallgass minket.
0: Krisztus, hallgass minket.
3: Krisztus, hallgass meg minket.
0: Krisztus, hallgass meg minket.
3: Mennyei Atya Isten,
0: irgalmaz nekünk.
3: Megváltó Fiú Isten,
0: irgalmaz nekünk.
3: Szentlélek Úristen,
0: irgalmaz nekünk.
3: Szent Háromság Egy Isten,
0: irgalmaz nekünk.
3: Üdvözlégy Mária, kinek szeplőtelen szívében az Isten és ember szeretetet szüntelenül lángol.
0: Add meg, Urunk, Istenünk,
3: hogy a szeplőtelen szív szeretet lángja áthassa lelkünket.
0: Add meg, Urunk, Istenünk,
3: hogy tökéletes Isten szeretetre késztesse szívünket.
0: Add meg, Urunk, Istenünk,
3: hogy őszinte ember szeretetre gyújtsa szívünket.
0: Add meg, Urunk, Istenünk,
3: hogy édesanyánk szeretet lángja legyen a családok meleget árasztó fényforrása.
0: Add meg, Urunk, Istenünk,
3: hogy ezen fényforrásnál a családok megszentelődjenek.
0: Add meg, Urunk, Istenünk,
3: hogy anyai szívet szeretet lángja a kisgyermekek lelkét is átjárja.
0: Add meg, Urunk, Istenünk,
3: hogy édesanyánk szívének fénye utat mutasson nekünk.
0: Add meg, Urunk, Istenünk,
3: hogy a szeretet láng által megvilágított úton járjunk.
0: Add meg, Urunk, Istenünk,
3: hogy szíved szeretet lángjánál felismerjük életünk értelmét.
0: Add meg, Urunk, Istenünk,
3: hogy szíved szeretet lángja kiégesse lelkünkből a bűnök és a hibák csiráit.
0: Add meg, Urunk, Istenünk,
3: hogy szeretet lángot felszítsa jóra való törekvésünket.
0: Add meg, Urunk, Istenünk,
3: hogy édesanyánk szeretet lángját közvetítsük testvéreinkhez.
0: Add meg, Urunk, Istenünk,
3: hogy édesanyánk szeretet lángja bevilágítson a sötét lelkekbe.
0: Add meg, Urunk, Istenünk,
3: hogy édesanyánk szeretet lángja a fagyos lelkeket buzgóságra serkentse.
0: Add meg, Urunk, Istenünk,
3: hogy szívének szeretet lángjától a kőszívek is meglágyuljanak.
0: Add meg, Urunk, Istenünk,
3: hogy szívének szeretet lángja felrázza a közömbösöket.
0: Add meg, Urunk, Istenünk,
3: hogy szívének szeretet lángja felgyújtsa az apostoli lelkeket.
0: Add meg, Urunk, Istenünk,
3: hogy az édesanyánk szívéből feltörő szeretet láng minden emberhez eljusson.
0: Add meg, Urunk, Istenünk,
3: hogy édesanyánk szeretet lángja gyújtsa Isten szeretetre lelkünket.
0: Add meg, Urunk, Istenünk,
3: hogy a szűzanya szíve szeretet lángja oltsa ki a gyűlölet tüzét.
0: Add meg, Urunk, Istenünk,
3: hogy szűzanyánk szeretet lángja világítsa meg minden nép vezetőinek értelmét.
0: Add meg, Urunk, Istenünk,
3: hogy az édesanyánk szívéből kapott szeretet lángot életünk végéig őrizzük.
0: Add meg, Urunk, Istenünk,
3: hogy a szeretet láng szelíd fényénél haladjunk az ég felé.
0: Add meg, Urunk, Istenünk,
3: hogy édesanyánk szeretet lángja világítson nekünk a halál óráján.
0: Add meg, Urunk, Istenünk,
3: hogy a szívéből áradó szeretet láng szüntelenül lobogjon bennünk.
0: Add meg, Urunk, Istenünk,
3: hogy a szeplőtelen szív szeretet lángja mielőbb beragyogja az egész világot.
0: Add meg, Urunk, Istenünk, Szent József, te szállást kerestél a szűzanyának Betlehemben, segíts nekünk is szállást keresni szeretet lángjának az emberi szívekben.
3: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
0: Kegyelmezz nekünk, Uram.
3: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
0: Hallgass meg minket, Uram.
3: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
0: Irgalmazz nekünk, Uram.
3: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
3: Könyörögjünk, Szentlélek Úristen, tekints szeretet jegyesedre, ami szeplőtelen szívű édesanyánkra, aki végigkísérte Szent Fiát megváltó szenvedésében, és bennünket most is erősít földi küzdelmeinkben. Add meg, hogy szeplőtelen szívének isteni lelked által szított szeretet lángja beragyogja az egész világot, oltsa ki a gyűlölet tüzét az egész földön, hogy Jézus a béke fejedelme legyen, szeretete szentségében, oltáraink trónján, aki veled él és uralkodik az Atyával egységben, Isten mindörökkön örökké.
0: Amen.
3: A szűzanya azt mondta, az én szívem szeretet lángja maga Jézus Krisztus. Kérjük a kegyelmet, hogy állandóan Jézussal egyesült életet élhessünk.
1: Uram, add, hogy lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensünk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csendességre, szemünk egymásba nézzen, és tekintettünk összeforjon, ajkunk együtt könyörögjön irgalomért az örök atyához.
3: Imádkozzunk Szűz Mária szeplőtelen szíve szeretet lángjának kiáradásáért. Boldogságos Szűz Mária, drága mennyei édesanyánk, te annyira szeretted Istent és bennünket, gyermekeidet, hogy egyszülött isteni fiadat Jézust a kereszten függve a mennyei atya kiengesztelésére és a mi megváltásunkért felajánlottad, hogy aki benne hisz, el ne kárhozzék, hanem örök élete legyen. Gyermeki bizalommal kérünk, hogy szeplőtelen szívednek a Szentlélektől szított szeretet lángjával gyújts tökéletes Isten és ember szeretett tüzére, ami gyarló szívünket, hogy veled együtt, egy szívvel, lélekkel szüntelenül szeressük Istent és vele barátainkat. Segíts, hogy ezt a szeretet lángot továbbadhassuk minden jó akaratú testvérünknek, s így a szeretet tüze oltsa a gyűlölet tüzét az egész földön, s Jézus a béke fejedelme legyen szeretete szentségében, oltáraink trónján, minden szív boldogító királya is középpontja. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.

0: gyógyító jelenlét. György Alfréd Kamilliános szerzetes műsorát hallják.
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Mindörökké, amen! Szeretettel köszöntöm a gyógyító jelenlét emlékedés hallgatóit. Boldogságos Szűz Mária, Isten Anya, mennybevételének ünnepén, különös ünnepes számunkra, különös találkozás, különös együttlét. Mária, mint az életszentség tanítványa, és ugyanakkor tanítója is. Máriát ünnepeljük, vagy jobban mondva, Istent ünnepeljük Mária életében, és mindannyiunk életében is. Azért ünnepeljük Máriát, mert Mária által közelebb kerülünk Jézushoz, és Jézus által az Atyához. Mindig jó nekünk Máriáról elmélkedni. A csendes jelenlét, a biztos bizonyosság, az anyai gyógyító jelenlét, a hallgatag küzdelem. Mária a jó ember példaképe. A jó Isten, amikor megteremtette a világot, megteremtette az embert, akkor látta, hogy ez jó. És amikor megteremtette az embert, akkor látta, hogy nagyon jó. Amikor megálmodta Máriát, égi édesanyánkat, az Isten szülőt, akkor látta Isten, hogy ez nagyon-nagyon jó. Nagyon jó nekünk, embereknek, hogy van egy égi anyánk, van egy ugyanolyan ember, egy közülünk való, mint mi, kinek ugyanannyit kellett küzdenie, de ugyanannyit tudott komolyan venni az életében az Isten hívásából, mint amennyit mi is komolyan vehetünk. Könnyen arra gondolunk, hogy a szentek azok nem hozzánk valók, vagy mi nem arra vagyunk hivatva. Pedig minden ember életszentségre van hivatva, mint ahogy Mária is arra volt hivatva. És amikor Mária megfogan méhében, a kimondott igen következtében, akkor elindul örömében, elindul az élet hirdetésével a hegyek közé, Júd egyik városába. Ahogy Lukács evangéliuma elmondja nekünk az ünnep evangéliumában. Köszöntötte Erzsébetet. Amikor Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, szíve alatt megmozdult a magzat, felújongott a magzat, és a Szentlélek betöltötte Erzsébetet. Mária életet adó jelenléte, Mária köszöntése, Mária hangja egyszerűen föléleszti a Szent Lelket az emberben, föléleszti a magzati létet, újongással tölti el minden élet magzati állapotát, különösen az emberét. Ezért Mária minden élethelyzetben, minden küzdelemben, fájdalomban, ugyanakkor örömben is, ami kísérünk, ami segítünk, a megváltunk édesanyja. Valahogy, ha elmegy a kedvünk, ha belefáradunk, hogyha elveszítjük a reményünket, hogyha már a fájdalmat sem tudjuk elviselni, és már imádkozni sem tudunk a betegségben, akkor hívjuk segítségül Máriát. Mária hozzánk is eljön a mi kis otthonunkba. Júd egyik városába sietett, hozzánk is elsiet. Mert nem az a fontos, hogy hol élsz, hanem hogy milyen hittel vagy jelen. A betegségedben, a szenvedésben, az örömödben. És Mária kész eljönni és átadni az ő életörömét, az Istennel való kapcsolatának az örömét kész átadni nekünk is, nem csak Erzsébetnek annak idején, hanem nekünk is átadja. Figyeljünk az ő köszöntésére. Mária úgy köszöntötte Erzsébetet, hogy ismerte őt, szerette őt. Képzeljük el, csendesedjünk el, hallgassuk meg, vajon hogyan ismer bennünket Mária? Mi lehet az a köszöntés, ami megérinti a mi lelkünket, mert tudja, hogy mi az, ami megérint? Vajon mi lehet? Vajon hogyan hangzik az a köszöntés? És én hogyan válaszolok Mária köszöntésére? Hogyha azt mondom, hogy Mária ismeri lelkünk mélyét, mint Isten anya, az ő anyai szeretetéből, az ő anyai szerető tekintete által ismeri a mi életünket, a mi lelkünk mélyét, akkor elmondhatjuk ugyanazt, hogy hát mi is, ha ismerjük Máriát, mint ég édesanyánkat, mint azt, akihez fohászkodhatunk, mint az, aki soha sem hagy el semmi veszélyben. Mária, mi hogyan ismerünk téged? Mi van a te szíved mélyén, amikor Mária nevét kimondod, meghallod? Hogyan válaszolsz a köszöntésre? Erzsébetet eltöltötte a Szentlélek, és felújongott. Boldog, aki hit annak beteljesedése van, az Úr mondott neki. Az én újongásom a nehézségem ellenére is. Hogyan tudja megszólítani, viszonozni Mária köszöntését? Erzsébet előreáradott kora ellenére gyermeket fogan. Biztos, hogy benne volt az aggódás, a küzdelem, vajon képes leszek rá, vajon elég erős leszek? Azt megélte, hogy ez egy ajándék. De hogy megkapja-e Istentől ajándékba annak a képességét, hogy azt a gyermeket fölnevelje, azt nem tudta. Kismamaként. Sokszor vagyunk mi is így, amikor egy életet bíznak ránk, mint hogyha nem lennénk elég biztosak abban, hogy képesek vagyunk erre. És Mária látogatása éppen ezt segítette elő. Mária látogatása, Mária köszöntése éppen ezt segíti elő a mi lelkünkben is. És Máriás lelkülettel ugyanezt kell megtennünk nekünk is, hogy az elbizonytalanodott emberekben megerősíteni azt a bizonyosságot, hogy Isten, ha bizalmat szavazott és ad nekünk életet, és ránk bíz életet, életeket, akkor megadja azt a képességet is, amire kiválasztott. Hogy hívők, hogy keresztények, hogy édesanyák, édesapák, Istennek szentelt emberek legyünk. Hogyan lehet az, hogy Uramnak anyja jön el hozzám, kérdi Erzsébet? Hogyan lehet az, hogy Isten megbízik bennem és kiválaszt engem, hogy Isten elküldi hozzám az ő édesanyját, az ő anyai segítségét különböző formában? És hogyan lehet az, hogy Isten rám bíz betegségem, gyengességem, küzdelmem ellenére valami mást, valami többet, ami meghaladja emberi erőimet, ami meghaladja saját erőfeszítésemet, és egy bizalomon alapszik, bizalomra épít, bizalomra az Istenben. Bizalomra a szentek segítségében, és helyes saját képességeink és korlátainkkal tisztában levő embereknek a helyes önértékelésére építnek az életek. Azok az életek épülnek ránk, amelyeket Isten ránk bízott. Máriának nincs könnyű dolga. Mária mindannyiunk édesanyja, égi édesanyja, reánk, Máriára bízta a szenvedő emberiséget. De Máriának is segítségre van szüksége. Szüksége van a mi szívünkre, a mi együttérzésünkre, a mi kezünkre, a mi imára kulcsolt kezünkre, a mi odafigyelésünkre, mint Mária gyermekei, akik képesek elvinni a belső öröm lüktetését, azt az örömet, amelyet nem tanulni lehet, amely Isten ajándéka mindannyiunk számára, amelyet viszont meg tudunk tanulni úgy, hogy elfogadjuk az ajándékot olyannak, amilyen, az életünket, mint ajándék, annak a kudarcaival, fájdalmaival, szenvedéseivel, korlátaival, képtelenségeivel és képességeivel, mindazzal, amik vagyunk és amivé váltunk életünk folyamán, szenvedéseink, örömeink, döntéseink, imádságaink, vezekléseink, engesztelésünk, szeretett kapcsolatunk, Istenhez való viszonyunk által. A mai ünnepen, Mária mennybe vételének az ünnepén Isten arra hív bennünket, hogy szentek legyünk. Nem kevésbé, mint Mária. Amit talán nehéz nekünk, mert Mária szíve alatt hordozta magzatját, ezt a szintet valószínű nem érjük el, azt a bensőséges mély szeretetet, amit Mária élt át, mint Isten anya, mint Isten szülő, de ha valaki szenté akar válni, akkor egyetlen feladata van, és egyetlen recept is mindenre, az, hogy nagyon kell szeretni az Istent. Még annál is inkább, teljes erőnkből, teljes elménkből, tiszta szívünkből, teljes akaratunkból szeretni az Istent. Mert aki Istent szereti, annak könnyebb szentté válni. És a szeretetünk mértéke lesz a világban az üzenet. Azt, amit Mária szeretetében elvitt Erzsébethez, elfogadta Erzsébet örömét, és örült neki. Nem visszautasította Erzsébet örömét, nem tisztázódott, nem fogadkozott, hogy ez nem rólam szól, ez nem én vagyok, hanem hagyta, hogy az Isten szeretet csordultig betöltse az ő lelkét, és fölkiáltott, magasztalja lelkem az Urat, és szívem újjon megváltó Istenemben. Tudunk-e újongani a megváltó Istenben, aki megváltja bennünk a létet, megváltja árnyékainkat, megváltja kudarcainkat, félelmeinket, hazugságainkat, mindazt, amit elloptunk az Istentől, és ezáltal önmagunktól is, minden át nem gondolt szavunkat, kapcsolatunkat, üresen elfecsérelt időnket, mind-mind megváltja bennünk az Isten. Magasztalja lelkem az Urat, és szívem újjong megváltó Istenemben, mert tekintetre méltatta alázatos szolgáló leányát. Mária életszentsége, Mária anyasága az alázatra alapszik. Alázatos az az ember, aki tudja azt, hogy mindent Istentől kapott. Mária örömének az oka az, hogy fölfogja, hogy mekkora ajándék, milyen nagy bizalom az, hogy tekintetre méltat az Isten, hogy reánk tekint. Emberi kapcsolatainkban is gyakran tapasztaljuk, hogyha nem tiszteljük az embert, ha félünk attól az embertől vagy a helyzettől, akkor nem vagyunk képesek rá tekinteni. Nem vagyunk képesek, hogy megnyugodjék rajta a tekintetünk. Isten gyengességünk ellenére nyugtatja tekintetét rajtunk, és az ő tekintetére méltatja az életünket, és ezt Mária tudja. És Máriának az alázatának az alapja ez a tekintetek találkozása. Amikor Mária tekintete találkozik az Isten tekintetével a lelkében, és ki tudja mondani, hogy boldognak mondanak, hogy boldog vagyok, de nem az a boldogság, nem az örömködés, hanem az a boldogság, amely ebből a tekintetek találkozásából fakad és származik. Nagy dolgokat művelt velem a hatalmas. Fölismerni a hétköznapi nagy dolgok csodáját. Erre tanít Mária bennünket. Erre ösztönöz bennünket, ha megismerjük Mária életét. Ahhoz, hogy megértsük az ő köszöntését, az ő látogatását a mi életünkben, meg kell ismernünk Mária szívét, lelkét, anyasságát, Istenhez való kapcsolatát. És a Magnifikátban kifejeződik Mária lelkiségének a mélysége. Dicséri az Istent. Az az ember, aki képes Isten dicséretre, magasztos dolgot cselekszik, és lelke fölemelkedik. Irgalma nemzedékről nemzedékre száll mindazokra, akik félik őt. És az Isten irgalmának a megtapasztalása, az a Isten közel hajul, lehajlik az emberhez, megesik rajta a szíve, ennek a végsőkig megrendülő Istennek a szeretetét tapasztalja meg Mária, nem csak a saját maga életében, hanem mások életében is. És igen, Mária egyetemes anyaságának a csodája, az ajándék az emberiség számára pontosan ez. Pontosan ez, hogy fölismeri az emberiség életében a nemzedékről nemzedékre való irgalmat. Azt, amikor az Isten a zsigerekig megrendül, látva az ember nyomorúságát, és nem csak a saját életében szemléli Isten jóságát, hanem megnyílik lelki szeme az emberiség számára is. Ha ismerjük Máriát, akkor ő megtanít bennünket, hogy ismerjük, felismerjük mások életében is az Isten irgalmasságának a jeleit, a jóságát. És azt, hogy ami látszólag mást jelent, az más. Az Isten szemével, az Isten szívével másképp látni a világot. Hogy nem a hatalom a minden, hanem az alázat. Hogy tudni azt, hogy Istentől kaptam mindent, az életet, képességeimet is, jóságomat, erényeimet. És hogy nem azt szerint kell megítélni az embert, amit a szem lát. Nem a hatalom a minden, nem a karrier a minden, és nem a hatalom tesz boldoggá. És hogy megtapasztalni az éhséget, és megtapasztalni az Isten ajándékát, amikor elhalmoz bennünket minden jóval. Fölismerni a közösségben, a családban, a nemzetben, a népben, hogy fölkarol bennünket az Isten. Azáltal, hogy fölkarol engem, fölkarol mást is. Nincsen egyéni üdvösség. Az üdvösség az közösségi. Az üdvösséghez meg kell tanulnunk, szoknunk, hozzá kell szoknunk a közösségi üdvösség ízéhez, a boldogsághoz. Hogy Isten irgalmának jelei legyünk, hogy aki arra éhez, hogy figyeljenek rá, megbecsüljék, szeressék, akkor azoknak tudjuk átadni Istennek ezt az ajándékát. Hogy tudjunk fölkarolni azokat, akik gyámoltalanok. És hogy felismerjük azt, hogy Isten irgalmasságáról megemlékezik. Nemzedékről nemzedékre. Meg tudjuk tanulni Máriától, meg tudjuk kérni Máriát, hogy tanítson meg bennünket a Magnifikát lelkületére, hogy magasztalni tudjuk az Istent, hogy felismerjük szívünk mélyén Isten jóságának az érintését. Fölismerjük a mi helyünket a világban, az Istennel való kapcsolatunkban. Fölismerjük mások életében is, őseink életében, nagyszüleink életében, szüleink életében, gyermekeink életében ezt az Isten gyógyító, irgalmas, fölemelő, fölkaroló szeretetét, amelynek mi magunk válunk a követeivé. A Máriás lelkületű ember, aki ismeri azt, aki őt meglátogatja, mint ahogy Erzsébet is ismeri Máriát, lassan átalakul. Jelen lesz mások számára. Nem nagy dolgokkal, nem világrengető csodákkal, hanem egyszerű készfogással, jelenléttel, egy kicsorduló könycseppel, egy csendes sóhajjal. Lehet az életünk Isten magasztalás egy készfogásban, egy érintésben, egy imádságban. Lehet az életünk magnifikát. Mária tapintatos szeretete számunkra is az életiskolája. Legyünk tapintatosan jelen egymás életében. Mária ott maradt még körülbelül 3 hónapig, aztán visszatért otthonába, mondja a Szentírás. Nem marad Erzsébetnek a nyakán, nem terheli őt örömével, hanem addig van ott vele, ameddig szüksége van rá Erzsébetnek. Addig lenni jelen a másik ember életében, amíg neki szüksége van, és azután visszatérni. Nem beköltözni kell mások életében, nem elszívni kell tőle a levegőt, hanem levegőhez kell juttatni. Mária megtanít bennünket arra, tisztelni mások örömét, szükségét, békét és boldogságát. Aztán visszatért otthonába. Nagyon fontos az is, hogy azok, akik segítő szándékkal vannak jelen a szenvedő embertársaik életében, és Mária példájára ott akarnak lenni a kereszt alatt, szembe kell nézniük önmagukkal, és őszintének kell lenni. Az, aki hontalan, akinek nincs otthona, nem lehet segítő. Mária visszatért otthonába, neki volt otthona, miután közölte az örömét Erzsébettel, miután kétkezi munkájával, segítségével ott volt Erzsébet életében, de hazatért. Nem vehetünk lakást mások lelkében, mások életében. Csak úgy tudunk jól segíteni, ahogy Mária segített, ha van hová hazatérnünk. És ez a hazatérésnek a gyakorlata azért is fontos, mert Mária a tanítvány házába tér haza nagypéntek után. Jézus gondoskodik Mária otthonáról, de a valódi otthon, ahová hazatér Mária is, amit a mennybe menetelkor ünneplünk nagy boldogasszony ünnepén, az, hogy Mária hazatér a mennybe. Egész életünk erről szól. Isten magasztalás, hálaadás, jelenlét, jóság, tapintat, otthon, hogy begyakoroljuk azt, amire hivatottak vagyunk. Mária elsőként közülünk megdicsőül és hazatér. Máriával együtt mi is készülhetünk, hogy ne érjen váratlanul minket a hazatérés pillanata. Állj meg, csendesedj el egy picit. Hunyd be a szemed és képzeld el Mária köszöntését a te életedben. És add tovább. Add tovább az örömet, add tovább az Isten szeretetét, amit te megtapasztaltál az életedben. És szeresd az Istent szenvedő, rászoruló embertársaidban. Magasztalja lelkem az Urat, és szívem újjong üdvözítő Istenemben. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, mindörökké. Amen.

0: Kedves hallgatóink, a következő közel egy órában egy régebbi szentségimádásról készült hangfelvételt sugárzunk.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntünk minden kedves Mária Rádió hallgatót a Szatmár Németi Szentlélek templomból, ahonnan szentségimádást fogunk közvetíteni. István Fiszilárd atya és a plébánia hívei vezetésével imádkozzanak velünk.

0: az Atyának és a Szentlélek nevében.
1: Szeretett Mária Rádió hallgatók, Krisztus mindnyájunkat meghívott az ő asztalához, ahol testét és vérét adja a világ életéért. Ezért most lélekben arra hívunk mindenkit, közel és távol a világ minden részén, akik bekapcsolódnak plébániánk szentségimádásába, hogy az előimádkozott részre majd közösen feleljük, Krisztus égi kenyér, adj nekünk örök életet. Krisztus, élő Isten fia, te azt parancsoltad, hogy emlékezetedre üljük meg az eukarisztikus lakomát, szent titkait hűséges ünneplésével, tedd gazdagabbá most egyházadat. Krisztus, égi kenyér, adj nekünk örök életet. Krisztus a magasságban Isten egyetlen főpapja. Te áldozatod bemutatását papjaidra bíztad. Törzsd el szívünket mindazzal, amit rendelésed szerint ezekben a jelekben ünnepelnek. Krisztus, égi kenyér, adj nekünk örök életet. Krisztus, mennyei manna, te egy testé teszed azokat, akik az egy kenyérből részesülnek, ápold minden benned hívőben a békét és az egyetértést. Krisztus, égi kenyér, adj nekünk örök életet. Krisztus, mennyei orvosunk, te a halhatatlanság orvosságát és a feltámadás zálogát adott kenyeredben. Add vissza az egészséget a betegeknek és az élő reményt a bűnösöknek. Krisztus, égi kenyér, adj nekünk örök életet. Krisztus, eljövendő királyunk, te azt parancsoltad, hogy halálod szent titkát ünnepeljük, míg csak el nem jössz. Tedd feltámadásod részeseivé a benned elhunytakat. Krisztus, égi kenyér, adj nekünk örök életet. Amen.

Te mindig egyedül vagy a tabernákulumban. Mi meg szana szét az utcán, otthon, az iskolában, a hivatalban. Itt vagy köztünk, és mégis úgy tűnik, mintha messze volnál, mert kevés a szeretetünk, és nem képes felfogni téged. Pedig ha az, amit parancsoltál, elevenen élne testvéreidben, nem volna az az érzésük, hogy elhagynak téged, ha kilépnek a templomból. Az utcák és a tabernákulumok ugyanoda vezetnének, Isten országába, az emberek között. Táplálj, Uram, testeddel minden reggel, de adj készséges szívet is nekünk, hogy mielőbb eljöjjön az az idő, amikor életünk minden pillanatában jelenléteddel táplálhatsz. Nem, a föld nem maradt hideg és puszta, hiszen te nálunk maradtál. Mi is lenne életünkből, ha nem rejtenének téged a tabernákulumok? Te egyszer eljegyezted az emberiséget, és hű maradtál hozzá. Imádunk téged, Urunk, a világ összes tabernákulumában. Köztünk vannak, értünk vannak itt. Nincsenek olyan távol, mint a csillagok az égbolton, bár azokat is nekünk adtad. Mindenütt találkozhatunk veled, csillagoknak és minden teremtménynek királya. Hála neked, Uram, ezért a mérhetetlen ajándékért. A menny leszállott a földre. A csillagos ég kicsi, a föld nagy, mert tele van hintve az eukarisztiával. Isten velünk, Isten közöttünk, Isten értünk.

Nagyon boldog vagyok. Szent szíved itt dobog, és úgy megért engem, a teremtményekhez miért tapadna lelkem? A te hajlékodban elég egy kis sarok, ahonnan nézhetlek, s akkor boldog vagyok. Nincsenek terveim, semmit nem kívánok, csak szeretni forrón, csak szeretni vágyok. Mint a szűzi lelkek, a szentek, a nagyok, Jézusom a vágytól nagyon boldog vagyok. Gyenge, gyarló vagyok, a jó kevés bennem. Taníts, jó mesterem, hogyan, mit kell tennem. Szólj, mit kívánsz tőlem? Érted, mindent hagyok. Csak te légy az enyém, s akkor boldog vagyok. Csak te légy mindenem, a szívem égjen. Lángoló szerelmed, csak folyton emészen. Védj magadhoz, Jézus, hogyha majd meghalok, örökké mondhassam, nagyon boldog vagyok.

Maradj velem, Uram, mert szükséges, hogy velem légy, hogy el ne feledjelek. Tudom, hogy milyen könnyen elfordulok tőled. Maradj velem, Uram, mert gyenge vagyok, szükségem van a te erődre, hogy el ne essek annyiszor. Maradj velem, Uram, mert te vagy az én életem, és nélküled csökken az én buzgóságom. Maradj velem, Uram, mert te vagy az én világosságom, és nélküled a sötétségben vagyok. Maradj velem, Uram, hogy megmutasd nekem a te akaratodat. Maradj velem, Uram, hogy halljam a te hangodat, és kövesselek. Maradj velem, Uram, mert nagyon akarlak szeretni, és mindig veled lenni. Maradj velem, Uram, ha azt akarod, hogy hűséges legyek hozzád. Maradj velem, Jézus, mert bármilyen szegény is a lelkem, azt kívánom, a te számodra a vigasz helye, a szeretet fészke legyen. Maradj velem, Jézus, mert már késő van, és a nap lenyugvóban. Múlik az élet, közeledik a halál, az élet, az örökké valóság, és szükséges, hogy megkettőzzem az erőmet, hogy útközben el ne hagyjon. Nyugtalanítanak a kísértések, a sötétség, a szomorúság, a keresztek, a szenvedések, és mennyire szükségem van rád a számkivetésnek ezen az éjszakáján.

Maradj velem, Jézus, mert az élet és veszedelmek éjszakáján szükségem van rád. Tedd, hogy úgy ismerjelek, mint a tanítványok a kenyérszeléskor, vagyis az eukarisztikus egyesülés legyen a világosság, mely fenntart engem, és egyetlen boldogsága legyen szívemnek. Maradj velem, Uram, mert amikor jön a halál, akkor is veled egyesülve akarok lenni, ha nem is valójában a szent áldozás által, legalább a kegyelem, a szeretet által. Maradj velem, Jézus! Nem kérem a te isteni vigasztalásodat, mert nem vagyok rá méltó, de igenis kérem a te szentséges jelenlétedet. Maradj velem, Uram! Téged kereslek, a te lelkedet, a te szeretetedet, a te irgalmadat, a te szívedet, mert szeretlek tégedet, és nem kérek más jutalmat, mint a szeretet gyarapodását. Szeretni téged egész szívemmel itt a földön, hogy tökéletesebben tovább szeresselek az örökké valóságban. Amen.

Szeretet és dicsőség, Atya, védj meg engem, hogy elzárt kertként és lepecsételt forrásként őrizzem tisztaságom szentélyét. Hadd találjalak meg téged ebben a szentélyben, Istenem. Hadd szorítsalak magamhoz, hadd maradjak mindig veled. Add, hogy lelkem minden erejével, éjjel, nappal éberen virasszak, hogy soha ne találj engem álomba merülten. Hitem és lelkem szabad elé siet. Szívem legyen éber, de testem aludjék, nehogy saját káromra elkezdjek virasztani a bűnben. Szavadat tedd pecsétként a szívemre és a karomra, hogy minden érzésemben és tettemben egyedül te ragyogj, én pedig egyedül te rád nézek, és te rólad beszéljek. Amen.

Mi atyánk, aki az oltári szentségben valóságosan jelen vagy, szenteltessék meg a te neved, ismerje meg minden ember ezt a nagy szentséget, és itt elrejtőzött végtelen szeretetedet. Szentelje meg szívét és életét mindenki azzal, hogy élő hittel megismer és megszeret téged. Jöjjön el a te országod, az oltári szentség országa, és minden lélek hódolva imádjon téged, isteni szeretetet fönséges titkában. Teljesedjék a te szent akaratod, hogy minden ember imádja egy csodálatos kenyér színe alatt istenségedet és emberségedet. Sokasodjék az imádók és az áldozók száma szent asztalod előtt, hogy minél többen megizlelhessék a mennyei gyönyörűségek előízét. Miként az ég angyalai szent örömmel énekelnek a szeplőtelen bárány előtt, ami lelkünket is járja át, isteni jelenléted kimondhatatlan gyönyörűsége. Add meg nekünk mindennapi kenyerünket, a legfölségesebb oltári szentséget. Add, hogy valahányszor magunkhoz vesszük, mindenkor méltóan fogadhassuk. Add, hogy az égi kenyér mindenkor lelkünk gyönyörűsége és a bűn kísértései ellen oltalmunk legyen. Bocsásd meg bűneinket, melyeket az imádandó oltári szentség ellen elkövettünk. Érezzük, hogy tiszteletlen viselkedésünkkel, lanyha, szórakozott és közönyös szentáldozásainkkal megbántottunk téged. Bocsásd meg bűneinket, miként mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket a kísértésbe, soha ne fogyatkozzék meg hitünk a legfölségesebb oltári szentség iránt. Távol legyen tőlünk minden kételkedés a te isteni jelenlétedben, szentségi méltóságodban. Szabadíts meg minket minden gonosztól, minden bűntől, de főként a méltatlan és szentségtörő áldozástól, a hitetlenségtől és erkölcstelen élettől. Szentségi Jézus, kérünk, add meg nekünk mindezeket, és kegyelmesen hallgass meg minket.

Uram, olyan magától érthetődő dolog, hogy minden nap kezedet nyújtod, megmentesz a pusztulástól, magadhoz ölelsz, és kenyereddel, testeddel táplálsz. Hazamegyek most, és sajnos órákra, talán napokra megfeledkezem rólad. Nem, ezt mégse enged. Nem tudom ugyan megtenni, hogy gondolatban állandóan veled foglalkozhassam, ezt nem is kívánod, de maradj velem szüntelenül, ahogyan ígérted, aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, bennem marad, és én ő benne. Úgy éljek a világban, ahogyan te élnél otthon, a gondok és tervezgetések között. Úgy dolgozzam, ahogyan te dolgoznál, a számok és az akták tömegében. Legyek szelíd és alázatos. Este is, ha majd fáradt leszek, és gyermekek lármáznak körülöttem. Légy velem örömeimben is, sosem csupán önmagamért, hanem mindig a szeretet szolidaritásában. Téged lássalak másik emberben, akiben ugyanúgy élsz, mint bennem. Milyen jó lenne, ha csupa Krisztus lenne a világ. De most már indulok, mielőtt fantáziám elragadna, indulok megvalósítani a bennem és a hétköznapokban állandóan megújuló halálodat és feltámadásodat.

század csendes magányában itt térdelek. Átérzem, hogy a hely, ahol tartózkodom, az szent. Az oltárszekrény fehér ostyájában a te jelenléted világít, a te szeretettől lángoló szíved dobog. A kenyér színében rejtőzött isteni fölségből a kegyelem sugara árad. Ott vagy, Uram, a fenséges bazilikák oltárszekrényében, a világvárosok tabernákulumaiban, kis falvak, kolostorok, apró hegyi kápolnák szent csöndjében, s mindenütt a lelki elmélyülés, életszentség és szeretet nevelője vagy. Jó nekem itt lennem, Uram! Jó ehhez az egyházközséghez tartoznom, jó tudnom azt, hogy plébániám mindenben, a lelkiekben, szellemiekben az örök életre való utat mutatja nekem. Milyen jó, hogy itt imádhatunk mi közösen téged, Urunk. Milyen sokan csak otthon hallgatnak téged, ebbe a szentségimádásba is belekapcsolódva. Valóban nincs nép, melyhez ilyen közel lenne Istene. Nézz reám! Nézz közösségünkre a Szentlélek plébániára. Nézz azokra, akik hallgatnak, akik csendben vannak, akik szenvednek, akik magányosak a világ minden táján. Hallgasd meg a fiatalok, a gyermekek, az idősek, a családok imáit. Akár szavakkal, akár titokzatos érzésekkel szállnak hozzád. Szólj, Uram, hozzájuk és hozzánk, mert hallgatni akarunk te rád. Összegyűltünk itt, a te szentséges szereteted előtt, hogy ünnepélyesen a te oltalmad alá helyezzük családjainkat, és elismerjük hatalmadat családjunk felett. Mindennapi életünket szent akaratodhoz óhajtjuk igazítani, Uram. Törekedni akarunk arra, hogy minden erőnkkel, családunkban és életünkben azok az erények virágozzanak, amelyekért már itt a földön békédet és áldásodat ígérted. Távol akarjuk tartani magunktól a világias szellemet, amelyet kárhoztattál. Te uralkodjál értelmünkön, hitünk egyszerűségében, és szívünkön is osztatlan szeretetedben. Jézus szentséges szíve, légy a mi keresztény családjaink pártfogója, védelmezd meg minket, szeretteinket, közösségeinket, iskoláinkat, családjainkat, plébániáinkat, egyházunkat, minden szükségünkben. Őrizd meg a félelemtől és aggodalomtól, hogy rád hagyatkozzunk, Urunk. Szenteld meg szórakozásunkat és örömeinket, a szenvedésben pedig légy vigasztalunk. Ha pedig valaki közülünk megbántana téged, ó Jézus szentséges szíve, emlékeztesd arra, hogy te az őszinte bűnbánóhoz mindig kegyes és irgalmas vagy. És ha üt az elválás órája, és a halál gyászba borítja családjainkat, akkor mi valamennyien távozók is itt maradtak, készségesen belenyugszunk szent akaratodba. Ez az élet, ez a földi élet. Vigasztaljon majd akkor az a gondolat, hogy eljön még a nap, amikor a mennyben egész családunk ismét együtt lesz, és együtt dicsőítheti, magasztalhatja majd jó téteményeidet. Urunk, légy áldott mindenért, amit kapunk tőled. Annyi mindent szeretnénk mondani, kérni, megköszönni neked, Urunk, de te vagy egyedül, aki ismered szavak nélkül is minden lelki sóhajtozásunkat, hálánkat és pillanatnyi lelki állapotunkat. Fogadj el bennünket így, ahogy vagyunk. Áld meg ezt az egyházközséget, és a világ minden templomán keresztül erősítsd hívő népedet. Amen.

0: Uram, irgalmaz nekünk! Krisztus, kegyelmez nekünk!
1: Krisztus, kegyelmez nekünk!
0: Uram, irgalmaz nekünk!
1: Uram, irgalmaz nekünk!
0: Krisztus, hallgass minket!
1: Krisztus, hallgass minket!
0: Krisztus, hallgass meg minket!
1: Krisztus, hallgass meg minket!
0: Menj, bíj, Atya Isten!
1: Irgalmaz nekünk!
0: Megváltó Fiú Isten!
1: Irgalmaz nekünk!
0: Szentlélek, Úr Isten!
1: Irgalmaz nekünk!
0: Szent Háromság egy Isten, élő kenyér ki az égből szállott alá, irgalmaz nekünk. Elrejtett Isten és üdvözítő, irgalmaz nekünk. Választotta gabonája,
1: irgalmaz nekünk.
0: Szüzeket nevelő bor,
1: irgalmaz nekünk.
0: Csodás kenyér királyok gyönyörűsége,
1: irgalmaz nekünk.
0: Szüntelen tartó áldozat,
1: irgalmaz nekünk.
0: Tiszta felajánlás,
1: irgalmaz nekünk.
0: Legtisztább asszal,
1: irgalmaz nekünk.
0: Angyalok eledele,
1: irgalmaz nekünk.
0: Elrejtett manna,
1: irgalmaz nekünk.
0: Isten csodáinak emlékezete,
1: irgalmaz nekünk.
0: Természet fölötti kenyér,
1: irgalmaz nekünk.
0: Testélet ige,
1: irgalmaz nekünk.
0: Velünk lakó szent ostya,
1: irgalmaz nekünk.
0: Áldásnak kelyhe,
1: irgalmaz nekünk.
0: A hitnek titka,
1: irgalmaz nekünk.
0: Magasztos tisztelendő szentség,
1: irgalmaz nekünk.
0: Legszentebb áldozat,
1: irgalmaz nekünk.
0: Engesztelő áldozat élőkért és holtakért,
1: irgalmaz nekünk.
0: Mennyei gyógyszer, mely oltalmaz a bűn ellen,
1: irgalmaz nekünk.
0: Minden csodák csodája,
1: irgalmaz nekünk.
0: Az Úr szenvedésének szentséges emlékezete,
1: irgalmaz nekünk.
0: Minden bőséget meghaladó ajándék,
1: irgalmaz nekünk.
0: Az Isten szeretetének legnagyobb emléke,
1: irgalmaz nekünk.
0: Az isteni bőkezűség túláradása,
1: irgalmaz nekünk.
0: Szentséges és felséges titok,
1: irgalmaz nekünk.
0: Halhatatlanság orvossága,
1: irgalmaz nekünk.
0: Félelmetes és éltető szentség,
1: irgalmaz nekünk.
0: Az ige minden hatóságával testé vált kenyér,
1: irgalmaz nekünk.
0: Vérontás nélkül való áldozat,
1: irgalmaz nekünk.
0: Étel és vendég,
1: irgalmaz nekünk.
0: Vigasztaló vendégség, melyben az angyalok szolgálnak,
1: irgalmaz nekünk.
0: Kegyesség szentsége,
1: irgalmaz nekünk.
0: A szeretet köteléke,
1: irgalmaz nekünk.
0: Bemutató és bemutatott ajándék,
1: irgalmaz nekünk.
0: Tulajdon kútfeje minden lelki édességnek,
1: irgalmaz nekünk.
0: Tiszta lelkek tápláléka,
1: irgalmaz nekünk.
0: Az Úrban meghalók úti eledele,
1: irgalmaz nekünk.
0: A jövendő dicsőség záloga,
1: irgalmaz nekünk.
0: Isten, irgalmaz nekünk! Isten, irgalmaz nekünk! Uram, kegyelmez nekünk!
1: Uram, kegyelmez nekünk!
0: Isten, irgalmaz nekünk!
1: Isten, irgalmaz nekünk!
0: Uram, hallgass meg minket!
1: Uram, hallgass meg minket!
0: Szent tested és véred méltatlan vételétől, ments meg, Uram, minket! A test kívánságaitól,
1: ments meg, Uram, minket!
0: A szemek kívánságaitól,
1: ments meg, Uram, minket!
0: Az élet kevéségeitől,
1: ments meg, Uram, minket!
0: Minden bűnalkalomtól,
1: ments meg, Uram, minket!
0: Vágyakozásod által, amellyel a húsvétot tanítványaiddal eltölteni kívántad, ments meg, Uram, minket! Nagy alázatosságod által, mellyel a tanítványok lábát megmostad, ments meg, Uram, minket! Nagy szereteted által, mellyel az isteni szentséget szerezted,
1: ments meg, Uram, minket!
0: Kiontott véred által, melyet nekünk az oltáron hagytál,
1: ments meg, Uram, minket!
0: Szentséges tested öt sebe által, melyeket értünk fölvettél,
1: ments meg, Uram, minket!
0: Mi bűnösök, kérünk téged, hallgass meg minket! hogy a csodálatos szentség iránti hitet, tiszteletet és áhítatot bennünk megtartani méltóztassál.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket!
0: Hogy a bűnök töredelmes bevallásával minket az oltári szentség gyakori vételére vezetni méltóztassál.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket!
0: Hogy minket a hitetlenségtől, tévtanítástól és a szív vakságától megőrizni méltóztassál.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket!
0: Hogy minket az örök élet vendégségébe vezérelni méltóztassál.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket!
0: Hogy halálunk óráján ezzel a mennyei útjeleddellel bátorítani és erősíteni méltóztassál.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket!
0: Jézus Istennek fia, kérünk téged, hallgass meg minket. Isten báránya, aki elveszed a világ bűneit, kegyelmez nekünk, Uram. Isten báránya, aki elveszed a világ bűneit, hallgass meg minket, Uram. Isten báránya, aki elveszed a világ bűneit, irgalmaz nekünk.

0: Áldott legyen az Isten.
1: Áldott legyen az Isten.
0: Áldott legyen az ő szent neve.
1: Áldott legyen az ő szent neve.
0: Áldott legyen Jézus Krisztus valóságos Isten és valóságos ember.
1: Áldott legyen Jézus Krisztus valóságos Isten és valóságos ember.
0: Áldott legyen Jézus szent neve.
1: Áldott legyen Jézus szent neve.
0: Áldott legyen Jézus szentséges szíve.
1: Áldott legyen Jézus szentséges szíve.
0: Áldott legyen Jézus a legméltóságosabb oltári szentségben.
1: Áldott legyen Jézus a legméltóságosabb oltári szentségben.
0: Áldott legyen Jézus drága szent vére.
1: Áldott legyen Jézus drága szent vére.
0: Áldott legyen a vigasztaló szent lélek.
1: Áldott legyen a vigasztaló szent lélek.
0: Áldott legyen Isten fölséges anyja Mária.
1: Áldott legyen Isten fölséges anyja Mária.
0: Áldott legyen Mária szent és szeplőtelen fogantatása.
1: Áldott legyen Mária szent és szeplőtelen fogantatása.
0: Áldott legyen a szűz és anya neve Mária.
1: Áldott legyen a szűz és anya neve Mária.
0: Áldott legyen Mária dicsőséges mennybevétele.
1: Áldott legyen Mária dicsőséges mennybevétele.
0: Áldott legyen Szent József Mária tiszta jegyese.
1: Áldott legyen Szent József Mária.
0: Áldott legyen az Isten angyalaiban és szentjeiben. Amen.
1: Áldott legyen az Isten.

Kedves hallgatóink, szentségimádást közvetítettünk a Szatmár Imet és Szentlélek templomból, melyet István Fiszilárd atya, a plébániai fiatalja és a hívek vezetésével. Köszönjük, hogy velünk tartottak, hogy ezen a mai estén is együtt lehetünk a Jóistennek a jelenlétében. Áldott szép estét, nyugodalmas jó éjszakát kívánva búcsúzom a helyszínről. Szűcs Timeát hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értelmünket megvilágosítsa.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki emlékezetünket megerősítse.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki akaratunkat tökéletesítse.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmatra. Amen.
0: A fájdalmas szent olvasó első szent titka, aki érettünk vérrel verejtékezett. Úr Jézus, halálos gyötrelmedre kérünk, add szent kegyelmedet, hogy a bűnt elkerüljük, s mint szenvedésed okát megutáljuk. Sokan vannak, akik bűneikkel megbántanak téged. Világosítsd meg értelmüket, hogy felismerjék és megbánják bűneiket. Add Istenem, hogy mindig hálásak legyünk neked, mert irgalmas vagy hozzánk. Krisztus, a mi Urunk által. Amen.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
2: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra, amen.
0: Második szentitok, akit érettünk, megostoroztak. Úr Jézus, édes megváltónk, aki bűneink miatt a kegyetlen megostorozást is magadra vállaltad, add szent kegyelmedet bűneink felismerésére és helytelenségének belátására. Erősítsd akaratunkat, hogy felét forduljunk, újítsd meg jó szándékunkat és hűségünket. Áldj meg minket bizalommal és adj erőt, hogy sokszor a reménytelennek tűnő harcainkban is megőrizzük lelkünk békéjét. Amen.
3: Mi atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja,

0: Hát áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket,
1: ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: Harmadik szentitok, akit érettünk tövissel megkoronáztak. Úr Jézus, kérünk, add szent kegyelmedet, hogy akaratunkat mindenkor a te szent akaratodhoz szabjuk, a jót szívesen gyakoroljuk, a rosszat pedig határozottan elkerüljük. Áld meg csalódásainkat és örömeinket, sikereinket és kudarcainkat, mindörökkön örökké. Amen.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szentéltessék meg a te neved, jöjjen el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, te visel megkoronáztak.

0: Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, te visel megkoronáztak.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, te visel megkoronáztak.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, te visel megkoronáztak.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, te visel megkoronáztak.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, te visel megkoronáztak.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, te visel megkoronáztak.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, te visel megkoronáztak.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, te visel megkoronáztak.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, te visel megkoronáztak.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom,
0: bocsáss meg bűneinket, ments meg

0: Negyedik szentitok, aki életünk a nehéz keresztet hordozta. Úr Jézus, életed példájával mutattad meg, hogy csak a kereszt útja visz a mennyországba. Kérünk, add kegyelmedet, és segíts az erényeket gyakorolni mindennapi életünkben. Adj nekünk belátást, hogy mindig türelmesek legyünk önmagunk és mások iránt. Amen.
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk, a nehéz keresztet hordozta.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom,
2: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: A fájdalmas szentolvasó 5. szenttitka, akit érettünk, keresztre feszítettek. Úr Jézus, a kereszten áldoztad föl magadat, hogy kitárt karjaiddal mindenkit magadhoz vonzhass. Add, hogy mind nagyobb szeretetet tanúsítsunk irántad és Szűzanyád iránt, aki ész és uralkodol mindörökkön örökké. Amen.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindenki. Amen.
3: Ó Jézusom,
2: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, védd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Ó Mária, édesanyánk,

0: országos bizonyának.
1: Amen. Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
0: hogy méltók lehessünk a Krisztus életeire.
1: Könyörögjünk, szentséges szűz,
0: Isten Anyja Mária, fogadd kegyesen áldatosságunkat, amen.

0: dicsőséges titkait megfontolva, amire oktatnak kövessük, és amit ígérnek elnyeljük, Szent Fiat, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Amen.
1: Rózsafűzér királynője,
0: könyörögj érettünk.
1: Csíksomlyai boldogságos segítőszűz Mária,
0: könyörögj érettünk.
1: Magyarok nagyasszonya,
0: könyörögj érettünk.
1: Most segíts meg, Mária,
0: új irgalmas szűzanya,

0: nem törik meg, ő imáid gyermekednek, nem te soha nem veted meg, hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy, most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya, Annek.
1: Boldog emlékű Márton Áron püspök, könyörög, imádkozz és járkozz le betegeinkért, Istenünk!
0: Te Áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeink között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen.
1: Szent Mihály arkangyal,
0: védelmezz minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen, légy oltalmunk, esetlenül kérünk, parancsoljon neki az Isten, te pedig mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemek, akik a lelkek vesztére körül járnak a világban, Isten erejével taszíts vissza a kárhozat helyére. Amen.
1: Uram, hallgass meg könyörgéseinket,
0: és a mi kiáltásaink jussanak előbe.
1: Áldjuk mindjárt az Urat,
0: és hálát adunk Isteni Szent Feleségének.
1: Minden meghalt hívő lelke, Isten irgalmasságából békességben nyugodjék. Amen. Adj, Uram, örök nyugodalmat nekik,
0: és az örök világosság fényeskedjék nekik.
1: Nyugodjanak békességben,
0: az Úr Jézus Szent nevében.
1: Istennek segítsége maradjon mindenkor mi velünk. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértesajai László. Hétfői adásunk témái... Leó pápa szombatesti homíliája a Vatikáni Csendőrség testületéhez. Őrizni tudó szívvel szolgáljatok. Szent Ferenc példáját követve legyünk a béke építői. A pápa úrangyala imája és felhívása. Kérjük a szűzanyag közbenjárását, hogy megszűnjenek a háborúk. Leó pápa hétfőn a Rómában élő kóriai papokhoz, szerzetesekhez. A vértanúk egységet teremtő hitével szolgáljatok. Leó pápa homíliája a Vatikáni Csendőrség testületéhez. Őrizni tudó szívvel szolgáljatok. Október 3-án szombaton kora este Leó pápa szentmisét mutatott be a vatikáni kertek Lourdi barlangja előtti oltárnál a Vatikán város védelmét biztosító Vatikáni Csendőrség testülete és tagjai családjainak jelenlétében. A szentmise előtt 15 újonc vatikáni csendőr tette le hivatali esküjét. A Vatikáni Csendőrség testületének védőszentje Szent Mihály főangyal.
1: In occasione della festa del vostro patrono San Michele Arcangelo.
0: Ezért a szeptember 29-i ünnepét követő szombaton tartották az eskütételt. Leó pápa homíliájában megbízhatóságra, diszkrécióra és hűségre szólította fel a csendőröket, akik közül 15-en tettek esküt, ami az imádság pillanata volt. A Szent Atya a Szentmise igéi alapján arról emlékedett, hogy mit jelent szolgálni, őrködni és védelmezni.
1: Servire, custodire. Proteggere.
0: Az Úr szőlőskertjének izajási képe nyomán Leó pápa a csendőrök szolgálatát az Úr szőlejében végzett munkának nevezte, ami konkrétan kijelölt helyek, kapuk, épületek őrzését jelenti, de mindenek előtt az emberek vannak a gondjaikra bízva. Ennek egyik kiemelkedő vonása a velük való találkozásai során, amikor dicséretes módon az emberekre nem úgy tekintenek, mint megoldandó problémákra, hanem mint akiket tisztelettel kell fogadni és gondoskodni kell róluk. Jézusnak a szőlőművesekről szóló evangéliumában a dolgozók idővel megfeledkeznek a szőlősgazdáról és arról, hogy a szőlő nem az övék, hanem csak rájuk bízták a gondozását. A szolgálat tehát felelősség, amelyet alázattal és odaadással kell ápolni, és amit tapintattal, kötelességtudattal kell megélni. A tekintély ugyanis az evangélium fényében elsősorban a védelem, a meghallgatás és a kísérés képességében nyilvánul meg egy kiegyensúlyozott, határozott és tisztelettel teli fellépéssel, emlékeztetett a Szent Atya. Az evangéliumi példabeszéd középpontjában a gazda küldötte fiú áll, aki Krisztust képviseli. Így álljon Jézus Krisztus a csendőrök élete és szolgálata középpontjában, kérte a pápa. Már a szolgálatot megelőzően emberként is az a hivatásuk, hogy kövessék őt, tanulják meg tőle azt az erőt, amely szerítségé válhat, a bizalomból fakadó éberséget, az alázattal együtt járó tekintélyt és a bátorságot, hogy irgalmas szívvel lépjenek fel a szolgálat során. A Szent Leszke páli buzdítása pedig bizalomra int, hogy semmiért se aggódjanak, hanem tárják fel kéréseiket Isten előtt. A szolgálat során jönnek majd csendes és nehéz napok, amikor gyors döntéseket kell hozni, adódnak olyan helyzetek, amelyek fáradtságot és aggodalmat keltenek. A csendőr mindezt nem egyedül hordozza, hanem imádkozik, bizakodik, mert tudja, hogy Istenben találja meg a békéjét. Az apostol hozzáteszi, hogy arról gondolkodjanak, ami igaz, tisztességes, igazságos, tiszta, szeretetre méltó, mert éppen ez lesz a csendőr identitásának egy másik vonása, a jóságban edzett szív és elme. Akik másokat védenek, azoknak először önmagunkban kell megvédeniük az igazságot, az igazságosságot, a jóságot és a tiszteletet. Mások védelme olyan szívet igényel, amelyet az Úr maga védelmez, emelte ki a pápa. Munkájuk emberséget követel, de közben gondosan figyeljenek önmagukra, hogy meg ne keményedjék a szívük, hanem maradjon mindig engedelmes Isten felé és figyelmes mások iránt. Őrizzék meg egymás közt a testvériséget, lássák szívesen egymást, és soha ne maradjanak egyedül. Egy csoport ugyanis akkor válik igazán közösségé, amikor tagjai törődnek egymással, és megtanulnak együtt járni, egyszerűen és szeretettel támogatva egymást. Leó pápa végül köszönetet mondott a testület tagjai családjainak, szüleiknek, feleségeiknek, gyermekeiknek és kedveseiknek. Ők ismerik a szolgáló csendőr áldozatát, távollétét és gondjait is, majd az esküdtevőknek mondta, soha ne felejtsék el, hogy kit és mit választottak szolgálni. Legyenek megbízhatóak, diszkrétek és hűségesek. Legyen a legszebb rangja a szív, amely tudja, hogyan kell őrizni és védeni.
1: Un cuore che sa custodire.
0: A Szent Atya szűzanyára bízta őket, akinek anyai gondoskodása és bizalma kísérje családjaikat és mindnyájukat. Szent Mihály arkangyal pedig álljon mellettük az éberség irején, a rossz elleni minden harcban, segítsen hűségesnek maradni, hogy az Úr legyen mindig életük, szolgálatuk és szívük középpontjában. Szent Ferenc példáját követve legyünk a béke építői. Leó pápa úrangyala imája. Október 4-én, Asszisi Szent Ferenc liturgikus emléknapján, vasárnap délben 14. Leó pápa a vatikáni apostoli palotában lévő dolgozó szobája ablakából imádkozta el az úrangyalát. Kedves testvérek, szép vasárnapot kívánok! Köszöntötte Szent Péter teret megtöltő mint 15 ezer hívőt a pápa, majd emlékedését az évközi 27. vasárnap evangéliumi szakaszához fűzte. A gonosz szőlőmunkása példabeszéde Jézus életéről szól,
1: parla della vita di Gesù,
0: és megvilágítja küldetésének értelmét, fejtette ki tanításában a Szent Atya. Jézus Isten fia, akit az Atya a világba küldött, mégis éppen azok utasítják el, akiknek tárt karokkal kellett volna fogadniuk őt. Aki azért jött, hogy elhúzza az üdvösséget, azt elítélik. Aki életet akart adni, azt halállal büntetik. Miközben elgondolkozunk arról a sok kegyetlenségről, amely tönkreteszi a világot és a népek történelmét, Krisztus tanítása feltárja atyának egyre nagyobb irgalmát. Az az erőszakos elutasítás ugyanis nem töri meg Isten akaratát, aki végtelen irgalmasságában a rosszat megváltássá változtatja. A kő, amelyet az építők elvetettek, mégis szegletkővé lett.
1: Pietra d'angolo,
0: utalta a pápa az evangéliumi szakaszra. Jézus maga idézi fel a Zsoltár szavait, amelyek az Úr csodálatos művét dicsérik. Éppen amit elvetnek, az válik mindent fenntartó alappá. Így irányítja a történelmet a mindenható, segítségünkre sietve minden bukásunkban. Isten soha nem veti el életünket, hangsúlyozta Leó pápa. A példabeszélyben használt kép szerint az igazságossággal művelendő szőlőskert az egyház, amelyet mi építünk vagy károsítunk választásainkkal. Leó pápa ehhez kapcsolódóan vasárnap, október 4-én, éppen halála 8. centenáriumának évfordulóján felkívánta idézni egy munkás emlékét, aki bőséges termés hozott az Úr szőlőjében. Ez a munkás Assisi Szent Ferenc,
1: San Francesco d'Assisi,
0: akit maga Jézus kért fel, hogy javítsa meg egyházát. Menj, Ferenc, építsd újra egyházamat, amely omladozik. A feszület ihlette Ferenc életét, amelyet mindenek előtt Krisztus alapjára épített, osztozva szegénységében, örömében és szenvedésében, egészen a stigmák misztikus jeléig mutatott rá a Szent Atya. Asszisi Szent Ferenc a buzgó ima embere volt, tele minden kíránc szeretettel, és példaképül szolgált az első szerzetesek számára, akik osztoztak aszkézisében, mint az egyház megújulásának hiteles feltételében. Szent Ferenc az Úr Jézusba vetett hit ereje által újította meg az egyházat, a testvéri szeretet tanúságtételével gyógyította meg a széthúzás repedéseit. Szent Ferenc karizmája 8 évszázad után is gyümölcsöt terem.
1: Porta frutto ancora oggi, dopo 8 secoli.
0: Erről nem csak a népes és élettel teli ferences család tanúskodik, hanem azok a gazdag ajándékok is, amelyeket lelki öröksége Isten népe körében szétsugároz. Miközben tehát a ferences jubileumi évet ünnepeljük, kérjük kitartóan a béke ajándékát, és őszintén kötelezzük el magunk a népek közötti egyetértés építésére. Buzdított rá Leó pápa, majd a szűzanyához fohászkodva zárta az úrangyala erimádkozás előtt mondott beszédét. Ebben mindig kísérjen bennünket a szentséges Szűz Mária, ami édesanyánk közbenjárása. Hozzáfordulunk most, lélekben egyesülve, a pompei szentélynél összegyűlt hívekkel, akik a pompei rózsafüzér királynőjéhez emelik fel könyörgésüket.
2: Angelus Domini, nunciavit Maria.
0: Az úrangyala elimádkozása után Leó pápa ismét arra buzdított, hogy imádkozzunk a béke megvalósulásáért, örömét fejezte ki Assisi Szent Ferenc halálának 8. centenáriumára emlékező kezdeményezéseként, és bejelentette, hogy a Vatikánban hamarosan találkozóra kerül sor az Amoris Laetitia kezdeti apostoli buzdítás közzétételének 10. évfordulója alkalmából. A pápa mindenek előtt emlékeztetett felhívására, amelyet múlt vasárnap tett Lourdesban, miszerint október hónapban imádkozzuk a rózsafüzért azzal a kifejezett szándékkal, hogy szűnjenek meg a háborúk és valósuljon meg a béke építése. A gyermekek voltak az elsők, akik erre a felhívásra válaszoltak, és továbbra is imádkoznak a pápa szándékára. Október 1-től 7-ig a szükséget szenvedő egyház pápai alapítvány mozdítja elő az 1 millió gyermek imádkozó szentolvasót kezdeményezést, a világ békéért és egységéért, mondta Leó pápa, majd szívből megköszönte minden fiúnak és kislánynak, hogy a világ számos részén csatlakoznak ehhez az imához. A Szentatya arra buzdított, hogy kövessük példájukat, fohászkodjunk Szűz Mária közbenjárásáért, hogy a népek megszabaduljanak a háború csapásától. Különösen imádkozzunk a Szentföldért és az erőszak ártatlan áldozataiért, kérte vasárnap délben az úrangyala erimádkozását követően Leó pápa. Ezután bejelentette, hogy az elkövetkező napokban az Amoris Laetitia kezdetű szinódus utáni apostoli buzdítás közzétételének 10. évfordulója alkalmából találkozóra kerül sor a Vatikánban, amelyre a világ minden tájára meghívta a keleti katolikus egyházak vezetőit és a püspöki konferenciák elnökeit. A találkozó a szinodális megkülönböztetés alkalma lesz, amelynek célja azoknak a lépéseknek a meghatározása, amelyeket a családokkal és a fiatalabb nemzedékekkel együtt kell megtennünk az evangélium mai hirdetése érdekében, fejtette ki a pápa, majd a hívek imáiba ajánlotta ezt a kezdeményezést, és mindenek előtt azokat a családokat, amelyek Isten segítségével a remény jelei, valamint felbecsületetten gazdagságot jelentenek az egyház és a társadalom számára. A pápa örömét fejezte ki azért a sok kezdeményezésért, amelyek Assisi Szent Ferenc halálának 800. évfordulóját ünneplik. Különösen megemlékezett azokról, amelyekre Assisiben kerül sor, és amelyeken az olaszálló legmagasabb rangú képviselői is részt vettek. A Szentatya üdvözletét küldte Assisi és Foligno rádió amatőreinek is, akik terjesztik Szent Ferenc béke üzenetét. A pápa azután üdvözölte a Szent Péter téren megjelent híveket, köztük a Pápai Egyházzenei Intézet által szervezett
2: Pontificio Istituto di Musica Sacra
0: nemzetközi egyházzenei hét részvevőit, a Chiléből, illetve Németországban érkezett zarándokat, olasz fiatalokat, akik a Via Francigena ősi zarándok út Viterbo és Róma közötti mintegy 100 kilométeres szakaszát tették meg gyalog, hogy eljussanak a Vatikánba. A pápa szívből jövő áldását adta azokra a hívekre is, akik a Szentpéter térről elzarándokolnak a kinyilatkoztatás szűzanyja római szentélyébe, folytatva a 12. Pius pápa által kezdett hagyományt. Leó pápa végül mindenkinek szép vasárnapot kívánva búcsúzott el a Szentpéter teret megtöltő nemzetközi hívőseregtől, akik tapssal, éjjelzéssel, nemzeti zászlóikat lobogtatva válaszoltak a Szentatya köszöntéseire. Leó pápa a Rómában élő kóriai papokhoz és szerzetesekhez. A vértanúk egységet teremtő hitével szolgáljatok. Szeptember 5-én délben fogadta Szent Atya a Kelementeremben a Rómában szolgáló kóriai papok, férfi és női szerzetesek 170 fős csoportját. A pápa beszéde kezdetén kóriai nyelven kívánt jó napot vendégeinek, akiknek otthon, hazájukban nyert hite Rómában, Péter és Pál apostolok tanúságtétele helyén új missziós lendületet kaphat. Messziről érkeztetek, ez igaz, de itt otthon vagytok, biztatta őket a pápa. Országukban az egyház története valóban egyedülálló, hiszen a hit spontán módon sarjadt ki Kóriában, és az igazság őszinte keresése révén is fejlődött olyan emberek által, akik ismerték a keresztény írásokat és többet akartak megtudni Jézus Krisztusról. Ebből a keresésből született a keresztség utáni vágy, és a keresztségből egy olyan közösség támadt, amely az ősegyházra emlékeztet, és két szóban foglalható össze, emlékezés és remény. A keresztény emlékezett, hálaadás Isten tetteiért, és felelősség mindazért, amit ránk bíz. A remény pedig nem puszta optimizmus, hanem annak bizonyossága, hogy Krisztus feltámadt. A kóriai egyház a mártírok tanúság tételére épül. Történelme során a kóriai nép rendkívüli lelki erőről tett tanúbizonyságot. Elviselte az üldöztetést, a háborút, a szegénységet és a megosztottságot, tudva, hogyan kell újra felkelni és előre tekinteni. A keresztény kitartás az a képesség, hogy a megpróbáltatásokat elviseljük a remény elvesztése nélkül, és anélkül, hogy az ember is megkeményíteni a szívünket, emelte ki a pápa. A mártírok emlékének őrzése révén hitük tovább él a mában, miként azt a tiszteletre méltó Thomas Cho Yang Eup példája mutatja, akit a verejték mártírjaként tartanak számon.
2: Il martire del sudore.
0: 11 éven át fáradhatatlanul járta Korea útjait, hogy elérje a távoli és rejtett keresztény közösségeket, elvigye nekik Isten igéjét és a szentségeket, odáig menően, hogy egész életét e szolgálatnak szentelte. Tanúságtétele arra emlékeztet minket, hogy létezik olyan rejtettebb vértanúság, amelyben a hívő nap mint nap felajánlja életét, ami egyúttal minden keresztény közös hivatása. Az ehhez szükséges erő a Jézus Krisztussal való barátságból fakad, aki azt mondta tanítványainak, barátaimnak hívlak titeket. Kedves papok, szerzetesek és szerzetesnők, becsüljétek meg ezt a barátságot. Tápláljátok az eukarisztiában, az ige hallgatásában, az imádságban és az Úr előtti csendben. Vele együtt fedezzük fel újra hivatásunk örömét, és tanuljuk meg úgy szeretni, mint ő, kérte a kóriai egyháziakat a Szent Atya. A kóriai félsziget máig élő megosztottsága fájdalmas sebének a gyógyulásához azt kérte tőlük, hogy legyenek mindig a megbékélés emberei, akik egységesek és a béke és az imádság kézművesei. Az egykor missziós Kória mára a misszionáriusok hazájába vált, erődeik hite és áldozata értékes gyümölcseként, mivel az emlékezet missziót szül, a misszió pedig reményt nyit. A következő ifjúsági világtalálkozó náluk mindezt láthatóvá teszi majd. A világ minden tájáról érkeznek fiatalok egy olyan földre, ahol az evangélium mártírok tanúságtétele által növekedett. Leó pápa szeretné, hogy a fiatalok jövő évi kóriai világtalálkozója egyúttal találkozás lenne az emlékezet és a jövő között is. A mártírok továbbadják a hitet az új generációknak, a fiatalok pedig befogadják, hogy elvédjék a világ minden tájára. Zárt a beszédét Leó pápa a Rómában élő kóriai egyházi személyekhez. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, hétfői műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Ajjai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.

0: Dicsétessék a Jézus Krisztus! Köszöntjük kedves hallgatóinkat az Erdélyi Mária Rádió Csíksomlyó stúdiójából. Kérjük, hogy tartsanak velünk és imádkozzunk együtt közösen a reggeli imákban.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
0: Amen.
1: Szívem első gondolata.
2: Hozzád száll fel, Istenem! Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te nekéd. Édes Jézus, add kegyelmed, s őrizz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel büntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen. Urunk Jézus Krisztus, ennek a pirkadó hajnalnak a csöndjében hozzád jövök, és alázattal, bizalommal, békédet, bölcsességedet és erődet kérem.
1: Tölts el szeretettel, ahányszor ma a világodra nézek, engedd megértenem, hogy az egyház minden dicsőségének egyedül kereszted a forrása.
0: Engedd, hogy fele barátomat úgy fogadjam, mint azt az embert, akit általam akarsz szeretni.
1: Ajándékozz meg azzal a készséggel, hogy odaadóan szolgáljam őt, és kibontakoztathassam mindazt a jót, amit beleplántáltál.
0: Szavaim szelídséget sugározzanak, és egész magatartásom békesség szerző legyen. Csak áldást hozó gondolatokat hagyj meg lelkembe. Fülemet zárd el minden rossz indulatú szó és bírálat elől. Nyelvem csak arra szolgáljon, hogy azt emelje ki, ami jó.
1: Mindenek előtt pedig, ó Uram, add, hogy tele legyek vidámsággal és jó akarattal, hogy mindenki, aki találkozik velem, megérezzen valamit a te jelenlétedből és szeretetedből.
0: Öltöztesz jóságod és szépséged fényébe, hogy egész nap téged sugározzalak. Amen. Istenem,
2: hiszek te benned, mert örökké igazmondó vagy. Istenem, remélek te benned, mert mindenkor hű és irgalmas vagy. Istenem, mindennél jobban szeretlek téged, mert végtelenül jó és szeretetre méltó vagy. Amen.
0: A Mária Rádió felajánlása a Szent Szűznek. Örvendezó Szűz Mária, mert rádiónk hullámai örömmel hirdetik az igét a szomjas föld végső határáig.
1: Isten szava, mely szűzi méhedben testet öltött, friss szellőként hinti szét az öröm és béke magvait az emberi szívekben.
0: Anyai szívedből a szeretet mérhetetlen ajándéka fakadt egyházunk számára, a Mária Rádió, amely egyszerű szolgálód az Úr szőlőjében.
1: Világcsaládunk, melyet te gyűjtöttél össze minden népből és nemzetből, neked szenteli magát, és mindnyájan szívünk királynőjének vallunk téged.
0: Gyermekeid alázattal és hűséggel viszik a hit, a remény, a szeretet és a béke üzenetét testvéreiknek.
1: Borítsd be palástoddal a világ fájdalmát, a szegényeket, a betegeket, a szomorkodókat, a magányosokat és a tévelygőket, akik a világosságot keresik, hogy nálad oltalmat találjanak.
0: Siettesz szeplőtelen szíved végső győzelmének kegyelmi idejét, add, hogy életünkkel szolgálhassunk neked, és a szeretet sugárzó hajnala mielőbb beragyogja a földet. Mária Rádió királynője, könyörögj érettünk. Amen.

Márta, Márta, sok mindenre gondod van, és sok mindennel törődsz, pedig csak egy a szükséges. Mária a jobbik részt választotta, és nem is veszíti el soha. Minden bizonnyal nem csak Mártának szól ez a figyelmeztetés, hanem nekünk is. Talán még neked is. Hiszen annyi minden van, amire oda kell figyelnünk a hétköznapok során. Számos feladat igényli az időnket, az erőnket, követeli a figyelmünket. Sokszor nem könnyű meghatározni, felállítani a prioritásokat. Mi az, ami nagyon fontos, sőt halaszthatatlan? És mi az, ami még várhat? Mi az, amit nekünk kell elvégeznünk? És mi az, amit átruházhatunk másokra? Egy biztos, Isten soha nem kér többet, mint amennyit képesek vagyunk megtenni. Többnyire nem ő az, aki sürget a még többre, az állandó ténykedésre. Résen kell lennünk, mert ellenségünk, az ördög éppen azon munkálkodik, hogy lefoglalja az időnket jelentéktelen vagy kevésbé lényeges dolgokkal. Hogy ne maradjon időnk arra, ami igazán számít. Az Istennel, a családunkkal való bensőséges kapcsolatunk ápolására. Neki mindig jól jön az, ha mi kimerültek vagyunk. Mert akkor könnyebben el tud bánni velünk. Könnyű préda leszünk számára. Legközelebb, mielőtt igent mondanál egy újabb felkérésre, egy következő programra, előbb egyeztess az Úr.

másoknak való megfelelésed, vagy az emberektől való félelmet hajt előre. Nem minden ajtót Isten nyit ki előtted. És nem minden jó lehetőség az ő meghívása. Néha a legbölcsebb döntés nem az, hogy még többet válasz, hanem az, hogy valamire szeretettel, de határozottan nemet mondasz. Istennek elsősorban nem a teljesítményed kell, hanem a szíved.

Láttuk, és tanúságot teszünk róla, hogy az Atya elküldte a fiút a világ üdvözítőjéül. Aki vallja, hogy Jézus az Isten fia, abban benne marad az Isten, és ő is az Istenben.

0: Imádjuk Krisztust, aki vérével új népet szerzett magának, és kérjük, Urunk, emlékezzél meg népedről. Királyunk és üdvözítünk, hallgasd meg egyházadat, amely mai napját dicséreteddel kezdi. Tanítsd meg, hogy szüntelenül magasztalja fölségedet.
1: Urunk, emlékezzél meg népedről.
0: Reményünk és erősségünk, te benned van bizodalmunk, és nem szégyenülünk meg sohasem.
1: Urunk, emlékezzél meg népedről.
0: Lásd gyöngességünket és siess segítségünkre, hiszen nélküled semmire sem megyünk.
1: Urunk, emlékezzél meg népedről.
0: Emlékezzél meg szegény és elhagyatott testvéreinkről, hogy az új nap ne terhükre, hanem vigasztalásukra és örömükre szolgáljon.

0: Mindenható Istenünk, tiéd a teremtett világ minden szépsége és ékessége. Add, hogy a te nevedben örvendező lélekkel kezdjük a mai napot, és az irántad és testvéreink iránti tevékeny szeretet jegyében fejezhessük be. A mi Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a szent lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.

Minden napunk ajándék Istentől. Fogadjuk örömmel a hétköznapok látható és láthatatlan ajándékait.

döntéseink felelőssége és szabadsága. Valószínűleg minden gondolkodó emberben benne van egy zseniális feltaláló, újat meglátó lehetősége. Csak nem vagyunk eléggé bátrak a meglátás kimondására, nincs tehetségünk megfogalmazására, vagy következményének végig gondolására. Mondta Barsi Balázs OFM.

Mária Rádió. Egy fénysugár a lelkednek. Csíksomjon, a Kegytemplomnál, a 89,7-es ultralövid hullámú frekvencián hallható.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, tiszteleten és szeretettel köszöntök minden kedves Mári Rádió hallgatót az Erdélyi Mári Rádió Csíksomi stúdiójából. A mikrofonnál Pál Gilétet hallják, a pontos idő 6 óra 49 perc. A Szintcinke kedves hangjával ébresztjük Önöket, hívjuk, hogy tartsanak velünk. Nézzük át együtt közösen, hogy mit is adnak itt a továbbiakban, akik velünk együtt tartanak, velünk együtt rádióznak. Kedves hallgatóink, hamarosan a nap örömhíre következik, amelyhez Bátor Botond Pános atya fűz majd gondolatokat. Ezt követően 7 órától az Úrangyala imára hívjuk hallgatóinkat, majd hírek és programajánlóval jelentkezünk. Mindezek végén a nap szentjével ismerkedhetünk meg, illetve kalendárium rovatunkkal jelentkezünk. 7 óra 30 perctől majd a nap témájával folytatódik műsorunk. Ezt követően majd zenés köszöntő részt lesz itt a Csíksomi stúdióból, köszönhetik szeretteiket, rokonaikat, barátaikat, majd egy nagyon szép tiszteletemértől Márton Áron püspök atyától választott gondolattal fogjuk zárni mai ébresztő műsorunkat. 7 óra 55 perctől igéző lesz hallható, majd 8 órától szentmisét közvetítünk Nagyváradról, a Szent József templomból. 9 órakor fogadjuk az Önök imakéréseit, majd a fájdalmas rózsafűzért fogjuk elimádkozni. 10 órától jelenünk és jövünk műsorunkkal jelentkezünk. 11 órától hitünk és életünk a Magyar Mári Rádió közös katekézise lesz hallható. 11 óra 40 perctől út, igazság és élet címmel Vankos Alex atya vár Önöket Nagyváradról. 12 órakor visszakapcsolunk ide Csíksomjóra, az Úrangyala imára hívjuk hallgatóinkat, majd a Zsolozsmából a napközi imaórát fogjuk elvégezni. A műsor egészen 12 óra 55 percig fog tartani, amikor is egy újabb tájékoztató műsor ismertetővel fogjuk zárni ezen rovatunkat. Nézzük meg, hogy a mai napon hogyan alakul az időjárás fokokba vetítve itt a reggeli 6 órás adatok szerint. 0 fok van Fogarason. Brassóban 2 fokot mérnek, 1 fok van Sepi-Szentgyörgyön, 3 fokot mérnek Kézivásárhelyen. 2 fok van Baróton, mínusz 2 fokra ébredhetnek csíkszeredai hallgatóink, itt van a leghidegebb egész Romániában. Mínusz 1 fok van Gyergyóalfaluban és Maroshévízen, 4 fokot mérnek Székelyudvarhelyen. 9 fok van Tordán, 3 fok van Marosvásárhelyen. 5 fokot mértek Nagysármáson, 7 fok van Kolozsváron, 11 fok van Bánfi-Hunyadon. 2 fokot mérnek Dézsen, 4 fok van Besztercén, 5 fokot mérnek Aknasugatagon, 6 fok van Máramarosszigeten és Nagybányán, 5 fokot mértek Szatmárnémetiben, 8 fok van Zilahon, 9 fokot mértek Nagyváradon, 7 fok van Aradon, 6 fokot mérnek Temesváron, 5 fok van Resicabányán, 4 fok van Lugozson, mínusz 1 fok van Petrozsémben, 4 fokot mérnek Déván és Szászsebesen, ugyanakkor Balázsfalván, míg végezetül Gyulafehérváron és Nagyszebenben reggel 6 órakor 5 fokot mértek. Hívjuk hallgatóinkat, a tehetik, tartsanak velünk, rádiózzunk együtt, ébredjünk együtt, a nap örömhíre következik.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves testvérek, kedves Mária Rádió hallgatók, a mai evangélium Szent Lukács könyvéből a 10. fejezet 38. versről a 42. versig szól. Abban az időben Jézus és tanítványai, miközben Jeruzsálem felé haladtak, betértek az egyik faluba. Egy Márta nevű asszony befogadta őt házába. Ennek nővére Mária odaült az Úr lábához és hallgatta szavait. Márta megsürgött, forgott a sok házi dologban. Egyszer csak megállt. Uram, méltatlankodott. Nem törődöl vele, hogy nővérem egyedül hagy szolgálni? Szólj neki, hogy segítsen nekem. Az Úr azonban így válaszolt. Márta, Márta, te sok mindennel törődöl, és téged sok minden nyugtalanít. Pedig csak egy a szükséges. Mária a jobbik részt választotta. Nem is veszíti el soha. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldunk téged, Krisztus!
0: Kedves testvérek! Márta és Mária története, azt gondolom, hogy évszázadok alatt nagyon sok esetben megfogalmazódott, mégpedig a szolgálat és a imádság tekintetében. Hogy szemlélődni Isten előtt, és tevékenykedni. Úgy gondolom, hogy az Úr Jézus itt nem arról akart beszélni, és arról akar bennünket tanítani, hogy a tevékenység az egyáltalán nem fontos, és hogy a szemlélődés és az imádság az az igazán fontos. Mind a kettőre szükség van, hiszen Jézus ő maga is tevékenykedett, mégpedig nem is keveset. Gyógyított, ördögöt űzött, különböző csodákkal próbálta megerősíteni az Isten országába vetett hitet. Sokfelé járt, meghallgatta az embereket, és próbálta a tanításával őket irányítani. Nem lehetne mondani, hogy ő nem tevékenykedett volna. Nem lehetne mondani azt, hogy ő ezt egyáltalán nem tartja fontosnak. Akkor fölmerül a kérdés, hogy mégis miről van szó ebben az evangéliumban. Egyrésztről Mártát egy kicsit ki akarta józanítani, mert nagy valószínűséggel azzal, hogy egy kicsit bosszankodott, hogy Mária nem tesz semmit, és neki kell itt szaladgálni jobbra-balra, egyfajta ítélet volt, vagy éppen lehet, hogy egy benne lévő kicsit düh vagy harag a testvére iránt. Mindegy, pontosan ezt nem tudjuk, nem is kell elemeznünk. De lényeg az, hogy van benne némi fölháborodás. Először is Jézus ezt szerette volna helyre tenni. Másodszorban pedig, mint minden példabeszédben, minden történetben, ami az evangéliumban elhangzik, azért történik, hogy az utókor is tanuljon belőle. És ez a legfontosabb. Mária, hogy ott ül Jézus lábánál, azt a alapvető keresztény igazságot akarja kifejezni, hogy életünknek keresztény életünknek csak akkor van igazából értelme, hogyha idézőjelben Jézus lábától indulunk el. Vagyis, hogy a vele való kapcsolódásunk az egyik legfontosabb dolog az életünkben. Hogy vele együtt tegyük azt, amit tennünk kell. És ehhez időt kell szánni. Minden szeretett kapcsolatra időt kell szánni. Időt adni a másiknak, meghallgatni, és őszintén elmondani nekünk is azt, ami bennünk van. Időt szánni arra, hogy ez a szeretet kapcsolat el tudjon mélyülni, és ezáltal egyre inkább meg tudjuk ismerni egymást. És amikor ez a megismerés folyamat életünknek a része, akkor tudunk igazán jól együttműködni. Úgy gondolom, hogy manapság az egyik legnagyobb probléma, hogy pontosan ez hiányzik. Az együtt lenni jó élményét elvettük egymástól. Szaladunk és rohanunk, nem szánunk időt egymásra, és ezért nem is tudjuk megismerni. Nem is tudjuk fölfedezni a másik értékét. Így vagyunk Istennel is. Istennel úgy tudunk igazából mélyebb kapcsolatba kerülni, hogyha időt szánunk rá. Nem a jó Istennek van erre szüksége, hanem nekünk. Hogy egyre jobban meg tudjuk őt ismerni. Rohanás közepette ez nem megy. A tevékenységek közepette ez a megismerési folyamat nem med. De hogyha időt szánunk Istenre, akkor a tevékenységeink és adott esetben akár a rohanásaink közepette is, az egyre inkább megismert Isten jelenlétében tudjuk végezni a mindennapi tennivalónkat. Mert hogy nem a tevékenységgel akarjuk saját identitásunkat és értékességünket igazolni, hanem saját értékességünk abból fakad, hogy Istenhez tartozunk, egyrésztről Isten képére és hasonlatosságára lettünk teremtve, másrésztről pedig Isten gyermekei vagyunk. Hogy ő akarta, hogy legyünk. És ezt megélni, hogy tudom Istenem, hogy te akarod, hogy legyek, és hogy te feltétel nélkül szeretsz engem, ezt tudja igazából megfűszerezni a hétköznapi tevékenységeinket. Az Úr Jézus erről akart beszélni ebben az evangéliumban. Éppen ezért, kedves testvérek, szálljunk időt Istenre, hogy egyre jobban megismerjük őt, és hogy beengedjük őt az életünkbe, hogy áthassa a vele való együttlét a mindennapi tevékenységeinket, adott esetben akár még a rohanásainkat is. De meg kell állni időközönként, ne felejtsük el.

0: Az Atya, Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát.
1: És ő méhében fogad a Szentlélektől szent fiát.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Ime az Úr szolgáló leánya.
1: Legyen nekem a te igéd szerint.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: És az ige testélőn.
1: És mi köztünk lakozik.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja.
1: Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk. Kérünk téged, Úristen, önts lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Istenünk, te három püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen. Urunk Istenünk, te határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hám János püspököt. Ő hűséges szolgád és nyájad gondos pásztora volt, aki az életszentség útját járva minket is egyszülött fiat követésére buzdít. Tekints érdemeire, életszentségére, és közbenjárása által hallgass meg kérésünket, hogy őt mielőbb szentjeid között tisztelhessük. Amen. Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
0: Mondjunk áldást az Úrnak.
1: Istennek legyen hála.

szeplőtelen szűz, az igaz Isten anyja és az egyház anyja, nézd, milyen nagy a te aratásod, jár közben az Úrnál, hogy Isten népe a szentségekre éhezzék. Adj nekünk bőségesen papi és szerzetesi hivatásokat, akik erősek a hitben és szorgosan osztogatják Isten szent titkait. Ébresz készséget a fiatal nemzedékben Isten nagyszerű szolgálatára. Amen.

0: Dicsőtessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatók! 2026. október 6-án a Mária Rádió Csíksomlyói stúdió mikrofonjánál
1: Pál Gellért
0: és Bátor Botond Pál összerzetes köszönti Önöket. A pontos idő 7 óra 6 perc. Hallgassák meg híreinket és programajánlóinkat. Örök összentség imádási nap.
1: A gyulafehérvári főegyház megyében a mai nap folyamán a Gyergyócsomafalvi templomban tartanak örök összentség imádási napot. Járuljunk az oltári szentségben jelenlévő Krisztus elé, és könyörögjünk családjainkért, a békért és a lelkek megmentéséért. Máriás Lelkiségek Egyházmegyei találkozója Nagyváradon.
0: Október 3-án boldog Bogdánfi Szilárd vértanú püspök ünnepén Nagyváradon rendezte meg a Máriás Lelkiségek Egyházmegyei találkozóját a Nagyváradi Római Katolikus Püspökség. A program szentségimádással és rózsafűzér imádsággal kezdődött a Székesegyházban, majd Böcskei László megyés püspök mutatott be ünnepi szentmisét. Az egyházmegye főpásztora úgy fogalmazott: ma olyan példaképekre tekintünk, aki életében, szolgálatában mindvégig kitartott hite mellett és az egyház iránti hűsége miatt kellett meghalnia az üldözések közepette. Immár 16 éve tisztelhetjük őt a vértanúk és boldogok között. Szembeszédében kihangsúlyozta: tiszteletre méltó Márton Áron püspök kitartását is, hite iránti elkötelezettségét és keresztény népe iránti szolgálatát, akinek a Székesegyházban az idei emlék év alkalmából létrejött közösség szolgálatában elnevezésű kiállítását is a hívek figyelmébe ajánlotta. A szentmisét követően Pék Sándor általános helynök és Vojtichek Ilona a Szent László Római Katolikus Teológiai Líceum dísztermében tartott lenyűgöző előadást tiszteletre méltó Márton Áron püspökről. Megemlékezés Székelyudvarhelyen.
1: Ma délután 6 órától emlékeznek Székelyudvarhelyen az aradi vértanukra. Mi lenne, ha idén nem a halálukkal kezdenénk emlékezni az aradi vértanukra? Teszik fel a kérdés a szervezők. Amire megvirrad, elnevezésű megemlékezés az utolsó éjszakát idézi meg. Személyes szavakon, leveleken, zenén és képeken keresztül próbál közelebb hozni 13 embert, akinek a nevét ma már történelmi emlékezet őrzi. A megemlékezés helyszíne a Székelyudvarhelyi Városháza udvara. Katekézis sorozat felnőtteknek Nagyváradon.
0: A mindennapok rohanásában szükség van olyan alkalmakra, amikor megállhatunk, elcsendesedhetünk, kérdezhetünk és újra odaülhetünk Jézus lábaihoz. Oda, ahol nem teljesíteni kell, hanem figyelni. Ahol hitünk kérdéseiről őszintén beszélgethetünk, és ahol Isten igéje új fényt vethet életünkre. Szeptember 22 és november 24 között minden kedden este 6:30-tól felnőtteknek és fiatal felnőtteknek szóló katekézis sorozatra hív minden érdeklődőt a Nagyváradi Római Katolikus Püspökség a kanonok sor 13 szám alá. A harmadik előadás témája: kapcsolat a Mesterrel. A Szentírás, az előadó pedig Majoros Tibor, állandó diákonus. Konferencia a Vatikánban.
1: 11. Leó pápa meghívására Böcskei László nagyváradi megyés püspök, a romániai püspöki konferencia elnöke is részt vesz az október 7 és 14-e között a Vatikánban megrendezett találkozón, amelyet az Amoris Laetitia apostoli buzdítás megjelenésének 10. évfordulója alkalmából tartanak. Az 10 évvel az Amoris Laetitia után az evangélium hirdetése a családokkal közösen témájú találkozón a pápa a keleti katolikus egyházak vezetőivel és a püspöki konferenciák elnökeivel közösen keresi azokat a lelkipásztori utakat, amelyek által a családok nem csupán az egyház gondoskodásának címzetjei, hanem az evangelizáció tevékeny szereplői lehetnek. Az örmény kultúra napját ünneplik Marosvásárhelyen.
0: Október 9 és 11-e között a Marosvásárhelyi Örmény Magyar Kulturális Egyesület megszervezi 16. Örmény Kultúra Napjait. A háromnapos rendezvénysorozat középpontjában olyan köztünk élő erdélyi magyar örmény személyiségek állnak, akik gyökereiket őrizve napjaink társadalmi, gazdasági, politikai és művészeti életének aktív résztvevői. A rendezvénysorozat október 9-én délután 6 órakor kezdődik a Marosvásárhelyi Kultúrpalota kistermében. A nyitó esten a résztvevők olyan magyar örmény zenészekkel és művészekkel találkozhatnak, akik munkásságukban is őrzik és továbbadják örmény örökségüket. Az est első részében Kálmán Attila, egyesületi elnök helyettes, beszélgető partnerei, Bodurián Ágota, székelyudvarhelyi, valamint Avéd Éva és Kecskés Avéd Erika, marosvásárhelyi örmény származású művészek lesznek. Az eseményt Avéd Éva és a Kecskés Avéd Erika kamara hangversenye zárja, akik Johannes Brahms és Max Bruch műveiből adnak elő. Zarándoklat Medjugorjéba, Csíkszeredából.
1: Kedves hallgató, szeretettel hívunk, hogy zarándokoljunk együtt a béke királynőjéhez, a nagy találkozások helyére, a forráshoz. Míg vannak helyek az őszi zarándoklatra, amely Csíkszeredából indul. Ha hallod a szűzanya hívását, jelentkezz a 0740 088 629-es telefonszámon Kádár Gizellánál. Évadzáró motoros áldás.
0: Október 18-án vasárnap lesz az évadzáró motoros áldás. 12 órakor lesz Hargita fürdőn a Szent Mise, és 13 órakor a Hármas keresztnél fogjuk a motorokat megáldani. Mindenkit szeretettel hívunk és várunk.
1: Híreink végén a várható időjárásról.
0: Ma is sok napsütés várható, csak kevés fátyolfelhő szűrheti meg a napfényt. Esőre ma sem számíthatunk. A legtöbb helyen gyenge, mérsékelt lesz a légmozgás. Kora reggel helyenként párás, ködös lehet az idő. A fagyos hajnal követően délután 20-26 fokra van kilátás.
1: Ma reggel 7 órakor a következő hőmérsékleti értékeket mérték Erdélyben, Parcumban és a Bánságban. Fogarason -1 fok van, 2 fokot mérnek Brassóban, 1 fok van Sepi-Szentgyörgyön és Baróton, 3 fokot mérnek Székelyudvarhelyen,

0: Mínusz 1 fok van Petrozsémben, 3 fokot mérnek Szászsebesen, 5 fok van Gyulafehérváron, míg végezetül 4 fokot mértek Balázsfalván és Nagyszebenben ma reggel 7 órakor. Kedves hallgatóink, hírműsorunk végére értünk, köszönjük figyelmüket. Friss hírekkel, információkkal legközelebb ma délben jelentkezünk. Honlapunkon a www.mariaradio.ro címen az elhangzott híreket írott formában is megtalálják. Ha közérdekű eseményről tudnak, írják meg a hírek@mariaradio.ro e-mail címünkre.
1: Ébredjen a Mária Rádióval!

0: Szentek élete. Emberek, akik hősies fokon gyakorolták Isten szeretetét és az embertársak szolgálatát. Összeállította a Mustármag közösség. Felolvas Gecser Ramona színművész.
1: Kartózi Szent Bruno, áldozó pap, rendalapító. Bruno családjáról csak annyit tudunk, hogy az alsórajnai tartomány nemességéhez tartozott. Egy testvéréről biztosan tudunk, de ezen kívül a gyermekkoráról semmi adatunk nincsen. Egy 12. századi krónika annyit mond, hogy Bruno alapos műveltségre tett szert a vallásos és a világirodalomban. A kölni Szent Kunibertről nevezett káptalani iskolában kezdett tanulni, majd hamarosan átkerült Reimsbe, és ott fejezte be tanulmányait. Korán elkezdett készülni a papságra. Felszentelése után a Reimsi katedrális kanonokja és a káptalani iskola tanára lett. 1056-ban átvette Harimantól az akkor már híressé vált iskola vezetését. 1075-ben pedig az érsek kancellárrá nevezte ki. Brunót, mint tanárt, nagyon szerették. Sereglettek köréje a tanítványok, köztük a későbbi második Orbán pápa is. Rendszeresen megünnepelték előadásai után. Őt azonban sem fényes állása, sem a szellemi életörömei nem elégítették ki. Ez nyilvánult meg abban is, hogy 7. Gergely pápa oldalán harcba szállt a simónia és a papság erkölcsi romlása ellen. Manasszesz, a reimszi érsek a kifogásolható főpapok közé tartozott. Amikor megkezdte működését, mindenkiben reményeket keltett, de csak hamar kimutatta a foga fehérjét. A szerzetesek és a kanonokok kárára visszaélt püspöki hatalmával. Különösen nagy botrányt okozott azzal, hogy tréfát űzött a szent miséből és a pápából. Amikor végre hosszas húzavona után felkínálta Brunónak a püspökséget, ő nem fogadta el. Ennek a mélyebb magyarázata az, hogy az érsekkel folyó vita tetőpontján Bruno fogadalmat tett, hogy elhagyja a világot, és a szegény Krisztust fogja követni. A latin egyházban a Krisztus szegényei elnevezés megszámlálhatatlan remete és remete csoport megjelölésére szolgált. Ezek a remeték visszavonultak a világtól, rendszerint erdőben és ott magányban, vezeklésben és szegénységben éltek. Bruno is erre készült. Először a káptalamból kísérelt meg társakat hívni magával, de mikor látta, hogy kanontársai nem értik, 1081-ben egyedül indult útnak. Először egy langresi egyházmegyében lévő Sisfontenben ment egy erdőbe. Kis remetessége, amelyet magának felépített, mindössze 2 mérföld távolságban volt a Moleszmeszi kolostortól, s ez lehetővé tette számára, hogy az apáttal, Róberttel találkozzék. Ez a Róbert apát volt a ciszterciek alapítója. 1084 tavaszán tovább vándorolt, és Sártösz erdejében úgy döntött, hogy véglegesen megtelepszik. Ekkor azonban már 6 társ volt mellette, 4 pap

és két laikus testvér. A hely, ahol megtelepedtek, egy 1175 méter magasságban fekvő hideg és nedves éghajlatú völgy volt, amelyet magas Zordon-hegyek vesznek körül. A kartauziak nevüket éppen Sártöszről vették, 6 évig éltek itt a csendes magányban, elrejtve a világ elől, anélkül, hogy Regula szabályozta volna az életüket. Bruno semmi más nem kívánt meg a társaktól, csak a helyben maradásra vonatkozó fogadalmat. Nem is gondolt arra, hogy szerzetes rendet alapítson. Azt tekintette fontosnak, hogy a nagy szent remeték hagyományát folytassák, s jól lehet, egymás közelében éltek. Közös épületű kolostoruk is volt. Életmódjuk mégis lényegesen különbözött a Fontevillanői vagy Kamalduli, s még inkább a bencés kolostorok életformájától. 1090-ben azonban véget ért a remeték zavartalan élete. Bruno egykori tanítványa, aki második Orbán néven pápa lett, magához hívta egykori mesterét. Azt kívánta, hogy tanácsadóként álljon mellette. Bruno pedig késlekedés nélkül útnak indult Itáliába. A remetesség szeretetét magával vitte, ezért Rómában rövidesen könyörögni kezdett a pápának, hogy engedje vissza őt Sártösbe, vagy legalább arra nyújtson lehetőséget, hogy Rómában remeteséget alapítson. A pápa megértette mesterének és tanácsadójának szíve vágyát, ezért rendelkezésére bocsátotta a város egy csendes területét, Diocletianus egykori termáit. Ma ezen a helyen áll a Termini pályaudvar mellett a Santa Maria degli Angeli Bazilika, ahol Bruno megkísérelte a pápa közelségében a remete életet. Mielőtt azonban kiderülhetett volna, hogy az egyház központja közvetlen szomszédságában van-e lehetőség a remetességre, a pápával együtt menekülnie kellett délfelé, mert az ellenpápa hívei az életüket veszélyeztették. Dél-Itália akkor normann fennhatóság alatt állt. A pápa pedig abban a hiszemben, hogy ezzel kedvében jár Brunónak és általa meg tudja erősíteni a görög befolyás alatt álló Kalábriában a latin hatást, a reggiói káptalannal megválasztotta püspöknek. A pápa pedig abban a hiszemben, hogy ezzel kedvében jár Brunónak és általa meg tudja erősíteni a görög befolyás alatt álló Kalábriában a latin hatást, a regiói káptalannal megválasztotta püspöknek. Bruno ezúttal is visszautasította a püspökséget azzal a megindoklással, hogy adottságai és hivatása nem az egyház kormányzatra, hanem a remeteségre szólnak. Ismét kérlelni kezdte a pápát, hogy engedje el a hegyek közé remetének. Most engedélyt kapott a távozásra, és a sevillacei egyházmegye területén Rogerius Norman gróf segítségével megépítette a Santa Maria della Torre nevű kartauzi remetességet. 10 évvel később, 1101. október 6-án Maria della Torreban halt meg. 1193-ban, amikor a remetességet feloszlatták, a nem messze lévő és ugyancsak Bruno által alapított Szent István kolostor templomában szállították át a testét. Nem sok írás maradt ránk. 2 levele és egy zsoltár magyarázat, de e kevés írásból, s a már említett 12. századi krónikából és a kortársak tanúságaiból egyre inkább látszik, hogy korának egyik legjelentősebb személyisége is szentje volt. Ez az igen mély szívű ember, ahogy egy kartauzi mígó jellemezte, korának legmagasabb szintű műveltségének birtokában, ha kellett, tudott cselekedni, ám a szemlélődő életet mindennél többre tartotta. A legenda szerint Brunót a következő megrázó esemény indította el azon az úton, amely a kartauzi remetességig vitte. Reimsben meghalt az egyik híres főiskolai tanár. A domban ravatalozták fel, s a hívők sokassága és a papság 3 napon át folyamatosan zarándokolt a holttesthez, hogy búcsút vegyen a híres mestertől.
Bruno is elment a tanítványaival, hogy lerója tiszteletét a kolléga előtt. A halotti Zsolos Mát énekelték, és amikor felhangzott ez a sor, responde mihi, válaszolj nekem. A halott felült a ravatalon, és rémülettel kiáltott fel. Hívnak az igazságos bíró Isten elé. Majd élettelenül visszahanyatlott. A jelenlévő sokaság halálra vált André Bencét és szaladt ki a templomból. A következő napon ismét imádkozták a Zsolos Mát. És a mondott sornál a halott újra felült, és iszonyatos hangon kiáltotta. Elítélték Isten igazságos bíróságán. A templomban lévők megint futásban kerestek menedéket. A harmadik napon ugyanez megismétlődött. De akkor a halott teljes kétségbeeséssel ordította. Kárhozatra ítéltek Isten bíróságán. A legenda szerint ez annyira megrendítette Brunót, hogy elhagyta ragyogó tanári pályáját, és elindult a magányba, hogy egészen elmerülhessen Istenben.

0: Ébredjen a Mária Rádióval.
1: Kedves hallgatóink, megyünk tovább reggel ébresztő műsorunkban, nézzük meg, hogy kiket is hoztam a mai reggelem. Az első Finta Zoltán, akire szeretnék megemlékezni, aki Nagyajtán született. 1896. április 7-én és elhunyt Budapesten, Józsefvárosban 1947. október 6-án magyar költő, író, újságíró. Erzsébet városon végezte a középiskolát, katonai szolgálata miatt félbe maradt kolozsvári orvosi tanulmányai után 1921-től újságíró a kolozsvári napi lapoknál, úgy mint az Ellenzék, Keleti újság. Az 1920-as évek második felében a Temesvári Hírlap, az 1930-as évek közepén a Brossai Lapok belső munkatársa, 1940-ben a Keleti újság szerkesztője lett Kolozsváron. Költőként a Napkeletben 1920 és 22-ben volt. Két önálló verses kötete, Bort, búzát, békességet jelent meg Temesváron 1926, és Valaki ismeretlen Kolozsváron 1942-ben. Verseit sajátos zeneiség hatja át. 1944-ben Magyarországra menekült, többé nem tért haza. Budapesten hunyt el. Kedves hallgatóink, mint az Zoltánra emlékeztem, aki Nagyajtán született 1896. április 7-én és elhunyt Budapesten, Józsefvárosban 1947. október 6-án magyar költő, író, újságíró. Egy következő személy, akit hoztam a mai reggelen, Adonyi Nagy Mária, aki Éradonyban született 1951. október 6-án és elhunyt Berettyóújfaluban 2015. október 13-án költő, újságíró, műfordító. A Székelyhíd és a Nagyváradi 3-as számú ma Ady Endre gimnáziumban tanult, ez utóbbiban érettségizett 1970-ben, majd a kolozsvári Bábes-Bolyai Tudományegyetemen magyar-német szakos középiskolai tanári diplomát szerzett 1974-ben. 3 évig szatmárnémetiben tanított. 1978-tól Bukarestben a munkás élet, 1979-től 89 végéig a Hét belső munkatársa. 1989. december 22 és 23-án egyedüli magyar újságíróként járt azokon a bukaresti utcákon, ahol lőttek. Tapasztalatairól az 1989-es romániai forradalom furfangos ellopásáról, később a Terrorizmus című sorozatában számolt be valóság hasábjain. 1990 és 92 között a bukaresti romániai Magyar Szó, majd a Valóság szerkesztője, 1992 és 95 között a Nagyváradi Erdélyi Napló szerkesztője, illetve főszerkesztő helyettese. 1996-ban az Erdélyi Híradó könyvkiadó részlegének főszerkesztője, majd a Skripta kiadó szerkesztője. Nagyváradi munkalehetőségeinek végleges megszűnése után Budapestre települt át, a Magyar Nemzet hétvégi magazinjának olvasó szerkesztője lett. Kedves hallgatóink, Adonyi Nagy Máriára emlékeztem, aki Éradonyban született 1951. október 6-án és elhunyt Berettyóújfaluban 2015. október 13-án költő, újságíró, műfordító.

0: Kedves hallgatóink, végezetül a 13 aradi vértanúra szeretnék megemlékezni. Alig két hónappal a világosi fegyverletétel után 1849. október 6-án Aradon kivégezték a szabadságharc 13 katonai vezetőjét. Míg helyre nem állt az alkotmányos rend, nem lehetett megemlékezni a forradalomról, a szabadság mártírjai évekig jeltelen sírokban feküdtek. Az aradi vértanúk kivégzésének napját 2001-ben nemzeti gyásznappá nyilvánították. 1849. október 6-án az orosz segítséggel levert szabadságharcot követően császári megtorlás során Pesten kivégezték gróf Batthyány Lajost, az első magyar miniszterelnököt. Ugyanezen a napon a szabadságharc 12 tábornoka és egy ezredes szenvedett vértanú halált Aradon. A véres megtorlásnak összesen 157 hazafi esett áldozatul, és a szabadságharc számos résztvevője kényszerült hosszú évekre belső vagy külső emigrációban. Borzasztó nap, az 1849-i október 6-a minden emberséges ember mély gyászának a napja volt Aradon, szerepelt Olá Gyula visszaemlékezésében. Aradon laktam, 13 éves fiú voltam. Megmaradt emlékezetemben, mintha most is látnám a 9 tábornokot egy sorban a vitófán függeni, és a 4 agyonlőtt vértanút az aradi vár sáncában holtan feküdni. A mai napon, kedves hallgatóink, több helyen is megemlékeznek az aradi vértanukról. Bíztatom a hallgatóinkat, hogy vegyünk részt ezeken a megemlékezéseken, ha tehetjük. Egy szép énekkel zárnám a mai rovatunkat, fogadják szeretettel a Kátai Krónikából, a históriás énekek közül, Jaj, de búsan süt az őszi nap sugara, magyar történelmi zene, amely az aradi vértanukról szól.
1: Jaj, de búsan süt az őszi nap sugára, az aradi vár Temlöcnek ablakára. Szánnyal

égre. Jaj, de boldog, kit először nevezének, hogy a halált legelőször ülelné meg.

Ugyanicsot hagyták végső vértanúnak, hogy érezze terhét, kínját a bosszúnak. Kegyetlenül harapott

ha volna honvédek közt a csatában. Bajtársai mind ott függnek már előtte. Ő is indul, ő is megyen jobb életre. És megállt az akasztófa közelében. Megöleli, megcsinálja.

0: Kedves hallgatóink, folytatódik reggeli ébresztő műsorunk, elérkeztünk a nap témájához, és nagy szeretettel köszöntöm Ferenc Kornélia önkéntes munkatársunkat, és megkérlek, kedves Kornélia, hogy számoljál be nekünk a 28. Mártonálon zarándoklatról, hiszen ez az elmúlt hétvégén volt. Köszöntelek szeretettel!
1: Én is köszöntöm szeretettel a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. Nagy öröm volt a szívemben az elmúlt hétvégén, ugyanis csütörtök péntek szombaton került sor a 28. Mártonáron zarándoklatra. Az útvonal megszokott volt, a zarándokok viszont több helyről érkeztek, egy nagyon-nagyon színes társaság volt az autóbuszon. 52-en utaztunk Elekes Zsolttal együtt, aki mindig a műgépkocsi vezetőnk, már azért is, mert külön hálával tartozunk neki azért, hogy a sok-sok zarándoklat alatt, amit hallott, igyekszik humorosan visszaadni, bekapcsolódni a zarándoklatba, velünk énekel, velünk imádkozik, olyan ő is, mint egy zarándok. Ezúttal is Obermayer Ervin atya vezette a zarándoklatot, aki a Márton Áron boldogái, illetve szentély avatásnak a viceposztulátora. A zarándoklat során ismerteti, igyekszik beavatni mindabba, amivel jár a viceposztulátori ott, és az, ahogy a boldogá, illetve szentélyavatás előkészítése folyamatban van minden nehézség ellenére. Ezúttal a zarándoklat Csíkszentdomokoson kezdődött, végén megálltunk Bara Ferenc atyánál, de az ő felvételét meg tudtuk hallgatni az autóbuszon, ugyanis készült egy felvétel. A hazaúton a zarándokok arról számoltak be, hogy mennyire megérintette őket ez a beszámoló arról a két évről, amit Bara Ferenc atya tiszteletre méltó Mártonáron püspök úr mellett tölthetett. Az utolsó két év, a két nagyon nehéz év a beteg Áron püspök mellett, milyen szépen beszél mindenről, a szenvedéséről, szenvedés eltűréséről, és a halálról, a halál pillanatáról. Csíkszentdomokoson már szendvicset kaptak a zarándokok, amelyet el is fogyaszthattak, következett a múzeum látogatás, ahol köszönettel tartozunk Lázár Csillának, aki szakszerűen bevezett minket Áron püspök úr éveibe, és hát gyakorlatilag az egész életébe egy nagyon kedves kiállító teremben elmond mindent a püspök úr. Ezt követően Gyergyó Szent Miklóson álltunk meg egy imára az ebédre, amelyet fogyasztattunk a Karitás éttermében Tét Mihály főszakácsnak a jó voltából, a nagyon finom ételeket ehettek az zarándokok. Innen már meg sem álltunk Szászvégenig, ahol Balla Árpád atya fogadott bennünket mindig nagy-nagy szeretettel. Itt az zarándokok felfrissülhettek egy kávé mellett, kalács mellett, ásványvíz, és hát közben ugye mindig be kell iktatni a folyóügyek elintézését is. Amint mondtam, az zarándok testvérek Gyergyótól, Kézdivásárhelyig és Béla-falváról, valamint Kézdi-Szentkeresztről, Kézdivásárhelyről, Székelyudvarhelyről, Csíkszeredából nagyon sokan. Az őrangyalos játék volt az, amikor egymást megismerhettük, illetve megtudhattuk, hogy ki miért jött el. Volt, aki már 5., 8. alkalommal, de nagyon sokan voltak olyanok is, akik első alkalommal vettek részt ezen a zarándokúton. 7 diákot vihettünk magunkkal Gyulafehérvárról, a Kántor iskolából. Kiderült, hogy ez a 2 fiatal foglalkozik tiszteletre méltó Áron püspök emlékével, idősebb abbácsiktól ők is vettek fel beszélgetést, idéztek mindabból, amit hallottak ezektől az idős plébánosoktól. Már a Maros-szigeten volt az első szálláshelyünk, itt vacsora után mindenki elfoglalta egy nagyon-nagyon szép kertbe, a malomkertbe, egy fogadóba a szállást, és itt nem reggel után másnap csoport indulhatott a múzeumba. Ez alkalommal nem Andrea, egy kedves kolléganője fogadott, szakszerűen végigvezette a csoportot, mindannyiukat meghatott ez a börtön múzeum. Ezek után a piarista templomban, a helyi templomban mutatta be Obermayer Ervin atya a szentmisét, és innen ebéd után kimentünk a szegények temetőjébe, ahol megkoszorúztuk Boga Alajos sírját. Boga Alajos Csíkkozmáson született, a szüleinek a sírjáról egy alkalommal vittünk földet is, amelyet szétszórtunk a szegények temetőjébe, mert nem tudhatjuk, hogy hol nyugszik, hova van eltemetve, éjjel titokba temették a börtönben elhunytakat, éppen ezért szent az a hely, mondom mindig, hogy vigyázzunk, hova lépünk, mert a sírok nincsenek megjelölve, jeltelen sírokba hantolták el a börtönben elhunytakat. Innen Kolozsvárra utaztunk, ahol újra elfoglaltuk a szállást, vacsora után megpihenhettek a zarándokok, másnap a reggeli után indultunk be autóbusztal a központba, ahol László Attila Eszteres úr fogadta a csapatot. Bemutatva a Szent Mihály templomot, a piarista templomot, így indultunk tovább Gyulafehérvárra. Gyulafehérváron mindig nagy öröm, hogy minket fogad az érsekatya. Dr. Kovács Gergely érsek úr fogadta a csoportot. Közös fotó az ülő Márton Áron, szobor mellett, illetve koszorúzása szobor előtt, majd a püspöki palota megtekintése, azok a szobák, amelyben a püspök úr élt ság idején. De mivel tudta, hogy lehallgató készülék működik a szobában, éppen ezért a egyházmegye gondját, baját igyekezett a kerti filegóriából intézni, ott fogadni a paptestvéreket, akik hozzá ellátogattak. Az út folyamán én mindig elmondom azokat az adományokat, amelyeket a plébános uraktól hallottam. Ezzel csak azt szeretném kifejezni, hogy nem csak a szigorú, következetes püspök úrat kell ismerni, hanem kell ismerni a jó humorú, kedves és gondoskodó atyát, aki ráfigyelt minden mozzanatára az egyházmegyéjének, a papjai életének. Gyulafehérváron a katedrális megtekintése után, ahol szentmisét hallgathattak a zarándok testvérek, ebéddel fejeződik be a zarándoklat. Böjte László és kedves felesége működtet egy nagyon jó ebédlőhelyet, ahol elfogyaszthatjuk az ebédet, és ezzel ér vége a zarándoklat. Felszállunk a buszra és visszapörgetjük mind az eseményeket, amiket átéltünk az őrangyalos játék alkalmával. Mindenki beszámolhat arról, hogy mi érintette meg a leginkább ezen a zarándoklaton. Valamennyien kiemelték Obermayer Ervin atya hozzáértő bemutatóját a tiszteletre méltó Áron püspökről, valamint, amit már mondtam, Bara Ferenc atyának a beszámolóját. Az idén érződik, hogy a 130. Márton Áron évvégét nyilvánított időszak, az megmozdította az embereket, ugyanis, amint láthattuk, Magyarországról is jöttek a hétvégén a Magyar Kurír szerkesztősége által szervezett zarándoklatra. A hónap végén remélem, hogy összegyűl a csatószegiek zarándoklatára is a csapat Keresztes Zoltának vezetésével. Ők is megteszik ugyanezt az utat, hogy szoktuk. És egy öröm volt, amikor ülött, hogy Bara Gyula Bukarestben szintén szervez a hónap végén egy zarándoklatot, Bukarestből indulnak a hajnali órákba, és Csíkszentdomokosig jönnek, itt meghallgatják a Lázár Csilla beszámolóját, Szentdomokosra jönnek csupán, de ez nagy öröm és nagy dolog, hogy Bukarestből egy autóbusznyi zarándok kíváncsi arra a sok-sok jó dologra, amelyet hallhat tiszteletre méltó Áron püspök úrról.
0: Köszönöm szépen, kedves Kornélia, ezt az élménydús beszámolót és a hirdetett Márton Áron következő zarándoklatot is, de mikor lesz az, amikor ti újból szerveztek zarándoklatot ezen az útvonalon?
1: Most már beigazolódott, hogy évi két alkalommal szervezünk zarándoklatot. Mindig attól függ, hogy az érsek úr melyik időpontot jelöli ki, amikor bennünket fogadni tud. Tehát egy ősszel szokott lenni, és egy tavasszal. Legközelebb tavasszal lesz, amit mondtam, ahogy Csekatya jelzi, mi megszervezzük a zarándoklatot. Természetesen időben szólunk, ugyanis erről a zarándoklatról több mint haton lemaradtak egészségügyi okokból, a Jóisten adjon nekik gyógyulást, és adja, hogy a következő zarándoklatra el tudjanak jönni.
0: Így legyen. Nagyon szépen köszönöm az információkat, kívánok áldott szép napot neked, és ha teheted továbbra is, ha tartsál velünk, és hallgassad az Erdélyi Mária Rádiót, dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen. Én is szeretettel köszönöm az Erdélyi Mária Rádió hallgatóit. Áldott szép napot adjon a Jó Isten!
0: Köszönjük szépen, kedves hallgatóink! Az elmúlt percekben Ferenc Kornélia önkéntes munkatársunkat hallották.

0: Kedves hallgatóink, a pontos idő 7 óra 52 perc, egy rövid zenés köszöntőre még maradt időn, köszönhetik a nap ünnepeltjeit, azaz a Renáta és a Bruno nevet viselő kedves hallgatóinkat névnapjuk alkalmából, illetve születésnapot ünneplőket is lehet köszönteni. Telefonszámaink 0259 420 555, illetve 0359 420 555, üzeneteiket a 0758 420 555-ös telefonszámra várjuk. Én nagy szeretettel szeretném köszönteni feleségemet, Pál Renátát névnapi alkalmából, Isten éltessen sokáig, és nagyon boldog névnapot kívánunk neked. De ilyen nagy szeretettel szeretném köszönteni Csíksomjon, János Renátát, szintén névnapi alkalmából, Isten éltessen sokáig.
1: Én is szeretettel köszöntöm György Renátát a Margita fürdőn, jó Isten segítse névnapi alkalmából.
0: Boros Vilmos atyát köszöntjük születésnapi alkalmából, Nyújtódi plébános atyát. Nagyon boldog születésnapot kívánunk, Isten éltesse sokáig erőben, egészségben.

Persze vannak még, akik a Renáta névre lettek keresztelve. Mindenkit köszöntök, még van fönt Hargita Füldő Máté Renátát, és a Jóisten éltesse sokáig. És a születésnaposokat én is szeretettel köszöntöm a mai napon.

Kedves hallgatóink, Márton Áron püspök úr gondolatait olvasom föl a Nevelés című könyvből. A nevelés mind az iskolában, mind az iskolán kívüli népművelés keretében csak akkor eredményes, ha támogatja a család is. Ha iskola és család, népnevelő és szülő együttműködnek, karöltve fogják és vezetik a fejlődő lelket.

0: Kedves hallgatóink, nem is maradt más hátra, mint hogy rövid tájékoztató műsorismertetővel lezárjuk mai ébresztő műsorunkat. Hamarosan igéző lesz, hallható ma 8 órától szentmisét közvetítünk Nagyváradról, a Szent József templomból. 9 órakor fogadjuk Önök imakéréseit, majd a fájdalmas rózsafűzét imádkozzuk. 10 órától jelenünk és jövünk műsorunkkal jelentkezünk. 11 órától hitünk és életünk a Magyar Máre Rádió közös katekézise lesz hallható. 11 óra 40 perctől Útigazság és élet címmel Vankos Alex atya vár Önöket Nagyváradról. 12 órától az Urangyala imára hívjuk hallgatóinkat, ezt követően majd a Zsolozsmából a napközi ima órára. 12 óra 55 perctől majd egy újabb tájékoztató műsorismertetővel folytatódik délutáni műsorkínálatunk, most pedig elköszönünk kedves mindannyiuktól, a mai reggelen Önöket ébresztette
1: Bátor Boton Pál szerzetes
0: és Pál Gellért.
1: Kedves hallgatóink, a mai napon az evangéliumban hallottak legyenek a szemünk előtt Márta és Mária története. Mária jobbik részt választotta. A tevékenységeink igazából akkor lesznek áldottak, hogyha jó Istennel együtt tesszük a dolgunkat, az emberi kapcsolatépítésünket, a hétköznapi feladataink elvégzését, a munkánkat. Kérjük az Urat, hogy minél kevesebbet feledkezzünk meg róla, vagy inkább így is mondhatnám, minél többet vele együtt rágondolva tudjunk cselekedni, élni a mindennapokban.

0: Ne félj, ezentúl emberhalász leszel. Ezzel az igével kapcsolatban egy óriási élményem van, amikor az egyházi gimnáziumban a hittantanárunk, Brodek Péter atya meghívott egy lelki gyakorlatra, és hallgattuk az előadásait, imádkoztunk, énekeltünk. Voltak ima alkalmak, amikor felettünk egy kis csoport imádkozott. Én már akkor harmadikos lehettem a gimnáziumban, és gondolkodtam a papi hivatás felett. És amikor a kis csoport így imádkozott, és befejezte az imádságot fölöttem, utána azt mondják, hogy te pap leszel. És én csak néztem, hogy hát miért mondják ezt? Hogyan esetleg jutottak ehhez hozzá? És akkor látom, mivel behúnytam a szemem, amikor imádkoztak fölöttem, de miután befejeződött az imádság, látom, hogy szentírás van a kezükben, és valahogy az imádság közben ott nyitották ki, ahol a csodás halfogásról van szó. Mikor Péter és az apostolok nem fogtak egész éjjel semmit. Utána Jézus azt mondja nekik, hogy evezz a mélyre, vessétek ki a hálót halfogásra. Péter akadékoskodott, de megtette, és tanúi voltak minnyáján a csodás halfogásnak. Ezután Péter azt mondta, hogy Uram, menj el tőlem, mert bűnös ember vagyok. Erre Jézus azt mondta neki, hogy ne félj, ezentúl emberhalász leszel. Amikor én ebben a helyzetben, hogy talán igent mondok a papi hivatásra, ezt az igét hallottam, ez nagyon megerősített abban, hogy valóban igent mondjak Jézusnak, és majd jelentkezzek a szemináriumba. Valóban pap szeretnék lenni. Ezt hozta elő bennem ez az ige, mint egy megvilágosodás. Azóta is nagyon sokszor visszatérek ehhez, ismételgetem azt, amit Jézus mondott nekem akkor. Ne félj, ezentúl emberhalász leszel.
1: Frankó László atya gondolatait hallották.

Dicsértessék Jézus Krisztus, nagy szeretettel és tisztelettel köszöntünk minden kedves hallgatót határon innen és túl. Szent misét közvetítünk Nagyváradra a Szent József plébánia templomból, melyet bemutat Karácsony Tibor, egy rádió műsor igazgatója. A kántori szolgálat pedig ellátja Majoros Attila. Tartsanak velünk, imádkozzunk együtt!

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom, a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással.
2: Én védkem,
0: én igen nagy védkem, kérem ezért a boldogságos mindenkor Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim,
2: hogy imádkozzatok
0: érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.

0: Könyörögjünk. Istenünk, te Szent Brunót arra hívtad, hogy a magányban szolgáljon neked. Közbenjárására add, hogy a világ forgatagában is szüntelenül neked éljünk, a mi Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki lakodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
2: Szent leszke Szent Pál apostolnak a Filippiekhez írt leveléből. Testvéreim, Krisztus Jézusnak fönséges ismeretéhez mérten mindent hátránynak tartok. Érte mindent elvetettem, sőt szemétnek tekintek, csak hogy Krisztust elnyerhessem és hozzátartozzam. Hiszen nem a törvény útján váltam igazzá, hanem a Jézus Krisztusban vetett hit révén. Isten ugyanis a hit által tett igazzá, hogy megismerjem őt és feltámadásának erejét, de a szenvedésben is vállaljam vele a közösséget. Így hasonló akarok lenni hozzá halálában, hogy ezáltal eljussak a halálból a feltámadásra is. Nem mintha már elértem volna, vagy már a célban lennék, de futok utána, hogy magamhoz ragadjam, ahogy Krisztus is megragadott engem. Testvéreim, nem gondolom, hogy már is magamhoz ragadtam, de azt igen, hogy elfelejtem, ami mögöttem van, és nekilendülök annak, ami előttem van. Futok a kitűzött cél felé, az égi hivatás jutalmáért, amelyre Isten meghívott Krisztusban. Ez az Isten igéje.
1: Istennek legyen hála.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent Lukács könyvéből.
2: Dicsőség neked, Istenünk!
0: Amikor már közel voltak Jézus szenvedésének és megdicsőlésének napjai, útközben valaki így szólt hozzá. Követlek, bárhová megy. Jézus így válaszolt, a rókának van odúja, az ég madarainak fészke, de az emberfiának nincs hová fejét lehajtania. Egy másikat Jézus szólított fel, kövess engem. Az így válaszolt, Uram, engedd meg, hogy előbb elmenjek és eltemessem apámat. Hagyd a holtakra, hadd temessék el halottaikat, mondta neki. Te pedig menj és hirdesd az Isten országát. Egy harmadik ezt mondta neki, Uram, követlek téged, de engedd meg, hogy előbb elbúcsúzzam a családomtól. Jézus így válaszolt, aki kezét az eke szarvára tette, és mégis hátra tekint, nem alkalmas az Isten országára. Ezek az evangélium igéi.
2: Áldunk téged, Krisztus!
0: Kedves testvérek, kedves Mária Rádió hallgatók! Nagyon szép, egy első hallásra ez a mondat a mai evangéliumban, hogy követlek téged, bárhová mész. Jézus nem válaszol egyszerűen, hogy nagyon jó, gyere, hanem ahogy hallottuk, azt mondja, hogy hát a rókának van odúja, az ég madarainak fészke, de az emberfiának nincs abba lehajtani a fejét. Mintha azt mondaná, ha engem akarsz követni, akkor ne a kényelmet keresd, hanem engem. És ez az evangélium egyik legmélyebb kérdése hozzánk, hogy miért követem Jézust? Azért, mert szeretem? Azért, mert vele akarok maradni? Vagy azért, mert azt remélem, hogy majd könnyebb lesz az életem? A mai evangéliumban az első ember, az nagyon lelkes. Talán már látja Jézusban a nagy mestert. Talán azt gondolja, ha Jézus mellett vagyok, biztosan jó helyre kerülök. És Jézus lehűti a nagy lelkesedését. Azt mondja, hogy az emberfiának nincs ahova lehajtani a fejét. Tehát ő nem ígér kényelmet, nem ígér gazdagságot, nem ígéri, hogy aki őt követi, annak nem lesz többé problémája. Nem mondja, hogy na gyere utánam, mert aztán neked teljesen könnyű lesz, hanem azt mondja, hogy gyere utánam, és vedd fel velem együtt, vagy velem együtt hordozd az élet keresztjét. Mert kereszténynek lenni nem azt jelenti, hogy nincsenek keresztjeink, hanem azt, hogy nem egyedül hordozzuk őket. Tehát Jézus ő nem reklámozza magát, önmagát, nem mondja, hogy gyere hozzám, és minden problémád megoldódik, hanem őszintén megmondja, ha engem követsz, lesznek nehézségek. Lesznek napok, amikor nem értesz mindent. Lesznek imádságok, amelyekre nem kapsz azonnal választ. Lesznek emberek, akik nem értenek meg. Lesznek csalódások, lesznek könnyek, lesznek olyan esték, amikor azt kérdezed, hogy Uram, miért ilyen nehéz az életem? Jézus nem azt ígéri, hogy nem lesz éjszaka. Azt ígéri, hogy az éjszakában is velünk marad. Második ugye azt mondja, hogy engedd meg, hogy eltemessem apámat előbb. Jézus válasza keménynek tűnik, hagyd a holtakra, hadd temessék halottaikat, te pedig menj és hirdesd Isten országát. Mit jelent ez? Jézus nem a szülők iránti szeretetet akarja eltörölni, nem azt mondja, hogy ne tiszteljük édesapánkat, édesanyánkat, itt valami mélyebbre mutat, azt mondja, hogy Isten hívásában nem lehet mindig mindent későbbre halasztani. Milyen gyakran mondjuk mi is, hogy ó, hát majd később imádkozok, ó, majd most nem megyek templomba, majd jövő héten elmegyek, majd később többet foglalkozom a családommal, majd később közelebb kerülök Istenhez. Tehát az életünk tele van ilyen kifejezésekkel, hogy majd. És közben ugye telnek az évek. De egy idős ember egyszer azt mondta, én egész életemben azt hittem, hogy van időm. Fiatalon azt gondoltam, majd ha megházasodom, aztán majd ha lesznek gyermekeim, majd ha nagyobbak lesznek, aztán majd ha nyugdíjba megyek. És amikor nyugdíjba ment, azt mondta, most már igazán lesz időm Istenre. Közben beteg lett, és akkor már csak ennyit mondott, milyen gyorsan elment az élet. Tehát talán nekünk is szól ez az evangélium, kedves testvérek, ne holnap kövesd Jézust, ma kell neked megbocsátanod. Ha ma kell imádkoznod, imádkozz ma. Ha ma kell valakinek azt mondanod, hogy szeretlek, mondd ki ma. Ha ma kell azt mondanod, hogy bocsáss meg, ne várj holnapig. Ha ma kell visszatérned Istenhez,

0: mert aki állandóan hátrafelé néz, az nem tud egyenesen előre haladni. Tehát Jézus követéséhez néha el kell engednünk a múltat. Talán te is ismered ezt az érzést, hogy bárcsak másképp döntöttem volna, bárcsak nem mondta volna azt, bárcsak nem mentem volna oda, bárcsak nem hagytam volna el azt az embert, bárcsak másképp neveltem volna gyermekeimet, és így tovább. Nem kell egész életünkben a tegnapot néznünk, mert Jézus ma azt mondja, hogy kövess engem. Nem azt mondja, hogy miért rontottad el, hanem merre induljunk tovább. És ez az irgalmasság egyik legnagyobb ajándéka. Isten nem azt kérdezi, hogy mi voltál, hanem azt, hogy mi szeretnél lenni mellettem. Jézus nem azt mondja, hogy érj utol, fuss utánam, hanem azt mondja, hogy kövess engem. Ez azt jelenti, hogy ő megy elől, ő ismeri az utat, ő tudja, hová vezet. Nekünk nem kell mindent előre látnunk. A tanítvány feladata nem az, hogy ismerje az egész utat, csak a következő lépést kell megtennie. Talán ma csak egy lépést tudsz megtenni, egy imát, egy bocsánatkérést, egy telefonhívást, egy gyónást, egy kibékülést, egy döntést, egy olyan kifejezést, hogy Jézuson segíts, és ez elég, és holnap majd megteszed a következő lépést. Tehát a tanítványság egyik legnehezebb része az elengedés. Elengedni azt, amit nagyon szeretünk, elengedni egy sérelmet, egy álmot, az elképzeléseinket, az igényt, hogy mindennek úgy kell történnie, ahogy én akarom, és azt mondani, hogy Uram, legyen meg a Te akaratod, és ez nem gyengeség. Ez a hit egyik legmélyebb formája. Nem az, mert azt jelenti, hogy Istenem, jobban bízom benned, mint a saját elképzeléseinkben. És az evangélium végén Jézus nem azt kérdezi tőlünk, hogy mindent megértettél? Nem. Azt, hanem, hogy soha nem fogsz többé elesni. És nem az, hogy tökéletes vagy, hanem, hogy követsz engem. És erre nekünk talán nem kell nagy szavakkal válaszolnunk, elég annyi, hogy igen, Uram. Lehet, hogy lassan, lehet, hogy könnyek köz, lehet, hogy sokszor elesve, de igen, Uram, követlek. És ha néha letérünk, az útról visszatérünk, ha elesünk, felállunk, ha elfáradunk, megpihenünk, ha félünk, megfogjuk Jézus kezét, és megyünk tovább. Mert nem az a fontos, hogy milyen gyorsan haladunk, az a fontos, hogy Jézus nyomában maradjunk. Amen. Kérjük testvéreim, gondviselő mennyei atyánkat, hogy a szent hitvalló példája nyomán szentségben és igazságban járjuk a földi élet útjait.
1: Segítsd kegyelmeddel egyházad minden tagját, hogy valóban a föld sója és a világ világossága legyünk.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: Adj egyetértést a népeknek, és támasz önzetlen békesség szerzőket az egész világ javára.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: Add, hogy úgy fáradozzunk családunk és embertársaink jólétéért, hogy mentek maradjunk a világ bűneitől.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: Adj nekünk irgalmas szívet, hogy bajba jutott embertársaink segítségével róljuk le az irántad való szeretet adóját.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: Add, hogy a betegek és a szenvedők a szentek példájára krisztusi lélekkel viseljék keresztjüket.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: Add, hogy elhunyt szeretteink szentjeik társaságában jobbot felül foglalhassanak helyet az ítélet napján.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
0: Mennyei atyánk, nyisd meg lelki szemünket, hogy nagy testvéreinkben, a szentekben megcsodáljuk, mire képes kegyelmeddel az ember. Erősítsd akaratunkat, hogy földi hivatásunknak hűséges betöltésével méltónak bizonyuljunk szent példaképeinkhez, Krisztus a mi Urunk által.
3: Amen.

0: Imádkozzatok testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
1: Fogadja az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Anya Szent Egyház javára.
0: Urunk Istenünk, add, hogy oltárodhoz lépve, arra a kegyességre törekedjünk, amely Szent Brunóban lángolt, hogy tiszta szívvel és buzgó szeretettel ajánlhassuk fel neked ezt az áldozatot, Krisztus a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Emeljük fő szívünket.
1: Fölemeltük az Úrhoz.
0: Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek.
1: Méltó és igazságos.
0: Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten. Mert szentjeidnek példás élete által az Anya Szent Egyházat mindig új erővel gazdagítod, és így bizonságot teszel arról, hogy mennyire szeretsz és pártolsz minket. És hogy üdvösségünk szent titka valóra váljék bennünk, a szentek nagyszerű példája sarkal minket, de imádsággal is közben járnak értünk, jóságod mindenkor kérve. Ezért mi is minden angyallal és szenttel együtt Urunknak vallunk téged, és újjongva zengjük.

0: Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra, mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka.
1: Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk feltámadásodat, amíg el nem jössz.
0: Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a szent élet mindnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyháza sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben Leó pápánkkal, László püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Üdvözítünk parancsára és Isteni tanítása szerint így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy,
1: szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
0: Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmatból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
1: Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyjuk rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházat hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
1: És a te lelkeddel.
0: Engesztelődjetek ki szívből egymással.
1: Legyen békesség köztünk mindenkor.

Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem.

0: könyörögjünk. Kérünk, Urunk Istenünk, hogy a magunkhoz vett szentség ereje újítsa meg szívünket. Add, hogy Szent Bruno apád példáját követve az odafent valókat keressük, és így Krisztussal együtt megjelenhessünk az ő a dicsőségben, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg bennünket, családjainkat, és a Mária Rádió hallgatóit, a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
0: A Szent Mise véget ért, éljünk békében.
1: Istennek legyen.

Kedves hallgatóink, szentmisét közvetítettünk Nagyváradról, a Szent József plébánia templomból, melyet bemutatott Karácson Tibor atya rádió műsorigazgatója, a kántori szolgálat pedig ellátta Majoros Attila. Köszönjük, hogy velünk tartottak és együtt imádkozhattunk. Kívánok önök Istentől megáldott szép napot, vigyázzanak magukra és egymásra. A mikrofonnál Mitra Liviát hallották, dicsértessék Jézus Krisztus!

Az adakozás nem csak hogy szeretetből kell végezni, hanem örömmel is, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. Kedves hallgatók, az Erdélyi Mária Rádió az önök szeretete és öröme nélkül nem maradhat fenn. Ezért várjuk az önök adományait, hogy a szerető Istennek örömhírét minél több ember szívéhez eljuttathassuk az éterhullámaink keresztül.

0: dicsértessék a Jézus Krisztus, tisztelettel és nagy szeretettel köszöntünk minden kedves Mára Rádió hallgatót. Innen az Erdély Mára Rádió Csíksomlyói stúdiójából 2026. október 6-án a pontos idő 9 óra és 1 perc. A következő negyed órában fogadjuk az önök ima kéréseit és ima szándékait. Hívjuk és kérjük önöket tartsanak velünk, majd imádkozzunk együtt közösen az elhangzott és el nem hangzott szándékokra. A műsorban önökkel leszünk
1: Csatlós Éva
0: és Csatlós Robert, már is mondanám telefonszámainkat, a 0259 420 555 és a 0359 420 555. SMS számunk a 0758 420 555. Honlapunkra is írhatnak imakérést a www.mararadio.ro címen, az ima szándékra kattintva. Imádkozunk a mai napon az általános ima szándékok között a pápáért, püspökeinkért, beteg papjainkért, kántorokért, keresztények egységért, katolikus anyaszent egyházunkért, az egyházban szolgáltó teljesítő testvérekért, betegekért, bajban levőkért, keresztény családokért, szenvedély betegekért, az úton levőkért, fiatalokért, nehéz anyagi helyzetben levőkért, önkéntesekért, munkatársakért, a Mára Rádió adományozóért és támogatóért is.
1: A füzetünkbe fejlesztett imakéréseket igyekszem olvasni, nagyon-nagyon sok van, ezért nem is húzzuk az időt, felajánlom a családomért és egy nagyon fontos szándékra. A család közös halottaiért köszönöm szépen, Rózália tart velünk, szomszédaimért, betegek gyógyulásért, családom minden tagjáért, Mária Rádió fennmaradásáért, hozzám tartozó halottakért, Isten fizesse, és a magam gyógyulásáért. A férjem Kulcsár Mihály lelke üdvért névnapi alkalmából a Csabotfalvi temetőben nyugszik, nyugalma legyen csendes szerettei. Felajánlom a családom minden tagjáért, egészségért, békességért, gonosz távozásáért, Jézuson bízom benned. Ezt az imát felajánlom Szabó Ferenc, Imre Ferenc névnapjuk emlékére, a csíksomlyói szűzanya védje oltalmazza, Csíkszeredába Ferenc névnapja emlékére, a felesége Ilona haláluk emlékére, emlékük legyen áldott, nyugalmuk csendes. Ülkébe Anna néni gyógyulásáért, Balázsért, balesetet szenvedett, Mónikáért, Tamásért, azok betegekért, akikért imádkozni tartozom egy. A magam gyógyulásáért, testi, lelki, békéért, gyermekeim megtéréséért imádkozom. A rózsafűzért önökkel imádkozom, unokám egészségéért, lelki megnyugvásáért, munkahelye megmaradásáért. A család és a nagymama tart velünk, csíksomlyói segítő szűzanyja takarja be palástjával, és az ő szent fia. Összetartási, testvéri összetartásért és halottaim lelki üdvért imádkozom. Ajánlom a szomszédban lévő fiatal ember betegségéből való felgyógyulásáért, édesanyám gyógyulásáért. Imád kérek egészségért, Ilona szándékára, család szándékára. Családom egészségért, halottaim lelki üdvükért, Veronka tart velünk. Imád kérek Lender István, Páger István, Hegyi Márton és Erzsika, akik a mezőterrei temetőben nyugszanak, pihenésük legyen csendes, emlékük áldott. Imád kérek szeretetért, békességért, Tamás család. Imád kérek egy a kicsi unokámért, Anna és Dávid egészségéért. Imád kérek Partfalvi Jenőfalvi adományozókért, támogatókért, Mariska. Imádkozom a vejem felgyógyulásáért, Mariska tart velünk az imába. Család békességért, egészségért, szabadulásért, gonosz kötelékek megoldásáért, élőkért, holtakért. Felajánlom a családom élő és elhunyt tagjaiért, Mária tart velünk. Cáka Gyuláni lelke üdvért, akit hat tette kísértünk utolsó útjára, Csíkszépvízi temetőben nyugalma legyen csendes férjével együtt, gyászoló család. Kérek a testvérem sikeres szívműtétjét, a műtét utáni felgyógyulásért, orvosokért, ápolókért. Kérem a csíksomlyói szűzanya közbejárását, áldja meg és gyógyulás kegyelmért imádkozom. A rózsafűzért felajánlom szüleinkért és a családjainkért, Mónika, Isten fizesse. Önökkel imádkozom a rózsafűzért, felajánlom drága gyermekem, ifjú szakáli József, halálának első éves évfordulóján pihenése legyen csendes az áldott anyaföldbe, szerető családja, özvegy, édesanyja, nagymamája és a kisunoka Rita tart velünk. A Jóisten hallgassa meg mind a kimondott, mind a ki nem mondott imakéréseket.
0: Imád kérünk a Csíkszentlélek Egyházközség összes tagjaiért, testi-lelki betegekért, a családok egészségért, egységért, fiatalokért, rádió támogatóiért és hallgatóiért. Manyika önkéntes tart velünk az imában, és köszöntünk egy betelefonálót is. Halló, itt a Mária Rádió.
2: Dicsértessék a Jézus.
0: Mindörökké, amen.
2: Ajánlom a két testvéremnek, és amelyik külföldön van, annak is. Mária Rádió fennmaradása, és a háború megszűnést, és a betegekért, és a pabácsikért imádkozzunk együtt, és magukért is imádkozzunk együtt. Dicsértessék a Jézus szent neve.
0: Mindörökké, amen, köszönjük imáikat, tartsanak velünk továbbra is. További SMS-ek, illetve imakérések a füzetünkből. A rózsafűzét felállom a Balogh család testi-lelki gyógyulásukért, és a Szűzöny oltalmába ajánlom a Kovács család testi-lelki gyógyulásáért is, és a Szűzönyában bízva imádkozzunk értük is, Isten fizesse. Imád szeretnénk kérni Csíkdelen összes Mára Rádió támogatóért, adakozójáért, a jó Isten mindenkivel, mindenkinek fizesse vissza azt, amire a legnagyobb szüksége van. Ő szeretne még ajánlani Csíki Szabolcs atyánkért, az önzetlen munkájáért. Isten áldjon mindenkit, köszönöm szépen, Benő Magdolna önkéntes, imádkozzanak velünk együtt közösen. Ezt a rózsafűzőt és a heti minden imát egy édesanyja és egy édesapa ajánlja fel, hönszerető gyerekükért, Gergőért, akit az élet túl korán nehéz megpróbáltatás elé állított, de tudjuk, Szűzanyánk, hogy soha nem hagytad cserbe azokat, akik közbenjárásodért hozzád folyamodtak. Szívből kérünk, segítsd az orvosokat, óvjad és nagyon vigyázz a gyermekünkre. Imádkozzunk mély hittel erre a szándékra is. A rózsafűzőt, imákat és a hét minden bemutatott szentmiséjét felajánljuk a Nagyváradi Kórházban fekvő beteg testvérünkért, a Jóisten kegyelme és a Szűzanya gyógyító palástja segítse gyógyulásában, Isten fizesse mindenki imáját, Jézuson bízom benned.
1: És betelefonálót köszöntünk, halló, halló!
3: Dicsértették az Úr Jézus.
1: Mindörökké, amen.
3: Azt a Szent Rózsafűzét, segítheti Szent Misét, felszeretném ajánlani Sámta Kresszenciái, hogy máma van a vizsgája Csíkszeredába, hogy a drága Jóisten adjon neki erőt, egészséget, sok-sok türelmet. Továbbá felszeretném ajánlani a drága fiam egészségi, a leányom gyógyulásai, az összes beteg testvéreimé, minden beteg gyógyulásai, a halottjaimé, mindenki, és maguké, mert maguk nekünk egy fésugarra lelkünkbe. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen, jó Isten, hallgassa meg kéréseit, szándékait. Köszönjük, hogy velünk és értünk is tetszik imádkozni.
0: Weboldalunkra is kérkezett imakérés, imádkozunk édesapám és halottaink lelküdvért, édesanyám egészségért, fiamért, házasságunkért, jó barátokért, munkahelyemen érezzem jól magam, Isten fizessem. Felajánlom a heti imákat hálából mindenért, hogy megtaláljam lelki békémet, tudjak hálás lenni a jó dolgokért, és ne a rosszat lássam mindenkiben, engedjem a haragot, bosszúvágyat, Isten fizesse, külföldről egy hallgatónk. Nagyváradról egy mindennapos hallgatónk írja a következőt, az egész heti rózsafűzéreket felajánlom a Szűzanya szándékáért, bűneink bocsánatáért, hálából a kapott kegyelmekért, gyermekeinkért, egy fontos szándékért és az összes hívekért. Kovásznáról írja Zsuzsa nekünk, a heti rózsafűzért és imákat felajánlom szüleim és családom védelmében. Kérlek, Uram, tarts távol a gonoszt, őrizd meg minden rossztól, kérlek, Uram, hallgass meg minket. Amen. Németországból írja egy hallgatónk, a rózsafűzért felajánlom édesanyám vizsgájáért, hogy sikeres legyen, Uram, bízom benned, Isten fizesse.
1: Egy újabb hallgatót köszöntünk. Halló, halló!
4: Köszönjük az Úr Jézus
1: mindörökké,
4: a rózsafűzést és a napi szemiséget szeretném ajánlni Pál Erzsike Mária légiós testvérünkért, akit megműtettek Marosvásárhelyen, hogy a Jóisten adjon mielőbbi felgyógyulást. Imádkoznak érte a Mária légiós bűnösök menedéke testvérei. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, egy áldott szép napot, Jézuson bízom benne.
1: Köszönjük szépen, viszont kívánjuk!
0: SMS-ekkel folytatnám, a mai rózsafűzért felállnom családomért, betegekért, rokonokért, szomszédokért, a Mára Rádió dolgozóért, hallgatókért, Attila fiam gyógyulásáért, anyagi gondunk megoldásáért, egy ismerősöm családjáért és az összes elhunyt rokonokért Péter Hajnal Szentegyházáról írja nekünk. Nehéz munkáig gondjaim jó megoldásáért kérem a szüzanya megsegítő kegyelmét. Névtelen hallgatónk írja. Ezt a rózsafűzét felállom családomért, hogy távozzon a gonosz.
1: Egy újabb hallgatót köszöntünk. Halló, halló!
5: Kétessék a Jézus
1: Krisztus.
5: Én ezt a rózsafűzét szeretném ajánlni a családomért, gyermekeimért, unokáimért, a fényemet, az egészségét, hogy édesanyám egészség, az egész halottunkért, felállom még a babákunkért, a harangozónőnkért és a kantoronkért, felállom a rózsafűzét társulatomért, élőkét és holtakért, az egész világon szeretetét, békességét, egyetértést.
1: Bizony.
5: Kétessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen. Kedves Klári néni, köszönjük szépen, tessék velünk tartani az imába is. A héten elhangzó rózsafűzér imákat, szentmiséket szeretném felajánlani saját magamért, környezetembe élő emberekért, érdősekért, betegekért, rózsafűzér királynője tiszteletére, a rózsafűzér társulatom élőkért, elhunyt tagjaiért és minden imacsoportért, a világ betegeinek gyógyulásáért, egészségért, Erzsikéért, Matildék, Gabikáért, Margit néniért, Anna néniért, Veronkáért és minden egyes beteg gyógyulásáért. Hála és köszönet mindenért kérve továbbra is az égiek segítségét. Kérem az imákat mindazokért, akikért imádkozni tartozom. A drága jó szüleim lelki üdvökért, Tankorozván János, Frencsán, Gabiért, Tankó, Józsefért, a család összes halottaiért és a tisztító tűzbe szenvedő lelkek szabadulásáért. Szabó Simon domokos Rácz családok élő és halottaiért. Isten fizesse.
0: Felajánlom a rózsafűzért, hálából a kapott kegyelmekért, gyerekeimért, hitünk növekedésért, testvérelki gyógyulásért, egy fontos szándékra, a békéért, egy édesanyja írja nekünk SMS-ben. A rózsafűzért felajánlom fontos szándékokért, köszönöm szépen az imákat. A ma elhangzó rózsafűzért és szentmiséket felajánlom az orvosokért, ápolókért, és mindazokért, akik a betegek felgyógyulását és felépülését segítik. Csíkszeredából mindennapos hallgató tart velünk. Kérem szépen a rózsafűzér imád gyerekeimért, egy névtelen hallgatónk írja szintén SMS-ben. Istenem,

0: hangzott szándékra. Kérjük a szűzanya közbejárását, és Szent Antalhoz is imádkozzunk kéréseink meghallgatásáért. A fájdalmas rózsafűzért és a Szent Antal litániáját a Csíkszeredai Szent Ágoston plébánia imacsoportjának vezetésével közösen fogjuk végezni. Isten hozott mindenkit ide a stúdióba, szeretettel várunk vissza, mint mindig mindenkit. Műsorba voltunk önökkel,
1: Csatlós Róbert
0: és Csatlós Éva. Áldott szép napot, kedves mindannyiuknak, dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Imádkozzák együtt a rózsafűzért a Mária Rádióval.
3: Szűz Mária, égi édesanyánk, októberben a rózsafűzér hónapban különösen is hozzád fordulunk, és szeretettel ajánljuk fel neked ezt a rózsafűzért. Ugyanakkor felajánljuk Szentatyánkért, a papokért, szerzetesekért, papi hivatásokért, a Szent Ágoston egyházközösség híveiért, Bárnyit Emil Esperes úrért, Sanci papbácsiért, Isten hozta egyházközösségünkbe, és Zoltán atyáért, a betegekért és őket ápolókért, özvegyekért és árvákért, családjainkért, gyermekeinkért és a fiatalok védelméért, hogy hitben növekedhessenek, a házasságra készülő fiatalokért, a zarándokokért, az úton utazókért és az útra készülőkért, elhunyt szeretteinkért, a Mária Rádió munkatársaiért, a világ békéért. Mária édesanyánk, kérünk, vidd imáinkat Szent Fiad Jézus szíve elé. Amen.
4: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevével. Amen. Urunk Jézus Krisztus, élő hittel leborulunk előtted, szóval és szívvel beismerjük, hogy egyedül csak a te nevedbe üdvözülhetünk. A te szent gyermekséged érdeméből lettünk Isten gyermekeivé. Halálod eltörült a bűneink adósságát. Feltámadásod és mennybe meneteled számunkra is megnyitotta az örök életet. Add szent kegyelmedet, hogy a rózsafűzér titkoknak megfontolása növelje élő hitünket te benned, aki út, igazság és élet vagy számunkra. Szentséges szűz, Isten anyja Mária, könyörög érettünk, hogy példádat követve, Szent Fiat szavain és cselekedetein elmélkedve, gyarapodjunk az ő ismeretében és szeretetében, Krisztusom mi Urunk által. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pancius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és feltámadt a halottak közül, felment a mennyben, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
5: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
4: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
5: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mérnek gyümölcse Jézus, aki értelmünket megvilágosítsa.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki emlékezetünket megerősítse.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel te.

0: Teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki akaratunkat tökéletesítse.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden

0: minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
1: Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom,
0: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, és vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostorozta.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostorozta.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostorozta.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Ó Jézusom,
0: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
3: Ó Jézusom,
0: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
4: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki életünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki életünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki életünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
4: Ó Jézusom,
0: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, és vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
5: Mi atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te nevet, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
5: Üdvözlény Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit életünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlény Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlény Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlény Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlény Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlény Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlény Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlény Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlény Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlény Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
5: Ó Jézusom,
0: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
3: Amen.
0: Ó Mária, édesanyánk, eljött már a te órád, csak egy szót szólj szent fiadnál, és megmenekül a világ. Rózsafüzér királynője, légy a világ megmentője, ajánlj minket Jézusodnak, boldogságos szűzanyánk. Amen.
2: Gyertek, köszöntsük meg a szép szűz Máriát, tegyünk a fejére rózsából koronát,

0: Uram, irgalmaz nekünk!
1: Uram, irgalmaz nekünk!
0: Krisztus, kegyelmez nekünk!
1: Krisztus, kegyelmez nekünk!
0: Uram, irgalmaz nekünk!
1: Uram, irgalmaz nekünk!
0: Krisztus, hallgass minket!
1: Krisztus, hallgass minket!
0: Krisztus, hallgass meg minket!
1: Krisztus, hallgass meg minket!
0: Mennyei Atya Isten!
1: Irgalmaz nekünk!
0: Megváltó Fiú Isten!
1: Irgalmaz nekünk!
0: Szentlélek Úristen!
1: Irgalmaz nekünk!
0: Szent Háromság Egy Isten!
1: Irgalmaz nekünk!
0: Szentséges Szűz Mária!
1: Könyörög érettünk!
0: Istennek Szent Anyja!
1: Könyörög érettünk!
0: Szűzek Szent Szűze!
1: Könyörög érettünk!
0: Páduai Szent Antal!
1: Könyörög érettünk!
0: Szent Antal Isten hű szolgája!
1: Könyörög érettünk!
0: Szent Antal szerzeted ékessége!
1: Könyörög érettünk!
0: Szent Antal az egyház oszlopa!
1: Könyörög érettünk!
0: Szent Antal Isten szíve szerinti férfiú!
1: Könyörög érettünk!
0: Szent Antal a sértetlen tisztaság lilioma!
1: Könyörög érettünk!
0: Szent Antal a szegénység kedvelője!
1: Könyörög érettünk!
0: Szent Antal az alázatosság mintaképe!
1: Könyörög érettünk!
0: Szent Antal az engedelmesség hőse!
1: Könyörög érettünk!
0: Szent Antal a türelem tükre!
1: Könyörög érettünk!
0: Szent Antal az életszentség csillaga!
1: Könyörög érettünk!
0: Szent Antal apostoli hit hirdető!
1: Könyörög érettünk!
0: Szent Antal a szomorúak vigasztalója!
1: Könyörög érettünk!
0: Szent Antal a bűn buzgó írtója!
1: Könyörög érettünk!
0: Szent Antal a gonosz lélek félelme!
1: Könyörög érettünk!
0: Szent Antal a jövendők látója!
1: Könyörög érettünk!
0: Szent Antal a holtak föltámasztója!
1: Könyörög érettünk!
0: Szent Antal a szükségben szenvedők segítője!
1: Könyörög érettünk!
0: Szent Antal a foglyok kiváltója!
1: Könyörög érettünk!
0: Szent Antal az elveszett dolgok megtalálója!
1: Könyörög érettünk!
0: Szent Antal, te hatalmas szószóló!
1: Könyörög érettünk!
0: Szent Antal, te nagy csodatevő!
1: Könyörög érettünk!
0: Szent Antal, szerető pártfogónk!
1: Könyörög érettünk!
0: Légy irgalmas!
1: Uram, kegyelmezz nekünk!
0: Légy irgalmas!
1: Uram, hallgass meg minket!
0: Minden gonosztól!
1: Ments meg, Uram, minket!
0: Minden bűntől!
1: Ments meg, Uram, minket!
0: Az ördög cseleitől!
1: Ments meg, Uram, minket!
0: Az örök haláltól!
1: Ments meg, Uram, minket!
0: Szent Antal érdemeiért!
1: Ments meg, Uram, minket!
0: Szent Antal hősies erényeiért!
1: Ments meg, Uram, minket!
0: Szent Antal szeráfi szeretetéért!
1: Ments meg, Uram, minket!
0: Szent Antal buzgóságáért!
1: Ments meg, Uram, minket!
0: Szent Antal fáradhatatlan munkásságáért!
1: Ments meg, Uram, minket!
0: Szent Antal dicső haláláért!
1: Ments meg, Uram, minket!
0: Szent Antal csodatetteiért!
1: Ments meg, Uram, minket!
0: Az ítélet napján!
1: Ments meg, Uram, minket!
0: Mi bűnösök!
1: Kérünk téged, hallgass meg minket!
0: Hogy minket igaz bűnbánatra indíts!
1: Kérünk téged, hallgass meg minket!
0: Hogy szereteted tüzét bennünk felgyulasszad!
1: Kérünk téged, hallgass meg minket!
0: Hogy minket Szent Antal igaz tisztelőjévé tégy!
1: Kérünk téged, hallgass meg minket!
0: Hogy Szent Antal közben járására minden gonosztól megoltalmaz minket!
1: Kérünk téged, hallgass meg minket!
0: Hogy minden szükségben megsegíts minket!
1: Kérünk téged, hallgass meg minket!
0: Hogy halálunk óráján megvédj bennünket!
1: Kérünk téged, hallgass meg minket!
0: Hogy országodba fölvegyél minket!
1: Kérünk téged, hallgass meg minket!
0: Hogy Szent Antal minden kegyeltjének jóságosan irgalmazz!
1: Kérünk téged, hallgass meg minket!
0: Hogy minket meghallgass!
1: Kérünk téged, hallgass meg minket!
0: Jézus, Istennek fia!
1: Kérünk téged, hallgass meg minket!
0: Isten báránya, ki elveszed a világ bűneit!
1: Kegyelmezz nekünk!
0: Isten báránya, ki elveszed a világ bűneit!
1: Hallgass meg minket!
0: Isten báránya, aki elveszed a világ bűneit,
1: irgalmazz nekünk.
0: Imádkozzál érettünk, Szent Antal,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk, szelíd és kegyes Jézus, te páduai Szent Antalt a folytonosan ismétlődő csodák ragyogó fényével árasztottad el. Add kegyelmesen, hogy amit tőled bízalommal kérünk, az ő érdemeiből meg is nyerhessük, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
1: Amen.
2: Istenünk, te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát, add meg, kérünk, hogy miután a rózsafüzérrel e misztériumokról megemlékeztünk, kövessük, amit tartalmaznak, és elnyerjük, amit ígérnek, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Rózsafüzér királynője,
1: könyörögj érettünk.
2: Béke királynője,
1: könyörögj érettünk.
2: Fény királynője,
1: könyörögj érettünk.
2: Csíksomnyói segítő szűzanya,
1: könyörögj érettünk.
2: Mária rádió királynője,
1: könyörögj érettünk.
2: Szűzszülője Istennek,
1: engedd, hogy tied legyek, tied élet halálban, tied jó és bal sorsban, tied küzdve, szenvedve, tied most és örökre. Szűzszülője Istennek, engedd, hogy tied legyek, anyám, benned bízom és remélek, anyám, te utánad epedek, anyám, te jóságos kegyelmez, anyám, te hatalmas védelmez, anyám, ó, jöjj, segíts imádkozni, anyám, ó, jöjj, segíts küzdeni, anyám, ó, jöjj, segíts szenvedni, anyám, ó, jöjj, s ne hagyj elveszni, hiszen bírsz segíteni, ó, hatalmas, akarsz is segíteni, ó, irgalmas, kell is segítened, ó, hűséges, fogsz is segíteni, ó, kegyelmes. Anyám, te vagy a kegyelmek anyja, szomorúak vigasztalója, bűnösök oltalma és menedéke, föld reménye és mennynek ékessége. Kikértem és segélt hasztalanul, kitávozott tőled meghalhatatlanul, azért biztom mondom minden szenvedésben, Mária mindig segít minden időben. Biztosan állítom életben s halálban, Mária mindig segít minden bal sorsban. Azért hiszem s meghalok ezen hitemben, hogy veled leszek jó anyám fenn az égben. Szűzszülője Istennek, engedd, hogy tied legyek, tied élet s halálban, tied jó és bal sorsban, tied küzdve, szenvedve, tied most és örökre. Szűzszülője Istennek, engedd, hogy tied legyek. Amen.
2: Most segíts meg, Mária,
1: ó, irgalmas szűzanya, keservét a bűnnek, bajnak, eloszlatni van hatalmat, hol már ember nem segíthet, a te erőd nem törik meg, hőimáj gyermekidnek, nem, te soha nem veted meg, hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy, most segíts meg, Mária, ó, irgalmas szűzanya. Amen. Istenünk, te Áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen. Szent Mihály arkangyal, védelmez minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen, légy oltalmunk, esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten, te pedig mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszíts vissza a kárhozat helyére. Amen.
2: Uram, hallgass meg könyörgésünket,
1: és a mi kiáltásaink jussanak elődbe.
2: Minden meghalt hívő lelke, Isten irgalmából, békességben nyugodjon. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mária Rádió.

0: Jelenünk és jövőnk. A Mária Rádió információs műsora következik.
1: Dicsétessék a Jézus Krisztus, nagyon szeretettel és tisztelettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót. Jelenünk és jövőnk információs műsorában kedves Kovács Katalin kolléganőmmel együtt köszöntjük Önöket, Isten hozott, kedves Kati.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus, köszönöm, Atya, és téged is. És hát nem maradt más hátra, mint hogy elmondjuk a kedves nézőknek, hogy mire számíthatnak ma, ugye?
1: Hallgatóknak.
2: Hallgatod. Az első, hogy a múlt hét szerda csütörtökön zajlott le a négy magyar Mária Rádió találkozója Komáromban, erről egy picit beszélgetni fogunk. Majd Ferenc Emese kolléganőm a kolozsvári adományokról, Szűcs Timea a szatmári adományokról fog beszámolni, illetve Pál Gellért és Fülöp Lóránd. Ugye első szombat volt az oda beérkező Csíksomlyóra beérkező adományokról fog beszámolni, míg Szilágyi László kollégám pedig a önkéntes találkozón volt fent a Parciumban és Észak-Erdélyben is erről fog beszámolni. De ahogy ígértem, szeretnélek egy kicsit megkérdezni, hogy ugye a négy Magyar Mária Rádió találkozóján vettetek részt. Miért fontos ez? Hogy látod ezt? Miért fontos ez akár az erdélyi Magyar Mária Rádió életében?
1: Igen, különleges találkozás volt ez most, a komáromi találkozó. El is beszéltük a végén, hogy talán az összes közül ez volt az egyik legjobb, legértékesebb, hanem eredményesebb. Ugye itt a négy magyar nyelvű Mária Rádió képviselői találkoztunk, de nem csak a vezetőség, hanem a stáb tagja is, aki tudott és ideje volt, az ott volt. És azért, hogy közösen gondolkodjunk a rádióknak a küldetéséről, a jelenéről és a jövőjéről. Hát tulajdonképpen nem csak egy szakmai esemény volt ez, hanem egy testvéri együttlét is ez a másfél nap, úgymond, amelyben megtapasztalhatóvá vált, hogy különböző országokban, különböző közösségekben szolgálunk, ugyanaz a küldetés köt össze bennünket, de mégis teljesen más a feladatkörünk, de ugyanaz a célunk, hogy elvinni Krisztus örömhírét az emberekhez a szűzanya közbenjárásával. Igen, a rádió hullámain keresztül ugye hát határok válnak láthatatlanná, így fogalmaztok meg, Erdélyből felvidékre, Magyarországról a Vajdaságba. Tehát egyik közösségből a másikba érkezik az imádság, a tanúságtétel, a remény üzenete a közös műsorainkkal, és erről is gondolkodtunk, hogy együtt hogyan tovább a közös küldetésről, a közös műsorainkkal. Tehát a négy rádió egy küldetés, így fogalmaztuk meg, és a találkozásokban születő öröm, amely úgy áthatott az egész találkozónkat, hogy együtt a jövő felé. Ugyanakkor a jövőbe is tekintettünk, ami egy úgymond pozitív vitát váltott ki, a téma, az pedig, hogy hogyan tudjuk a fiatalokat megszólítani, hogyan lehet a digitális világ lehetőségeit jól használni, hogy tudjuk megőrizni a rádió imádságos családias lelkületét, hogy közben új fiatal hallgatókat is elérjünk, de nem csak, vagy hogyan lehetne még szorosabbá tenni a magyar nyelvű Mária Rádióknak az együttműködését. Hát ezekre a kérdésekre nem voltak egyszerűek a válaszok. Volt vita is, ugye egyikünk úgy mondtuk, hogy nem kell annyira a fiatalokra rátelepednünk, engedjük, hogy ők válasszák ki, hogy mi a téma, amit szeretnének hallani. Ők is majd bele kell idősödjenek a Mária Rádióba, tehát nem kell annyi pénzt, meg energiát, meg időt beléjük fektetni. A másik fele pedig az ellenkezőjét mondta, tehát úgyhogy volt egy jó kis vitánk ebből a témában, de az volt a legfontosabb, hogy nem minden kérdésre azonnal kész választ találni, hanem együtt keresünk az utat, úgyhogy jó legyen, és ezt imádsággal spékeltük meg, úgymond, mert ahol van közös imádság, ott van majd közös küldetés és közös eredmény is. Utána pedig természetesen hálát adtunk egymásnak a találkozásért, az együtt töltött időt, a közös imádságokért, a közös nevetésekért, és hát így röviden így tudnám összefoglalni, hogy a szűzanyával Krisztus felé, egymással, egymásért.
2: Hát nagyon szépen köszönöm, és ugye ez minden évben megrendezésre kerül ez a találkozó, úgyhogy jövőre újra megrendezésre kerül, addig igen, pedig
1: az be is lássuk. Jelent, az be is jelentettük, hogy jövőre mi szervezzük itten Erdélyben.
2: Így van, és akkor, akkor lássuk, hogy mi tud ebből megvalósulni. Köszönöm szépen, én át is adom neked a szót.
1: Köszönöm, el is engedlek, menjél, mert tudom, hogy sok dolgod van, adminisztrációs jó utat, köszi, hogy itt voltál.
2: Köszönöm.
1: És nem is tartunk, kedves hallgatók, zenei szünetet, hisz Nemese is itt van már a vonalban, át is adom neki a szót. Isten hozott.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntelek téged is, a kedves hallgatókat is. Most a hallgatókat, vagy a nézőket? Há, mindkettőt.
1: Mindkettőt. Igen. Tiéd a szó, Emese.
3: Az augusztusi és szeptemberi adományokat szeretném beolvasni. A Monostori negyedből 745 lej érkezett, a Szentpéteri Egyházközség részéről 1040 lej, Kisbácsból 1935 lej, a Szűz Mária Szeplőtelen Szíve egyházközség részéről 640 lej, Meggyesről 1290 lej, a Kerekdombi egyházközségtől 590 lej, Vicéből 1165 lej, névtelenül 525 lej, a Szent István templom részéről 120 lej, és a Szent Mihály Nőszövetség részéről 250 lej érkezett, ez így összesen 8300 lej az augusztusi és szeptemberi hónapra. Köszönjük szépen a kedves hallgatóknak az adományát, imádságát, szeretetét és szolgálatát. Legyünk továbbra is együtt egymásért.
1: Így legyen. Kedves Emese, most mi voltunk egy négy magyar nyelvű rádió találkozón. Te is Timcsivel készülsz majd hamarosan, nem is hamarosan, hát egy jó hónap múlva. Egy újabb találkozóra, egy picit erről beszélnél, mi is lesz?
3: Hát annál tovább én sem tudom. Mármint olyan szempontból nem, hogy hát minden évben megyünk a Makuszra, a Magyar Újságírók Szövetsége szervezi ezt a találkozót, ez egy ilyen médiás találkozó úgymond, és az idén Esztergomba lesz, amit nagyon-nagyon várok abból a szempontból is, mert még sosem voltam Esztergomba, de abból a szempontból meg nagyon, hogy úgy évek óta járok, és úgy érzem, hogy annyi mindent tanulok, meg annyi ismerettel gazdagodom, amit be tudok építeni a mindennapi munkámba is, úgyhogy nagyon-nagyon várom. A részleteket még nem tudjuk, úgyhogy majd, mikor közeledik, majd elmeséljük, hogy mi is lesz ez, de igen, Esztergomba készülünk.
1: Köszönöm szépen, köszönöm azt is, hogy most itt voltál, további szép napot, jó munkát. Kedves hallgatók, az elmúlt percekben Ferenc Emesével való beszélgetést hallhatták. Egy rövid dal után folytatjuk, és Szatmár Németibe kapcsolunk. Maradjanak velünk!

0: Szeretettel köszöntjük újra a kedves hallgatókat, Jelenünk és Jövünk című műsorunkban, és ahogy mondottuk, Szatmár Németibe repülünk. Kedves Timi, köszöntelek nagy-nagy szeretettel.
1: Dicsőtessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök én is minden kedves hallgatót, és téged is a stúdióban.
0: Kedves Timcsi, voltak önkéntes találkozók. Milyen élményekkel gazdagodtatok?
1: Így van, a múlt hét végén tartottuk az önkéntes találkozót.

0: de a Nagy Károlyi önkéntes találkozóra kedves önkénteseink elhozták az adományokat is, amelyeket az elmúlt két hónapban gyűjtöttek, így Bangartner Teréz Tasnádon 1875 lejt gyűjtött, Új Tasnádon pedig 470 lejt. Perényi Cecília önkéntesünk a Nagykárolyi Szentlélek templomban 1200 lejt gyűjtött, Kaplonyi Teréz Kaplonyban 400 lejt, Fleisz Gizella és Gózner Mária szintén Kaplonyban 2100 lejt. Somogyi Réka önkéntesünk csanáloson 918 lejt hozott el, Pálinkás Gabriella 750 lejt, Linzenbold Éva Nagymajtényban 865 lejt gyűjtött, a mezőteremi Dánkina üzletnek a perseiben pedig 1162 lej volt. Emily Ibolya szintén mezőteremen 400 lejt gyűjtött, Kis Irén Érendréden 50 lejt, Hásfarvi Ildikó Mezőpetriben 2230 lejt, Dezső Katalin szintén Mezőpetriben 850 lejt és 100 eurót, és a Mezőpetri Szent Erzsébet templomnak a perseiben pedig 321 lej volt. Így összesen Nagy Károlyban 13.591 lej és 100 euró gyűlt össze. Nagyon hálásak vagyunk az önkénteseinknek, hogy eljöttek, találkozhattunk és elhozták az ő adományaikat. Itt a Szatmári stúdióban pedig, ugye volt önkéntes találkozunk, akkor is érkeztek adományok, de az elmúlt két hónap során, szeptember-októberben beérkezett adományokat, így összességében szeretném most elmondani. Névtelen adományok és promóciós termékekből összesen 2130 lej gyűlt össze. Fenyán Gizella Turterebesen 627 lejt és 10 euró gyűjtött, Gázsa Dóra József házán 800 lejt, Márkás Lívia önkéntesünk 1120 lejt jutatott el hozzánk. A Szatmárnémeti Szentlélek templom perseiben 2332 lej volt, Pfeiffer Melinda önkéntesünk a Szentlélek templomban 450 lej gyűjtött, a Szatmárnémeti Szent Antal templom perseiben 1000 lej volt, Kóri Margit Sárközön 2030 lejt gyűjtött, Huber Jolán Madarászon 300 lejt, Pop Mária Királydarócon szintén 300 lejt, Andrássy Margit is 300 lejt juttatott el hozzánk, Merker Judit a Hildegárda templomban 3130 lejt, Bora Mária az Áda templomban is környékén 1805 lejt, Béres Enikő a Keresztelő Szent János görögkatolikus templomból 710 lejt juttatott el hozzánk, Vadas Ágnes Erdődről 695 lejt, és Lép Mária a Szatmárnémeti Szent Család templomban 1971 lejt gyűjtött össze, így összesen ide Szatmárnémetibe az elmúlt két hónapban 19.800 lej érkezett. Nagyon hálásak vagyunk, és nagyon szépen köszönjük mindenkinek az adományát, mindenkinek a szeretetét, az, hogy együtt lehetünk, és hogy szeretik a Mária Rádiót, és hűségesen támogatják, bejárnak imádkozni, műsorokat készítenek. Köszönjük szépen!
1: Mi is köszönjük, én is köszönöm minden kedves hallgatónak, adakozónak, önkéntesnek, és neked is, kedves Tincsi, a szeretetedet, a munkádat, a szolgálatodat, Isten áldása legyen továbbra is életeden. Kedves Mária Rádió hallgatók, az elmúlt percekben Timéval való Szatmárnémeti kolléganőnkkel való beszélgetés beszámolót hallhatták, szintén egy rövid dal után folytatjuk és kapcsoljuk Szilágyi László kollégánkat, maradjanak velünk!

0: Szeretettel köszöntjük újra a kedves hallgatókat, és ahogyan mondottuk, Szilágyi László kollégám van a vonalban. Szeretettel köszöntelek.
1: Én is szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Valóban van miről beszámoljak, ugyanis az elmúlt napokban Kolozsváron, Nagy Károlyban, Szatmárnémetiben, Érmihály falván és Nagyváradon voltak önkéntes találkozók. Közben még Maros-Ludason is jártam felszerelni a mobil stúdiót, és még Kisdengelegre is elvittem a mobil stúdiót, de ott még valami munkálatok folynak, és plébános, hogyha olyan ügyes, hogy azt mondta, ő majd beszereli a közvetítés előtt a mobil stúdiót. Tehát akkor kezdem a beszámolót. Élesden Tordai Borbála önkéntesünktől 250 lejt vettem át. Jegenyei önkéntesünktől Kerekes Ibolyától szintén 250 lejt vettem át. Fugyivásárhelyen a katolikus plébánián 200 lej adomány várt. Aztán Biharon a katolikus templomban levő Mária Rádiós Persejben 300 lej volt. Csokajon, a Don Cristiano üzletben levő persejünkben 367 lej volt. Pap Tamásiban, Dubován Gizella önkéntesünktől 100 lejt vettem át. Székelyhídon Sajó Mária önkéntesünktől 360 lejt. Monos Petriben Danyó Erzsébet önkéntesünk 290 lejt gyűjtött. Szalacson is jártam, Szabó Anna önkéntesünktől 1400 lejt vehettem át. Kisdengelegen a templomban levő persejünkben 624 lej és 70 bani volt. Aztán Szaniszlón is jártam, ott a templomban levő persejünkben volt 1350 lej és 100 euró. Szintén Szaniszlón Lőrinc Katalin önkéntesünk 413 lejt gyűjtött. Csomaközön is jártam, ott Heinrich Andrea és Roszkop Katalin önkénteseink tevékenykednek, és a templomban is van persejünk, összesen 1315 lej adományt vettem át a csomaközi hallgatóink részéről. Mezőfényen a Gold T Farm gyógyszertárban 118 lej és 60 bani volt. A Konsum Coop önkiszolgáló üzletében 201 lej és 20 bani volt. Ludeser Erzsébet önkéntesünk 750 lejt gyűjtött, Somogyi Ida önkéntesünk pedig 310 lejt. Kálmándon is jártunk, a Szászú Krisztián üzletében levő persejünkben volt 492 lej és 25 bani. A Bertalan Kft. Által működtetett üzletben levő persejünkben pedig 117 lej volt. Nagy Károlyban a Gold T Farm gyógyszertárban levő persejünkben volt 446 lej 80 bani. A Varga Quattro Szentlélek templommal szembeni üzletében 1156 lej és 6 bani volt. Ador Jáni önkéntesünktől, Ripszki Máriától átvettem 691 lejt. Érkört VS-en református önkéntesünktől 50 lejt, a katolikus önkéntesünktől, Vajda Máriától pedig 320 lejt vettem át. Érmihály falván a Diánavál gyógyszertárban 287 lej volt és 85 bani. A Valkon Kft. Szupermarketjében 177 lej és 11 bani. A katolikus templomban levő persejünkben 526 lej volt. Felvinci Erzsébet önkéntesünk 540 lejt gyűjtött. Lupsa János önkéntesünk 230 lejt. Lupsa Mária önkéntesünk pedig 400 lejt adományt gyűjtött össze. Tehát mindez Érmihály falván. Értarcsán Madarász Klára önkéntesünktől 110 lejt vettem át. Éradonyban Hengye György önkéntesünktől 100 lejt, Vajna Irén gyűjtése pedig 215 lej volt. Éradonyban Érkeserűben Kis Irén önkéntesünktől 110 lejt vettem át. Bihar Püspökiben Nagy Gizella önkéntesünk 245 lejt gyűjtött. Vasárnap pedig részt vettem Tótiban, a búcsúban, oda is vittünk Szebeni Lajos önkéntesünkkel együtt különböző Mária Rádiós tárgyakat, és ott gyűlt összesen 765 lej adománya Mária Rádió számára. Nagyon szépen köszönjük minden önkéntesünk munkáját, minden papnak, aki megengedi, hogy templomjában Mária Rádiós persely legyen. Köszönjük az üzleteknek, gyógyszertáraknak is, akik lehetőséget adnak, hogy persejünk legyen náluk. És megemlíteném, hogy még nem jártak le az önkéntes találkozók. Jövő héten szerdán, tehát holnaphoz egy hétre lesznek a találkozók Temesváron, illetve Aradon. Temesváron tartjuk a találkozót, tehát jövő szerdán délben 12 órától a Józsefvárosi plébánia hittantermében, majd Aradon délután 4 órától a belvárosi plébánia hittantermében. Úgyhogy aradi, temesvári és környékbeli önkénteseket jövő szerdán szeretettel várom. És még készülök a jövő hét vasárnap elmenni, majd leszerelni a mobil stúdiót Maros Ludasra, oda is tervezek vinni Mária Rádiós tárgyakat, úgyhogy ilyen tárgyak beszerzésére és adományozására is lesz lehetőség az utolsó közvetített szentmise után Maros Ludason, tehát jövő vasárnap.
0: Köszönjük szépen, kedves Laci, a munkádat, szolgálatodat, a sok utat, az eredményes utakat. Isten áldása kísérje további szolgálatodat és családodat úgy szintén. Kedves hallgatók, erővid dal után visszatérünk és Csíksomjót kapcsoljuk, maradjanak velünk.

0: Szeretettel köszöntöm újra a kedves Mária Rádió hallgatókat a jelenünk és jövünk információs műsorban, és a csíksomlyói stúdiót kapcsoljuk. Szeretettel köszöntelek, dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindenki, amen.
0: Na, ez egy kicsit későn jött össze, mi történt?
1: A technika.
0: A technika, mindig a technika, szörnyű, na nem baj. Át is adom a szót, mert gondolom, hogy van bőven, amit felolvassatok.
1: Istennek legyen hála, van, amit megköszönni, és köszönjük szépen kedves hallgatóinknak, hogy adnak lehetőséget erre nekünk. Isten fizesse mindenkinek a szolgálatot, a támogatását, az imáját, amit az Edi Mári Rádióért értünk, a nagy családért tesznek. Szeretnénk megköszönni azon hallgatóinknak, támogatóinknak, akik betértek a stúdiónkba, csoportoknak, rózsafűzér társulatok vezetőinek, tagoknak köszönjük az adományaikat, akik első szombatkor is betérnek hozzánk, köszönjük szépen, hogy felkeresnek, és picit tudunk beszélni. Jóisten áldja meg Önöket. Tanko Erzsébet rózsafűzér társulata Kápolna patakról 50 lejjel támogatják a Mária Rádiót, Tóriai Zarándokok pedig 500 lejjel, amit nagyon szépen köszönünk. Több személy részéről Csíkszentkirályról Sipos Anna Mária önkéntesünk hozta be az adományokat 400 lej értékben, Isten fizesse. A Gelencei Zarándokok hozták be az adományt Olá Erzsébet vezetésével, 410 lej gyűlt össze. Köszönünk szépen mindenkinek az adományát. Gyimes felsorokra, alszegi részről, július, augusztus, szeptember hónapokra rendszeres támogatóktól 525 lej, külön adomány pedig 380 lej, Lengyel Fida önkéntesünk gyűjtése. Gyimes középlok, sötét pataki részről, július, augusztus, szeptember hónapokra rendszeres támogatóktól 255 lej és külön adomány 50 lej, ezt Tankó Ibolya önkéntesünk gyűjtötte össze, Isten fizesse. Szintén Gyimes felső Lokliba város részről július, augusztus, szeptember hónapokra 255 lej és külön adomány 60 lej, Tankó Veronika önkéntesünk által összegyűjtött adományok, köszönjük szépen. Szintén Gyimes felső Lok központi részről július, augusztus, szeptember hónapokra a támogatások 200 lej, amelyet Erdélyi Anikó önkéntesünk gyűjtött össze, Isten fizesse. A Szárhegyi és a Güdüci Rózsafűzér társulat tagoktól összegyűjt adományok 425 lej, nagyon szépen köszönjük. A Kegytemplomban elhelyezett pensejből behozták a ferences atyák és testvérek az adományokat. Szeptember 7-én 2701 lejt, szeptember 22-én 1363 lejt, szeptember 28-án 1228 lej, és a tegnapi napon pedig 2600 lejt hoztak be. Nagyon szépen köszönjük a ferences testvéreknek és minden kedves adományozónknak, támogatónknak, akik a Kegytemplom elhelyezett pensébe teszik bele adományaikat, Isten fizesse. Elmegyünk Nagy Tusnádra, Piroska önkéntesünk gyűjtött adományokat július, augusztus, szeptember hónapokra, több személy részéről 1170 lej és külön adomány a Mariaton céljaira még 100 lej, de maradunk Nagy Tusnádnál, hiszen a további hónapokra is van gyűjtés, október, november, december hónapra, összesen 1191 lej. Minden adományozónak Isten fizesse az egész évi hozzájárulást, hogy a Mária Rádió fennmaradhasson. Ezen mi közösségünk is hozzájárult Nagy Tusnádról az adományokkal, amit nagyon szépen köszönök mindenki nevében, írja Piroska. Isten fizesse, kedves Piroska, a szolgálatot és minden Nagy Tusnádi támogatónknak az adományát. Ince Ágnes önkéntesünk hozta be a Mária Rádiós pensejében összegyűlt adományokat, összesen 432 lej. Isten áldása legyen támogatóinkon és a Mária Rádió munkatársain, Isten fizesse. Nyárhát Szeredából érkezett ez az adomány. Gyimesbükből a Szent Ritran Rózsafűzér csoport részéről 200 lejjel támogatják a Mária Rádiót, Antal Margit hozta be az adományokat, Isten fizesse. Szentkeresztbányáról és a bányatelepi részről támogatások 460 lej, külön adomány 65 lej. András Katalin önkéntesünk gyűjtése így jön ki, az 525 lej. A Jóisten rendelje ki százszorosan mindenkinek az adományát, amit tiszta szívből adott a Mária Rádió fennmaradására, írja szeretettel. Köszönjük szépen! Gombos Tímé a Csíkcsicsóból gyűjtött adományokat összesen 300 lej értékben, Isten fizesse. Balka Jetta Gertrude Ojtuzi önkéntesünk gyűjtött adományokat 230 lej értékben, Isten fizesse. Máté Adrián önkéntesünk volt itt első szombat alkalmából Gyergyószárhegyről, október, november, december hónapokra 29 adakozótól gyűjtött adományt 580 lej értékben. A Jóisten áldása kísérje az adományozókat, egészséget, békességet, szeretetet mindenkinek, írja szeretettel, köszönjük szépen. Nagy Rózália és Mária gyűjtése 150 lej értékben van, nagyon szépen köszönjük. Bereckből Pénzes Éva önkéntesünk hozta be az októberi adományokat 20 személy részéről, összesen 200 lej értékben, Isten fizesse. Székely Véckéről és Magyar Zsákodról érkeztek adományok 675 lej, amelyet Kovács Enikő és Farkas István gyűjtöttek össze és juttatták el hozzánk. Nagyon szépen köszönjük. Benő Magdóra önkéntesünk Csigdelnéről a harmadik negyed évre gyűjtött adományokat, tehát július, augusztus, szeptember hónapokra összesen 1400 lej. Nagyon szépen köszönjük. Csíkbánk falváról hozták be az adományokat, tagságdíjak és külön adományok is vannak, összesen 1470 lej értékben. Köszönjük szépen György Mónikának és segítő társainak, akik segítenek neki, hogy összegyűjtse az adományokat és eljutassák ide hozzánk. Isten fizesse a szolgálatot mindenkinek. Hálásan köszönöm mindenki adományát, jó egészséget kívánok minden kedves hallgatónak, írja Kelemen Anikó önkéntesünk. Összegyűjtött adományok 850 lej értékben van. Ővelük imádkozhattunk 9 óra 15 perctől most a rózsafűzér imában. Köszönjük ezt a szolgálatot is nekük. Egy utolsó lista van a kezemben, majd átadom a szót Lórinak, hiszen neki is van, amit beolvasni, hál' Istennek. Székely szállásról gyűjtöttek adományokat 400 lej értékben. Rózsa Margit önkéntesünk jutott el hozzánk. Nagyon szépen köszönjük, Isten fizesse, és itt ül Tűkön mellettem Lóri, hogy ő is meg tudja köszönni a további adományokat, hallgassuk őt is.
2: Igen, én is szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Egy nagyon távoli adományt szeretnék ez alkalommal megköszönni, hiszen Resica bányáról hozták el a Havas Boldogasszony templomba kihelyezett Mária Rádió perselyből az oda összegyűlt adományokat, 500 lejt, ezúton is hálásan köszönjük Ciple Günternek, aki időről időre ellátogat és elhozza ezen adományokat, Isten fizesse. A következő megköszönni valom pedig a Kézdi Szentléleki plébánia templom perselyében összegyűlt adományok, amelyeket hallgatóink betettek a templom perselybe. 3735 lej volt elhelyezve, hálásan köszönjük Pálferi plébános atyának ez alkalommal is, hogy lehetőséget nyújt hallgatóinknak, hogy ilyen formában is tudják támogatni a Mária Rádiót, Isten fizesse. A Klára üzletből, ami Gyergyószárhegyen van, vagyis van az üzlet, oda van kihelyezve egy perselyünk, amelyben 169 lej adomány volt elhelyezve. Hálásan köszönjük mindenkinek, aki oda helyezi el az adományát, és használja a templomi, illetve üzleti perselyeket, Isten fizesse. A feltöltő alkalmával promóciós termékekből érkeztek adományok, több személy részéről 300 lej adomány érkezett, ezt a múlt alkalommal elfelejtettem megköszönni, de Isten fizesse mindenkinek. Jakab Ilona gyűjtéséből a Mária Rádió fenntartására 200 lej érkezett több személy részéről. Szecsete Edit önkéntesünk Nagybacomból gyűjtött adományokat több személy részéről, összesen 450 lej. Hálásan köszönjük neki is a szolgálatot és a nagybacomi hallgatóinak az adományokat. Augusztusi hónapra gyűjtött adományokat Dániel Emesem Szentmártonból Csekefalva részről, több személy részéről érkezett külön adomány is, és állandó támogatóktól is összesen 230 lej érkezett. Köszönjük szépen! Csikpáfalvi önkénteseink, Gál Liboly és Ferenc Irén önkénteseink gyűjtéséből 3 hónapra, július, augusztus és szeptember hónapokra érkeztek adományok, a következőképpen tevődik össze: állandó támogatóktól 375 lej, külön adományként 285 lej, és a templom persejben is gyűlt adomány 350 lej. Ezúton is köszönjük szépen, összesen 1010 lej adomány érkezett. Isten fizesse mindenki adományát, írja sok szeretettel Gál Ibolya önkéntesünk, és köszönjük szépen Ferenc Irén segítségét is, amelyel besegít. Csíkszentdomokosról adományok a Mária Rádió részére. A Mariaton céljaira érkezett 150 lej, ezen felül pedig a Felszeg utcai társulat tagjaitól, melyet összegyűjtött Zsók Ilona, összesen 920 lej adomány érkezett. A Faluvégi társulat tagjaitól, melyet összegyűjtött Ferenc Margit, 551 lej adomány érkezett. Majercsik Irén társulata tagjaitól 100 lej adomány, Karda Edit csoportjától 230 lej adomány érkezett, Bara Gizike csoportjától 300 lej adomány, Szecsete Rózália önkéntesünk gyűjtéséből 150 lej, míg külön adományként 423 lej adomány érkezett, tehát Csíkszentdomokosról ez alkalommal 2824 lej adományt vehettünk át, hoztak be ide a Csíksomi stúdiónkba. Hálásan köszönjük mindenkinek az adományát. A Gyimes Középloki Római Katolikus Plébánia templom persejében, Mária Rádiós persejében összegyűlt adományokat szeretnénk ez alkalommal is megköszönni. Több személy részéről érkezett ez az adomány, összesen 702 lej, ezen felül pedig még két személy adakozott, 50 lejt, illetve 100 lejt. Hálásan köszönjük Málnási Demeter plébános atyának, aki behozta ide a Csíksomi stúdiónkba ezen adományokat, Isten fizesse. Homorod Darócról névtelenül érkezett 800 lej adomány, Isten fizesse mindenkinek. Silo Piroska önkéntesünk Csíkcsicsóból gyűjtött adományokat több személy részéről 405 lejt, köszönjük szépen. A Mária Rádió további fenntartására két személy részéről érkezett 400 lej adomány, köszönjük szépen. A következő levelet Burista Klára önkéntesünk írta: a segítőtársammal, Jucikával, hála Istennek összegyűjtöttük az adományokat a Szűzanya rádiójának működéséhez. Isten fizesse mindenki adományát, állandó támogatóktól 670 lej, míg külön adományként 600 lej adomány érkezett, ez így összesen 1270 lej. Sok szeretettel írja Burista Klára önkéntesünk Csíkszeredából. Július, augusztus, szeptember, október, november és december hónapokra, tehát az utolsó fél évre gyűjtötte össze Szőcs Mária önkéntesünk Csíkszentlélekről és Fitódból az általa összegyűjtött adományokat több személy részéről, összesen 1440 lejt sikerült összegyűjtenie. Hálásan köszönjük Marikának is a szolgálatot és a támogatásokat is, Isten fizesse mindenkinek. Bilibok Lenke önkéntesünk Csíkszeredából juttatott el adományokat, állandó támogatóktól 190 lej, külön adományként 200 lej érkezett, még Gyepecéről 40 lej adomány érkezett a Mária Rádió további fenntartására, ez így összesen 430 lej. Hálásan köszönjük Lenke néninek is a szolgálatot. Erős Ilonka önkéntesünk Csíkbózsovából gyűjtött adományokat július és augusztus hónapokra a Mária Rádió további fenntartására, állandó támogatóktól érkezett összesen 1240 lej. Hálásan köszönjük a csíkbózsovai hallgatóinknak is az adományokat, a hűséges támogatást és Ilonka néninek is a szolgálatot. Nagy Mária önkéntesünk Csíkszeredából hozta el az adományokat több személy részéről, állandó támogatóktól 430 lej, míg külön adományként 220 lej adományt gyűjtött össze, ez így összesen 650 lej. Hálásan köszönjük Marikának is a szolgálatot. A következő papíros a kezemben, Csík Karszfalvi és a Csík Jenő falvi támogatóktól augusztus hónapra és szeptember hónapra összegyűjtött adományokat jutatták el. Augusztus hónapra 1700 lej, míg a szeptember hónapra 1580 lej, ez így összesen 3280 lej. Isten bőséges áldását kívánjuk az egész Mária Rádió munkaközösségére, minden támogatóra, különösen a betegekre. Sok szeretettel Mariska és segítő társai. Jó egészséget kívánunk a Mariska néninek is, és az ő segítőtársainak is, köszönjük mindenkinek az adományát. A következőkben Csíkszentgyörgyre ugrunk át, ahonnan Haricska Mária Rita és Gál Zsuzsanna önkénteseinknek köszönjük az általuk végzett szolgálatot, és hogy összegyűjtötték az adományokat, amely több személy részéről 1125 lej adomány érkezett. Isten fizesse! És ezennel a végéhez is értem az adományoknak. Hálásan köszönjük mindenkinek, aki a Mária Rádiót a szívén viseli, és fontosnak tartja az ima és az anyagi támogatást egyaránt. A Isten mindenkinek fizesse vissza abban, amiben a legnagyobb szükségük van rá. El is búcsúzunk a Csíksomi stúdióból. További áldott szép napot kívánva a mikrofonoknál.
1: Gellért
2: és Fülöp Lórándot hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen, nagyon szépen köszönjük nektek, kedves fiúk, a szolgálatotokat, munkátokat. Isten áldása kísérje további életeteket, családjaitokat. Kedves Mária Rádió hallgatók, az elmúlt 50 percben a Jelenünk és Jövünk információs műsort hallották. Én személyesen és a munkatársaim nevében is megköszönöm minden kedves hallgatónak, adakozónak, önkéntesnek, munkatársnak a szolgálatát, munkáját. Maradjanak továbbra is velünk a Mária Rádióval, imádkozzunk együtt egymásért. Tibor atyát hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: hitünk és életünk. A négy magyar nyelvű Mária Rádió közös katekézise.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Önök a Mária Rádiót és benne a hit tanórát hallják kedden. Négy magyar nyelvű Mária Rádió most összekapcsolódik, és közös hit tanórában vehet részt. Én Fülöp Ákos vagyok, Rákosfalvai plébános, és nagy öröm számomra, hogy ma én lehetek itt négy magyar nyelvű Mária Rádió közös hit tanóráján, Szalka Mihály atya valamiért nem tudott jönni, és ezért kértek meg engem, hogy ma én vezessem ezt a hittanórát, és hát ebben a hittanórában lehet telefonálni, hívni is bennünket a 361-374-0904-es telefonszámom. Október van, október a rózsafüzér hónapja, holnap ünnepeljük rózsafüzér királynőjének az emléknapját, és éppen ezért érdemes egy kicsit a rózsafüzér imádságra odafigyelnünk, ezt egy kicsit végig gondolnunk. A rózsafüzér királynőjének ünnepléseinek a gyökere is, ugye lepontói csata, ahol egyrészt ugye a keresztény harcosok harcoltak, de másrészt a törökökkel szemben, másrészt viszont a keresztény világ a rózsafüzért imádkozta azért, hogy ez a csata jól sikerüljön, és a győztesek legyenek a keresztény hadak, és ennek nyomán rendeli el a Szent Atya a rózsafüzér királynőjének emléknapját, ünneplését. A rózsafüzér egy érdekes imádság, és hát sokféle dolog juthat eszünkbe, talán itt a legelején egy picit, egy kicsit lehet talán viccelődni is, hogy ugye kérdezik, hogy mit csinált a szűzany, miközben az angyali üdvözletre várakozott, hát természetesen a rózsafüzért imádkozta. Nyilván ez nem így volt, és ez egy érdekes poénnak tűnik, de ott van mögötte az, hogy a keresztény ember, a katolikus ember számára a rózsafüzér imádság egy fontos imádság. Ez része nagyon régóta az életünknek, nagyon régóta benne van a keresztény gondolkodásban a rózsafüzérnek az imádkozása, imádsága. De ugyanakkor azt is valahol érezzük, tapasztaljuk, hogy a rózsafüzér nem könnyű imádság. Mi van e mögött, hogy ez nem könnyű imádság? Az imádság, Istennel való beszélgetés, találkozás az Istennel, viszont hogyha csak abból áll az imádság, hogy én mondom monotonon ugyanazt az imádságot újra és újra, ugye tízszer elmondva az üdvözlégy Máriát, az egyrészt hol van benne a kapcsolat az Istennel, nyilván benne van, tehát nyilván nem azt mondom, szó nincs róla, hogy ne lenne jó imádság a rózsafüzér imádság, csak egy kicsit el kell mélyíteni mindezeket, tehát hogy valahogy élővé kell tenni a rózsafüzér imádságot. A másik, ami nehézsége talán a mai rohanó világunkban, hogyha egy teljes rózsafüzért elimádkozom, az ugye 25-30 perc körülbelül nagyjából, attól függ, hogy egyedül imádkozom kicsit gyorsabban, vagy közösségben kicsit lassabban, de minden esetre időt kell szánni rá. És ez a mai rohanó világunkban nem feltétlenül könnyű, nem feltétlenül egyszerű időt szánni valamire, hogy leülök, és akkor most végigmondom ezt az imádságot 25 percen keresztül. Nyilván ez a kettő összeadódik, hogy a monotonitása, meg az idő az úgy nehézé teszi. Ugye a Zsolozsmában, amikor mi papok, meg sokan hívek, imádkozzuk a Zsolozsmát, ugye három Zsoltár, rövidebb, hosszabb olvasmányok, ott is ugye a leghosszabb imaóra, az olvasmányos imaóra is 10 perc, negyed óra szokott lenni, tehát ezek rövidebb imádságok, és a Zsoltárok azért egy kicsit jobban, változatosabban mozgatják meg az embernek a gondolkodását, az embernek a fantáziáját. Ugyanakkor szükség van erre az imádság formára is. Vannak helyzetek, amikor az embernek nagyon fáj valami, nagyon nehéz valami, akkor ugyanazt úgy ismételgeti, és ugyanazt mondogatja, és valami ilyesmi a rózsafüzér is, hogy most ugyanazt az imát mondogatom, mondom. Ugyanakkor a rózsafüzér imádságában benne van az is, és erre második János Pál pápa is utal a rózsafüzérről írott apostol levelében, azt mindjárt egy picit abba belemegyünk, hogy a rózsafüzér elmélkedő imádság. Éppen azért, mert az üdvözlégy Máriát az fejből tudom, arra nem kell oda koncentrálnom, hogy pontosan mondjam a szövegét, bár ennek megvan az a veszélye, voltam már úgy, hogy vezettem a rózsafüzér imádságot, és a harmadik meg a negyedik üdvözlégybe sültem bele, az első kettőt elmondtam simán, tehát ennek is megvannak a veszélyei, de egy elmélkedő imádsággá válhat a rózsafüzér imádsága a számomra, a számunkra, egy Krisztusra figyelő imádság, erről is majd beszél mindjárt második János Pál pápa az apostoli levelében. Tehát a rózsafüzérnek a szépségét mindenképpen meg tudjuk találni, a szépségét, a mélységét fel tudjuk ismerni, hogyha tényleg komolyan és odafigyelve, odaszámva magunkat imádkozzuk a rózsafüzér imádságát. Tehát azt gondolom, hogy fontos ez az imádsága a számunkra, és baj lenne, hogyha kiveszne. Nem lenne jó, hogyha nem lenne rózsafüzér imádság. Én a híveimnek, mert azt kértem, arra hívtam meg most október elején, hogy tudva ezeket, hogy időt kell rászállni, hogy egy kicsit monoton, meg a nehézségeit, tudva, hogy szálljunk rá ebben a hónapban egy alkalmat legalább nálunk a Rákosalvai templomban minden este elimádkozzuk a rózsafüzért ilyenkor októberben egy ünnepélyesebb formában, tehát énekek vannak az egyes tizedek között, ami megint csak ezt a monotonitást oldja föl egy picit, tehát hogy azt kértem, hogy egyszer legalább mindenki próbálja meg, hogy mit jelent a teljes rózsafüzér imádkozása, és ha rászánjuk magunkat, akkor valamit megsejtünk a szépségéből, valamit megsejtünk abból, hogy ez mit is jelent a számunkra. És milyen jó az, amikor közösségbe tudjuk imádkozni a rózsafüzért, amikor együtt tudunk imádkozni, amikor közösen vagyunk ott Isten előtt, vagyunk ott a templomba, és mondjuk a rózsafüzér imádságát. És egy picit még így az imádság gondolatkörében, ha benne vagyunk, azért az fontos, hogy persze szép dolog, amikor várok a buszra, és akkor gyorsan elmondok egy tized rózsafüzért, vagy sorba kell állni valahol, vagy hamarabb odaértem, és akkor gyorsan elmondok egy tized rózsafüzért, de ha csak ez az imádságom, hogy ezeket a reszli időket, maradék időket adom oda gyorsan az Istennek, akkor ez az imádság nem lesz valódi imádság. Akkor valóban azt fogom érezni, hogy ez az imádság, ez a rózsafüzér, ez semmit nem mond, mert most gyorsan eldaráltam, mert még van 3 percem a busznak az érkezéséig. Tehát ezek az ilyen apró idők, amit oda tudok szánni az Istennek pár percet, ez akkor lesz igazán, igazán szép és mélyé, hogyha megvan az az idő minden napban, amit az Istennek tudok teljesen adni, amikor teljes időt tudok szánni az Istennek, amikor valóban oda tudok ülni, oda tudok állni az Isten elé, és van erre 1/4 órám 20 percem. Ebben persze az a nehéz, ezt mondom a saját tapasztalatomból is, hogy az első néhány perc, 5-6 perc, az még arról szól, amit hoztam magammal, amikor érkeztem az imádságra, hogy milyen benyomások értek, hogy ki az, aki fontos a számomra, most mi a helyzet, és akkor utána tudok szép lassan elcsöndesedni, kell erre 5-6 perc, mire elérem azt, hogy elcsöndesedjen bennem minden, és valóban az Isten jelenlétébe tudjam helyezni magamat. Tehát ha ilyen imádság, ez az Istennek adott idő nincsen meg, vagy hiányzik, akkor ezek a maradék idők, ezek nem sokat érnek az imádságban. Olyan, mintha sánta bárányt áldoznék föl áldozatul az Istennek. rózsafüzér imádság, tehát nagyon fontos imádság a számunkra, és erről szeretnénk ma egy kicsit gondolkodni. Ugye a hagyományos formája, amikor a ma már 4 rózsafüzér típusból valamelyiket imádkozzuk el, bevezető hár, hiszek egy mi atyánk, bevezető 3 üdvözlégy, majd jönnek a tizedek, és mindig tized végén ugye dicsőséggel fejezzük be a tizedet, a örvendetes, a világosság, a fájdalmas, és a dicsőséges szentolvasónak a tizedeit valószínűleg mindannyian ismerjük. Nagyon szép formája a rózsafüzér imádságnak, amikor szentírási idézetekkel imádkozunk. Annak idején, amikor elkezdődött a Budapest Marianos a zarándoklat a 80-as évek vége felé, a 86-87 táján, akkor a szervezők, Varga Miklós Péter atya ötlete nyomán indult el a zarándoklat, ki összeállítottak egy olyan kis füzetet, ahol nem csak a tizedhez egy szentírási idézet kapcsolódott, hanem az adott tized témájához összegyűjtöttek 10 különböző szentírási idézetet, és így mindegyik üdvözlégy Máriába ezt belefűzve megint csak az elmélkedést segítette a rózsafüzér imádságnak, imádkozásnak ez a módja. És ilyen módon tudtunk belekapcsolódni, elmélyülni a rózsafüzér imádságába. Tehát többféle formája, lehetősége van a rózsafüzér imádságnak. A lényeg az, hogy valamiképpen legyen meg, valamiképpen legyen része az életünknek a rózsafüzér. Ha csak egy tized fér bele egy reggeli imádságba, akkor az egy tized legyen benne böcsületesen. Ha rendszeresen lehetőségünk van a teljes rózsafüzérre, akkor a teljes rózsafüzért végezzük el és mondjuk el, de találjuk meg ennek az imádságnak, ennek a szép imádságnak a helyét és lehetőségét az életünkben, a mindennapjainkban. És mielőtt egy kicsit tovább gondolkoznánk ezen, egy kis zenét hallgathatunk meg, a Balnerges együttes dalát.

magyar nyelvű Mária Rádió hallgatóival. 374-0904 és budapesti telefonszámon lehet bennünket hívni. Rózsafüzér imádságról gondolkodunk, a rózsafüzér imádságot szeretnénk egy kicsit mélyebben megismerni, és II. János Pál pápa annak idején Rosarium Virginis Mariae címmel írt egy apostoli levelet még 2002-ben, amivel meghirdette a rózsafüzér évét 2002-2003-ra, és igyekezett elmélyíteni bennünket a rózsafüzér imádságában. Rózsafüzér a második évezredben Szentlélek indítására fokozatosan alakult ki olyan imádság, amelyet sok szent szeretett, tanítóivel a buzdít az imádságára, fogalmazza a kezdetén a Szentatya ennek az apostoli levélnek. Sok elődöm, mondja, nagy jelentőséget tulajdonított ennek az imádságnak. 13. Leó pápa 1883-ban tette közzé Supremi Apostolatus Officio kezdetű enciklikáját. Kezdete volt számos egyéb rózsafüzére vonatkozó megnyilatkozásnak, és Szentatya is beszél arról, hogy mit jelent számára a rózsafüzér imádság. Meghirdeti a rózsafüzér évét 2002. október és 2003. októbere között. Az ellenvetéseket is számba veszi a rózsafüzér imádságával kapcsolatban. A szembe kell nézni bizonyos krízissel, amely jelen történelmi és teológiai adottságok között azzal veszi el fenyeget, hogy a rózsafüzér elveszíti az értékét. Bátortalanul próbálják továbbadni az új nemzedékeknek. Vannak, akik úgy gondolják, hogy liturgia központi szerepének, mert a zsinat méltán hangsúlyozott, szükségszerű következménye a rózsafüzér jelentőségének csökkenése. Valójában, ahogy hatodik pápa megfogalmazta, az imádság nem csak nem ellenkezik a liturgia, hanem segíti a liturgiát. Itt talán egy kicsit azt a képet láthatjuk, vagy arra utal a Szentatya, hogy a régebbi, tehát az előző liturgiában, a tridenti ritusban, ugye latinul ment a Szent Mise, amit az emberek jó része nem értett, és akkor közben, a liturgia közben imádkozták a rózsafüzért. Ma már nyilván a saját nyelvünkön hallgatjuk, kapcsolunk be a Szent Misébe, így alatta nincs szükség a rózsafüzér imádságra, de maga az imádság az nagyon fontos imádság. Tehát az egyik nehézség talán ez, hogy azt gondolják, hogy a liturgia megvalósulása az jobb, hogyha jobban megy ma, és akkor nincs szükség a rózsafüzérre. Talán olyanok is vannak, akik azt vetik föl, hogy nem eléggé ökumenikus a rózsafüzér. A rózsafüzér Isten anyja tiszteletének tiszta formáját képviseli, mint a zsinat is hangsúlyozott, a keresztény hit krisztológiai központjára irányuló kultusz olyan módon, hogy amikor az anyát tiszteljük, kellő módon ismerjük meg, szeretjük és dicsőítjük a fiút. Ha megfelelő módon fedezzük fel újra a rózsafüzér segítségét, ez nem akadály az ökumenizmusnak az útján. Tehát fontos, hogy ezeket tisztázzuk magunkban, hogy ezek a félreértések vagy nehézségek, ezek nem valós nehézségek. Ha végignézzük a titkokat, akkor ugye az örvendetesben meg a dicsőségesben van két olyan titok, ami Máriáról szól, de ott is benne van Jézus, és a többi az mind kifejezetten Jézus Krisztushoz, az ő életéhez, az ő személyéhez kapcsolódik. A Szentatya azután beszél a szemlődés útjáról, annak, hogy újra határozottan javasoljuk a rózsafüzér imádságát. Legfontosabb indíték a következő tény: a rózsafüzér egyik legalkalmasabb eszköz annak elomozítására, hogy a hívek szemléljék Krisztus misztériumát. Ezt szemlélődést a Novo Millennio Ineunte apostoli levélben is bemutatta a Szentatya, mint az életszentség igazi és sajátos pedagógiáját. Rózsafüzér a keresztény szemlélődés legjobb, legdicséretesebb hagyományához tartozik.
nyugaton fejlődött ki, sajátosan elmékedő imádság, bizonyos módon megfelel a keleti kereszténység saját

talán kisarjat szív imádságának, vagy a Jézus imádságnak. Imádság a békért, a családért. Ez is egy gondolata ennek az apostoli levélnek. Az első fejezetben arról beszél a Szent Atya, hogy Máriával szemlélni Krisztust. Egy arc, amely ragyog, mint a nap. Mária a szemlélődésnek a mintaképe. Máriával, Mária a szemlélés mintaképe, Mária emlékeit érdemes egy kicsit szemlélnünk, hogy hogyan élt Mária, emlékezetében véste mindazt, szívében elgondolkodott rajtuk, fogalmazza meg Lukács evangéliuma a történtek után. A rózsafüzér, tehát szemlélődő imádság, erről már többször is szólt a Szent Atya, Máriával emlékezni Krisztusra. Mária szemlélődése elsősorban emlékezés. Az emlékezés azonban a szó, héber zakár, bibliai értelmében kell vennünk, amennyiben jelen valóvá teszi Isten üftörténeti művét. Tehát amikor emlékezünk valamire, akkor Isten üftörténeti művét tesszük láthatóvá, ezt tudjuk egy kicsit bemutatni, megmutatni. Máriától megismerni Krisztust. Máriával hasonlóvá válni Krisztushoz. Keresztény lelkiség lényegi sajátsága, hogy a tanítványnak egyre inkább hasonlóvá kell válnia a mesteréhez. A rózsafüzér lelki folyamatában, amely Mária társaságában Krisztus arcának szüntelen szemlélésén alapszik, a hasonlóság egy barátnak nevezhető kapcsolatban valósul meg. A rózsafüzér titokzatosan Mária mellé visz bennünket, aki gondosan figyelte Krisztus emberi fejlődését a názáreti házban. Ezt teszi lehetővé, hogy ugyanazzal a gondossággal neveljük és alakítson minket, amint addig, amíg Krisztus teljesen ki nem alakul bennünk. Máriával könyörögni Krisztushoz. Krisztust hirdetni Máriával. Ez is egy fontos szempont a rózsafüzér imádság kapcsán. Második fejezet, Krisztus titkai, az anya titkai. A rózsafüzér az evangélium rövid összefoglalása. Ezzel az apostoli levéllel kiegészíti a rózsafüzér imádságát a Szent Atya. Azt mondja, hogy annak érdekében, hogy még inkább az evangélium összefoglalásának nevezhessük a rózsafüzért, megfelelő, hogy miután megemlékeztünk Krisztus megtestesülésről és rejtett életéről, ez az öröm titkai, örvendetes rózsafüzér, mielőtt a szenvedésének kínjait, a fájdalom titkait és a feltámadás győzelmét, a dicsőség titkait szemlélnénk, elmékedésünk kiterjedjen a nyilvános működésének néhány fontos mozzanatára is. Ezek a világosság titkai. Ez az új titkokkal való kiegészítés, teljesen tiszteletben tartva az eddig hagyományos módot, azt szeretné elérni, hogy a keresztény lelkiségben megújítsa a figyelmet a rózsafüzér iránt, mint ami valóban bevezet Krisztus szívének mélységeibe, az öröm, a világosság, a fájdalom és a dicsőség mélységébe. Tehát ezzel mutatja be a Szent Atya a világosság titkait. Azt is megjegyzi, hogy bár nyilvánvalóan benne volt a rózsafüzér imádságában a három kör, a 150 üdvözlégy Máriával, a 150 Zsoltárra mutatott rá, a 150 Zsoltárnak a valamiképpen a megjelenítése volt az imádságban. Nyilván a középkor olvasni nem nagyon tudó embere, Szentírást, Zsoltáros könyvet kézbe venni nem nagyon tudó embere, ennek szükség volt valamire, ami ezeket a zsoltárokat helyettesíti. Megint egy kis kitérő tulajdonképpen, hogy ugye itt ugye időnként bizonyos körökben fölmerült, hogy az egyház elzárta a híveket a Biblia meg az olvasni való elől. Hát gondoljunk bele, ugye 1430-as években fedezi fel Gutenberg a nyomdagépet, kezdődnek el a nyomtatások, akkor is ugye először ki kellett rakni a betűkkel az adott szöveget, és így történt a nyomtatás, tehát nem volt egy, amikor már volt könyvadatás, akkor se volt egy egyszerű, könnyű munka egy könyvet elkészíteni, éppen ezért nem sok könyv volt, tehát nem nagyon lehetett mit kézbe adni, nem azért, mert az egyház nem akarta, hanem azért, mert nem volt mit kézbe adni.
Tehát ez is egy érdekes képe a rózsafüzér imádságnak, a 150 Zsoltárnak a valamiképpeni megjelenítése, de nyilván nagyon szép az a gondolat, amit II. János Pál pápa fogalmaz meg, hogy Krisztus életének a titkairól is elmérkedjünk, és ennek nagyon szép állomásait igyekezzünk bemutatni. Ugye itt aztán az apostoli levél végigveszi a különböző titkoknak a különböző csoportját. Az öröm titkairól beszél, aztán a világosság titkaira mutat rá. A világosság titkai, hogy a Jordánban megkeresztelkedett, a kánai mennyegzőn megmutatta isteni erejét, a meghirdette Isten országát, a színeváltozásban megmutatta isteni dicsőségét, és az Eucharisztiában nekünk adta önmagát. Tehát ezeket a titkokat is végigveszi az apostoli levelében a Szent Atya, és beszél ezekről a titkokról. Aztán jönnek a fájdalomnak a titkai, és a dicsőségnek a titkai, ezeket szépen mind végigveszi a Szent Atya. Egy-egy gondolat, nem egyes titkokat elemezget, hanem mindegyik körhöz, mindegyik témához mond néhány gondolatot a Szent Atya a rózsafüzérről szóló apostoli levelében. És ilyen módon haladhatunk végig Jézus életén, elmékedhetjük végig Jézus életét. Krisztus titka, az ember titka. A 78-ban erre hivatkozott az elején is, a rózsafüzérről, mint nagyon kedves imádságomról beszéltem, említettem valamit, amire szeretnék visszatérni. A rózsafüzér egyszerű imádság adja az emberi élet ritmusát, fogalmazza meg a Szent Atya. Krisztus titkaira vonatkozó meggondolások fényére nem nehéz elméteni a rózsafüzér antropológiai tartalmát. A harmadik fejezet: számomra az élet Krisztus. A rózsafüzér a titkokhoz való hasonlásnak az útja, fogalmazza meg a Szent Atya ebben az apostoli levelében. Aztán beszél egy hatásos módszerről, amit jobbítani lehet. A titkok kimondása, az is egy érdekes dolog, kimondani egy szót, kimondani valamit, az nagyon sok mindent jelenthet mindannyiunknak a számára. Isten igének a hallgatása fontos az imádságunkban, a csendnek a szerepe, az odahallgatás, az elmélkedés a csendből táplálkozik. Az üdvözlények adják a rózsafüzér legnagyobb részét, ettől ez kiváltképpen Máriás imádság, de éppen a helyesen értett üdvözlégy világosságánál látjuk meg tisztán, hogy a Máriás jelleg nem ellenkezik a krisztológikus jelleggel, hanem éppen a hangsúlyozás kiemeli azt. Az üdvözlégy első része, hogy én is, amely Gábor angyal és Erzsébet Máriás intéte szavaiból áll, imádó szemlélés annak a titoknak, ami a názáreti szűzben végbe megy. E szavak az ég és a föld csodálatát fejezik ki, rajtuk keresztül bizonyos értelemben sejthető magának az Istennek a gyönyörűsége. A legfőbb művének, a fiú megtestesülések Mária szűz méhében, szemlélése közben teremtés történet örömteli tekintetének, annak az ősereti érzületnek a folytatásaként, amely Isten a teremtés kezdetén tekintett kezének alkotására. Aztán beszél a mi atyánkról, ami ugye része a rózsafüzérnek, a hitvallás, meg a dicsőség, amire fontos odafigyelnünk. A záró fohász általában a Szent Háromság díjgyűjtős záradék után helyi szokások szerint különböző fohászok következnek. Amikor kétségbe fonnák a fohászok értékét, helyesnek látszik kiemelni, hogy a titkos szemlélése gyümölcsözőbb lehetne, ha minden tized olyan imádsággal zárnánk, amely az adott titok fölötti elmékedés sajátos gyümölcseit kéri. Így a rózsafüzér nagyobb hatással lehet a keresztény életre, erre indított a Szent Mise egyik könyörgése, amelyben azt kérjük, hogy a rózsafüzér titkairól emlékedve utánozzuk, amit magunkban rejtenek, és elnyerjük, amit ígérnek. Ez árofasz nem mindenütt azonos, ez a törvény sokfélesége sugalja.
Ezáltal a rózsafüzér alkalmazkodik a különböző közösségekhez, lelkiségi hagyományokhoz. Ezt figyelembe véve kívánatos, hogy kellő lelkipásztori megfontolással javasoljanak ilyen záró fohászokat, főleg olyanokat, amelyeket a rózsafüzér lelki központjában kegyhelyeken már kipróbáltak, az Isten népe hozzájusson a hiteles lelki javakhoz, meríthessen belőle saját szemlélődéséhez. A rózsafüzér mint kegytárgy, mint tárgynak megvan a maga hagyományos formája. A rózsafüzér a feszületre irányul, tőle indul, hozzá érkezik, mint maga az imádkozás is. Mint számláló eszköz, tagolja az imádságot, a rózsafüzér a szemlélésben keresztény tökéletesében való folytonos haladás szimbóluma. Rózsafüzér kezdete változó, egyház különböző részén gyakorlatában. A rózsafüzér végén a pápa szándékára imádkozunk, hogy az imádkozó lélek tekintete kitáguljon az egész egyház szükségleteire. Rózsafüzér időbeli elosztásáról is beszél a Szent Atya, ugye a mai gyakorlat mondja akkor, amikor írja a levelet, hogy hétfő csütörtök az örvendetes titoknapja, kedd péntek a fájdalmas, szerda, szombat és vasárnap a dicsőséges titkoké. Hová lehet belészteni világosság titkait? A dicsőséges titkok szombaton és vasárnap egymás követő napon vannak. Szombat hagyományosan Mária tisztelet napja, tanácsolhatónak látszik, hogy csütörtökről kerülnek át az örvendetes titkok szombatra, így a szabadává csütörtök lehetne a világosság titkainak a napja. Ez a gyakorlat vált az elmúlt 20 évben gyakorlatta, ez vált gyakorlattá, tehát hogy csütörtök lett a világosság titkainak a napja. Az imádság, a befejezés gondolataiban az áldott rózsafüzér édes lánc, mely Istenhez kapcsol minket, a Mária áldott rózsafüzére édes lánc, amely Istenhez kapcsol minket, a békéért, a családért, a szülőkért való imádság, a gyermekekért való imádság. A rózsafüzér az újra felfedezésre váró kincs, fogalmazza meg a Szent Atya apostoli levelének a végén. Tehát Szent II. János Pál pápa nagyon szépen beszél a rózsafüzérről, a rózsafüzérről szóló apostoli levelében, amely apostoli levél az interneten a Magyar Katolikus Egyház honlapján megtalálható, Rosarium Virginis Mariae. Ugye az apostoli leveleket mindig a kezdő szavakkal szoktuk címnek adni. Szűz Mária rózsafüzére, ezzel kezdődik az apostoli levél, tehát érdemes ezt az apostoli levelet szépen végigolvasni, és ezzel is mélyíteni mindazt, amit az imádság egyre jobban megmutat a számunkra.

kedves hallgatóink, itt a Mári Rádióban, tehát a négy magyar nyelvű Mári Rádió közös hittanóráját hallották, ebbe kapcsolódhattunk be. A mai napon a rózsafüzér imádságról próbáltunk egy kicsit közösen gondolkodni, elmélkedni, hogy egyre inkább elmélyedhessünk a rózsafüzér titkaiban, egyre inkább megszeressük ezt az imádságot. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, Fülöp Ákos rákosfalvai plébánost hallották, áldott szép napot kívánok, dicsértessék a Jézus Krisztus!

Mária Rádió. Egy fénysugárra lelkednek. Borszéken a 94.4-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!
0: Szeretettel köszönjük a kedves hallgatókat, mikrofonnál Alex atya.
1: És Tibor atya köszönti önöket.
0: Önökkel leszünk itt élőben, ebben a műsorban, két pap élőben, és akkor Tibor atya, próbálunk válaszolni a kérdésekre, a hallgatóknak a kérdéseire. Negyed óránk van ma,
1: hát,
0: de negyed órában is lehet kérdéseket válaszolni, úgyhogy kérjük a kedves hallgatókat, bátran tegyék fel kérdéseiket. 0259 420 555, 0359 420 555, vagy SMS-en 0758 420 555. Lehet kérdezni bármiről, amit a hitünkkel kapcsolatos kérdéseket lehet feltenni, bármit az erkölcsről, a mi a jó, mi a rossz, az imáról, és akkor próbálunk válaszolni.
1: Addig is, amikor a kedves hallgatók tárcsáznak, háttérben instrumentális zenét teszünk be, és figyeljük a kedves hallgatóknak a hívásait.

0: Kedves Mária Rádió hallgatók, várjuk a hívásaikat, még van szűk 15 percük, majdnem. Nyugodtan lehet most kérdezni, de mielőtt, tehát amíg várjuk az önök hívásait, addig elkezdünk mi is egy picit beszélni a rózsafűzérről.
1: Rendben, hiszen a rózsafűzér hónapja van.
0: Igen, holnap rózsafűzér királynője, holnap után pedig magyarok nagyasszonya ünnepe van. Egy picit nézzük meg akkor a rózsafűzért. Feltesszük a kérdést a hallgatóknak is, hogy mit jelent számukra a rózsafűzér, miben segíti őket a rózsafűzér imádság, akár a rádión keresztül is. De Alex atya, egy picit, hogyha úgy teológiailag megközelítenénk a rózsafűzért, mit mondaná röviden?
1: Hát elmondanám először, amit nekem jelent, jó, teológiailag, inkább amit nekem. Tehát elsősorban számomra a rózsafűzér kötődés az égi édesanyámhoz, az égi édesanyához kötődés, lelki kötődés, gyermeki ragaszkodás, elsősorban ezt jelent. Már van is a hallgatónk, már a rádió, tessék!
2: Igen, köszöntöm az atyákat, mindkettőjüket, és kívánom, hogy békés szép napjuk legyen, és én is ebben a rózsafűzérrel kapcsolatosan szeretnék érdeklődni, hogy túlzásba viszem el, ha minden nap elvégzem mind a négy rózsafűzért, sőt a szeretetlen és a irgalmasság rózsafűzérét is. Olyan gondolatok jönnek a fejembe, hogy szándékra fel kell ajánljam, úgy érzem mindenféleképpen ezeket a rózsafűzéreket, és a Jóisten úgy megnyugtat engem ezzel kapcsolatosan, és tessék megmondani, hogy túlzásba viszem el a rózsafűzér végzését. Köszönöm szépen, Csíkszeredából voltam.
1: Köszönjük szépen a kérdést, szerintem nagyon érdekes kérdés. Felmerül ez a kérdés a katolikus híveknek, és nem csak nekik, hanem a más felekezetű testvéreknek, hogy nem-e túlzásba viszük-e a Mária tiszteletet. Hát lássuk, mit mondanak a szentek. Grignon de Montfort, Szent Lajos Mária, francia pap és misszionárius azt mondta, hogy de Maria nunca satis, Máriából sosem elég Máriából. Mi nem tudjuk annyira tisztelni a szűzanyát, mint amennyire az, mint annyira kijárna neki. Máriának jár a legnagyobb tisztelet. A úgy görögül hiperdúlia. Dúlia a szentek tisztelete, a hiperdúlia az Máriának van a legnagyobb tisztelet. Mária fölött van már csak Isten van, neki kijár a hódolat és az imádat. Mária tisztelet, neki a legnagyobb tisztelet, ugye Máriában sosem elég. Utána Mária ezt a tiszteletet, amit kifejezzünk, és ezeket az imákat nem saját magának tartja meg. Mária alázatos, és ezeket az imákat, amit mi fohászokat, amit elmondunk a szűzanyának, ezeket ő anyai és női módon szépen becsomagolja, és elviszi oda a fiához, elviszi a Szent Háromság elébe. Tehát nekünk egy nagy hasznunk van. Nem csak nekünk, hanem azokért is, akik imádkozunk, sőt, még azokért is, azoknak is hasznos, akiket mi nem is ismerünk őket. Tehát a rózsafűzér imádkozása, ezek az imák a Mária tiszteletben, a kegyelem kiárad a tisztított tűzben szenvedő lelkeken, és a földön élő lelkeken is, a bűnösökön. Tehát nyugodtan lehet imádkozni, nem lehet ezt túlzásba vinni. Mária tiszteletet nem lehet túlzásba vinni. Természetesen nem imádás, és szerintem egy katolikus se téveszti össze ezt, Istennek az imádását Mária tisztelettel, és nyugodtan lehet imádkozni rózsafűzéreket, mind a négy titkot, igen.

0: Halló.
1: Rádió, tessék.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökkel.
0: Istentől. Én, mint református
1: igen.
0: hívő, azt szeretném megkérdezni önöktől, hogy mikor a mise elkezdődik, és olvassák az ígét, önöknél miért nem mondják meg a helyet, nem csak a főcím, mondjuk Ézsaiás vagy Jeremiás, hanem a rész, a többit is, hogy hányadik rész és hányadik vers. Mert én szoktam megkeresni a Bibliába, és megjegyezem.
1: Értem.
0: És jobban tudom a Bibliát megismerni. Uh-huh. Köszönöm szépen, hogy meghallgattam.
1: Mi köszönjük a kérdést, és örülünk, hogy református hallgatóink is vannak. Egy nagyon érdekes kérdést tett fel, hogy a Szentmisében miért nem mondjuk meg, miért nem mondjuk ki, hirdetjük ki, hogy ahonnan olvasok, hogy hirdetjük az igét, hogy melyik fejezet és melyik vers. Na mostan erre a válasz nagyon egyszerű. Tehát a Szentmise olyan régi, tehát apostoli, tehát Jézus Krisztus alapítású, az apostolok ezt vették át Jézustól, és akkor a Bibliában nem csak, hogy nem voltak még versek, és nem voltak fejezetek, hanem még az új szövetség sem létezett, igen. Tehát az ószövetség létezett csak, ott nem voltak se fejezetek, se versek, utána íródtak Szent Pál levelei, azokat kezdték olvasni, hirdetni, mondták, hogy ez is Isten igéje, nem voltak még ottan fejezetek és versek, és utána az evangéliumokat, és ott sem, tehát úgy olvasták fel őket, nem volt, ez a középkorban volt ez a beosztás. Na most az egyház megtartotta ezt a szokást az apostoloktól, hogy nem, tehát nincs, tehát nem létezett fejezet és vers. Természetesen, hogy a papok prédikálnak és buzdítják a híveket, hogy olvassák a Szentírást, és minden katolikus már nagyon könnyen meg tudja találni, hogy a napi olvasmányok, hogy pontosabban honnan vannak. Ez az első dolog. A második dolog, a Szentmise sosem tudja helyettesíteni a híveknek a Szentírás olvasást. Tehát az elhangzik a Szentmisében, de minden katolikusnak kötelessége a Szentírást olvasnia és ismernie. Igen, tehát szerintem a történelemhez, a hagyományhoz kell visszamenni, mikor nem léteztek ilyen fejezetek és versek.

0: Válaszolva a kérdésedre, Tibor atya, tehát mit jelent a rózsafűzért? Számomra kötődés, lelki kötődés, gyermeki ragaszkodás Jézus anyjához és az égi édesanyjához. És a második dolog, ugyanolyan fontos, Jézus életét szemlélni Mária szemével. Ez a rózsafűzért. Krisztocentrikus ima. Tehát a titkok ezt jelentik. Isten titkát, az üdvösség titkát szemlélni Mária szemével. Ezek a rózsafűzér titkai.
1: Várjuk a kedves hallgatók hívásait, kérdéseit a megszokott telefonszámok egyikén.
0: 0259 420 555 vagy 0359 420 555. SMS-ben is lehet írni 0758 420 555.

0: Tessék, már a rádió. Halló. Élőben van, tessék.
1: Halló.
0: Igen, tessék.
2: Mindörökké.
1: Köszönöm szépen.
0: Tessék a rádiókészüléket kikapcsolni, és akkor bennünket fog hallani rendesen.
1: Jó, elnézést kérek. Halló?
0: Igen, halljuk, hallgatjuk.
1: Hát tudja hallani mostan.
0: Igen, tessék, élőben van, hallgatjuk, várjuk a kérdését.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, meghallgatásket, a gyönyörű szép beszédeket a rózsafűzérrel kapcsolatban. El szeretnék mondani egy nagyon-nagyon kicsi rövid történetet. Én ezelőtt 10 évvel kétszer kaptam agyinfarktot, majd vitték a gyermekeim Marosvásárhelyre műteni érdugulással, de mindig az szűzőnyát kértem, mindig a rózsafüzét végeztem a kórházba, és a fejem, a párnám alatt volt a rózsafüzérem. Az volt nekem a mindenem, az volt nekem a nagy segítségem. Én annyit tudnék mondani mindenkinek, hogy a rózsafüzét, aki nem ismeri, nem tudja, tanulja még. Az egy olyan értékes ima, ami a világon nincsen. Már ugye a szűzanyáról szól minden rózsafüzér, és ezzel meg tudjuk menteni magunkat, ha a rózsafüzért, aki nem tudja, megtanulja, tanulja meg, mindenki ma az imakönyvekben megvan. Nem olyan nehéz ima, meg lehet tanulni, tanulja meg mindenki, és kérje a csíksomjai aranyrózsas szűzanyácskát, hogy segélye meg mindenféle nehéz bajába, mert megsegíti. Én csak ennyit akartam.
0: Nagyon szépen köszönjük. Nem fizette,
1: meghallgattak, dicsértessék a Jézus.
2: Mindörökké, amen. Nagyon szépen köszönjük, igen, egyetértek a hallgatóval, tehát meg lehet tanulni, és még hozzáadnám, hogy tanítsuk meg a gyerekeket, tanítsuk meg imádkozni a rózsafűzért a gyerekek, hamar megtanulják, és nagyon hamar megszeretik a szűzanyát, és ragaszkodnak hozzá.
0: Igen, hamar lejárt a műsoridőnk, így tehát hamar el is búcsúzzunk a kedves hallgatóktól, visszakapcsolunk Csíksomjóra, 2 hét múlva remélhetőleg újra akkor itt találkozunk. Ugyanebben a felállásban, akik önökkel voltak.
2: Alex atya.
0: És Tibor atya. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: Mindörökké, amen.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntünk minden kedves Mária Rádió hallgatót, Erdély szerte megszólaltak a harangok, imára hívnak bennünket, kulcsoljuk imára kezeinket, és imádkozzunk együtt közösen az Úrangyala imában. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úrangyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát.
1: És ő méhébe fogadá Szentlélektől szent fiát.
0: Üdvözd így, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Íme az Úrnak szolgáló leánya.
1: Legyen nekem a te igéd szerint.
0: Üdvözd így, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: És az ige testélőn.
1: És mi köztünk lakozik.
0: Üdvözd így, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja.
1: Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk.
2: Kérünk téged, Úristen, önts lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyal üzenet által szent fiatnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk, Krisztus, a mi Urunk által. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Istenünk, te három püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen. Urunk Istenünk,
3: te határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hám János püspököt. Ő hűséges szolgád és nyájad gondos pásztora volt, aki az életszentség útját járva minket is egyszülött fiat követésére buzdít. Tekints érdemeire, életszentségére és közbenjárása által hallgass meg kérésünket, hogy őt mielőbb szentjeid között tisztelhessük. Amen.

0: Istenem, jöjj segítségemre!
1: Uram, segíts meg engem!
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek!
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Alleluja! Urunk, felséges Istenünk, a létrendjét ki megszabod, reggel világosságot adsz, és délben tűző ragyogást.
1: Ósd el minden viszály tüzét, szüntesd a rossz vágyak hevét, a testet egészséggel áld, szívünket békéd járja át.
0: Add meg, kegyelmes jó Atya, Atyának egyszülött Fia, és Szentlélek vigasztalunk, egyetlen Úr, örök király. Amen. A törvény teljessége a szeretet. Mennyire szeretem törvényeidet, Uram! Egész nap azon elmélkedem.
1: Mi bölcsétett parancsolatod ellenségem ellen is, mert az az enyém már örökre.
0: Minden tanítomnál okosabb lettem, mert mindig intelmeidről elmélkedem.
1: Meghaladja értelmem a vénekét, mert parancsaidat megtartom.
0: Minden gonosz úttól távol tartom lábamat, hogy megtarthassam szavadat.
1: Meghozott ítéleteidtől sosem hajlok el. Te tanítottál rájuk.
0: Mi édes ínyemnek mindegyik szavad, számnak édesebb a méznél.
1: Mivel parancsaid értelmessé tettek, azért gyűlölöm a hazugságnak minden útját.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: A törvény teljessége a szeretet.
1: Urunk, emlékezzél meg közösségedről, amely kezdettől fogva birtokod. Miért vetettél el végleg Istenünk? És legelőd nyája ellen miért lángol haragod?
0: Emlékezzél meg közösségedről, amely kezdettől fogva birtokod.
1: Gondolj örökségedre, a népre, amelyet megváltottál, és Sion hegyére, amely lakóhelyed.
0: Irányítsd lépteidet az örök romokhoz. Szentélyedben mindent letarolt az ellenség.
1: Közösséged helyén ordítoznak, akik gyűlölnek téged, és győzelmük jeléül kitűzték zászlóikat.
0: Olyanok, mint akik magasan villogtatják fejszéjüket a sűrű erdőben.
1: A veretes kapuknak nekiestek, és fejszével, boltával ledöntötték.
0: Szentélyedet lángba borították, poligalázták nevet, hajlékát.
1: Szívükben azt mondták, pusztítsuk el egyszerre őket, és Isten közösségeit földünkön fölégették.
0: Jeleinket nem láthatják, prófétáink nincsenek, és nincs közöttünk, aki tudná, mindez meddig tart még.
1: Istenünk, meddig gyalázhat még az ellenség? Nem szűnik meg ellenfelünk nevedet gyalázni?
0: Miért húzod vissza jobbodat? Miért nézed ezt ölbetett kézzel?
1: Mégiscsak Isten a királyunk kezdettől fogva. A földön szabadulás csak ő szerez.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Urunk, emlékezzél meg közösségedről, amely kezdettől fogva birtokod. Kelj fel, Urunk, védd meg ügyedet. Hatalmaddal széthasítottad a tengert, a vízi szörnyek fejét összetörted.
1: A Leviatán fejét is szétzúztad, prédául adtad a tenger szörnyeinek.
0: Te fakasztasz forrást, patakot, kiszárítasz bővízi folyókat.
1: Tied a nappal és tied az éjszaka, a csillagokat és a napot te formáltad.
0: Te jelölted ki a föld határait, a nyár és a tél is a te alkotásod.
1: Emlékezz arra, az ellenség hogyan gyalázta az Urat. Egy balga nép megvetette nevedet.
0: Ne add vadak prédájára a benned bízók lelkét, és szegényeidről ne feledkezzél el végleg.
1: Tekints szövetségedre. Földünk minden zuga tele van az erőszak sátraival.
0: Ne távozzék szégyennel a megalázott. A szegény és szerencsétlen áldja nevedet.
1: Kelj fel, Istenünk, védd meg ügyedet, emlékezz csak a gyalázatokra, amelyekkel a balga káromul naphosszat téged.
0: Ne feledd el ellenségeidnek hangját, és gyalázóid egyre erősödő zajongását.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
2: Kelj fel, Úrunk, védd meg ügyedet.
1: Ha szegényakat köztetek, egy testvéred valamelyik városodban, ne keményítsd meg szívedet, és ne csukd le markod testvéred a szegény előtt. Inkább nyisd meg kezedet, és adj szívesen annyit, amennyire csak szüksége van szorult helyzetében.
0: A szegények kívánságát meghallgatod, Uram.
1: Megerősített szívüket, figyelmet feléjük fordul.
0: Könyörögjünk. Istenünk, te Péter apostolnak kinyilatkoztattad, hogy üdvözíteni akarsz minden embert. Fogadd szívesen tetteinket, és add kegyelmedet, hogy jóságodat és üdvözítő szándékodat szolgáljunk minden cselekedetünkkel. Krisztus, ami Urunk által.
1: Amen.
0: Mondjunk áldást az Úrnak.
1: Istennek legyen hála.
0: Köszönjük kedves hallgatóinknak, hogy együtt közösen imádkozták velünk az Úr angyalaimát és a Zsolozsmából a napközi imaórát. Egy szép ének után veszi kezdetét déli magazin rovatunk, ha tehetik, tartsanak velünk. További jó rádiózást kívánunk!

0: Déli magazin a Mária Rádióban.
1: október 6-án kedden 12 óra 14 perckor köszöntjük kedves hallgatóinkat, nemzetünk egyik legnagyobb kegyhelyéről, Csíksomjóról, akik majd önökkel lesznek,
2: Fülöp Lórán
1: és Pál Gellért. A Déli magazin témája 2026. október 6-án. Hamarosan híreket és időjárási jelentést hallhatnak kedves hallgatóink, ezt követően a nap örömhíre következik, amelyhez Bátor Botond Pálos atya fűz majd gondolatokat.

Déli magazinunk második részében majd Sándor Szidónia gyógyító növények című műsorával jelentkezik. Tartalmas időtöltésre, együtt gondolkodásra hívjuk kedves hallgatóinkat, ha tehetik, tartsanak velünk. További kellemes rádiózást!

0: Dicsértessék Jézus Krisztus, kedves hallgató, 2026. október 6-án köszöntjük Önöket a csíksomlyói stúdiónkból, a pontos idő 12 óra és 16 perc, hallgassák meg híreinket és programajánlóinkat.
1: Könyvbemutató a csíksomlyói kegyszobor születéséről.
0: Maros megye több településén is bemutatják Antal Imre a Hásfa, a csíksomlyói kegyszobor születése című könyvét. Ma délután 5 órától Erdőszentgyörgyön a Kultúrotthon kistermében, október 14-én 6 órától Marosvásárhelyen a Bolyai téri unitárius gyülekezet tanácstermében, 15-én este 7 órától Nyárádszeredán a református egyházközség Bocskai termében kerül sor a könyvbemutatóra. Holnap

0: egyesíti valamennyi gyermekét. Koncert Sepsiszentgyörgyön.
1: Holnap este 7 órától az Árkosi Kulturális Központ egy különleges koncertre várja a közönséget a Sepsiszentgyörgyi Evangélikus templomba, amelyen Babos Margit, Sebestyén Lázár Enikő és Barabás Lajos lép színpadra, Kömives Bokó Zsuzsa zongora kíséretével. A változatos műsor a magyar és a román dalok világától az egyetemes vokális irodalom népszerű opera és operett részletéig kalauzolja a közönséget. Jegyek 30 leért az Árkosi Kulturális Központ székhelyén vásárolhatók. További információ a 0267 37 36 51-es telefonszámon kapható. Születésnapi szimfonikus hangverseny Marosvásárhelyen.
0: Csütörtökön este 7 órától a Kultúrpalota nagy termében születésnapi szimfonikus hangversenyt tartanak Csíki Boldizsár zeneszerző születésének 89. évfordulója alkalmából. Közreműködik a Marosvásárhelyi Állami Filharmónia szimfonikus zenekara. Jegyek a Filharmónia jegypénztárában és online az Eventbook honlapján kaphatók. Nagyváradon ülésezik a Romániai Püspöki Konferencia Katolikus Oktatásért Felelős Bizottsága.
1: Október 8-a és 10-e között Nagyvárad ad otthont a Romániai Püspöki Konferencia Katolikus Oktatásért Felelős Bizottsága találkozójának. A tanácskozás témája új térképek egy reménnyel teli jövő felé, a katolikus iskola, a közösség és a nevelés szolgálatában. A háromnapos találkozó során a résztvevők a katolikus oktatás jelenlegi kihívásairól, az iskolák közösségépítő és nevelő küldetéséről, valamint az intézmények közötti együttműködés lehetőségeiről tanácskoznak. Egyházmegyei családtalálkozó Nagyváradon.
0: Szombaton tartják Nagyváradon az egyházmegyei családtalálkozót, amelynek mottója a család, amelyik együtt imádkozik, együtt is marad. A találkozó délelőtt 10 órakor a Székesegyházban bemutatott szentmisével kezdődik, amelyre nem csak a program résztvevőit, hanem mindazokat szeretettel várják, akik szeretnének a családokért, a házasságra készülő fiatalokért és az otthonok békéért imádkozni. A nap további programja a családos közösségek megerősítését, a közös gondolkodást és a hitbeli elmélyülést szolgálja. Templombúcsuk a Nagyváradi Egyházmegyében.
1: Ezen a héten a Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye három templomában ünnepelnek templombúcsút. Szombaton déli 12 órakor a magyarok nagyasszonya tiszteletére emelt krasznarécsei templomban Pitó Lajos, Monos Petri plébános lesz a búcsú szentmise főcelebránsa és szónoka. Vasárnap déli 12 órakor az Assisi Szent Ferenc tiszteletére emelt Szilágy Somlyói kis templomban Sövér István zsibói plébános mutatja be a búcsú szentmisét. Szintén 12 órától tartják a hegyköztóteleki plébánia templom felszentelésének évfordulós szentmiséjét, melynek szónoka Kuglis Gábor székelyhídi plébános lesz. Szeretettel várják az ünneplő közösségeket és zarándokokat. Filmbemutató és előadás Gyergyó Szent Miklóson.
0: Október 15-én este 7 órától a Szent István plébánia nagy termében Márton Áronról, Erdély Szent Életű püspökéről szóló képekkel, eredeti hangfelvételekkel és filmrészletekkel gazdagított bemutatóra várnak minden érdeklődőt. Előadó Nagy Zoltán székelyudvarhelyi tanár. Hírenk végén a várható időjárásról.
1: Ma is sok napsütés várható, csak kevés fátyol felhő szűrheti meg a napfényt. Esőre ma sem számíthatunk. A legtöbb helyen gyenge, mérsékelt lesz a légmozgás. Délután 20-26 fok közötti hőmérsékletre van kilátás. Holnap még folytatódik a túlnyomóan napos idő, de nyugat felől átmenetileg erősebben megnövekedhet a felhő.

0: hőzet, és néhol kisebb csapadék is előfordulhat. Többfelé megélénkül az északi és északnyugati táján, megerősödik a déli-délkeleti szél. A minimumok mínusz 2 és 11 fok között alakulnak, a legmelegebb délutáni órákban pedig 21 és 27 fokot mutathatnak a hőmérők.
1: Ma délben 12 órakor a következő hőmérsékleti értékeket mérték Erdélyben, Partiumban és a Bánságban. Fogarason 16 fokot mérnek Brassóban, Sepi-Szentgyörgyön és Baróton egyaránt 14 fok van. 15 fokot mérnek Kézdivásárhelyen és Székelyudvarhelyen. 12 fok van Csíkszeredában, Gyergyóalfaluban és Maroshévízen. 16 fokot mérnek Dicsőszentmártonban, Tordán, Nagycsármáson és Kolozsváron. 15 fok van Marosvásárhelyen, 17 fokot mérnek Besztercén. 15 fok van Dézsen és Aknasugatagon, 16 fokot mérnek Máramaros-szigeten, 18 fok van Nagybányán, 20 fokot mérnek Szatmárnémetiben, 19 fok van Zilahon, 20 fokot mérnek Bánfi-Hunyadon, 21 fok van Nagyváradon, 20 fokot mértek Aradon, 17 fok van Temesváron, 19 fok van Lugozson és Resicabányán, 14 fok van Petrozsémben, 16 fokot mérnek Déván, Gyulafehérváron és Szászsebesen, 15 fok van Balázsfalván, míg végezetül 17 fokot mértek Nagyszebenben, ma délben 12 órakor.
0: Kedves hallgatóink, hírműsorunk végére értünk, köszönjük figyelmüket. Friss hírekkel, információkkal legközelebb holnap reggel jelentkezünk.
1: Honlapunkon a www.mariaradio.ro címen az elhangzott híreket írott formában is megtalálják. Ha közérdekű eseményről tudnak, írják meg a hírek kukac@mariaradio.ro e-mail címünkre.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves testvérek, kedves Mária Rádió hallgatók, a mai evangélium Szent Lukács könyvéből a 10. fejezet 38. versről a 42. versig szól. Abban az időben Jézus és tanítványai, miközben Jeruzsálem felé haladtak, betértek az egyik faluba. Egy Márta nevű asszony befogadta őt házába. Ennek nővére Mária odaült az Úr lábához és hallgatta szavait. Márta megsürgött, forgott a sok házi dologban. Egyszer csak megállt. Uram, méltatlankodott, nem törődöl vele, hogy nővérem egyedül hagy szolgálni? Szólj neki, hogy segítsen nekem. Az Úr azonban így válaszolt. Márta, Márta, te sok mindennel törődöl, és téged sok minden nyugtalanít, pedig csak egy a szükséges. Mária a jobbik részt választotta, nem is veszíti el soha. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldunk téged, Krisztus!
0: Kedves testvérek, Márta és Mária története, azt gondolom, hogy évszázadok alatt nagyon sok esetben megfogalmazódott, mégpedig a szolgálat és a imádság tekintetében, hogy szemlélődni Isten előtt és tevékenykedni. Úgy gondolom, hogy az Úr Jézus itt nem arról akart beszélni és arról akar bennünket tanítani, hogy a tevékenység az egyáltalán nem fontos, és hogy a szemlélődés és az imádság az az igazán fontos. Mind a kettőre szükség van, hiszen Jézus ő maga is tevékenykedett, mégpedig nem is keveset. Gyógyított, ördögöt űzött, különböző csodákkal próbálta megerősíteni az Isten országába vetett hitet, sokfelé járt, meghallgatta az embereket, és próbálta a tanításával őket irányítani. Nem lehetne mondani, hogy ő nem tevékenykedett volna. Nem lehetne mondani azt, hogy ő ezt egyáltalán nem tartja fontosnak. Akkor fölmerül a kérdés, hogy mégis miről van szó ebben az evangéliumban. Egyrésztről Mártát egy kicsit ki akarta józanítani, mert nagy valószínűséggel azzal, hogy egy kicsit bosszankodott, hogy Mária nem tesz semmit, és neki kell itt szaladgálni jobbra-balra, egyfajta ítélet volt, vagy éppen lehet, hogy egy benne lévő kicsit düh vagy harag a testvére iránt. Mindegy, pontosan ezt nem tudjuk, nem is kell elemeznünk. De lényeg az, hogy van benne némi fölháborodás. Először is Jézus ezt szerette volna helyre tenni. Másodszorban pedig, mint minden példabeszédben, minden történetben, ami az evangéliumban elhangzik, azért történik, hogy az utókor is tanuljon belőle. És ez a legfontosabb. Mária, hogy ott ül Jézus lábánál, azt a alapvető keresztény igazságot akarja kifejezni, hogy életünknek, keresztény életünknek csak akkor van igazából értelme, hogyha idézőjelben Jézus lábától indulunk el. Vagyis, hogy a vele való kapcsolódásunk az egyik legfontosabb dolog az életünkben. Hogy vele együtt tegyük azt, amit tennünk kell. És ehhez időt kell szánni. Minden szeretett kapcsolatra időt kell szánni. Időt adni a másiknak, meghallgatni, és őszintén elmondani nekünk is azt, ami bennünk van. Időt szánni arra, hogy ez a szeretett kapcsolat el tudjon mélyülni, és ezáltal egyre inkább meg tudjuk ismerni egymást. És amikor ez a megismerés folyamat életünknek a része, akkor tudunk igazán jól együttműködni. Úgy gondolom, hogy manapsággal ez egyik legnagyobb probléma, hogy pontosan ez hiányzik. Az együtt lenni jó élményét elvettük egymástól. Szaladunk és rohanunk, nem szánunk időt egymásra, és ezért nem is tudjuk megismerni. Nem is tudjuk fölfedezni a másik értékét. Így vagyunk Istennel is. Istennel úgy tudunk igazából mélyebb kapcsolatba kerülni, hogyha időt szánunk rá. Nem a jó Istennek van erre szüksége, hanem nekünk. Hogy egyre jobban meg tudjuk őt ismerni. Rohanás közepette ez nem megy. A tevékenységek közepette ez a megismerési folyamat nem megy. De hogyha időt szánunk Istenre, akkor a tevékenységeink és adott esetben akár a rohanásaink közepette is az egyre inkább megismert Isten jelenlétében tudjuk végezni a mindennapi tennivalónkat. Mert hogy nem a tevékenységgel akarjuk saját identitásunkat és értékességünket igazolni, hanem saját értékességünk abból fakad, hogy Istenhez tartozunk, egyrésztről Isten képére és hasonlatosságára lettünk teremtve, másrésztről pedig Isten gyermekei vagyunk, hogy ő akarta, hogy legyünk. És ezt megélni, hogy tudom Istenem, hogy te akarod, hogy legyek, és hogy te feltétel nélkül szeretsz engem, ezt tudja igazából megfűszerezni a hétköznapi tevékenységeinket. Az Úr Jézus erről akart beszélni ebben az evangéliumban. Éppen ezért, kedves testvérek, szálljunk időt Istenre, hogy egyre jobban megismerjük őt, és hogy beengedjük őt az életünkbe, hogy áthassa a vele való együttlét a mindennapi tevékenységeinket, adott esetben akár még a rohanásainkat is. De meg kell állni időközönként, ne felejtsük el.
1: Kedves hallgatóink, a mai nap örömhírét és ahhoz fűzött gondolatokat Bátor Botond Pálos atyától hallhattuk. Köszönjük szépen!

0: magazin a Mária Rádióban.
1: Dicsétessék a Jézus Krisztus! Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. A Gyógyító Növények című műsort hallgatják. Sándor Szidónia vagyok. Technikai munkatársaim a Csíksó Műi Stúdióból, Pál Gellért és Fülöp Lóránt. Jó egészséget kívánok mindannyiuknak! Ma a kabakosokról fogok részletesen beszélni. Amerikában az ásatások alkalmával különböző kurkubita nemzetségek maradványaira bukkantak, ezért általában ide helyezik a tökfélék őshazáját. Egyes szerzők a laskatők vagy fügelevelű tök hazájának viszont Kelet-Ázsiát tartják. Hát ez a laskatők nagyon hasonlít a mi dinnyénkre. Annyi, hogy a világos zöld szín helyett fehér. A szín úgy tudjuk elképzelni a legjobban. Hosszan elfutó szára közül kikantikára zöld-fehér márványozott hosszúkásan gömbölyedett 3-4 kg-os kabakja. A termés igen mutatós, elkészítve ízletes, húsa hófehér rostos, főzéskor szálasan szétesik, tehát nem kell gyalulni. A népies neve is erre utal, Isten gyalult a töknek nevezik, hogy már előre még a Jóisten ezt is megoldotta nekünk. Hát az elnevezés innen ered. A magja is különleges, egészen mély-mély fekete. Magas cukortartalmú főzeléknövény, eléri a cukortartalma az 5-6%-ot is. Karotin tartalma alacsonyabb, mint a spárgatöké, ásványisó tartalma magas, D1, D2, C-vitamint, savat és jelentős ásványanyagot, kálciumot, foszfort, vasat tartalmaz. És akkor van a pézsmatök, Észak-Amerika déli részéről, Mexikóból, Közép-Amerikából, a trópusokról származik, a trópusokon és a szubtrópusokon világszerte termesztik már. A termése változatos alakú és méretű, édeskés ízű. Súlya akár 20 kg is lehet. Más tökfajtáktól eltérően a héjalány. A tájé konyhában főleg édességekhez használják. Pürének elkészítve konzervben is kapható. A pézsmatök B1, B2, C-vitamint és jelentős ásványi anyagokat tartalmaz. És akkor eljutottunk a jó öreg sütőtökhöz, a kukoricához, a burgonyához és még sok hasznos növényhez hasonlóan Amerika felfedezése után került földrészünkre. Őshazája Közép- és Dél-Amerika a trópusi vidéke. A termések hosszúkásak, gömb alakúak vagy lapítottak, ezüstfehér vagy szürke héjúak. A termés húsa világos sárga, sárga vagy narancsvörös, általában 4-5 cm vastagságú. A magja fehér vagy szürke. Magas cukortartalma mellett többféle vitamint, fehérjét és emészhető rostot tartalmaz. Szénhidrát tartalma körülbelül a burgonyáival megegyező. A sütőtökben lévő karotinoidok és C-vitamin védelmet nyújtanak a szervezet számára. A kálium elősegíti a vértisztítását, az A-vitamin tartalma miatt ajánlott a fogyasztása a pattanásos bőrre is. A fogyasztásával csökkenthetjük az élelmeszesedés és a daganatos betegségek kialakulásának kockázatát. És akkor említsük meg a szivacs tököt is. Őshazájáról jóval kevesebb megegyező vélemény alakult ki, inkább eltérnek a vélemények. a 8 lufafaj közül 7 Ázsia és Afrika trópusi vidékein honos, míg 1 Amerika meleg égővíjtájairól származik. Valamennyi fajtára jellemző a száraz engeres termés. Az uborka-szerű termés hossza elérhető a 30-40 cm-t is, a csúcsát bűbe zárja le, illetlen állapotban sötét zöld termések apró szőrökkel borítottak megérve, barnássága is száraz lesz. A zsenge termésből savanyúságot, az érett termésekből szivacsot, szűrőt, törülközőt, talbetétet készítenek. Nem csak kiváló téli étel a sütőtök is. Itt szeretném megjegyezni, hogy többféle sütőtök van. Mi éppen a tegnap előtt születeltük le, és én egy kicsit rá vagyok gyújtva erre a témára, mi vagy 6 félét ütettük, jó sok lett. Ugye, de nem csak kiváló téli étel, gyengébb húsúak vannak, kimondottan olyan a squash-tök vagy csonkatöknek is nevezik ezeket a smoothie-nak kicsavarva, nagyon-nagyon jó hatásokat érhetünk el a gyulladások megelőzése terén, hogyha használjuk az étrendünkben. De ezen kívül alkalmas pattanásos bőrre feltenni kozmetikumokba. A prostata és tüdőgyulladásra jó a levét fogyasztani, valamint cukorbetegség ellen is hatásos a sütőtök. A téli változat is, és az is, amit már most lehet, a lágyabb héjú, amit már most lehet használni. Ugye a téli időszakban kerül asztalunkra, sütőben, sütve salátákban, deszertként tálalják, szeretik a gyermekek is, népszerűsége nem véletlen, mert jó ízű étel, de talán kevesen ismerik ezeket a kiváló élettani hatásokat. Érdemes egy pillantást vetni arra, hogy ízletességen kívül miért is olyan népszerű ez az érdekes és értékes zöldségféle. Először a mexikói indiánok fogyasztották széles körben, tőlük került Észak-Amerikába, majd pedig Európába. Szegény emberek kedves eledele volt az olcsósága miatt. Gyógyhatását magas vitamin és fehérjet tartalmának, bőséges rost tartalmának köszönhetjük, rengeteg karotinoidot, a vitamint és B1, B2, B3, B5, B6, B9, valamint C-vitamin tartalmaz, a tökmagban antioxidáns E-vitamin található, nagy mennyiségű ásványi anyagot, például káliumot, magnéziumot és foszfort, cinket is tartalmaz. A tökmagban fölelhetők triptofán és fitoszterolok is, és a tökmagolaj eszenciális éjsavakban gazdag. A tökli hatékony a téli megtázásos betegségek ellen, segít a légúti váladék felszakadásában, kőgés csillapító, gyorsítja a hőkorú tüdőgyulladás gyógyulását. Nőgyógyászati húgyúti gyulladások üvegfolyás kezelésében is kedvező hatást tapasztaltak a használatakor. Az A-vitamin serkenti a pattanásos bőr gyógyulását, ezt az imént említettem, segíti a szürkületi vakság okozta panaszokat, mármint hogy ezeknek a megelőzését segít jótékonyan befolyásolni. Ásványi anyag tartalmának köszönhetően az allergiás megbetegedések, a kőgés, orfolyás, könnyezés enyhítésében előnyös. A kínai állatkísérletek szerint a sütőtök segíti a hasnyálmirigy sejtjeinek regenerációját, emeli az inzulin termelést és javítja a vércukorszintet. Egyes típusú cukorbetegeknél az inzulinadag csökkentését figyelték meg kísérleti fázisban. Az inzulin hatásának erősítésében cinktartalma is jelentős szerepet játszik. A tökmag az LDL koleszterint is csökkenti. A diabéteszben szenvedők számára az antioxidáns tulajdonság is előnyös, hiszen ez lassítja az érelmeszesedést és az öregedés folyamatait. A D-vitamin elősegíti az idegbántalmak, okozta a fájdalmak enyhülését, rostartalmának köszönhetően emésztés könnyítő hatása van, és fokozza az epe ürülést. Elektrolit tartalma segíti a szív pumpa funkcióját, kálium és magnézium tartalma csökkenti például a vízhajtókezelés melletti izomgörcsöket. A sütőtök rendszeres fogyasztása csökkenti a prostatagyulladást, megnagyobbodást és daganat előfordulását. Kísérleti körülmények között más daganatok esetében is biztató eredményeket tapasztaltak. A fetemlített adatok, tapasztalati tények, az egyértelmű orvosi kutatási adatok még hiányoznak, vagy hiányosak. Ám annyi biztos, hogy kedvező összetétele miatt az egészséges táplálkozás része, és mindenki számára legalább hetente ajánlható a sütőtök fogyasztása. Az ásványanyag tartalom rendkívül jó arányban fordul elő a tökben. A kálium ugye elősegíti a vértisztítását, az A-vitaminnal így módon jó hatással vannak. A pattanásos bőr, ezt már harmadszor emlegetem, az allergia leküzdéséhez szintén szükséges a vérlúgosítása, mert csak így módon tud érvényesülni a gyógyításban az A-vitamin. Allergikus köhögés, tüsszögés, sőt az asztma rohamokat is csökkenthetjük, ha a töknek a levét, a nyers, kicsavart levét fogyasztjuk. A máj működés serkentését is elérhetjük vele. A máj ugye az a testrészünk, melynek nem éreztük a panaszait. Az orvostudomány is elég későn tudja megállapítani a bajt, amikor már nehéz segíteni a betegen, ha azonban valamilyen rendellenességet tapasztalunk, szúrást vagy tompanyomást a jobb oldalunkon, a bőrön elváltozásokat, gyakori meghűlést. Nyugodtan gyanakodhatunk a májra, mármint hogy nem nyugodtan, hanem gyanakodhatunk, hogy a májnak valamilyen problémája van. A máj legelőször a bőrt hívja, szinte kivetíti rá, hogy nézd rám, baj van, kicsit törődjél velem. Tehát ezt az üzenetet a bőr a tükörből visszatekintve megvizsgálhatjuk, hogy ha vannak ilyenek rajtunk, akkor bizony eljött az ideje, hogy a májunkra figyelmet fordítsunk, és támogassuk őt a óriási munkába, amit értünk, megtesz. Nagyon sok feladata van, és mi ahelyett, hogy segítenénk működését, hát folyamatosan terheljük. Hát próbáljunk segíteni önmagunkon. Úgy mondják, hogy aki segít magán, azt a Jóisten is megsegíti. A máj meghálálja a legkisebb figyelmességet is. A vértisztítás mellett fogyasszunk A-vitamint kúraszerűen egy idő után úgy is, ahogy kitisztította a májat, úgy a tökréből az A-vitamint ő maga is szépen kinyeri. A szív és a koszorúér esetében is van hozzászólása a tök léfogyasztásának, hiszen a kálcium fontos a szív és vérezény izomzatának felépítéséhez. A magnézium serkenti a kálcium felszívódását, a kálium együtt a kálciummal. A szív működését szabályozza, mindezek az elemek megtalálhatók a többen olyan mértékben és olyan mennyiségben, amennyire az a testnek megfelel. Láthatjuk, hogy a kálium és a kálcium együtt jótékony hatással vannak a szívműködésre, és a koszorúére, a vér túlzottan lúgos gátolhatja a kálcium felszívódását. Ettől azonban a mi magyar köztünkön élve nem kell félnünk sokkal inkább a túlzott fehérje fogyasztástól, aminek következtében a vér savas lesz, és a kálcium kioldódik a csontokból, valamint nem történik meg az izmok kellő mértékben való ellátása kálciummal. Emlegettem röviden a prostata problémákat. Hát nyugati könyvekben azt olvashatjuk, hogy például a magyar vándorok, a romák, a cigányok, akár hogy mondanám, megértjük, ugye, nem tudják, hogy mi a prostata rák, mert nagyon sok tök magot fogyasztanak. Ehhez még hadd tegyük hozzá, hogy a szegény ember, aki a kukoricájában annyi tököt termelt, amennyit csak tudott, hogy a jószágnak legyen, no meg a téli reggelire tök tepertőnek, vasárnaponként pedig rétesnek és bélesnek, nem csak a mag fogyott, hanem a tök is egyik főledel volt a régi időkben. Az A-vitaminban bővelkedő tök így nem hogy a rákot, de a gyulladást sem engedte kifejlődni, és a tök magban a test számára nélkülözhetetlen zsírtartalom kitűnően társult az A-vitaminnal, ami segítette a felszívódását és érvényesülését a testben. Más gyulladás sem fejlődhetett ki, mert az immunrendszer épségben őrködött és éberen az egészség felett. Tehát talán éppen a télen elfogyasztott tök tette lehetővé, hogy az idős nénik az ablak mellett ülve harisnyát kötöttek este a beszűrődött oldfénynél, nem küzdöttek a szürkületi vaksággal. Hát ezek ma már legenda számba mennek, de vannak idős nénik, akik bizony még ilyen szerencsés szürkületi vakságot nem tudó szemmel élnek közöttünk. Az elkészítési mód, hát a télen fogyaszt, akkor vegyünk példát az elődeinkről, ahol már nem olyan elterjedt a marhatök, aminek a magja azért jó, mert könnyen lehet megtörni. Próbáljuk meg eszenciális olajat is használni, amikor tököt fogyasztunk. Ha nem tudunk természetes úton hozzájutni a kertekből, szerezzük egy új növényboltból, megéri, mert a tök rendkívül egészséges táplálék, különösen akkor, amikor nem igen, van más zöldségféle, hát ez inkább a régiekre vonatkozott, mert mostanában ugye akármilyen zöldséget be tudunk szerezni a nagy üzletek polcairól, de mindig az a jó, ami éppen kéznél van, ami éppen eltárolható, nem véletlenszerű ezeknek a zöldségeknek azoknak az eltárolhatott gyümölcsöknek a felhasználása téren, ami az adott vidéken megtermett, úgyis az jó az adott vidék embereinek. Akár a télen elején is megkezdhetjük a kúrát, a májbetegek számára talán az egyetlen segítség, de két csészénél többet ne fogyasztunk. Egyébként az étkezésben nincs recept, mindenkinek a saját felszívó képességétől függ a gyógyulás. Vágjuk szeletekre, kaparjuk ki a magját egy evőkanállal. Hogyha úgy gondoljuk, akkor kenjük meg mézben elkevert fahéjjal. Hát én a mézbe tennék egy nagy kérdőjelet, megteszi a fahéj is, amúgy is a cukortartalma miatt karamellizálódik a teteje, és 175 fokon körülbelül 45 percig, egy óráig, tehát e között van a sülési ideje. Ez a sütőtök, és van a squash tök, az a nevére utal angolul, tehát azt jelenti, hogy a frissen csavart levet, amiből készítjük, az egy ilyen narancsárga, alul elszélesedő, nagyon kevés maggal rendelkező tök fajta, az áruházak boltjaiban láthatjuk, de megterem nálunk is, nálunk már le is született tegnap előtt, tehát érdemes ilyen üzleti tököt venni, és abból kinyerni a mogatság ültetni. Nálunk ebből termet meg. Kedves a hallgatóink, remélem, hogy önök is éppen olyan lelkesen hallgatták, amilyen lelkesen én ezt önöknek szerettem volna átadni. A minden esetre ennyi fért a mai adásban. Hálásan megköszönöm a kedves hallgatók megtisztelő figyelmét, tehát már a búcsúzom. Önök a Gyógyító Növények című műsort hallgatták. Sándor Szidónia vagyok, technikai munkatársaim a Csíksomlyói stúdióból. Pál Gellért, akinek boldog Isten áldotta négy napot kívánok, és Fülöp Lórán voltnak, üdvözlöm őket, tehát találkozunk mi pedig két hét múlva ismét a Mária Rádió hullámosztán, és mivel is búcsúzhatnék, mint mindig, tiszta szívvel, jó egészséget kívánok mindenkinek. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Kedves hallgatóink, a déli magazinunk végéhez érve, engedjék meg néhány szóban ismertessem a ma délutáni műsor kínálatunkat. Perceken belül Szatmár Németi stúdiónkba kapcsolunk, ahonnan a szeretetlen rózsafűzérét imádkozzák, majd ima a békért. 13 óra 30 perctől zenés köszöntőt hallhatnak a hallgatóink, 14 órától pedig családpercek lesznek hallhatóak Kertész Marika és Tibor szerkesztésében. 14 óra 30 perctől olvasuk a Szentírás Tibor atyával, majd Medjugorje üzenet Vidikállakodi Tünde szerkesztésében. 14 óra 40 perctől fogadjuk az önök imakéréseit, 15 órától pedig az Irgalmaság rózsafűzérének imádkozására hívjuk hallgatóinkat. Ezt követően Könnyíts a lelkeden címmel Karácsony Tibor atya várja majd önöket 15 óra 20 perctől. 16 órától igéző lesz hallható, 16 óra 5 perctől Hitünk és Életünk felnőtt katekézis Szederkényi Károly atyával. 16 óra 40 perctől a Vatikáni Rádió műsorát ismétlésben hallhatják. 17 órától fogadjuk az önök imakéréseit, majd ezt követően a fájdalmas rózsafűzér imádkozására hívjuk hallgatóinkat. 18 órától szentmisét közvetítünk Erdőszentgyörgyről, melynek végén a hét plébániájával Gábor Anna jelentkezik. 19 órától imádkozzuk az Úr Angyalát, majd 19 óra 5 perctől Bibliai Nők Nyomában címmel Szűcs Tíme és Gyukodi Beáta várják majd önöket ebben a műsorban. 19 óra 30 perctől műsorismertetőt hallhatnak, akkor már az estére, késő estére vonatkozóan. Minden önkéntesünk és munkatársunk nevében megköszönve megtisztelő figyelmüket, Págellért kollégám nevében is elköszönök önöktől a csíksomlyói stúdióból, egy áldott és tartalmas szép délutánt kívánva, maradjanak továbbra is a Mária Rádió hullámhosszán. A mikrofonnál Fülöp Lórándot hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy-nagy szeretettel köszöntünk minden kedves Mária Rádió hallgatót a Szatmár Németi stúdióból. Szeretett láng Rózsa Fűzérének és a Litániának az elimádkozására hívjuk most Önöket, felajánlva ezt kéréseinkért, szándékainkért, mindazokért, amelyekért a mai napon itt szeretnénk imádkozni. Én a mai napon a Szatmári stúdiót szeretném így a Szűzanya és a Jóisten elé hozni, hiszen holnap Rózsa Fűzér királynőinek az ünnepén lesz 8 éve annak, hogy itt Szatmár Németiben is megnyílhatott a stúdiónk, hogy sok szeretetteljes találkozásban lehetett részünk. Erre hívjuk most Önöket, hogy imádkozzunk és adjunk hálát ezért is. Imádkozzunk együtt!
1: Jöjj, Szentlélek, Úristen, töl és töltsd be lelkemet a te lelkeddel, járja át lelkemet a te kegyelmed és annak hét ajándéka. Tedd lelkemet befogadóvá a szeretetlen kegyelme iránt, amely Szűz Mária legszeretetre méltóbb ajándéka. Segíts, hogy szívünk vágyakozása egyesüljön Szűz Mária szeplőtelen szíve szeretetének lángolásával. Segíts, hogy szívünk megteljen azzal a szeretettel, amely Szűz Mária szeplőtelen szívét átjárta és betöltötte. Jöjj, Szentlélek, újítsd meg és erősítsd meg az én szívem szeretetét, hogy Szűz Mária szeplőtelen szívének szeretet lángja lobogjon benne most és mindörökké. Amen.
0: Isteni megváltunk 5 szent sebe tiszteletére. 5-ször vetünk egymás után keresztet, mély áhítattal. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve.
1: Könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
0: Istenem, hiszek te benned.
1: Mert végtelenül jó vagy.
0: Istenem, remélek te benned.
1: Mert végtelenül irgalmas vagy.
0: Istenem, szeretlek téged.
1: Mert mindennél szeretetre méltóbb vagy. Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
0: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által. Árasz szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen. Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
1: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Árasz szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
1: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
0: könyörög érettünkig hozzád menekülünk.
1: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által. Árasz szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen. Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
1: könyörög érettünkig hozzád menekülünk.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Árasz szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
1: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
0: könyörög érettünkig hozzád menekülünk.
1: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által. Árasz szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Uram, irgalmazz nekünk.
1: Uram, irgalmazz nekünk.
0: Krisztus, kegyelmezz nekünk.
1: Krisztus, kegyelmezz nekünk.
0: Uram, irgalmazz nekünk.
1: Uram, irgalmazz nekünk.
0: Krisztus, hallgass minket.
1: Krisztus, hallgass minket.
0: Krisztus, hallgass meg minket.
1: Krisztus, hallgass meg minket.
0: Mennyei Atya Isten,
1: irgalmazz nekünk.
0: Megváltó Fiú Isten,
1: irgalmazz nekünk.
0: Szent Lélek Úristen,
1: irgalmazz nekünk.
0: Szent Háromság egy Isten,
1: irgalmazz nekünk.
0: Üdvözl légy Mária, kinek szeplőtelen szívében az Isten és ember szeretet szüntelenül lángol, hogy a szeplőtelen szív szeretet lángja áthassa lelkünket.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy tökéletes Isten szeretetre késztesse szívünket.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy őszinte ember szeretetre gyújtsa szívünket.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy édesanyánk szeretet lángja legyen a családok meleget árasztó fényforrása.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy ezen fényforrásnál a családok megszentelődjenek.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy anyai szíved szeretet lángja a kisgyermekek lelkét is átjárja.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy édesanyánk szívének fénye utat mutasson nekünk.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy a szeretet láng által megvilágított úton járjunk.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy szíved szeretet lángjánál felismerjük életünk értelmét.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy szíved szeretet lángja kiégesse lelkünkből a bűnök és a hibák csíráit.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy szeretet lángot felszítsa jóra való törekvéseinket.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy édesanyánk szeretet lángját közvetítsük testvéreinkhez.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy édesanyánk szeretet lángja bevilágítson a sötét lelkekbe.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy édesanyánk szeretet lángja a fagyos lelkeket buzgóságra serkentse.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy szívének szeretet lángjától a kőszívek is meglágyuljanak.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy szívének szeretet lángja felrázza a közömbösöket.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy szívének szeretet lángja felgyújtsa az apostoli lelkeket.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy az édesanyánk szívéből feltörő szeretet láng minden emberhez eljusson.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy édesanyánk szeretet lángja gyújtsa Isten szeretetre lelkünket.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy a szűzanya szívének szeretet lángja oltsa ki a gyűlölet tüzét.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy szűzanyánk szeretet lángja világítsa meg minden nép vezetőinek értelmét.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy az édesanyánk szívéből kapott szeretet lángot életünk végéig őrizzük.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy a szeretet láng szelíd fényénél haladjunk az ég felé.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy édesanyánk szeretet lángja világítson nekünk a halál óráján.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy a szívéből áradó szeretet láng szüntelenül lobogjon bennünk.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy a szeplőtelen szív szeretet lángja mielőbb beragyogja az egész világot.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: Szent József, te szállást kerestél a szűzanyának Betlehemben.
1: Segíts nekünk is szállást keresni szeretet lángjának az emberi szívekben.
0: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
1: Kegyelmezz nekünk.
0: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
1: Hallgass meg minket.
0: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
1: Irgalmazz nekünk.
0: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk, Szentlélek Úristen, tekints szeretet jegyesedre, ami szeplőtelen szívű édesanyánkra, aki végig kísérte szent fiát megváltó szenvedésében, és bennünket most is erősít földi küzdelmeinkben. Add meg, hogy

0: Kegyelmet, hogy állandóan Jézussal egyesült életet élhessünk. Uram, add, hogy lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensőnk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csendességre, szemünk egymásba nézzen, és tekintetünk összeforjon, ajkunk együtt könyörögjön irgalomért az örök atyához.
1: Imádkozzunk Szűz Mária szeplőtelen szíve szeretett lángjának kiáradásáért. Boldogságos Szűz Mária, drága mennyei édesanyánk, te annyira szeretted Istent és bennünket, gyermekeidet, hogy egyszülött isteni fiadat, Jézust a kereszten függve a mennyei atya kiengesztelésére és a mi megváltásunkért felajánlottad, hogy aki benne hisz, el ne kárhozzék, hanem örök élete legyen. Gyermeki bizalommal kérünk, hogy szeplőtelen szívednek a Szentlélektől szított szeretet lángjával gyújtsd tökéletes Isten és ember szeretet tűzére, ami gyarló szívünket, hogy veled együtt, egy szívvel, lélekkel szüntelenül szeressük Istent és fele barátainkat. Segíts, hogy ezt a szeretet lángot továbbadhassuk minden jó akaratú testvérünknek, s így a szeretet tüze oltsa a gyűlölet tüzét az egész földön, s Jézus, a béke fejedelme, legyen szeretete szentségében, oltáraink trónján, minden szív boldogító királya és központja. Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Kedves Mária Rádió hallgatók, a következő percekben imádkozzunk a békért, kérve mindenható Atyánkat, hogy nyissa fel szívünket, nyissa meg elménket, és hallgassa meg kéréseinket, hogy valóban a béke eszközei legyünk ebben a világban, családunk, embertársaink, barátaink számára. Kérjük a mennyei Atyát.
2: Istenem, Te vagy az élet és a békesség forrása. Áldott legyen a neved mindörökké. Tudjuk, hogy Te fordítasz bennünket a békesség felé most, a háború idején. Azért imádkozunk, hogy akik egymás ellenségei, beszéljenek egymással. Azok, akik egymás számára idegenekké váltak, barátsággal nyújtsák a kezüket egymásnak, hogy a nemzetek keressék a békesség útját. Erősítsd elhatározásunkat, hogy életünkkel tegyünk tanúságot ezekről az igazságokról. Adj nekünk megértést, mely véget vet a viszálykodásnak, irgalmat, mely kioltja a gyűlöletet, megbocsájtást, mely legyőzi a bosszút. Tedd képessé az embereket, hogy a szeretet törvénye szerint éljenek. Amen.

0: Hallgassuk nagy szeretettel János apostol második leveléből az első fejezetnek a harmadik versét, mely így szól: legyen velünk az Atya Istennek és Jézus Krisztusnak, az Atya fiának kegyelme, irgalma és békéje, igazságban és szeretetben. Terjesszük kéréseinket mennyei atyánk elé, melyben imádkozunk a keresztényekért, hogy mindig nyitottak maradjanak mindenki felé, és így a kiengesztelődés kovászává legyenek az emberiség nagy családjában.
1: Istenünk, kérünk, ajándékozz meg minket békéddel, hogy ezt másoknak továbbadva az emberiség szolgálatára legyünk. Kérünk téged, hallgass meg minket.
2: Imádkozzunk országunkért, hogy a keresztények a remény és békesség megteremtői legyenek.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket. Imádkozzunk azokért, akik megpróbáltatásokon mennek keresztül, akiknek segítségre és együttérzésre van szükségük. Add, hogy általunk részesüljenek a te irgalmas szeretetedből. Kérünk téged, hallgass meg minket.
2: Urunk, kérünk, hogy a te békéd ragyogjon közöttünk, és szeretetet tegyen szabaddá minket.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Teremtő és megváltó Istenünk, te a világ békességének forrása vagy. Segíts minket, hogy életünkkel tanúságot tegyünk a te békédről, és másokat is elvezethessünk ehhez a forráshoz, Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Könyörögjünk. Szabadíts meg minket, kérünk, Urunk, minden múlt, jelenvaló és jövendő bajtól, és a boldogságos mindenkor Szűz Máriának, Szent Péter és Pál apostolaidnak, és minden szentnek közbenjárására adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmad segítségével a bűntől mindig mentek maradjunk, és minden zavargástól biztonságban legyünk, Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Most segíts meg Mária, ó irgalmas Szűz anya, keservét a bónak bajnak, eloszlatni van hatalmad, hol már ember nem segíthet, a te erőd nem törik meg. Ő imáid gyermekidnek, nem te soha nem veted meg. Hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy. Most segíts meg, Mária, ó irgalmas Szűz anya. Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy-nagy szeretettel köszöntünk minden kedves Mária Rádió hallgatót a Szatmár Németi stúdiónkból. Zenés köszöntünk veszi kezdetét, melyben lehetőségük van arra, hogy a szeretteiket, az ismerőseiket felköszöntsék, hiszen önök tudhatják, kik a mai napnak a születésnaposai, vagy kik azok, akik más fontos évfordulót ünnepelnek. A mai napon a Brunók és a Renáták ünneplik a névnapjukat, ezúton kívánunk ezen nevű hallgatóinknak nagyon boldog névnapot. 0259-420-555 és 0359-420-555. Ezek az élő műsornak a telefonszámai. 0758-420-555 az SMS számunk. Mi nagy-nagy szeretettel vagyunk itt önökkel a Szatmár Németi stúdióból, akik a mai napon önökkel tartanak.
1: Dán Ilona
0: és Szücs Timea. Gyorsan elmondanám azt az öt dalt is, amely szerepel a mai listánkon. Az első helyen van az Úr öröme az erőm, a második a Nagy Istenem, a harmadik a Magyar Kontinentál Singers-től Isten szeret, a negyedik László Attilától a Halleluja, és az ötödik egy szép Ave Maria. Ezek közül választhatnak és küldhetik valakinek, aki kedves önöknek. Mi várjuk a hívásaikat és várjuk az üzeneteiket. Már is itt van az első telefonáló velünk. Haló, Mária Radó.
2: Az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké amen.
2: De annál nagyobb szeretettel szeretném köszönteni sógoromot, Pataki Ferencet, Tükülőkemény falván, a Hit Remény szeretet jegyében, kedves családjával együtt. Ezt kívánja tiszta szívből sógorni eljutott Csíkszeredából, valamint György Ferencet, Zetelokán, Olti Ferencet, Madé falván, és Miklós Ferencet Csíkszeredából, testvéri sugárúton, az összes elhangzó dallal, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, nem utolsó sorban önöket is. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké amen, köszönjük, hogy telefonált. Isten éltesse sokáig a kedves köszöntötteit. Áldott szép délutánt kívánunk önnek is.

0: Van egy újabb telefonáló, akit szeretettel köszöntünk.
1: Hello, Mária Rádió.
2: Halló, dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindöröki, amen.
2: Köszöntöm Önöket, Cinikát. Szeretném köszönteni a legkisebb unokámot, Csíkszent Imrén Szabó Istvánkat. Neki vasárnap volt 4-én a szülinapja. A Jóisten éltesse sokáig. Adjon neki jó egészséget, sok szeretetet az egész családnak. Nagyszülei köszöntik, és ha lehet Timiká, akkor egy gyermekdalt kérek szépen.
1: Köszönjük szépen, szép napot kívánunk, és Isten éltesse a kedves unokáját.
0: Gyermekdalunk most pont nincsen a listánkon, de ígérem, hogy a délután folyamán be fogok tenni egy szép gyermekdalt, és küldjük majd a köszöntőtnek.

0: legmélyebb telefonáló van velünk, akit köszönthetünk szeretettel.
1: Halló, Mária Rádió.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindöröki, amen.
2: Nagy szeretettel köszöntöm Timiát és Ilonát, és Isten áldását kérem az életükre. Én szeretném köszönteni a Csikrákos és Görögsföld egyházközség minden lakóját, az öregeket, a betegeket, a magányosokat, mindazokat, akiket nem köszönt senki, a születés névnaposokat, de most különösen szeretném köszönteni a fiamat, Madép Alván, Tamás Misit, holnap lesz a születésnapja, és kérem a jó Istentől erőt, egészséget, és Isten bőséges áldását a kicsi családjára. Még szeretném köszönteni az én kicsi családom apraját és nagyját, a sok-sok lelki testvéremet és a Mária Rádió nagy családját. Ha lehet, a nagy Istenemet meghallgatnánk. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek, egy áldott békét, csendet, szép délután kívánok. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindenki, amen. Minden jót kívánunk mi is.
0: Érkezett egy üzenetünk, a mai összes dallal köszöntöm Csíkbánk falván édesanyámat, Bálint Margitot, mivel szombaton volt a születésnapja, de nem sikerült üzenjek neki. Isten éltesse sokáig, édesanyám, kérem az üzenye oltalmát az életére. Leánya, köszöntés családja Csíkszentmártonból. Isten éltesse a kedves köszöntöttet, boldog születésnapot kívánunk!

Üresek a vonalak és a postaláda is üres, ezért akkor következik is a mai köszöntőnk első dala, ahogyan kérte a kedves telefonáló, a Nagy Istenem, hallgassák szeretettel.

0: Továbbra is nagy-nagy szeretettel várjuk a hívásaikat és várjuk az üzeneteiket, hogy felköszöntsék a szeretteiket, az ismerőseiket. Érkezett üzenetünk, Isten éltesse a műsorvezetőket, Ülkében Anna néninek erőt, egészséget, minden jót kívánok. Jóisten áldását kérem életem minden napjára, ne add fel a reményt, áldott napot mindenkinek. Isten éltesse a köszöntötteket, mi is köszönjük a köszöntést. Kedves telefonáló is itt van velünk.
1: Halló, Mária Rádió.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindöröki, amen.
2: Nagy szeretettel köszöntöm mindkettőjüket a stúdióba. Jóisten áldását kérem önökre, és a Jóisten és a Szűzanya legyen velünk, és köszöntöm az Attilákot. Sok Attila van, szomszédom is Attila, fiam is Attila, tisztelendő urak, és a bemondó Attila, és hogy mindenkit szeretettel köszöntök. Remika névnap is van, és őt is köszöntöm, és kérném szépen azt a számot, ha lehetséges, a László Attilától. Alleluja.
1: Alleluja.
2: Igen, köszönöm szépen, Magdi néni voltam Csíkszeredából.
1: Isten éltesse a kedves köszöntötteit, minden Attilát Isten éltesse.

0: как звать Миндену прынукнак, Маколуба Эчвинчука Рулартинкнак.
1: Mindörökké, amen. Nagyon szépen köszönjük a köszöntést, úgy legyen.
2: Amikor így belegondolok, hogy már 8 éve annak, hogy itt Szatmárnémetiben is megnyílt a stúdiónk, olyan hosszú időnek tűnik, mégis, hogy az ember jobban belegondolt, olyan gyorsan elszaladt ez a 8 év, és azért hihetetlen, hogy 8 éve az önök szeretetéből tud létezni a Szatmárnémeti stúdió, és nem csak a Szatmárnémeti stúdió, hanem így az egész Mária Rádió, ugye 20 éve fennáll. Azt hiszem, hogy akkora szeretet, akkora erő, és akkora összetartás, összefogás van ebben a Mária Rádióban, mert ugye a Szűzanya és a Jóistennek a gyermekei vagyunk, és ők azok, akik talán segítenek abban, hogy a Mária Rádió legyen, fennmaradjon, és hogy tényleg mi nagyon-nagyon sokáig együtt lehessünk, hogy Isten éltesse így előre is a Szatmárnémeti stúdiónkat. Én hálás vagyok minden önkéntesemért, minden műsorvezetőért, mindenkiért, aki valamit is tett vagy tesz a Szatmárnémeti stúdióban, aki mindig szeretettel jön akár műsorokban részt venni, akár műsort vezetni, akár szeretettel gyűjti az adományokat, jutatja el a magazinokat, és minden apróságért, amit önök tesznek, hogy a Szatmárnémeti stúdió is létezhessen, és hálás vagyok minden hallgatóért, a kedves szavakért, mert azt hiszem, hogy én is nagyon sokat fejlődtem az elmúlt évek alatt, amióta a Mária Rádiónál dolgozom, hiszen itt tényleg meg tudja tapasztalni ezt az ember, hogy ahogy Jézus is mondja, ha bármit is tesztek, a kicsinyekkel azt velem teszitek, és azt hiszem, hogy mi ezt tesszük minden nap. Egymásért teszünk valami jót, és Jézus ezt jó szemmel nézi, és ezt mind vele tesszük. Továbbra is üresek a vonalak, ezért akkor jöjjön most a dal, amit kért a kedves hallgató, László Attilától a Halleluja, hallgassák szeretettel.

0: mindössze pár perc maradt a mai köszöntőből. Hogyha valaki még most írja meg az üzenetet, vagy tárcsázza a telefonszámainkat, az még bejuthat a műsorba, és köszönthet valakit, vagy csupán szép napot kívánhat, biztos, hogy annak is nagyon örülne az, akire gondol. Biztatom önöket, hívjanak minket, vagy írjanak nekünk. És itt is van egy kedves telefonáló.
1: Halló, Mária Halló. Rádió.
2: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
2: A drága Szent Szűzanyát, a magyarok nagyasszonyát, a rózsafüzér királynőjét szeretném köszönteni ebben szép októberi hónapban minden dallal, és a Mária Rádió összes munkatársát. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.

0: Újabb hallgató van velünk.
1: Halló, Mária Rádió.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindöröki, amen.
2: Szeretettel és tisztelettel köszöntöm a műsorvezetőket. Jó Isten értesse a szatmai stúdiót még nagyon-nagyon sokáig.
1: Köszönjük szépen.
2: Szeretném köszönteni anyósomat, Gyetelokan, Sebestyén Mária. Szombaton ünnepelte a 80. születésenapja. A jó Isten adjon neki erőt, egészséget, kitartást az életbe. Áldott békés napot kívánok mindenkinek, dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindöröki, amen. Isten éltesse a kedves mamát.
0: Kedves hallgatóink, lejárt az idő, amit a köszöntésekre tudtunk szánni. Isten éltessen mindenkit, aki a mai napon ünnepel születésnapot, névnapot vagy fontos évfordulót. Jóisten áldását és szeretetét kérjük minden köszöntötre. Áldott szép délutánt kívánva és biztatva önöket arra, hogy tartsanak továbbra is a Mária Rádióval. Búcsúzunk most a Szatmár Németi stúdióból. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Családpercek. A műsor meghívottjai leendő vagy gyakorló házaspárok, szülők, akikkel a rádió műsorban a családi élet örömeiről, de nehézségeiről is beszélgetünk. Családpercek. Itt az Erdélyi Mária Rádióban.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kertész Marika vagyok, a Családpásztor Evangelizációs Szolgálat munkatársam. A Családpercek című műsorunk egy újabb kiadásával jelentkezünk az elkövetkező fél órában. Mai meghívottjaim a Mihály házaspár Csíktaplucáról. Egy olyan életformáról beszélgettünk, ami régen természetes volt, ma viszont szinte különlegességnek számít. Több generáció, több család egy udvaron, egymás közvetlen közelében. Ez nem csupán lakhatási forma, ez egy közösségi lét. Mindennapi alkalmazkodás, folyamatos tanulás, és ha jól működik, kegyelem. Mit jelent így élni, miben más, mit ad, mit vesz el, és hogyan lehet ebben Krisztus arcát felfedezni? Ezekre a kérdésekre keressük a választ mai adásunkban. Köszöntlek benneteket szeretettel, és arra szeretnélek kérni, hogy mutatkozzatok be, magatokról mondjatok néhány szót.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntelek, Marika, és a Mária Rádió hallgatókat. Mihály Kati vagyok. Mihály István felesége, 26 éve élünk házasságban. Van 3 gyerekünk, 2 felnőtt korú már, és egy 14 éves kislány.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Én Mihály István vagyok, Kati férje. Ugye, ahogy mondta Kati is, hogy ma 26 éve, hogy együtt élünk keresztény házasságban, és közösen egy udvaron a szüleinkkel és a húgomékkal.
0: Ez az életforma nem annyira megszokott, úgy, ahogy a felvezetőben is próbáltam már utalni erre. Hogy látjátok, hogy tapasztaljátok, miben más a mindennapi élet egy ilyen közösségben, mint egy átlagos családi modellben?
1: Úgy, ahogy te is mondtad, Marika, tényleg nap mint nap alkalmazkodni kell, és nap mint nap tanulunk. 12-en éltünk az udvaron, ebből volt 6 felnőtt és 6 gyerek. Mostanra sajnos a sógorom meghalt, úgyhogy 5 felnőtt van és 5 gyerek, már egy férhez ment. Nagyon-nagyon jó így visszaemlékezni, hogy mikor kicsik voltak a gyerekek is, hogy valóban más életformánk volt, tehát szinte a mindennapjainkat közösen éltük, főleg az első időkben a házasságunkban építettünk, akkor közösen anyusom még segítettek, tehát végig együtt főztünk, együtt kertészkedtünk, a kerti munkát, az állatokat, mindent szinte együtt rendeztünk. És olyan érdekes volt, úgy, ahogy telt az idő, és ahogy úgy leváltunk, olyan érdekes visszaemlékezni erre, hogy ahogy szinte teljesen aztán önálló családdá váltunk, de eleinte viszont nagyon-nagyon sokat segítettek nekünk.
2: Hát az elején, ugye, ahogy Kati is említette, tényleg úgy indult az idő, főleg számomra, hogy hát nekem egy annyi volt, hogy egyik szobából, az egyik lakrészből átköltöztünk a másikba, és rögtön kezdődött is a lakás felújítása és bővítése. Ahogy ez megtörtént, és a végére értünk, akkor teljesen mindenki saját magára külön kis családra leváltunk. Éltük a mi kis életünket, de ugyanakkor a háttér biztonságával, hogy a kapun belül nem csak magunkban vagyunk, hanem itt vannak a szüleim is, meg a húgomék is, hogy bármilyen problémánk volt, akkor volt, akihez forduljunk.
0: Így visszatekintve, hogy látjátok, hogy mit tanultatok ezáltal, és milyen hatással van, vagy volt ez a ti házasságotokra, vagy a családi életetekre?
1: Hát nagyon-nagyon sok mindent tanultam, én főleg anyósométől. Ugye, amikor férhez jöttem, nem igazán tudtam főzni, tehát egy háztartást vezetni. Otthon fiatalon nem nagyon érdekeltek ezek a dolgok. Persze mindig segítettünk édesanyámnak, valamennyire értettem a dolgokhoz, de azért úgy, hogy egyedül csináljak mindent, ez idegen volt is. Az volt a csodás, hogy bármivel mentem, tehát bármit kérdeztem anyósomtól, tehát mindig főzésről, vagy gyereknevelésről, tehát mindig olyan szeretettel válaszolt, és soha nem éreztette velem azt, hogy ezt nem tudom, hanem mindig jött és mondta, hogy na mit segítsek, vagy meg tudod-e csinálni, vagy leírta, vagy elmondta, hogy hogy főzzem, meg mit csináljak, és azon kívül nagyon-nagyon, tehát bármire megkérhettem, mert mindig a gyerekeket étellel várta haza, tehát mindig az volt a csodás, hogy amikor hazajöttek a gyerekek, mindig meleg étel fogadta őket az iskolából is, és mindig volt, akivel megbeszéljék a problémákat. Nekünk ez nagy segítség volt, és ők bíztattak, hogy menjek dolgozni, mert nyugodtan már a gyerekeket ők intézik. És nem csak háztartásvezetés, gyereknevelést tanultam, hanem láttam őket, ahogy élnek. És ez engem annyira letaglózott az, hogy én soha nem láttam őket veszekedni. Egyszer fel is tettem a kérdést, hogy ez hogy van, hogy maguk soha nem veszekednek. Azt mondta anyósom, hogy mindig adok én a családi békéért misére való. És ez úgy megragadott engemet is, hogy utána én is ezt alkalmaztam is, hogy milyen nagy kegyelem az tényleg, mikor a Jóistent behívjuk a családba is, és megkérjük, hogy segítsen békét tartani. És elmondhatom, hogy Isten kegyelméből, már nem az én ügyességem, hogy mi soha nem voltunk a 26 év alatt anyósomékkal összeveszve, vagy se sógornőmékkel. Olyan egység volt közöttünk, és olyan segítőkészek a mai napig is, hogy sokszor átcsodálkozok, hogy a Jóisten ilyen nagy ajándékkal ajándékozott meg, mert látom, milyen nehéz most a mostani fiatalok, egyáltalán már az én gyerekeim is azt mondják, hogy jól, hát külön kell menni, és mindig hallom, hogy nem akarnak együtt a szülőkkel, pedig sokkal több van a mögött, tehát én nem is tudom most elképzelni se azt, hogy vészeltem volna át azokat az időket, amikor például a férjem beteg volt. Akkor, ha anyósom, sógornőm nem lettek volna ott mellettem, és nem segítettek volna, én nem is tudom, hogy mi történt volna velem. Úgyhogy nagyon-nagyon sokat tanultunk, és nagyon-nagyon sok kegyelmet kaptunk ebben a családban így együtt.
2: Most így visszatekintve a jelen helyzetre és a kezdetre is, tényleg, hogy a Isten kegyelme volt, és a házasságunkon, és azért a kapcsolaton, mivel, hogy tényleg, amikor így hallottunk más családokat, hogy mennyi gonddal kínlódnak, hogy akkor, hogy most, ha valami, ha el kéne menjenek, a gyerekekre nincs, amivel hagyják, vagy nincs, hogy megoldják. Mi örökké csak úgy hátra szóltunk a szomszédba, úgymond, mivel mi lakunk az udvarnak az elején, meg a húgom még középen, és a szüleim a hátsó felébe, hogy ne megkérünk, nézzetek rá a gyerekekre, mert el kéne lépjünk, van valami dolgunk. Na meg nagy biztonság volt az is, hogy a gyerekek, amikor hazajöttek, nem magukba az üres házba érkeztek, úgymond, mert mindenki ugye a saját kicsi lakrészében van, hanem felügyelet alatt voltak, hogy nem a számítógéppel vagy a haszontalan dolgokkal foglalkozzanak, hanem a nagyszülők ugye fogadták őket, és bevonták őket is a hétköznapi munkákba, meg mindenféle tevékenységbe, hogy ne a haszontalanul töltsék az időt magukba, amíg mi hazaérkeztünk a munkából.
0: Említettétek mindketten, hogy azért mindenkinek, vagy minden családnak megvolt és megvan a saját életterem, tehát külön váltatok, úgymond egy udvaron ugyan, de mégiscsak külön. Hogyan lehet egyszerre közel lenni, és mégis határokat tartani egy udvaron belül? Voltak ennek nehézségei?
1: Én úgy gondolom, hogy a Jóistennek ez a nagy kegyelme, hogy azért mind a három család vallásos, és próbáltunk Istenre figyelni, és próbáltuk egymással tisztelettel bánni, tehát tisztelettel fordulni, és mindig megvolt tényleg a magunk határa, és olyan korrektek voltak a férjem szülei is, hogy soha nem szóltak bele az életünkbe. Tehát, hogyha mi megkértük valamire, akkor jöttek, segítettek, de annélkül, hogy ők jöttek volna, vagy tolakodtak volna, tehát azt kell mondjam, hogy olyan isteni bölcsesség volt mindegyikben, hogy úgy tartották a határokat, és az volt még a csodás, hogy bármi volt, meg tudtuk beszélni. Én még azt láttam, hogy a Szentlélek annyira úgy vezetett mindannyiunk, például utóbbi időben jöttem arra rá, hogy a Szentlélek megtanított arra, hogy például anyósomnak soha ne panaszkodjak a fiáról. Tehát, de ez csak úgy a Szentlélektől jött, hogy ne mondjak rosszat a fiára, vagy ne érezze rosszul magát, mert utóbbi időben, amikor nekem is gyerekem lett, minden olyan hálás voltam a Istennek ezért, mert tudom, hogy nekem is olyan rosszul esett volna, hogyha az én fiamról valami rosszat mondnak. És gondolom, hogy ezek miatt, ezek a dolgok miatt úgy meg tudott maradni a harmónia, és meg tudott maradni a határ, és soha nem léptük át egymás határait, és a mai napig sokszor elcsodálkozok, és arra kérem a Jóistent, hogy én is ilyen anyós tudjak lenni, mint az én anyósom, hogy nem tolakodik be az életünkben, nem szól bele, vagy nem próbál igazgatni se engem, se a férjemet, és ugyanígy a sógornőm is egy annyira szerény, és olyan kedves, hogyha nem tudnak segíteni, akkor ők rosszat soha nem tennének, vagy se nem is beszélnének úgy velünk, hogy meg kell sértődjünk. Örökké azt mondtam, hogy ebben a családban könnyű, hogy béke legyen, mert anyósom is szoktam mondani, ez már itt mindenki normális. És tényleg úgy olyan normálisan a Szentlélek vezetésével olyan normálisan tudtuk ezeket a határokat tartani, én úgy gondolom.
2: Ugye a Humo még vagy két évvel hamarabb házasodtak, mi annyival későbben, de ugye a szüleim azért ugye azt a határt úgy beállították, hogy mindenkinek külön lakrésze, mindenkinek külön konyhája, és mindenki legyen a saját gazdája és ura. Attól eltekintve, hogy együtt voltunk, de mégis külön. És ezt tehát így nagyon tiszteletbe is tartottuk, hogy mint ahogy Kati is mondta, bárkinek bármilyen problémája van, átment a szomszédba, az rögtön segítségre talált, de kéretlenül soha egyikünk sem mentünk a másikhoz, hogy na, én ezt így gondolnám, vagy úgy gondolnám. Ezt úgy próbáltuk betartani és megélni. A kezdetekben ugye hát a szüleimmel egy helyen dolgoztunk, és elég össze voltunk kötődve ugye itthon is, meg a munkahelyén is, de azért úgy hála Istennek sikerült megtartani azt a határt, hogy a munkahely az külön, a család élet külön, és úgy nem vittük be a családi életbe ezeket. Az elején, főleg ugye a megtérésünk előtt azért volt rá úgy példa, hogy édesapámmal úgy na, tovább már itthon is a cégnek a dolgait beszéltük, vagy osztottuk, vagy azzal úgy foglalkoztunk, ami úgy utólag visszatekintve úgy gondolom, hogy azért úgy volt egy kicsit a család rovására is, főleg amikor a gyerekek kisebbek voltak, meg minden, akkor több munka hárult Katira, mert én úgy éreztem, hogy a napi teendők, amit nem tudtunk a munkáim megbeszélni, az itthon kellett, vagy itthon kell megoldjuk. Én úgy érzem, hogy az, tényleg a Jóisten kegyelméből most már, na édesapám is sajnos most már úgy kikerült a munkahelyi dologból az idő teltével, a kora miatt, úgy azért az is úgy hiányzik, de úgy megmaradt ez az összhang a családba, a családi béke. Így ez a sajnos az egy évvel ezelőtti tragédia után sógorom hirtelen eltávozott, elhunyt, azért ez egy kicsit úgy megrázta a családot, és nagyon megrázta, de úgy érzem, hogy ebbe is úgy egyek tudtunk lenni, és össze tudtunk fogni ebbe a nagy bánatba, és együtt vinni ezt a hatalmas gyászt.
0: Olyan jó hallani, hogy megpróbáltatok egységbe lenni, és mindenki erre törekedett. Ez azt gondolom, hogy egy óriási ajándék számotokra. De gondolom, hogy azért időnként adódtak konfliktusok, mint ahogy minden más családban, vagy más közösségben is. Hogyan tudtátok ezeket megoldani?
1: Megbeszéléssel, tehát hogyha valakinek valami problémája volt, mindig oda ment és elmondta, hogy ezt én így értettem, ezt így akarta, de vagy például sokszor elgondoltam azon is, hogy mikor most látom a gyermekek fölött milyen sok vita van, például látom a testvéremnek van két kicsi gyerekes, hogy milyen hamar a gyermekek között vitakár, és én úgy elcsodálkoztam, hogy nálunk a három gyermekünk egyidősek a sógornőmékével a három gyereke. És mindig volt játszótárs, nagyon sokszor összevesztek, összeverekedtek, és mi soha össze nem szólalkoztunk a gyerekek fölött, de ez is úgy érzem, hogy a Szentlélek vezetése volt, hogy örökké úgy hagytuk mind a ketten sógornőmmel, hogyha összevesztek a gyerekek, majd ki is békülnek. És tényleg úgy volt, csak sokszor olyan volt, hogy a lányom haza és tiszta haj volt, és kérdeztem, hogy mi történt, és azt mondja, hogy összeverekedtünk Dórikával, és mondom, mi történt? Hát Dórika azt mondta, megnézték az esküvőnket, a videót, a nagyszülők felrakták a videókat,

0: hogy mi van. Egymás segített körök így a gyereknevelésben, ha én tudtam meg a gyerekiről, egyszer neki elmondtam, hogy beszéljen meg a gyerekkel. És ezek is olyan nagy segítségek voltak, én úgy gondolom, sose tartottuk magunkban, hogyha valami megbántott, vagy valami azonnal mondtuk, hogy ne, ez nekem nem esett, hogy így gondoltad, és kiderült, hogy nem is úgy gondolta. És szerintem ez volt, hogy tényleg hogy a nap ne menjen le a haragunkkal, Istennek hála, tényleg soha nem ment le. Volt, egyszer emlékszem, hogy volt egyszer egy adott helyzet, hogy anyósom egy kicsit meg volt bántódva, és mondta, hogy rosszul esett valami. És úgy elhallgattam, és utána megkérdeztem, hogy tényleg így gondolod, olyan nagyon megbántottam. Én mentem, bocsánatot kértem, hogy elnézést, hogyha nagyon megbántottam el. Ennyi, egyszer kellett bocsánatot kérek. Tehát soha nem volt más így konfliktusunk, de akkor elmentem, és bocsánatot kértem. És ez nagyon nagy segítség volt nekem, hogy a szülők azért mindig a szülők tiszteletére neveltek, és soha nem vitáztunk, vagy én mindig jóvá hagytam, és elhittem azt, hogyha valamit mondott, hogy igenis igaza van. És a mai napig is nagyon sokszor rájöttem, hogy anyósom egy tanácsokat adott, hogy tényleg mindig igaza volt. És most is ugye felemlegeti, hogy nem kérdőjeleztük meg, tehát meghallgattuk, azt mondta, hogy neki az nagyon jól esett, hogy ha valami tanácsot mondott, hogy meghallgattuk, ha nem azt tettük is, de meghallgattuk, akkor jóvá hagytuk, hogy igenis ezt így gondolja ő.
1: Hogy látjátok, mit adott ez az életforma a gyerekeiteknek? Miben gazdagodtak? Miben tanultak többet, mint azok, akik esetleg másképpen nőnek fel?
2: Az én véleményem az, hogy ebben így közösségben nőni fél, és így ezzel az életmóddal azért ők is úgy megláttak, megtanulták azt a közösségi életet, és a közösségi hétköznapokat, hogy nem elzárkozunk a mi kicsi szigetünkbe, és ott aztán el vagyunk, és nem engedünk be senkit, hanem úgy megszokták ők is azt, hogy hazajöttek, akkor ma ugye ez már ilyen rituálióban volt, hogy ahogy beírnak a kapun, hátizsákot, vagy az iskolás táskát dobták le az ajtóba, futtak hátra, na, mamma, megjöttünk, hogy van. Sőt, az is be volt állítva a hétköznapi programban, hogy az iskolából, hogy kijöttek, ugye hát olyan másfél-két kilométerre van az iskola, kellett szóljanak a nagymamának, édesanyámnak, hogy na, mamma, elindultunk haza. Akkor édesanyám tudta, hogy na, érkeznek, és akkor az ételt melegen tartotta. Most már egyre könnyebb neki is, mert most már egyrendű pontos időben haza, de ezelőtt akkor ugye megvolt, hogy a 6 gyerek az 5 időpontba érkezett általában. És ahogyan összefogtak, és ahogy jönnek ki, hogy nem baj, mamma, megvárjuk a másikot, hogy együtt tegyünk, vagy valami, hogy ez a közösségi életet ők úgy érzem, úgy gondolom, hogy jobban meg tudták tanulni és megtapasztalni, belenőttek ebbe. Na, meg nálunk van még egy olyan, hát úgy mondjam, hogy hagyomány, szokás, hogy bárki, bárhonnan hosszú útról, ha érkezik haza, az itthon levő, az mindig kajával várja. Hogyha késő éjszaka érkezünk, akkor a lakásunkban, az ebédlőben le van téve az étel az asztalra, ott van, vagy ha korábban érkezünk, hogy még nincsenek lefekülve, akkor aki itthon van, az várja meleg étellel a hosszú útról érkezőt.
0: És a másik dolog, hogy anyósom megtanította őket kertészkedni, tehát mindig együtt veteményeztek, együtt gyomláltak, és olyan szeretettel fogta össze őket, hogy sokszor észre sem vették, olyan jókedvvel mentek segíteni, és például csirkét pucolni, tehát én lesem már, még a mai napig sem vágni, de ők mindegyik le tudja vágni, meg tudja pucolni a csirkét. Tehát a házi munkákban nagyon-nagyon felkészítették, úgy kell mondjam, nagyon sokat tanultak anyósoméktól ilyen szempontból a gyerekeink.
1: Ha egy mondatba kellene összefoglalni, mi az ajándéka az egy udvaron élő nagy családnak? Mi lenne ez az egy mondat? Mit mondanátok?
0: Számomra biztonságot jelent. Tehát én nagyon-nagyon biztonságban éreztem itt ebbe a családba. Sose éreztem egyedül

0: magamat, és mindig bármire szükségem volt segítségre, akkor mindig volt, akihez forduljak.
1: Hát én úgy végig gondolva úgy érzem, hogy így közösségben, egy családban élni, a közösségben van az erő. Úgy imába, úgy a hétköznapi dolgokba, én úgy érzem, hogy a Jóistennek ez egy óriási kegyelme számunkra. Én hiszem, hogy a nagyszülői ima, ami kísért minket életünkbe és felkészített az életre, az nagyon sokat besegített ebbe, hogy mi is így tudjuk a gyerekeinknek átadni és nevelni egy ilyen nagy családi biztonságba őket.
2: Köszönöm szépen, hogy megosztottátok velem és a hallgatókkal is ennek az életformának az örömeit, a szépségeit, akár a kihívásait is. Én azt hallottam ki belőle, hogy ez számotokra nagyszerű élmény, nagyszerű tapasztalat, és valóban egy ajándék, egy Istentől jövő ajándék, egy kegyelem, ahogy ezt ti is hangsúlyoztátok. Isten áldását kívánom a további életetekre. Ő volt az, aki eddig is kísért benneteket, vezetett benneteket, és hiszem, hogy a továbbiakban is ő vezet tovább, és lehet, hogy a gyerekeitek is ezt megkívánták, hisz hangsúlyoztátok, hogy ez a közösségi élmény számukra is nagyon jó volt. Talán ők ezt tovább viszik.
0: Nagyon reméljük, nagyon szépen köszönjük.

0: Kedves rádióhallgatók, műsorunk végéhez érkeztünk. Bepillantást nyerhettünk a nagy családnak az életébe a Mihály házaspár megosztásán keresztül. És láthattuk azt, hogy az egy udvaron élő család legnagyobb ajándéka elsősorban talán nem az, hogy mindig van segítség, bár ez is, és nem is az, hogy soha nem vagyunk egyedül, hanem talán az, hogy nap mint nap van lehetőség tanulni a szeretetet, gyakorolni az evangéliumot. Köszönöm, hogy velünk tartottak, további jó rádiózást, és Isten áldását kívánom az életükre. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Családpercek. A műsor meghívottjai leendő vagy gyakorló házaspárok, szülők, akikkel a rádió műsorban a családi élet örömeiről, de nehézségeiről is beszélgetünk. Családpercek. Itt az Erdélyi Mária Rádióban.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót. Mai műsorunkban tovább megyünk a kiválasztás felelősségénél. Hagytuk abba, hogy a vegyes házasságnál és a felemásigának sokszor az az oka, hogy a hívő ember nem érzi, nem értékeli a kiválasztásának, az elhívásának a felelősségét. Ott van Izrael népe, azt mondta nekik Isten, azért hívta el és választotta külön minden néptől, hogy az ő népe legyen, csak az ő népe szent nép. És azért kell, hogy az Ó törvényében járjon, mert ezáltal majd bennük Isten megáldja majd a földnek minden nemzetségét, ki fogja árasztani az áldását mindenfelé, de majd lesznek papok birodalma és szent nép. Ezt Izrael nem vette komolyan, mind a mai napig nem is volt áldás. Az áldás, ami volt, az annyi, hogy belőlük született Krisztus, és megőrizték a Szentírást. Egyébként nagyon sokszor gyalázták miattuk az Isten nevét. Nos, ugyanígy, ahogy a zsidó nép nem vette ezt komolyan, és összeelegyedett más népekkel, elvesztette a kiválasztásból fakadó nagy áldást, ugyanígy van most is. Ha a hívő ember nem látja, milyen nagy méltóságra hívta el Isten, ezt a nagy méltóságot, amire kiválasztott, csak úgy tudjuk fenntartani, ha amilyen világból való, abból semmi nincs meg bennünk, azzal nem szövetkeztünk, nem elegyedtünk, azzal nem járunk karültve, akkor majd kiárasztja Isten rajtunk keresztül a világ felé az ő áldását. Ha összeelegyedünk, akkor nem leszünk áldás, akkor semmivé leszünk, ízetlen sok leszünk. Pontosan ugyanaz történik, mint amikor Lót bement Szodomába, és összevegyült a szodomaiakkal. Hívő maradt ő, de minden, ami Szodomában volt, gyötörte az ő lelkét. Mi haszna lett belőle? Egyén életében semmi haszna nem lett, mert ami gyűjtött, egy nap minden elveszett, amikor kénkővel égő tüzes eső elpusztította a Szodomát. Minden elpusztult, felesége is ott veszett, csak két lánya meg ő menekült meg. Nem tudom, mit vihettek magukkal, nem sok mindent, és a bizonságtétele az aztán teljesen csődbe jutott, ő ott nem tudott tanúságot tenni. Egyszer tett tanúságot a rokonságnak, a vejeinek, hogy az Úr el fogja pusztítani Szodomát, gyerünk, meneküljünk. Ezt ugye csak tréfa dolognak vették, nem vették komolyan, és ott pusztultak el. De Ábrahám, aki külön vált a világtól, aki nem keveredett a világgal, tudta Isten tervét, tudott imádkozni, tudott közben járni, és általa még Lótra is kiáradt Isten kegyelme, mikor kiszabadította Lótot, és ennek hatása van mind a mai napig, és nagy példa ez előttünk. Gondoljuk meg, értékeljük-e, hogy mire hívott el bennünket Isten. Legyünk mi az ő kegyelme dicsőségének a magasztalására, hogy legyünk mi a világ világossága, legyünk mi a föld sója, hogy legyünk mi Krisztus illata ebben a világban, hogy megdicsőjön általunk az Úr, és mindezt elveszítjük, ha szövetkezünk a világgal. Aztán nézzünk meg egy következő kérdést, mi volt a vezetőknek a felelőssége mindebben, ami történt Nehemiás ideje alatt. Ezt azért kell megvizsgálnunk, mert mindnyájunknak van, legtöbbünknek van, vagy lesz ilyen felelőssége. Ugyanis a családban a családapa és a családanya a vezető, rá van bízva a család, hogy vezesse. Közösségben is vannak vezetők, és akár még, hogyha barátok vannak együtt, még abban is mindig van olyan, akire úgy tekintenek, hogy ő a vezető. Legtöbbször még, ha két ember jár együtt, akkor is az egyik úgy néz fel a másikra, hogy ő jár előttem, ő az én előjárom, mert előrébb van a hídben. Tehát minden ilyen előjárónak, még ha egy ember előtt jár is, felelőssége van a másikért. Nem hiába mondja Pál apostol, viseljetek gondot magatokra először, utána a nyájra, amiben a szent élek vigyázókká tett. És két példa is van, egy negatív és egy pozitív. A negatív példa Eliás, a főpap, azt olvastuk róla, hogy itt ugye a 28. versben a papnak említi őt, aki Istenünk házának kamarái fölé volt rendelve, és rokonságba került Tobiással, átadott neki egy nagy kamarát. 28. versben olvassuk, hogy Jojadának, a főpapnak a fiai közül, tehát a főpap unokája is,
egy veje volt a horonitbeli Szanballátnak, és őket említi meg az ige. És ez úgy szokott lenni, hogyha a vezetők helyes úton járnak, akkor szokták követni, de ha rossz úton járnak, még jobban követik őket. A bűnbe még jobban belemennek, mert az ember szíve is vágyik utána. És akkor, hogyha valaki a vezetők közül rosszul él, rosszat csinál, belemegy egy ilyen dologba, hogy szövetkezik a világgal, akkor valaki az ő fiai közül, vagy az unokái közül megy bele a vegyes házasába, és akkor azt mondják, hát akkor nekem is lehet, ha neki lehet. Ha ő neki jó, akkor biztos nekem is jó. És ez legtöbbször csak kifogás, a szívnek a kifogása, hogy megkeresse, ami után vágyik, mégis a vezetőknek nagy felelősségük. Innen folytatjuk, kedves Mária Rádió hallgatók, Tibor atyát hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus.

Drága gyermekek, ma arra hívlak benneteket, hogy még többet imádkozzatok, addig, amíg a szívetekben nem érzitek a megbocsátás szentségét. A családokban szentségnek kell lennie, mert gyermekeim, a világnak nincs jövője szeretet és szentség nélkül, mert szentségben és örömben adjátok magatokat a Teremtő Istennek, aki mérhetetlen szeretettel szeret benneteket. Ezért küld engem hozzátok. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra. Kedves hallgatóink, a 2020. január 25-i üzenetet hallottikei üzenetet.

Mária Rádió. Egy fénysugára lelkednek. Szatmár Németiben, a tűzoltótoronynál a 92,3-as ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót. Következő percekben fogadjuk az ima szándékaikat, majd az irgalmasság rózsafűszerét fogjuk imádkozni mindannyiunk kéréseért és szándékaiért. 0259 420 555 és 0359 420 555. Ezek az élő műsornak a telefonszámai. 0758 420 555 az SMS számunk. Ide várjuk az üzeneteiket. Várom a hívásaikat, várom az üzeneteiket, ajánlják fel az imákat valakiért, valamiért, amiért szeretnék, hogy a mai napon is közösen imádkozzunk. Érkeztek SMS-ek. Az összes imát felajánlom, hogy a Jóisten segítsen meg, és a és szolgálja azokat az embereket, akik ártatlanul mondanak rossz dolgokat rólam, hogy derüljön ki az igazság, imádkozzunk együtt. A mai imákat felajánlom a kapott kegyelmekért, bűneink bocsánatáért, el jó barátom gyógyulásáért, fontos szándékért, anyagi gondjaim megoldásáért, drága elhunyt szeretteim lelke üdvéért, Mária Rádió minden dolgozójáért és fennmaradásáért, a betegekért és azokért, akik értem imádkoztak. Isten fizessen mindenkinek az imáját, imádkozzunk együtt. Ez a rózsafüzét felajánlom hálából a kapott kegyelmekért, a további kegyelmekért a Jóistentől, családom élő tagjaiért, magamért, szeretetért, elhunyt férjemért, szüleimért, anyósomért, apósomért, és az ő lelkük üdvéért nyugodjanak békébe, imádkozzunk együtt. Egy telefonáló is itt van velünk, halló Mária Rádió. Kedves hallgató, nem kapcsolta ki a rádiókészüléket, így csak saját magamat hallom vissza, ugye önök is hallhatták többszörösen. Kérem önöket, kapcsolják ki a készüléket, amikor bejutnak a műsorba, és kitartóan türelemmel tárcsázzák a vonalainkat. Ezt a rózsafüzét felajánlom a fiamért és gyógyulásért, a munkahelyen való jó teljesítésért és lányom családjáért, valamint a férjem egészségéért, imádkozzunk együtt. Az összes imát felajánlom kisfiam egészségéért, fejlődéséért, szüleimért, egészségünkért és anyagi gondok megoldásáért. Újabb hallgató van velünk, halló Mária Rádió.
1: Halló.
0: Köszöntjük szeretettel.
1: Dicsőtessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindenre kérlek.
1: Önökkel együtt imádkozok. El

0: Mindörökké, amen imádkozzunk együtt, a Jóisten hallgassa meg a kéréseit. Ezt a rózsafüzét felajánlom, hogy legyen szeretet és béke a családunkba, szüleink nyugalmáért, Jézusom, bízom benned. Ezt a rózsafüzét felajánlom a szűzanyának a holnapi orvosi beavatkozásért, köszönöm. Rózsafüzét felajánlom egy munkahelyért, anyagi helyzetünk javulásáért, a kapott kegyelmekért, egy per megnyeréséért és fontos szándékokért. Halló, Mária Rádió!
1: Halló!
0: Köszöntjük szeretettel!
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen!
1: Önökkel imádkozva ezt a rózsafüzét felajánlom. A kapott kegyelmekért, testi-lelki nyugalmamért, élő elhunyt szeretteim, jó orvosi eredményeként, úton lévő szeretteimért, három nagyon fontos ügy, békés úton való megoldásáért, Jézusom, bízom benned, Isten tízesáit meghallgattak. Dicsértes önökkel imádkozva, egy állandó hallgató és támogatva, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen, a Jóisten hallgassa meg kérését, imádkozzunk együtt. Nehéz munkái gondjaim jó megoldásáért kérem a szűzanya segítő kegyelmét, hogy védjen meg engem. A mai rózsafüzét és minden imádságot felajánlok a gyógyulásomért, a férjem egészségéért, adjon a szűzanya szeretetet, békességet és örömet a fiam szívébe, Jézusom, bízom benned, egy édesanya írja. A mai rózsafűzért felajánlom hálából a szűzanyának a kapott kegyelmekért, a családomért, a gyermekeimért, a Szentlélek vezetéséért, bűneink bocsánatáért és ellenségeimért, valamint fontos szándékokra, egy mindennapos hallgató írja. Imádkozzunk együtt! A mai összes rózsafüzérrel megköszönöm a szűzanyának a sok kegyelmet, amit vel megajándékozott engem. Kérem továbbra is Márton Áronnak a közbenjárását és a szűzanyát, hogy tegye a fülemet értelmesebb hallásra. Köszönöm mindenkinek az imáját, Jézusom, bízom benned. Egy hallgató írja Gyimesből. Ezt a rózsafűzért, egészségért, békességért, férjem örök nyugalmáért, lányom családi gondjai megoldásáért, fiam munkahelyi sikeréért ajánlom fel, köszönöm szépen. Rózsafűzért önökkel imádkozva felajánlom önökért, fájdalmai enyhüléséért, családi békéért, Csíksomjai segítő Szűz Mária takarjon be védő palástjával. Halló, Mária Rádió!
2: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen!
2: A rózsafűzét, a semmiség felajánlom a Mária Rádió összes dolgozójáért és a bemondott imákért. A lebénú gyermekemnek a lába gyógyulásáért, a bűnei bocsánatáért, az én lábom gyógyulásáért, a bűneim bocsánatáért és a látásomért, és minden jó akaratú emberekért, az úton lévőkért, a betegekért és a háború megtűnéséért, és az egész halottaimért, a testvéreimért, és a drága gyermekem nyugalmáért és a férjeméért, és a család békességért. Dicsértessék a drága Úr Jézus Krisztus! Köszönöm szépen a megértését a drága Úr Jézuskámnak a drága szent nevébe.
0: Imádkozzunk együtt, a Jóisten hallgassa meg a kéréseit. Rózsafüzét felajánlom egészségért, békért, szeretetért a családunkban és egy édesanyáért. Rózsafüzét felajánlom családom minden tagjáért, szeretetért, békességért, türelemért, bűneink bocsánatáért, Jézusom, bízom benned. Ezt a rózsafüzét felajánlom a családomért. Az érgalmasság rózsafűzőjét felajánlom a házasságomért, valamint egy fontos szándékért, Jézusom, hallgasd meg az imámat. A ma elhangzó közös imákat és szentmiséket felajánlom testi-lelki gyógyulásomért, a férjem örök nyugalmáért, több fontos szándékért, bízva a közös ima erejében. Ezt a rózsafüzért felajánlom a vejemért, tisztánlátásért, hogy jóra forduljon minden a munkahelyen. Ezt a rózsafüzért felajánlom hálából a kapott kegyelmekért, a Mária Rádió dolgozóiért, egy mindennapos hallgató írja. A mai elhangzó imákat felajánlom távolban dolgozó családtagjaimért, Jóisten és a szűzanya vigyázzon rájuk, segítse a munkájukat, egészséget, békességet a családnak, a fiam és a családja gyógyulásáért, a Jóisten és a szűzanya segítő kegyelméért, a világ gyógyulásáért, édesanyám és a többi halottainknak a lelke üdvéért imádkozom. A rózsafüzért felajánlom műtét utáni gyógyulásért. Imádkozzunk egy nagyon fontos szándékért. Imádkozzunk együtt. Halló, Mária Rádió!
3: Halló, Mária Rádió! Halló, Mária Rádió!
0: Halló, köszöntjük szeretettel! Halló!
3: Halló!
0: Én nem tudom, mi lehet a gond a kedves telefonálónál, de nagyon visszhangzik, és ugye többszörösen halljuk vissza magunkat. Hát imádkozunk így kimondatlanul is az ő szándékaiért, a Jóisten hallgassa meg ezeket. A heti imákat és rózsafüzéreket felajánlom családom egészségét, fiam szerencséért, egészségünkért, valamint forduljon jóra az életünk. Imát szeretnék kérni vejem tisztánlátásáért, megbékélésért a családom és a munkahelyen. A mindennapi imákat hálából ajánlom fel a családomért, testi-lelki gyógyulásért. Istenem, könyörülj rajtunk és a problémáink megoldásáért is imádkozom, Isten fizesse. Ezt a rózsafüzét felajánlom, Jézus tudja miért, csak segítsen meg engem, Jézusom, bízom benned. Ezt a rózsafüzét felajánlom békében, szeretetben és a reményben. Ezt a rózsafüzét felajánlom egy boldog házasságért. Imád szeretnék kérni vejem tisztánlátásáért, megbékélésért a családomba és a munka helyen. A fiamnak jóra forduljon az élete, és fontos szándékokért is imádkozom.

0: elhangzó imákat és szentmiséket felajánlom testi-lelki gyógyulásomért, a férjem örök nyugalmáért, gyermekeim tisztánlátásáért és több fontos szándékért, bízva a közös ima erejében. Halló, Mária Rádió!
1: Halló, ügyeletesség az Úr Jézus Krisztus!
0: Mindenki emben!
1: Majd szentolvasókat és szentmiséget felajánlom a halálból a kapott kiállamakért a Jóistennek. Továbbá imát kérek több fontos szándékért, a rádió tagjaiért, vezetőiért, működéséért, a világért, a háborúk megszűnéséért, a jó munkahelyét Svájcban, szerencsésen kiérkezését, és most is útra készülök, jó Isten áldását kérem utamra, szerencsésen hazaérhessek, s a munkáimat tudjam végezni, és a rossz eltávozásáért. Isten vizes, hogy meghallgatta dicsőtesség az Úr Jézus Krisztus áldott délután, hogy jön a Jóisten.
0: Mindre kell menni, imádkozzunk együtt, a Jóisten hallgassa meg kérését. Rózsafüzét felajánlom a nagy tatámért, Prezsmer Péterért, aki 25 éve nyugszik a hidegségi temetőbe, adjon a Jóisten örök nyugodalmat neki. Ezt a rózsafűzért felajánlom hálából a szűzanyának a kapott kegyelmekért és férjem gyógyulásáért, Isten fizesse, Ibolya írja. Gyermekeimért és az élő hit kegyelmért is, hogy rendeződjön életünk Isten akarata szerint, kérem a mai imát. Halló, Mária Rádió!
2: Halló, Mária Rádió!
0: Halló!
2: Halló!
0: Köszöntjük szeretettel!
2: Tessék az Úr Jézus Krisztus!
0: Mindenki amen!
2: Én is szeretném ezt a rózsafüzét felajánlni a férjem lelke üdvéért, az édesanyám lelkéért, és még szeretném felajánlni a betegségem és minden betegért, de még azért is, hogy a szűzanya Smarton Áron hallgassa meg a tévésemet, és adja vissza a fülemnek a jobb hallását. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, önökkel imádkozok mindig önökért, és a Jóisten tartsa meg önököt, minden szép hetet kérjem.
0: Köszönjük szépen, hogy telefonált, a Jóisten hallgassa meg kérését. Ezt a rózsafüzét felajánlom hálából a kapott kegyelmekért, a Jóisten őrizze, védje, hordozza tenyerén. A drága családomat, Ilona írta ezt az üzenetet.

0: A mai és a heti rózsafűzéreket felajánlom édesanyám sikeres műtétjéért és gyógyulásáért, Szűzanya takarja be védő palástjával egy mindennapos hallgató írja. A mai rózsafűzéreket és minden imát önökkel együtt imádkozva felajánlom hálából a kapott kegyelmekért, családunk egészségéért, testi-lelki gyógyulásunkért, fontos szándékokért, drága szüleink lelke üdvéért, családom és a világ békéért, bűneink bocsánatáért, jó orvosi eredményekért, a Mária Rádió nagy családjáért és fennmaradásáért hálásan köszönöm, áldott békés hetet kívánok mindenkinek, Évike érte Színervárajáról. Főtisztelendő Lukács János lelke üdvéért imádkozom, Péter írt a Szovátáról. Halló, Mária Rádió!
1: Halló, Mária Rádió!
0: Halló, köszöntjük szeretettel! Letette a kedves telefonáló, de imádkozzunk így kimondatlanul is az ő kéréseiért. A kisunokám egészséges fejlődéséért ajánlom fel az imát. Önökkel imádkozva felajánlom a rózsafűzért, fiam egészségért, gyógyulásért és békességért. Köszönöm. Ez a rózsafűzért felajánlom saját magamért, kérem a Jóistent és a Szűzanyát segítsenek, hogy az imáim és a munkám miatt a családomért veszett munkáim ne vesztenek kárba, imádkozzunk együtt. Halló, Mária Rádió! Halló! Halló, köszöntjük szeretettel! Halló! Nem halljuk a kedves telefonálót, de imádkozzunk az ő szándékaiért is.

A szezonja közbenjárását és segítő kegyelmét kérem kisunokám egészséges növekedéséért. Kedves hallgatóink, ennyi fért a mostani ima szándékba. Meghívjuk most Önöket, hogy imádkozzuk együtt az irgalmasság rózsafűzérét, minden kérésért, minden szándékért, amelyekért a mai napon is szeretnénk közösen imádkozni. Mai délutánon a Hám János iskola diákjainak vezetésével fogunk imádkozni. Tartsanak velünk!

Valahányszor hallod, hogy hármat üt az óra, merülj el teljesen irgalmasságomban. Dicsőítsd és magasztald, hívd le az egész világra hatalmát, főleg a szegény bűnösökre, mert az irgalom ebben az órában nyílt meg teljesen a lelkek számára. Ebben az órában kéréseddel mindent elnyersz magad és mások számára. Ebben az órában lépett a kegyelem az egész világba. Az irgalom legyőzte az igazságosságot.

0: az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennyek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűn bűneinkért, és az egész világ bűneért, Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Érgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Érgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Érgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Érgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Érgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Érgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Érgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Érgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Érgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Érgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Úrunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinket és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéseért.
2: Érgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Érgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Érgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Érgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Érgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Érgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Érgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Érgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Érgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Érgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Úrunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért, és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Érgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Érgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
4: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
2: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
2: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
2: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézusom,
2: bízom benned.
0: Szent Faustina nővér,
2: könyörög érettünk.
0: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen.

az a vegyész, aki szívéből könyörületet, tiszteletet, vágyakozást, türelmet, sajnálkozást, meglepetést és megbocsátást tud kivonni, majd képes mindezeket egyetlen vegyületté elegyíteni, létre tudja hozni a szeretetnek nevezett atomot, mondja Cahill Gibran.

Egy spanyol közmondás szerint barát nélkül élni annyi, mint tanú nélkül meghalni. Még mielőtt elkezdtem tárcsázni, tudtam, hogy valami hibát követtek el. A telefon kicsöngött egyszer, kétszer. Azután valaki felvette a kagylót. Rossz számot hívott. Förmett rám egy frekettes férfi hang. Majd lecsapta a telefont. Döbbenten tárcsáztam újra. Mondtam már, hogy rossz számot hívott. Hallottam ugyanazt a hangot.

majd a kapcsolat megszakítását jelző kattanást. Vajon honnan tudhatja, hogy rossz számot hívok? Akkoriban a városi rendőrségnél dolgoztam. Egy zsarunál szakmai ártalom a kíváncsiság és a gyanakvás. Harmadszor is feltárcsáztam hát ugyanazt a számot. Ne vicceljen, mondta a férfi hang. Már megint maga az? Igen, én vagyok, feleltem. Nem értem, honnan tudja, hogy rossz számot hívtam, hiszen még meg sem szólaltam. Az ember rájön az ilyesmire, mondta, és megint csak letette a telefont. Egy darabig ültem ott kezemben a kagylóval, azután visszahívtam a férfit. Na, kitalálta már, hogy csinálom, kérdezte. Egyetlen egy módon lehetséges, ha soha senki nem hívja. Nyert. A vonal negyedszerre is megszakadt. Magamban mosolyogva újra hívtam a számot. Most meg mit akar? Kérdezte a férfi. Gondoltam, csak jó estét kívánok. Jó estét? Minek? Nos, ha soha senki nem hívja, én talán hívhatnám. Rendben, jó estét. Ki maga? Végre nem csapta le a kagylót. Most már ő volt kíváncsi. Bemutatkoztam neki. Aztán megkérdeztem, hogy ő ki. Adolf. 88 éves vagyok, és 20 éve nem volt ennyi téves hívásom. Mindketten nevettünk. 10 percen át beszélgettünk. Adolfnak nem volt családja, és barátai sem voltak. Mindenki kihalt mellőle. Azután kiderült, hogy ő is a városi rendőrségnél dolgozott, csak nem 40 évig. Amikor elmesélte, hogyan teltek ott a napjai, mint lift kezelőnek, kifejezetten érdekes embernek tűnt, sőt barátságosnak. Megkérdeztem, felhívhatom-e máskor is? Minek hívna fel? Kérdezte meglepetten. Talán telefonon át is barátkozhatnánk, tudja, mint a levelező partnerek. Habozott. Nem bánnám, ha lenne megint egy barátom. A hangjából úgy tűnt, mintha pohatolózna. Másnap délután is felhívtam Adolfot, és azután még sokszor. Könnyű volt vele beszélgetni. Emlékeket őrzött az első és a második világháborúról, a Hindenburg katasztrófáról és egyéb történelmi eseményekről. Lebilincselő társaság volt. Megadtam neki az otthoni és az irodai számomat is, hogy bárhol hívhasson. Hívott is, majdnem minden nap. Nem azért tartottam vele a kapcsolatot, hogy jót tegyek egy öreg emberrel. Az Adolfal folytatott beszélgetések nekem is sokat jelentettek, mert az én életemben is űr tátongott. Árvaházakban és nevelő otthonokban nőttem fel, és soha nem volt apám. Adolf lassanként egyfajta apa szerepet töltött be az életemben. Meséltem neki a munkáról, az esti tanfolyamról. Adolf fokozatosan a tanácsadommá vált. Amikor nézeteltérésem volt az egyik felettesemmel, így fakadtam ki. Azt hiszem, kerekperec, megmondom neki a véleményemet. Hová ez a sietség? Intett Adolf. Várja, míg elcsitulnak az indulatok. Ha majd olyan öreg leszel, mint én, rájössz, az idő sok mindent megold. Majd akkor pakol ki neki, ha rosszabbra fordul a helyzet. Hosszú ideig hallgattunk. Tudod, úgy beszélek veled, mintha a fiam lennél. Mindig is családra, gyerekekre vágytam. Te még túl fiatal vagy hozzá, hogy megértsd. Egyáltalán nem voltam túl fiatal hozzá. Én is mindig családra vágytam és egy apára.
De nem mondtam meg neki, mert attól féltem, magával ragadna az oly régóta bennem sajgó fájdalom. Egyik este Adolf elfelejtette, hogy közeleg a 89. születésnapja. Vásároltam egy lemezt, és megterveztem rá egy születésnapi üdvözlőkártyát. Majd vettem egy tortát 89 gyertyával. A táblát a rendőrség összes dolgozójával aláírattam, még a rendőrfőnökkel is. Majdnem 100 aláírás gyűjtöttem össze, tudtam, hogy ezzel nagy örömet szerzek neki. Én már 4 hónapja beszéltünk rendszeresen telefonon, és úgy gondoltam, a születésnap jó alkalom lesz, hogy személyesen is megismerkedjünk. Ezért úgy döntöttem, hogy magam kézbesítem az üdvözletet. Nem szóltam Adolfnak a jövetelemről, odahajtottam a lakásához, és néhány házzal távolabb leparkoltam. Egy postás éppen a leveleket rakosgatta a postaládákba, amikor beléptem a lépcsőházba. Felém bólintott, miközben Adolf nevét kerestem a postaládákon. Megtaláltam. Az 1H jelzésű lakás volt az övé, alig néhány méterre arról attól a helytől, ahol álltam. A szívem izgatottan vert. Vajon ugyanolyan jól megértjük majd egymást személyesen is, mint telefonon? Hirtelen kétségeim támadtak. Lehet, hogy ugyanúgy elutasít, mint az apám, amikor kilépett az életemből. Bekobogtam Adolf ajtaján. Miután nem jött válasz, újra próbálkoztam. A postás felnézett a levelekből, és odaszólt, senki sincs oda benn. Na, persze, mondtam kicsit veszengve. Ha olyan tempóban nyit ajtót, ahogy felveszi a telefont, akkor egy napig is eltarthat, mire odaér. Maga rokona? Nem, csak egy barátja vagyok. Igazán sajnálom, mondta halkan. De a tegnap előtt meghalt. Meghalt, Adolf? Egy pillanatra elakadt a lélegzetem. Leforrázva és értetlenül álltam ott. Azután összeszedtem magam, köszönetet mondtam a postásnak, és kiléptem a délelőtti napfényre. Párás szemmel sétáltam vissza a kocsihoz. Megkerültem a háztömböt. A túloldalon egy templomot pillantottam meg, és erről eszembe ötlött az Ószövetség egyik sora. Barátaid mindörökké szeretnek. Különösen a halálban, gondoltam hirtelen. Egyszerre megvilágosodott az elmém. Gyakran egy-egy váratlan és szomorú esemény ébreszti rá az embert valamilyen különleges szépségre az életben. Most éreztem át először igazán, milyen közel kerültünk egymáshoz, Adolf és én. Könnyen ment. És tudtam, hogy a legközelebbi jó barátommal is ugyanilyen könnyű lesz összemelegedni. Lassanként forróság öntött el. Hallottam Adolf recsegő hangját, amint azt kiabálja, rossz számot hívott, aztán azt is hallottam, hogy megkérdi, miért akarom újra hívni. Mert fontos voltál nekem, Adolf. Mert a barátod voltam. A kibontatlan születésnapi üdvözlő napot a hátsó ülésre dobtam, és beszálltam a kocsiba. Mielőtt beindítottam a motort, hátra néztem a vállam fölött. Adolf, suttogtam. Egyáltalán nem volt téves ez a kapcsolás. Hozzád kapcsolt.

Az embert a szíve teszi gazdaggá, attól gazdag, aki nem attól, amije van. Bizonyára mindenki visszaemlékezik egy kedvenc gyerekkori karácsonyára, ami más volt, mint a többi. Az én legszebb karácsonyom abban az évben volt, amikor az egyik gyár bezárt. Még nagyon kicsi voltam, nem emlékszem a pontos évszámra, nem is lényeges, de annak a karácsonynak az emlékét mindörökre őrzöm a szívemben. Apám, aki a gyárban dolgozott, soha egyetlen szóval sem említette, hogy anyagi nehézségekkel küzd. Végül is a gyerekek naív világában a pénz és a munka csupán értelmetlen halandzsának tűnnek, és a karácsony izgalmát nálunk semmi sem homályosíthatta el. Mindössze annyit vettünk észre, hogy apánk, aki általában sokáig dolgozott és fáradtan jött meg, most rengeteget volt otthon, mintha minden nap ünnepnap lett volna. Anyánk, aki addig háztartásbeli volt, munka után nézett a helyi ruhagyárban, de állást találni nem volt könnyű dolog. Mindegyre azt mondták neki, hogy karácsony előtt nem vesznek fel munkaerőt, és az egyik ilyen lehangoló interjúból hazajövet, összetörte a család egyetlen kocsiját. Apánk csekélyke munkanélküli segélye volt a család összjövedelme. A szüleim hatalmas aggodalommal, fájdalmas sóhajokkal, könnyekkel és töménytelen imádsággal néztek a karácsony elé. Csak elképzeléseim vannak róla, mi játszódhatott le kettejük között a döntés pillanataiban. Lehet, hogy eltartott egy ideig, amíg a gondolatok formát öltöttek. Lehet, hogy közös ötlet volt. Nem tudom pontosan, miként történt, de valahogy megvalósult az elképzelés. Elhatározták, hogy összekuporgatnak egy-egy Barbie baba megvásárlásához elegendő pénzt mindegyikünk számára. A többi ajándékunkat, illetően a fantáziára hagyatkoztak, hogy az otthon feltalálható maradékokból összeeszkabáljanak valamit. Apám sötét, kérges kezével fűrészelt kalapát és festett, miközben anyám törékeny ujjal egymás után ontották a babaruhákat a varrógép tűje alól. Barbie méretű mennyasszonyi ruhák, estei ruhák, meg annyi minden elképzelhető alkalomnak megfelelő miniatűr ruhadarab került ki a hangosan kattogó öreg varrógép alól. Fogalmam sincs, hogy mi hol voltunk ez alatt, de a szüleim valahogy találtak rá időt, hogy elkészítsék ajándékainkat, és karácsony előtt izgalom megint csak eltöltötte az egész családot. Karácsony este épp, hogy eltűnt a nap a távoli látóhatáron, amikor váratlanul motorzógás ütötte meg a fülemet. És amikor kinéztem, alig hittem a szememnek. Nagynéni, nagybácsi messziről ide utaztak, hogy meglepjenek minket. A kocsiban heringek módjára összezsúfolva ült a három unokatestvérem. Nénjém, aki nem szerette, ha nénjének szólítják, ők jöttek és a nagyszüleim. Kénytelen voltam észrevenni a takarosan becsomagolt csodálatos szalagokkal átkötött tömérdek ajándékot. Tudták, hogy nehéz karácsonyunk lesz, és eljöttek, hogy kisegítsenek. Másnap reggel annyi ajándékra ébredtünk, ami legmerészebb képzeletemet is felülmúlta, bár nem emlékszem rájuk egyenként, de tudom, hogy hegyekben álltak a játékok, csupa-csupa játék. És akkor a hatalmas örömújongás közepette apám úgy döntött, hogy nem adja át nekünk az ő ajándékait.
sok-sok játék mellett, amit kaptunk, már nem látta értelmét, hogy odaadja maga készítette babaházakat. Mégül is csupán megmunkálatlan, egyszerű piros ládák voltak, nem olyan elegánsak, mint a boltban vásárolt ajándékok, amiket anya családja hozott. Vidám kacagás maraja töltötte be az egész délelőttöt, és egyikünk sem sejtette, hogy valahol elrejtve még mindannyiunkra vár egy-egy ajándék. Amikor anyám megkérdezte őt az ajándékairól, csak motyogott valamit. De anyám ragaszkodott hozzá, hogy vegye elő őket. Így esett, hogy késő délután, amikor az összes vendég elment, apa vonakodva becipelte szeretettel barkácsolt ajándékait a nappali szobába. Faládák voltak. Pirosra festett faládák, zsanérozott, felnyitható fedéllel, hogy házaknak lehessen használni őket. Az egyik felükön volt egy leválasztott fülke, épp akkora, hogy egy Barbie baba beleférjen, és a láda egész hosszában egy rút húzódott, hogy legyen hol tárolni a baba ruhát. Kívül egy fogantyú díszelget rajtuk, és mágnessel záródott a tető. Amikor be voltak csukva, fel lehetett emelni őket, mint egy bőröndöt. Az összes többi ajándékra nem emlékszem, nem tudom, mi mindent kaptam, de a ládák kitörölhetetlenül megragadtak az emlékezetemben. Emlékszem a fa szerkezetére, a piros szín pontos árnyalatára. A kezemben éreztem, hogyan húzta be a mágnes a fedelét, amikor becsuktam az idővel megfeketedett fogantyúra és a zsanérokra. Emlékszem, milyen szép sorjában lógtak a babaruhák odabent az akasztókon, és hogy mindig vigyáznom kellett, nehogy oda csípjen Barbie haját, amikor bezártam a fedelet. Mindenre emlékszem, amire csak emlékezni lehet, mert hosszú ideig megvoltak azok a ládák, és nagyon vigyáztunk rájuk, még azután is, hogy már régen kinőttünk a baba korszakból. Sok karácsonyt éltem meg szeretetben, és mindegyiknek megvolt a maga sajátos, izgalmas légköre. Az újdonság varázsa mindent áthatotta. Minden alkalommal kaptam örömöt okozó régóta vágyott ajándékokat. Mégis alig akadt köztük olyan, mint azok az egyszerű faládák. Nem csoda hát, hogy könnybe lábad a szemem, ha apámra gondolok, amint ott állt azon a hideg karácsony reggelén, és azon tűnődött, vajon elég jó-e az éjszaka. A szeretet mindig elég jó.

Mária Rádió. Egy fénysugár a lelkednek. Maros-Hévízen a 94.4-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

0: Ne félj, ezentúl emberhalász leszel. Ezzel az igével kapcsolatban egy óriási élményem van, amikor az egyházi gimnáziumban a hittantanárunk, Brodek Péter atya meghívott egy lelki gyakorlatra, és hallgattuk az előadásait, imádkoztunk, énekeltünk. Voltak ima alkalmak, amikor felettünk egy kis csoport imádkozott. Én már akkor harmadikos lehettem a gimnáziumban, és gondolkodtam a papi hivatás felett. És amikor a kis csoport így imádkozott, és befejezte az imádságot fölöttem, utána azt mondják, hogy te pap leszel. És én csak néztem, hogy hát miért mondják ezt? Hogyan esetleg jutottak ehhez hozzá? És akkor látom, mivel behúnytam a szemem, amikor imádkoztak fölöttem, de miután befejeződött az imádság, látom, hogy szentírás van a kezükben, és valahogy az imádság közben ott nyitották ki, ahol a csodás halfogásról van szó. Mikor Péter és az apostolok nem fogtak egész éjjel semmit. Utána Jézus azt mondja nekik, hogy evezz a mélyre, vessétek ki a hálót halfogásra. Péter akadékoskodott, de megtette, és tanúi voltak minnyáján a csodás halfogásnak. Ezután Péter azt mondta, hogy Uram, menj el tőlem, mert bűnös ember vagyok. Erre Jézus azt mondta neki, hogy ne félj, ezentúl emberhalász leszel. Amikor én ebben a helyzetben, hogy talán igent mondok a papi hivatásra, ezt az igét hallottam, ez nagyon megerősített abban, hogy valóban igent mondjak Jézusnak, és majd jelentkezzek a szemináriumba. Valóban pap szeretnék lenni. Ezt hozta elő bennem ez az ige, mint egy megvilágosodás. Azóta is nagyon sokszor visszatérek ehhez, ismételgetem azt, amit Jézus mondott nekem akkor. Ne félj, ezentúl emberhalász leszel.
1: Frankó László atya gondolatait hallották.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!
0: Nagy szeretettel köszöntelek mindnyájatokat, kedves testvéreim! Felnőtt katekézisünk kezdetén köszöntöm jelenlévő gazdagléti testvéreimet, az Apostol Televízió kedves nézőit, és épp úgy az erdélyi és a felvidéki Mária Rádió kedves hallgatóit. Krisztus emberi lelke és emberi megismerése. A tárgyalt szakaszunknak ez a címe, amelyből még egy gondolatsor hátra van, mégpedig a katekizmus 474-es pontja. Krisztus emberi megismerése a megtestesült ige személyében az örök isteni bölcsességgel való egysége miatt teljesen tudta azokat az örök terveket, melyeknek kinyilatkoztatására jött, amiről e tekintetben azt mondja, hogy nem tudja, másút magyarázatul adja, hogy nem kapott rá küldetést, hogy föltárja. Hát rejteljeles gondolatok ezek, nézzük meg a Szentírásban a hivatkozási helyeket, amelyekre utalást tesz a katekizmus. Tehát örök isteni tervek. Vajon mire utal a katekizmus Márk evangéliuma 8.31-ben? Mindjárt kikeressük. Márk 8.31. Péter vallomása, majd pedig a jövendőlés Jézus szenvedéséről. Ezután arról beszélt nekik, hogy az emberfiának sokat kell szenvednie, a vének a főpapok és az írástudók elvetik, megölik, de harmadnapra feltámad. Ezt egészen nyíltan megmondta, erre Péter félrevonta, és szemrehányást tett, de ő hátrafordult, ránézett tanítványaira, és így korholta Pétert. Távozz tőlem, sátán, mert nem az Isten dolgaival törődsz, hanem az emberekével. Tehát itt Jézus azok után, hogy meghallgatta tanítványainak a válaszát, hogy kinek tartják őt az emberek, és a tanítványok kinek tartják őt, és Péter kimondja a többiek nevében, a messiás vagy, ezek után beszél Jézus a szenvedéséről is. Ez, amit Péter nem tud összerakni magában, ezt az ellentétes gondolatot, két ellentétes gondolatot, mert hiszen valami sikeres, valami győzedelmes messiást várnak, a nép ellenségeinek elűzőjét, valamilyen biztonságot, jólétet adó, életet megújító, e világi értelemben megjavító küldött, és erre fel azt mondja Jézus, és erre utal a katekizmus, hogy ez az, amit ő isteni tudásával mondott, mert megmondta, hogy mi fog vele történni az ember fiával, akit majd elítélnek, megölik, de harmadnapra feltámad. És ezért tiltakozik Péter, hogy hát ez hogyan lehetséges ez, de Péter megkapta a szigorú figyelmeztetést, hogy jobban kellene vigyázni arra, hogy ő is az Isten dolgaival foglalkozzék. Aztán arra utal a katekizmus, hogy ez az isteni tudás ugyanakkor valamit el is rejt, amiről e tekintetben azt mondja, hogy nem tudja. Mit nem tud Jézus? Ez Márk 13.32-ben. Én is kíváncsi vagyok, hogy most itt mit találunk. Az éberségre figyelmeztet Jézus, és azt mondja, amikor a végidőről beszél valójában, azt a napot vagy órát senki sem tudja, az ég angyalai sem, sőt, még a fiú sem, csak az atya. Vigyázzatok, legyetek éberek, mert nem tudjátok, mikor jön el az idő. És akkor mond egy példázatot, egy hasonlatot, éppen úgy, mint az idegenbe készülő ember, aki otthagyja a házát és szolgáira bízza vezetését, mindegyiknek kijelöli a maga feladatát, a kapusnak is megparancsolja, hogy virasszon. Legyetek hát éberek, nem tudjátok ugyanis, mikor érkezik meg a ház ura. Lehet, hogy este, hogy éjfélkor, vagy kakasszóra, vagy reggel. Ne találjon alva, ha váratlanul megérkezik. Amit nektek mondok, mindenkinek mondom, legyetek éberek. Hát ez is egy érdekes gondolat, hogy mi az, ami el van rejtve. Jézus elől van elrejtve, vagy inkább ő rejti el a tanítványok közül elől. De hát itt nyíltan mondja, hogy azt a napot vagy az órát senki sem tudja, az ég angyalai sem, tehát akik ott vannak az isteni világban, sőt még a fiú sem, csak az atya. Hát ez is egy nagyon érdekes gondolat Jézus emberi tudásáról. Arról másút magyarázatul adja, már amit nem tud, hogy nem kapott rá küldetést arra, hogy azt föltárja. És itt valami érdekes lehet az apostolok cselekedeteinek könyvében, az 1.7-ben. Ide ellapozunk, Apcsel 1.7, Jézus mennybe menetele. Egyszer, amikor együtt evett velük, megparancsolta nekik, hogy ne hagyják el Jeruzsálemet, hanem várjanak az atya ígéretére, amelyről úgymond tőlem hallottatok. János csak vízzel keresztelt, de ti néhány nap múlva a Szentlélekkel fogtok megkeresztelkedni. Az egybegyűltek erre megkérdezték. Uram, mostanában állított helyre Izrael országát? És erre jön az a válasz, amit a katekizmus elénk tár, mi szerint Jézus nem mindent akar feltárni a tanítványok előtt, nem kapott arra megbízatást, és erre így hangzik. A 7. vers, tehát apostolok cselekedetei első fejezet, 7. vers. Nem tartozik rátok, felelte, hogy ismerjétek az időpontokat és a körülményeket. Ezeket az atya szabta meg saját tetszése szerint. De aztán beszél a Szentlélek eljöveteléről, de itt van egy példa arra, hogy nem mindent tár fel Jézus, amit tudna, vagy elmondhatna, de nem tartozik rátok, mondja ezt a tanítványoknak. A következő pont a 475. pont, már egy új címet visel, Krisztus emberi akarata. Ugye, amikor tudásról gondolkodunk, megismerésről, ezek is a szellemi lelkünk képességeiből adódó lehetőségek, de ez az értelem, a másik szellemi képességünk az akarat. Ezt szoktuk mondani, hogy a szellemi teremtményeknek, és így az angyaloknak is, értelmük és szabad akaratuk van. Ezért tudtak fellázadni. Csak hogy az angyalok egyszer, egy pillanatban tudtak csak dönteni, mivel ők már az örökké valóság részesei, teremtésüket követően egyszer tudtak igent mondani, vagy egyszer történt a lázadás és tagadás, az Úrtól való elszakadás. Mivel ők nem időbeli lények már a

hozni, amit feltámadásnak nevezünk. Hasonlóképpen az egyház a 6. egyetemes zsinaton megvallotta, hogy Krisztusnak két akarata és két természetes tevékenysége van. Tudniillik isteni és emberi, melyek nem szemben állnak, hanem együttműködnek úgy, hogy az emberré lett ige, atya iránti engedelmességében emberként akarta mindazt, amit Istenként az atyával és a Szentlélekkel közösen elhatározott a mi üdvösségünkre. Az egyház vallja, hogy Krisztus emberi akarata ellenállás és ellenszegülés nélkül aláveti magát mindenható isteni akaratának. Itt két zsinatra hivatkozik a katekizmus, vagyis két zsinati pontra. Ez a 6. egyetemes zsinat, a 3. konstantinápolyi zsinat 681-ben, és ugyanezen a zsinaton fogalmazódik meg a másik idézett szöveg is, amit most felolvastam. Tehát ez illetve több mint 1000 éve, tehát 681-ben történt, és akkor rögzítették. Na most nehéz megérteni, hogy valakiben van olyan akarat, ami akár ellent mondana önmagának, vagy pedig tudja követni más szférában, de emberi módon az isteni döntéseket, és azért olyan figyelemre méltó, hogy azt mondja ez a zsinati szöveg, hogy amit az Atya, Fiú és a Szentlélek, tehát az Isten elhatároz, azt Jézus, mint ember készséggel elfogadja és teljesíti, ellenállás és ellenszegülés nélkül, aláveti magát a mindenható isteni akaratnak. A mi emberi életünkben, mivel nekünk csak egyféle természetünk van, ez pedig az emberi természet, bennünk nincs isteni természet, csak hasonlóság, mert ezt mondja a Biblia, hogy mi az emberek az Isten képére és hasonlóságára, hasonlatosságára vagyunk megteremtve. Tehát a kép és hasonlóság. Ez azt jelenti, hogy mi tudunk bizonyos isteni megoldásokat beépíteni az emberi életünkbe, főleg azokat, amelyeket magunk felé is tapasztalunk Isten részéről, az ő szeretete, megbocsátása, irgalma. Amikor ez a katekézis felvételre kerül, akkor éppen Szent Faustina nővér emléknapja van, aki az isteni irgalmasság terjesztője volt. Tehát ezeket megtanulhatjuk, mert Jézus mond ilyeneket, hogy legyetek tökéletesek, amint mennyei atyátok tökéletes. Vagy azt mondja, hogy legyetek irgalmasok, amint atyátok irgalmas. És nyilvánvalóan mi emberek is megismerhetjük az Isten szándékait, hiszen ezért jött el Jézus, hogy azokra mi is tudjunk igent mondani. De ez a mi emberi részünkről az alázat, engedelmesség lelkülete, vagyis az isteni terveket nem mi találtuk ki, és az isteni titkokat sem ismerjük meg, csak amit kinyilatkoztat számunkra Isten, amit Jézus feltárt előttünk. De láttuk, hogy bizonyos időpontokat, és ilyen a világ vége, ezeket nem mond el Jézus ezekről semmit. Tehát ezt az Atya tudja, és ez velünk nem közölhető. Nem tudjátok sem a napot, sem az órát. Ugyanakkor elfogadhatjuk Isten szándékait. Így tudunk hasonlítani Jézus emberi akaratára,
aki mindenben igent mond,

0: adott a mennyei atyának a szándékaira, amelyről most a katekizmus vagy a hatodik egyetemes inat elmondja, hogy emberi akaratával ráhagyatkozott arra az isteni akaratra, amit ő tudott, és amit együtt akart a Szent Háromság, egy Isten, és ezt a küldetést teljesítette Jézus. Bennünk legfeljebb, ha emberi természetünkben a követés vagy ellentmondás jelenségeit elemezzük, tehát hogy tudjuk-e magunkat követni, vagy ellentmondásban vagyunk egymással, ilyen erekre van példa, tehát, de ez csak az emberi elhatározások, az emberi szándékok. A mi emberi akaratunk oldaláról közelíthető meg, hogy mi akarunk-e a saját akaratunknak engedelmeskedni. És erre van egy jelző, illetve az igenre vagy a nemre is egy-egy jelző, mert azt mondjuk, hogy ha engedelmeskedünk a saját akaratunknak, akkor mi következetesek vagyunk. Ha pedig nem követjük a szándékainkat, elhatározásainkat, akkor következetlenek vagyunk. Vagy más szó is van ezekre a döntéseinkre, az, hogy hitelesek vagyunk-e, vagy hiteltelenek. Aki átlátható, aki őszinte, akinek a szavai meg a tettei összhangban vannak, azok hiteles emberek, akiknél ez nincs így, ők hiteltelenek. De ez mind az emberi akarat oldaláról érdekes, vagyis, hogy mi emberek a saját akaratunk döntéseihez, vagyis az elhatározásainkhoz következetesek vagyunk. Eszembe jut egy gyerekkori mese, nem hivalkodni szeretnék, de hát már igen olvasott gyerek voltam, már alsó tagozatban, hozzáteszem, és most semmi köze most, hogy én most hogy beszélek, mert akkor még gyerek voltam. De akkor az volt, hogy hát mégiscsak volt egy olyan eset, olyan hirtelen eset, hogy választékosan tudtam valamit megfogalmazni. Pontosabban egy ilyen olvasás órán, ugye alsóban még így hívták ezeket az órákat. A királyfi, vagy nem a szegény legény, vagy nem tudom ki volt a főszereplő, föltette magában, hogy mit tudom én, elmegy világgá, vagy szerencsét próbálni. És akkor a tanítónéni megkérdezte, hogy mit jelent ez, hogy föltette magában, mert az ugye kevésbé használt kifejezés. Hát olyan magától értetődő volt az, hogy elhatározta, és akkor én ezt ki tudtam mondani azonnal, föltette magában, vagyis elhatározta. Hát ez csak azért jutott eszembe, mert mi is sokszor vagyunk így, hogy valamit fölteszünk magunkban, vagyis elhatározunk, és aztán azt mégsem csináljuk meg. Ennek sok oka lehet, nem mindig magunkat kell vádolni, hogy az elhatározásaink nem valósulnak meg, mert itt sok esetben külső körülmények beleszólnak, meg hát a hitünk szerint is azt mondjuk, hogy ember tervez, Isten végez, tehát nem mindig tudjuk megvalósítani az akaratunkat. De amikor erre van lehetőségünk, és tényleg csak a magunk következetességéből kell kiindulni, akkor az már rajtunk múlik, hogy mi akarunk-e következetesek, hitelesek lenni. Többiért ne vádoljuk magunkat, amiről nem tehetünk, mert az nem a mi kudarcunk, vagy a mi gyengeségünk, hanem hát vagy a Jóisten akarja másképpen, vagy pedig a körülmények alakulnak, vagy kiszolgáltatottak vagyunk mások döntéseinek is, és akkor nem mindig találkozik a mi döntésünk és szándékunk egy másik. Főleg amikor éppen az engedelmességről beszélünk. Ismét kell akkor egy másik lengyel szentet is, Faustina nővér mellett említsünk újra meg újra. Ez a kedves Kolbe atya, aki csodálatosan értekezik arról, hogy mit jelent az engedelmesség. És bátran kell engedelmeskedni, akkor az ember nem téved, ha engedelmeskedik, még akkor sem, ha az előjárója tévedett valamiben, és ő azt a téves utasítást követte, ő nem tévedett, mert ő engedelmes volt. Kivéve akkor nem lehet engedelmeskedni, ha ellentétben van Istennel, Isten értékrendjével, a keresztény erkölccsel valami, akkor nem engedelmeskedünk. Tehát ez is olyan, hogy amikor feljebb valóink akarnak valamit, az sem mindig egyezik a mi szándékunkkal, és akkor nyilván nem mi vagyunk következetlenek, hanem ellenkezőleg mi jól viselkedünk, és engedelmesek vagyunk. Ezután Krisztus valóságos testének témaköre kezdődik. 476. pont, 477. pont, két pont tárgyalja ezt a témát. Mivel az ige testé lett és valódi emberi természetet öltött magára, Krisztus teste valóságos emberi test volt. Ezért Jézus emberi arca megfesthető. Az egyháza 7. egyetemes zsinaton törvényesnek ismerte el, hogy szent képeken megjelenítsék Jézus arcát. Hát itt, ezeknél a gondolatoknál, ami szentírási része, azt idézem, mert hogy most a lateráni zsinat, meg nicceai zsinatra való hivatkozás olvasható itt, de itt egy páli levélhez kell odalapozni, a Galatákhoz írt levél, 3.1. Ti ostoba galaták, ki babonázott meg benneteket, hogy ne engedelmeskedjetek az igazságnak, mikor szinte a szemetek elé állítottuk a megfeszített Jézus Krisztust. Tehát ebben a gondolatban is az szerepel, hogy nekünk rá kell néznünk Jézus arcára, rá kell néznünk az ő áldozati cselekményére, annak ábrázolására. Azért olyan fontos, hogy amikor keresztről beszélünk, tudjuk megkülönböztetni azt, hogy ez csak egy kereszt, vagyis egy olyan alakzat, ami keresztet ábrázol, még ha fából is van, vagy más anyagból készítve, de ha az egy üres alakzat, akkor az egy kereszt. Amin viszont, ami katolikus szemléletünk szerint rajta van a korpusz, Krisztus teste, az már úgy hívjuk, hogy feszület, mert a megfeszített Jézust mutatja felénk. És azért tudunk a feszületre nézni, mert Jézusnak volt valóságos teste. Ha csak valami szellem lett volna, azt nem lehetett volna keresztre feszíteni, és mi se tudnánk ábrázolni egy láthatatlan dolgot. Csak elképzeljük, mint ahogy az angyalokat szoktuk ábrázolni, de hát ők nem így néznek ki, hogy nálunk is itt a mozaikon ilyen szép hosszú ruhában, meg szárnyakkal mutatkoznak. Ez a mi emberi elképzelésünk, de Jézus nem képzelődés által tudjuk magunk elé állítani, hanem azért, mert valóságos emberi teste volt, ami látható volt, és ezért később ábrázolható is lett. Egyébként pedig olyan csodálatos és különleges ajándékok is szerepelnek az egyház történetében, mint a torinói halotti lepel, amiről most nem tudunk előadást, mert több órás ismertetést szoktak a turini lepelről tartani, de azon valahogy rajta maradt egy ugye negatív képként a Krisztus test egészében is, meg a Krisztus arc. És amikor fotós módszerrel megfordították, akkor egy látható, vagy egy nem negatív, hanem egy valóban egy szép Krisztus arc ábrázolás tűnt elő a fényképen. Meg Olaszországban is most nem jut eszembe az a, pedig ott van a szobámban egy kendő, ami szintén megjelent Jézus Krisztus arca. Tehát vannak ilyen csodás kegyhelyek, De hát, ha nem is csoda módján, akkor is a sok művész, akik Jézus Krisztust megfestették, ők tudják ábrázolni, és ezért mondja a zsinat is, hogy megfesthető Jézus emberi arca. Ezt a Galatákhoz írt levéllel illusztráltuk, mert ránézhetünk Jézus keresztjére, és a keresztjén az ő fájdalmas arcára. Az egyház azt is kezdettől fogva elismerte, hogy Jézus testében Isten, aki a maga világában láthatatlan, a mi világunkban láthatóvá lett. Ez a második Nicea-i zsinat 787-ben ezt mondta ki, hogy a láthatatlan istenség, ugye a szép szentségi énekekben is énekeljük ezeket a láthatatlan istenség kifejezést. Imádlak téged, ugye, láthatatlan istenség. Kenyér és bor színben elrejtezett emberség. És akkor az is fontos, hogy valójában Krisztus testének egyéni volásai Isten fiának isteni személyét fejezik ki. Ő ugyanis emberi testének vonásait annyira magáévá tette, hogy szent képen megfestetten tisztelhetők, mert a hívő, aki az ő képét tiszteli, benne a megfestett szemét imádja, vagyis magát Istent, aki értünk emberré lett. Ma sem állítom, hogy könnyű témák kerültek elő, de igyekeztünk azért szentírási helyekkel mindezeket megvilágítani, és azért vannak egyszerűbben érthető részei is ennek a fejtegetésnek, amelyben a katolikus egyház katekizmusa, Jézus Krisztus valóságos isteni és valóságos emberi természetét állítja elénk, amely keveredés nélküli egységben, unió hipostatikában vannak meg Jézus Krisztusban. Hát itt folytatjuk majd a témát. A megtestesült ige szíve címet viseli a következő pont, majd jön egy rövid összefoglalás a következő alkalomra. Köszönöm a figyelmeteket, köszönöm az érdeklődést, és a Jóisten áldását kérem mindnyájatokra, jelenlévő gazdagdéti testvéreimre, az Apostol TV kedves nézőire, és épp úgy az erdélyi és felvidéki Mária Rádió kedves hallgatóira. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértes Ajai László. Hétfői adásunk témái... Leó pápa szombat esti homíliája a Vatikáni Csendőrség testületéhez. Őrizni tudó szívvel szolgáljatok. Szent Ferenc példáját követve legyünk a béke építői. A pápa úrangyala imája és felhívása. Kérjük a szűzanya közbenjárását, hogy megszűnjenek a háborúk. Leó pápa hétfőn a Rómában élő kóriai papokhoz, szerzetesekhez. A vértanúk egységet teremtő hitével szolgáljatok. Leó pápa homíliája a Vatikáni Csendőrség testületéhez. Őrizni tudó szívvel szolgáljatok. Október 3-án szombaton kora este Leó pápa szentmisét mutatott be a vatikáni kertek Lourdi barlangja előtti oltárnál a Vatikán város védelmét biztosító Vatikáni Csendőrség testülete és tagjai családjainak jelenlétében. A szentmise előtt 15 újonc vatikáni csendőr tette le hivatali esküjét. A Vatikáni Csendőrség testületének védőszentje Szent Mihály főangyal.
1: In occasione della festa del vostro patrono San Michele Arcangelo.
0: Ezért a szeptember 29-i ünnepét követő szombaton tartották az eskütételt. Leó pápa homíliájában megbízhatóságra, diszkrécióra és hűségre szólította fel a csendőröket, akik közül 15-en tettek esküt, ami az imádság pillanata volt. A Szent Atya a Szentmise igéje alapján arról elmékedett, hogy mit jelent szolgálni, őrködni és védelmezni.
1: Servire, custodire.
0: Az Úr szőlőskertjének izajási képe nyomán Leó pápa a csendőrök szolgálatát az Úr szőlejében végzett munkának nevezte, ami konkrétan kijelölt helyek, kapuk, épületek őrzését jelenti, de mindenek előtt az emberek vannak a gondjaikra bízva. Ennek egyik kiemelkedő vonása a velük való találkozásai során, amikor dicséretes módon az emberekre nem úgy tekintenek, mint megoldandó problémákra, hanem mint akiket tisztelettel kell fogadni és gondoskodni kell róluk. Jézusnak a szőlőművesekről szóló evangéliumában a dolgozók idővel megfeledkeznek a szőlősgazdáról és arról, hogy a szőlő nem az övék, hanem csak rájuk bízták a gondozását. A szolgálat tehát felelősség, amelyet alázattal és odaadással kell ápolni, és amit tapintattal, kötelességtudattal kell megélni. A tekintély ugyanis az evangélium fényében elsősorban a védelem, a meghallgatás és a kísérés képességében nyilvánul meg egy kiegyensúlyozott, határozott és tisztelettel teli fellépéssel, emlékeztetett a Szent Atya. Az evangéliumi példabeszéd középpontjában a gazda küldötte fiú áll, aki Krisztust képviseli. Így álljon Jézus Krisztus a csendőrök élete és szolgálatok középpontjában, kérte a pápa. Már a szolgálatot megelőzően emberként is az a hivatásuk, hogy kövessék őt, tanulják meg tőle azt az erőt, amely szerítségé válhat, a bizalomból fakadó éberséget, az alázattal együtt járó tekintélyt és a bátorságot, hogy irgalmas szívvel lépjenek fel a szolgálat során. A szenteszke páli buzdítása pedig bizalomra int, hogy semmiért se aggódjanak, hanem tárják fel kéréseiket Isten előtt. A szolgálat során jönnek majd csendes és nehéz napok, amikor gyors döntéseket kell hozni, adódnak olyan helyzetek, amelyek fáradtságot és aggodalmat keltenek. A csendőr mindezt nem egyedül hordozza, hanem imádkozik, bizakodik, mert tudja, hogy Istenben találja meg a békéjét. Az apostol hozzáteszi, hogy arról gondolkodjanak, ami igaz, tisztességes, igazságos, tiszta, szeretetre méltó, mert éppen ez lesz a csendőr identitásának egy másik vonása, a jóságban edzett szív és elme. Akik másokat védenek, azoknak először önmagunkban kell megvédeniük az igazságot, az igazságosságot, a jóságot és a tiszteletet. Mások védelme olyan szívet igényel, amelyet az Úr maga védelmez, emelte ki a pápa. Munkájuk emberséget követel, de közben gondosan figyeljenek önmagukra, hogy meg ne keményedjék a szívük, hanem maradjon mindig engedelmes Isten felé és figyelmes mások iránt. Őrizzék meg egymás közt a testvériséget, lássák szívesen egymást, és soha ne maradjanak egyedül. Egy csoport ugyanis akkor válik igazán közösségé, amikor tagjai törődnek egymással, és megtanulnak együtt járni, egyszerűen és szeretettel támogatva egymást. Leó pápa végül köszönetet mondott a testület tagjai családjainak, szüleiknek, feleségeiknek, gyermekeiknek és kedveseiknek. Ők ismerik a szolgáló csendőr áldozatát, távollétét és gondjait is, majd az esküdtevőknek mondta, soha ne felejtsék el, hogy kit és mit választottak szolgálni. Legyenek megbízhatóak, diszkrétek és hűségesek. Legyen a legszebb rangjel a szív, amely tudja, hogyan kell őrizni és védeni.
1: Un cuore che sa custodire.
0: A Szent Atya szüzanyára bízta őket, akinek anyai gondoskodása és bizalma kísérje családjaikat és mindnyájukat. Szent Mihály arkangyal pedig álljon mellettük az éberség irején, a rossz elleni minden harcban, segítsen hűségesnek maradni, hogy az Úr legyen mindig életük, szolgálatuk és szívük középpontjában. Szent Ferenc példáját követve legyünk a béke építői. Leó pápa úrangyala imája. Október 4-én, Asszisi Szent Ferenc liturgikus emléknapján, vasárnap délben 14. Leó pápa a vatikáni apostoli palotában lévő dolgozó szobája ablakából imádkozta el az úrangyalát. Kedves testvérek, szép vasárnapot kívánok! Köszöntötte Szent Péter teret megtöltő mintegy 15 ezer hívőt a pápa, majd emlékedését az évközi 27. vasárnap evangéliumi szakaszához fűzte. A gonosz szőlő munkása példabeszéde Jézus életéről szól,
1: parla della vita di Gesù,
0: és megvilágítja küldetésének értelmét, fejtette ki tanításában a Szent Atya. Jézus Isten fia, akit az Atya a világba küldött, mégis éppen azok utasítják el, akiknek tárt karokkal kellett volna fogadniuk őt. Aki azért jött, hogy elhozza az üdvösséget, azt elítélik. Aki életet akart adni, azt halállal büntetik. Miközben elgondolkozunk arról a sok kegyetlenségről, amely tönkreteszi a világot és a népek történelmét, Krisztus tanítása feltárja Atyának egyre nagyobb irgalmát. Az az erőszakos elutasítás ugyanis nem töri meg Isten akaratát, aki végtelen irgalmasságában a rosszat megváltássá változtatja. A kő, amelyet az építők elvetettek, mégis szegletkővé lett.
1: Pietra d'angolo,
0: utalta a pápa az evangéliumi szakaszra. Jézus maga idézi fel a Zsoltár szavait, amelyek az Úr csodálatos művét dicsérik. Éppen amit elvetnek, az válik mindent fenntartó alappá. Így irányítja a történelmet a mindenható, segítségünkre sietve minden bukásunkban. Isten soha nem veti el életünket, hangsúlyozta Leó pápa. A példabeszélyben használt kép szerint az igazságossággal művelendő szőlőskert az egyház, amelyet mi építünk vagy károsítunk választásainkkal. Leó pápa ehhez kapcsolódóan vasárnap, október 4-én, éppen halála 8. centenáriumának évfordulóján felkívánta idézni egy munkás emlékét, aki bőséges termés hozott az Úr szőlőjében. Ez a munkás Assisi Szent Ferenc,
1: San Francesco d'Assisi,
0: akit maga Jézus kért fel, hogy javítsa meg egyházát. Menj, Ferenc, építsd újra egyházamat, amely omladozik. A feszület ihlette Ferenc életét, amelyet mindenek előtt Krisztus alapjára épített, osztozva szegénységében, örömében és szenvedésében, egészen a stigmák misztikus jeléig mutatott rá a Szent Atya. Asszisi Szent Ferenc a buzgó ima embere volt, tele minden kíván szeretettel, és példaképű szolgált az első szerzetesek számára, akik osztoztak aszkézisében, mint az egyház megújulásának hiteles feltételében. Szent Ferenc az Úr Jézusba vetett hit ereje által újította meg az egyházat, a testvéri szeretet tanúságtételével gyógyította meg a széthúzás repedéseit. Szent Ferenc karizmája 8 évszázad után is gyümölcsöt terem.
1: Porta frutto ancora oggi, dopo 8 secoli.
0: Erről nem csak a népes és élettel teli ferences család tanúskodik, hanem azok a gazdag ajándékok is, amelyeket lelki öröksége Isten népe körében szétsugároz. Miközben tehát a ferences jubileumi évet ünnepeljük, kérjük kitartóan a béke ajándékát, és őszintén kötelezzük el magunk a népek közötti egyetértés építésére. Buzdított rá Leó pápa, majd a szűzanyához fohászkodva zárta az úrangyala erimádkozás előtt mondott beszédét. Ebben mindig kísérjen bennünket a szentséges Szűz Mária, ami édesanyánk közbenjárása. Hozzáfordulunk most, lélekben egyesülve, a pompei szentélynél összegyűlt hívekkel, akik a pompei rózsafüzér királynőjéhez emelik fel könyörgésüket.
1: Angelus Domini, nunciavit Maria.
0: Az úrangyala erimádkozása után Leó pápa ismét arra buzdított, hogy imádkozzunk a béke megvalósulásáért, örömét fejezte ki Assisi Szent Ferenc halálának 8. centenáriumára emlékező kezdeményezéseként, és bejelentette, hogy a Vatikánban hamarosan találkozóra kerül sor az Amoris Laetitia kezdeti apostoli buzdítás közzétételének 10. évfordulója alkalmából. A pápa mindenek előtt emlékeztetett felhívására, amelyet múlt vasárnap tett Lourdesban, miszerint október hónapban imádkozzuk a rózsafüzért azzal a kifejezett szándékkal, hogy szűnjenek meg a háborúk és valósuljon meg a béke építése. A gyermekek voltak az elsők, akik erre a felhívásra válaszoltak, és továbbra is imádkoznak a pápa szándékára. Október 1-től 7-ig a szükséget szenvedő egyház pápai alapítvány mozdítja elő az 1 millió gyermek imádkozza a Szentolvasót kezdeményezést. A világ békéért és egységéért, mondta Leó pápa, majd szívből megköszönte minden fiúnak és kislánynak, hogy a világ számos részén csatlakoznak ehhez az imához. A Szentatya arra buzdított, hogy kövessük példájukat, fohászkodjunk Szűz Mária közbenjárásáért, hogy a népek megszabaduljanak a háború csapásától. Különösen imádkozzunk a Szentföldért és az erőszak ártatlan áldozataiért, kérte vasárnap délben az úrangyala erimádkozását követően Leó pápa. Ezután bejelentette, hogy az elkövetkező napokban az Amoris Laetitia kezdetű szinódus utáni apostoli buzdítás közzétételének 10. évfordulója alkalmából találkozóra kerül sor a Vatikánban, amelyre a világ minden tájára meghívta a keleti katolikus egyházak vezetőit és a püspöki konferenciák elnökeit. A találkozó a szinodális megkülönböztetés alkalma lesz, amelynek célja azoknak a lépéseknek a meghatározása, amelyeket a családokkal és a fiatalabb nemzedékekkel együtt kell megtennünk az evangélium mai hirdetése érdekében, fejtette ki a pápa, majd a hívek imáiba ajánlotta ezt a kezdeményezést, és mindenek előtt azokat a családokat, amelyek Isten segítségével a remény jelei, valamint felbecsületetten gazdagságot jelentenek az egyház és a társadalom számára. A pápa örömét fejezte ki azért a sok kezdeményezésért, amelyek Assisi Szent Ferenc halálának 800. évfordulóját ünneplik. Különösen megemlékezett azokról, amelyekre Assisiben kerül sor, és amelyekén az olasz állam legmagasabb rangú képviselői is részt vettek. A Szentatya üdvözletét küldte Assisi és Foligno rádió amatőreinek is, akik terjesztik Szent Ferenc béke üzenetét. A pápa azután üdvözölte a Szent Péter téren megjelent híveket, köztük a Pápai Egyházzenei Intézet által szervezett
1: Pontificio Istituto di Musica Sacra
0: nemzetközi egyházzenei hét részvevőit, a Chiléből, illetve Németországban érkezett zarándokat, olasz fiatalokat, akik a Via Francigena ősi zarándokút Viterbo és Róma közötti mintegy 100 kilométeres szakaszát tették meg gyalog, hogy eljussanak a Vatikánba. A pápa szívből jövő áldását adta azokra a hívekre is, akik a Szentpéter térről elzarándokolnak a kinyilatkoztatás szűzanyja római szentélyébe, folytatva a 12. Pius pápa által kezdett hagyományt. Leó pápa végül mindenkinek szép vasárnapot kívánva búcsúzott el a Szentpéter teret megtöltő nemzetközi hívőseregtől, akik tapssal, éjjelzéssel, nemzeti zászlóikat lobogtatva válaszoltak a Szentatya köszöntéseire. Leó pápa Rómában élő kóriai papokhoz és szerzetesekhez. A vértanúk egységet teremtő hitével szolgáljatok. Szeptember 5-én délben fogadta Szentatya a Kelementeremben a Rómában szolgáló kóriai papok, férfi és női szerzetesek 170 fős csoportját. A pápa beszéde kezdetén kóriai nyelven kívánt jó napot
1: Kanszamida
0: vendégeinek, akiknek otthon, hazájukban nyert hite Rómában, Péter és Pál apostolok tanúságtétele helyén új missziós lendületet kaphat. Messziről érkeztetek, ez igaz, de itt, otthon vagytok, biztatta őket a pápa. Országukban az egyház története valóban egyedülálló, hiszen a hit spontán módon sarjadt ki Kóreában, és az igazság őszinte keresése révén is fejlődött olyan emberek által, akik ismerték a keresztény írásokat és többet akartak megtudni Jézus Krisztusról. Ebből a keresésből született a keresztség utáni vágy, és a keresztségből egy olyan közösség támadt, amely az ősegyházra emlékeztet, és két szóban foglalható össze, emlékezés és remény. A keresztény emlékezett, hálaadás Isten tetteiért, és felelősség mindazért, amit ránk bíz. A remény pedig nem puszta optimizmus, hanem annak bizonyossága, hogy Krisztus feltámadt. A koreai egyház a mártírok tanúság tételére épül. Történelme során a koreai nép rendkívüli lelki erőről tett tanúbizonyságot. Elviselte az üldöztetést, a háborút, a szegénységet és a megosztottságot, tudva, hogyan kell újra felkelni és előre tekinteni. A keresztény kitartás az a képesség, hogy a megpróbáltatásokat elviseljük a remény elvesztése nélkül és anélkül, hogy a szenvedés megkeményíteni a szívünket, emelte ki a pápa. A mártírok emlékének őrzése révén hitük tovább él a mában, miként azt a tiszteletre méltó Thomas Cho Young Eup példája mutatja, akit a verejték mártírjaként tartanak számon.
1: Il martire del sudore.
0: 11 éven át fáradhatatlanul járta Korea útjait, hogy elérje a távoli és rejtett keresztény közösségeket, elvigye nekik Isten igéjét és a szentségeket, odáig menően, hogy egész életét e szolgálatnak szentelte. Tanúságtétele arra emlékeztet minket, hogy létezik olyan rejtettebb vértanúság, amelyben a hívő nap mint nap felajánlja életét, ami egyúttal minden keresztény közös hivatása. Az ehhez szükséges erő a Jézus Krisztussal való barátságból fakad, aki azt mondta tanítványainak, barátaimnak hívlak titeket. Kedves papok, szerzetesek és szerzetesnők, becsüljétek meg ezt a barátságot. Tápláljátok az eukarisztiában, az ige hallgatásában, az imádságban és az Úr előtti csendben. Vele együtt fedezzük fel újra hivatásunk örömét, és tanuljuk meg úgy szeretni, mint ő, kérte a koreai egyháziakat a Szentatya. A koreai félsziget máig élő megosztottsága fájdalmas sebének a gyógyulásához azt kérte tőlük, hogy legyenek mindig a megbékélés emberei, akik egységesek és a béke és az imádság kézművesei.
1: Artigiani di pace.
0: Az egykor missziós Korea mára a misszionáriusok hazájába vált, erődeik hite és áldozata értékes gyümölcseként, mivel az emlékezet missziót szül, a misszió pedig reményt nyit. A következő ifjúsági világtalálkozó náluk mindezt láthatóvá teszi majd. A világ minden tájáról érkeznek fiatalok egy olyan földre, ahol az evangélium mártírok tanúságtétele által növekedett. Leó pápa szeretné, hogy a fiatalok jövő évi koreai világtalálkozója egyúttal találkozás lenne az emlékezet és a jövő között is. A mártírok továbbadják a hitet az új generációknak, a fiatalok pedig befogadják, hogy elvédjék a világ minden tájára. Zárt a beszédét Leó pápa a Rómában élő koreai egyházi személyekhez. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, hétfői műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Ajjai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.

Mária Rádió Erdély. A pontos idő 17 óra.

0: Dicsértessék Jézus Krisztus, nagy-nagy szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót a Szatmár Németi stúdióból. Következő percekben fogadom az ima szándékaikat, majd a fájdalmas rózsafőzért fogjuk imádkozni mindannyiunk kéréseiért és szándékaiért, amelyeket a mai napon is szeretnénk a Jóisten elé hozni és ezekért közösen imádkozni. 0259 420 555 és 0359 420 555. Ezek az élő műsornak a telefonszámai. 0758 420 555 az SMS szám. Ide várom az üzeneteiket. Hívjanak minket, írjanak nekünk, és ajánlják fel az imáikat valakiért, valamiért, amiért szeretnék, hogy a mai napon is közösen imádkozzunk. Érkeztek üzenetek, a mai összes imád és rózsafűzért felajánlok a mindennapi kért kéréseimért, a drága kicsi unokám egészségéért és egy nagyon fontos szándékért. Bízom benned, drága Cséksomjó jötted, a csodatevő Szűz Mária, egy mindennapos hallgató írja. Én is felajánlom a rózsafűzért, a betegségemért, a családomért és a papjainkért, papi hivatásokért, Ferenc pápáért, a férjem lelkeüdvéért, a világ békéért, és még azokért a lelkekért, akiknek imával tartozok, de kérem Szent Antal közben járását, hogy tegye a fülem hallását értelmesebbé. Köszönöm, gyímásből írja egy hallgató. Imádkozunk a családomért és a halottaimért. Rózsafűzért, nővérem Ildi és szüleim Bartus Teréz és Sándor lelkük üdvéért ajánlom fel, nyugodjanak békében, Melinda írja ezt az üzenetet. Gyermekeimért, az élő hit kegyelméért, és hogy rendeződjön az életünk Isten akarata szerint, egy édesanya írja. És már itt is van az első kedves telefonáló is. Halló, Mária Rádió.
1: Halló.
0: Köszöntjük szeretettel.
1: Halló.
0: Hallgatjuk az ima szándékát.
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Ezt a Szent Rózsafűzést és a Szent Misét felajánljuk önmagunkét, a betegekét, a gyárcsaládomért, a gyermekeimért, a halottjaimért, sokan vannak. Anyósom, apósom, s édesanyám, s édesapám, s testvéreim. Ennyi az egész. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen, imádkozzunk együtt, a jó Isten hallgassa meg a kérését. Az októberi hónap összes rózsafűzéri imádságát felajánlom az unokáim lelki békéjéért, megnyugvásukért kérem a boldogságos szűzanyát, hogy fogja a kezüket és vezesse őket a jó úton. Oltalmába ajánlom őket és vegye pártfogásába, hogy megtalálják a békét és a lelki csendet. Jézusom, bízom benned. Mai rózsafűzéreket felajánlom hitben való megerősödésért, családom minden tagjáért, lányom pálya és párválasztásáért, vizsgái sikeréért, fiam életére, és az utazásért, férjem életéért, anyagi gondunk megoldásáért, egy nagyon fontos szándékért, Jézuson bízom benned, Csíkszeredából érkezett ez az üzenet. Halló, Mária Rádió!
2: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen!
2: A rózsafűzért, a semmiség felajánlom a Mária Rádió és a dolgozójájára, bemondó imákért, és a lebénú gyermekemnek a lába gyógyulásáért, mert érdik tiszta neki, dicsérte.
0: Imádkozzunk együtt, a Jóisten hallgassa meg a kérését.

0: Azért a rózsafűzért felajánlom gyermekeimért, kivált a kisebbik lányomért, sikeres vizsgákért, a Jóisten segítse őket az élet útján, Isten fizesse mindenki imáját, és imádkozom még a férjem gyógyulásáért. Haló, Mária Rádió!
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen!
1: Ezt a rózsafűzért felajánlom hálából az Úr Jézusnak, saját magam egészségé. Felajánlom azoké a személyeké, akik a reggel 4 órától 5 óráig végezték a szentségimádást. A Jóisten áldja meg őket hosszú boldog élettel, egészséggel, mert olyan szép szentségimádást végeztek, hogy kellett, hogy felkelják, hogy hallgassam vég 5 óráig, amíg vége lett. A Jóisten tartsa meg őket, fizesse meg maguknak minden szép imáikot. Isten fizesse, hogy bejutottam, és meghallgattak. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen, imádkozzunk együtt, Jóisten hallgassa meg a kérését. Rózsafűzét felajánlom a gyermekeimért, keresztgyermekeimért, köszönöm szépen! Rózsafűzért felajánljuk egy nagyon nehéz ügy megoldásáért, jó emberekért, Jézusom, kérlek, könyörülj meg rajtunk!

0: Halló, Mária Rádió.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökjelmen.
1: Ezt a rózsafüzét és a heti eszakat is szemüléket önökkel együtt, imádkozva felajánlom hálából az üzanyának, az ő szent fiának a kapott kegyelmekért. Felajánlom Miklós Jóskáné Annacska lelkűdvért, aki imám adta vissza lelkét a teremtének, a Jóisten adjon neki örök nyugodalmat, családjának és szeretteinek adjon lelki megnyugvás. Felajánlom sok-sok betegtársam, sem magam gyógyulásáért, családom minden élt és meghalt tagjáért, egyházközségünk plébánosáért, minden egyes lapójáért, a háborúk megszűnését, a Mária Rádió fennmaradásáért, minden dolgozójáért és minden hallgatójáért. Isten fizesse egy meghallgatott, egy áldott testét kívánok mindenkinek, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké amen, a Jóisten hallgassa meg a kéréseit, imádkozzunk együtt. Felajánlom a rózsafűzért a családomért, egy munkahelyért és több fontos szándékért. Köszönöm.

0: Halló, Mária Rádió.
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké,
1: amen. Ezt a rózsaszizét és a hátralévő napi szemmiséget el szeretnék ajánlani Virgilás Katalin lelküdvét, aki ma távozott az örök hazába, nyugodjék békességbe az Úr Jézus Szent nevébe, a hozzatartozóknak megnyugvást adjon a Jóisten s erőt a bánat elviseléséhez. Köszönöm szépen, hogy bejutottam. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus. Jézusom, bízom benned.
0: Mindörökké, amen. A Jóisten hallgassa meg a kéréseit, imádkozzunk együtt.

Ezt a rózsafűzet felálljam hálából a kapott kegyelmekért, az idegenben dolgozó gyermekeim nehéz helyzete megoldásáért, a békéért, önökért is egy fontos ügy megoldásáért, egy édesanyja írja.

Pár percünk van még a mostani ima szándék fogadásból. Továbbra is bíztatjuk Önöket, hogy hívjanak minket, vagy írjanak nekünk, és ajánlják fel az imáikat valakiért, valamiért, ami fontos Önöknek, és szeretnék, hogy ezekért is közösen imádkozzunk.

0: Aló, Mária Rádió.
1: Momentban, destinat.
0: Kedves hallgató, megnyomhatott valamit, amiért nem tudtok őt kapcsolni, de imádkozzunk így kimondatlanul is az ő szándékaiért. Ezt a rózsafűzért, a fiatal 21 éves lány örök nyugalmáért és a szűzanya adjon erőt a szüleiért, a falu közösségének és a nagybánat elviselésében, nyugodjon békében, Barbara, imádkozzunk együtt. Halló, Mária Rádió.
2: Adom, azt kapcsolom a rádiót.
0: Megköszönjük.
2: Mit értessék az Úr Jézus Krisztus?
0: Mindenki, amen.
2: Ezt a rózsafüzét és a szentmisét felajánlom hálából a kapott kegyelmekért, az egészségem javulásáért, külföldön dolgozó gyermekeimért, unokáimért, a halottaim lelki üdvőjét, a Mária Rádió minden dolgozójáért, a világ békéjét és minden betegét. Köszönöm szépen, hogy megtetszettek hallgatni. Mit értették az Úr Jézus Krisztus?
0: Mindre kell, mert imádkozzunk együtt, Jóisten hallgassa meg a kérését. Rózsafüzét felajánlom a férjemért, aki ma 3 éve eltávozott közülünk. Jóisten nagyon örök nyugodalmat neki, lövétéről írja egy mindennapos hallgató. A mai imákat felajánlom távolban dolgozó családtagjaimért, a fiam és a családja gyógyulásáért, békéért, anyagi gondok megoldásáért, segítő kegyelemért, édesanyám és a család többi halottainak a lelke üdvéért nyugodjanak békében. Halló, Mária Rádió!
3: Halló!
0: Köszöntjük szeretettel!
3: Köszönjük az Úr Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen!
3: Azt a Szent Rózsafüzét találom a kereszt szilaimé és a szilaimét. És még felajánlom a önmagukét, magikét, és a gonosz tározásáért, a holtakét, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindre kell, mert imádkozzunk együtt, Jóisten hallgassa meg a kérését. Kedves hallgatóink, lejárt az idő, amit az ima szándékokra tudtunk szánni. Jóisten meghallgatja a kimondott és a ki nem mondott kéréseket is. Meghívjuk most Önöket, hogy imádkozzuk együtt a fájdalmas rózsafűzért, a mai délutánon a Szent József a Munkás Férfi Szövetség tagjainak vezetésével. Tartsanak velünk!

0: eljuthassunk. Amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadott a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
0: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden.

0: adjunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értelmünket megvilágosítsa.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között,

0: Bocsáss meg nekünk, kegyelmezz nekünk, irgalmazz nekünk.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és

0: tartozva könnyek között imádkozott, és könyörgött ahhoz, aki meg tudja menteni a haláltól. Hódolatáért talált meghallgatásra. Az utolsó vacsorát Jézus öröme vonta tündöklő fényességben. Ez fejeződött ki a hálaadásban, amit a kenyér és a kehely fölött mondott. Ennek ajándéka az oltári szentség. De a vacsora végén, amikor kimentek a Gecemáni kertbe, Jézusra is rászakadt a sötétség. Itt kezdődik a passió története. Jézus halálos vergődéséből Szent Lukács emeli ki a vérrel verejtékezés mozzanatát. Halálfélelem kerítette hatalmába, és még buzgóbban imádkozott. Verejtéke, mint megannyi vércsepp hullott a földre. Jézus nem csak a test fájdalmát vállalta hát, hanem a lélekét is. Nem a hősök halálával halt meg hegykén mosolyogva, hanem a gyengék halálával egy rettegésben átimádkozott éjszaka után. Hogy közülünk a leggyengébb se érezhesse többé egyedül magát a halál színe előtt. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Az anyjunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk, vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk, vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk, vérrel verítékezett.

0: asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk, vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk, vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk, vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk, vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk, vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Lélek Isten.

bokor tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Szentség.

0: Értünk bűnösökért elszenvedtek, kérünk téged, bocsáss meg nekünk, kegyelmezz nekünk, irgalmazz nekünk.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden

0: Védkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, amen.
1: Megkínozták, ő alázattal elviselte, nem nyitotta ki a száját. Talán igaza van az középkori költőnek, hogy minden halál kínhalál, de Jézusra nem csak a fájdalom szakadt rá, beomló bányaként, tágra nyíló szeme kínzóinak arcára vetődött. Igaz, tudta ő addig is, hogy mi lakik az emberben. Ez azonban még hátra volt, hogy az erőszakot, kegyetlenségüket testközelből megtapasztalja. Akik ostorozták, nem haragudtak személyesen ő rá. A világ terhét vette magára, azok a csapások zuhogtak rá, melyeket egymásnak készítünk, az a harag, amelyel egymás ellen fordulunk, amelynek köztünk mindig áldozata a gyöngébb, az ártatlanabb. Amit egyel a legkisebbek közül tettetek, velem tettétek. Értünk s miattunk szenvedett, bárányként szótlanul áll előttünk. S amíg teste tetőtől talpig vérbe borul, már készítgeti magában az imádság szavait. Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Az

0: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.

0: Amen. Amen.
1: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Az

0: Brian, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.

0: Ráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.

0: Mária, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
0: Az

0: pályán, amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.

0: Ked, bocsáss meg nekünk, kegyelmez nekünk, irgalmaz nekünk.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mi?

0: Asztol, amen.
1: Nézzétek, a királyotok, milyen képtelen keveredés ez. Nem hiába nevezte Jézus a hazugság atyának a sátánt. Ezeknek a jeleneteknek ő a rendezője. Pilátus előtt vádként fogalmazódik meg az igazság, hogy Jézus király, és hiába az üdvözítőnek finom különböztetése. Az én országom nem e világból való, halálos ítélet születik. Aztán a katonákon a sor, hogy az elítélt fejébe tövös koronát nyomjanak, és gúnyból elmondják neki, amit a szívünk legtisztább odaadásával kellene kiáltanunk. Üdvözlégy, zsidó királya! Néhány nap múlva megjelenik majd arcán a föltámadás ámulatával, és elmondja a 12-nek. Minden hatalmam neked adatot a mennyben és a földön. Igazi beiktatásának mi még azt az előző jelenetet érezzük. Tövis koronáson vértől biborosan lett a királyunk. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki életünk tövissel koronázták.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk, tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk.

0: Helyen, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek,
0: mikében...

0: téged, bocsáss meg nekünk, kegyelmez nekünk, irgalmaz nekünk.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Nem olyan főpapunk van, aki ne tudna együtt érezni gyöngeségeinkkel, hiszen hozzánk hasonlóan mindenben kísértés szenvedett, csak nem vétkezett. Amíg ostorozták, gúnyolták, legalább emberek között volt. Most magára maradt a kereszttel. Igaz, katonák kiáltozó sokadalom gyűrűjében, de abból egyre kevesebbet lát. Már csak a gerenda súlyát érzi, az utat tapogatja botorkálva, fülében, mint a malomzugás, a vér elüktetése. Passiója során itt elhagyatottságában kerül a legközelebb mindannyiunk közös gyöngeségéhez. Vala azt mondta, aki követni akar, vegye föl keresztjét minden nap, és úgy kövessen. Minden nap? Valóban nem kell semmi rendkívülinek történnie ahhoz, hogy újra meg újra elviselhetetlenül nehéznek, hiába valónak tessék az életünk, vigasztalan vánszorgásnak a semmi kötfüggvénye előtt. Ilyenkor igyekszünk rá gondolni, s ha elesünk, egy pillanatra sem fogadjuk el a nyugalmat, amelyet a bukás kínál. Nyomban szedelőzködünk, és indulunk lassan tovább. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki életünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.

Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki életünk a keresztet hordozta.

Légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.

Amen. Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki életünk a keresztet hordozta.

0: Maria, amen.
1: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Az

0: Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.

0: alatt, értünk bűnösökért elszenvedtek, kérünk téged, bocsáss meg nekünk, kegyelmezz nekünk, irgalmazz nekünk.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden.

0: kezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, amen.
1: Nem akarok mással dicsekedni, mint Urunk Jézus Krisztus keresztjével. A megfeszített Krisztust hirdetjük. Mintha Kaifás szolgái csak ugyan érettünk adták volna halálra Jézust. S egyáltalán, mintha ők lettek volna valóban ennek a történetnek tevékeny szereplői. Az eredeti latin szöveg s az itt közölt régiesnek látszó fordítás szenvedő mondatainak középpontjában Jézus áll. Vállalja, hogy áldozattá legyen. A háttérben földereng az atya képe, akit a keresztről, mintha hiába szólongatna Jézus. Istenem, Istenem, miért hagytál el engem? Jelen van ő itt, s nem csak szemlélőként. Az evangéliumban azt olvassuk, úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta oda érte. Szent Pál pedig ezt írja, saját fiát sem kímélte, hanem mindnyájunkért áldozatul adta. Isten azzal bizonyult atyának, hogy a keresztre adta értünk egyszülött fiát. Szeretném egyre inkább ezzel a mértékkel mérni önmagamat, testvéreimet és az egész világot. Istent is itt keresem a kereszt alatt. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.

0: Aján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.

0: aztán amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.

0: Aján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érhetünk keresztre feszítettek.
0: Ó,

0: áján, amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit életünk keresztre feszítettek.

0: nekünk.
1: Köszönöm, Jézusom, hogy a kereszten is tanítottál, hogy értem is meghaltál. Köszönöm, hogy ezek után van értelme a szenvedésnek, a megbocsátásnak, a szeretetnek, hiszen ha veled szenvedünk, ha veled meghalunk, ha veled szeretünk, veled fogunk megdicsőülni is. Amen.
0: Az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek nevében. Amen.
1: Úrunk, Istenünk, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezted nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titokról, a boldogságos Szűz Mária szentolvasójának elmondásával megemlékezve higgyük, amit magunkban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek Krisztus a mi Urunk által. Amen. Amen.

Kedves Máre Rádió hallgatók! Szeretettel és tisztelettel üdvözlök mindenkit az éter hullámain keresztül. Szentmisét közvetítünk az erdőszentgyörgyi Mária, a magyarok nagyasszonya tiszteletére felszentett plébánia templomból. A szentmisét bemutatja főtisztelendő Lackó Vilmos helyi plébános, a kántori szolgálatot Varga Irma kántornő végzi. Ha tehetik, maradjanak velünk, hogy együtt imádkozzunk. A mikrofonnál Csonta Ferencet, a Mária Rádió önkéntesét hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Kedves keresztény hívek, kedves Mária Rádió hallgatók, vannak emberek, akik azt mondják, a mindennap életben nagy a hajsza, nagy a rohanás, és amikor megállnak, akkor megijednek, félnek a csendtől. Pedig a keresztény embernek nem kell félni a csendtől, hanem sokszor csendben kell lennie, hogy ebben a csendben meghallja Istennek a szavát, meghallja az Úr Jézus Krisztusnak a szavát, mert ő mindig üzen, mindig tanít bennünket, és ezért sohasem féljünk a csendtől, hanem törekedjünk arra, hogy nagyon sokszor legyünk csendben, meghallván az ő üzenetét, meghallván az ő tanítását, és azt a mindennap életben cselekedettekké tegyük. Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen vehessünk részt a szentmise áldozatban.

0: Jónom,
1: a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal,
2: szóval, cselekedettel és igazgatással.
1: Én vétkem, én igen nagy vétkem, kérem ezért a boldogságos, mindenkor a szeptőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat
2: és szenteket, és titeket testvéreim,
1: hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
2: Amen.

Mindenható örök Isten, te mindig többet adsz nekünk, mint amit megérdemlünk és kívánhatunk. Áraz ránk irgalmadat, és amit szinte már kérni sem merünk, add meg túláradó atya jóságodból, amirunk Jézus Krisztus a te fiad.

0: Szent Lecke Szent Pál apostolnak a Galatákhoz írt leveléből. Testvéreim, hallottátok már, hogy milyen volt az én egykori magatartásom a zsidóság körében. Könyörtelenül üldöztem az Isten egyházát, és romlására törtem. A zsidó vallásosságban nemzetemből számos kortársamat fölülmúltam, mert vakbuzgó követője voltam atyáim hagyományának. De amikor úgy tetszett annak, aki már születésemtől fogva kiválasztott és kegyelmével meghívott, hogy kinyilatkoztassa bennem fiát, és hirdessem őt a pogányoknak, nem hallgattam a testre és a vérre, és Jeruzsálembe se mentem föl apostol elődeimhez, hanem elmentem Arábiába, majd ismét visszatértem Damaszkuszba. 3 év múltán azután fölmentem Jeruzsálembe, hogy megismerkedjem Péterrel, és nála maradtam 15 napig. Más apostolt nem is láttam, csak Jakabot, az Úr testvérét. Isten előtt vallom, hogy amit most írok, nem hazugság. Azután Szíria és Cilícia tartományába mentem. Júdea Krisztusban hívő egyházai előtt én még ismeretlen voltam. Csak ennyit tudtak rólam. Aki nemrég üldözött minket, az most hirdeti azt a hitet, amelynek azelőtt romlására tört. S magasztalták miattam az Isten. Ez az Isten ígéje.
1: Istennek legyen hála.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a szeretettel.
0: Evangélium Szent Lukács könyvéből. Abban az időben Jézus és tanítványai, miközben Jeruzsálem felé haladtak, betértek az egyik faluba. Egy Márta nevű asszony befogadta őt házába. Ennek nevére Mária odaült az Úr lábához és hallgatta szavait. Márta meg sürgött, forgott a sok házi dologban. Egyszer csak megállt, Uram, méltatlankodott. Nem törődöl vele, hogy nevérem egyedül hagy szolgálni? Szólj neki, hogy segítsen nekem. Az Úr azonban így válaszolt. Márta, Márta, te sok mindennel törődöl, és téged sok minden nyugtalanít. Pedig csak egy a szükséges. Mária jobb részt választotta, nem is veszíti el soha. Ezek az evangélium igéjé.
1: Áldunk téged, Krisztus!
0: Kedves keresztény évek, kedves Mária rádió hallgatók, Jézus az Isten fia, de földéletéhez hozzátartozott, és szüksége volt arra, hogy valóá betérjen, megebédeljen, megpihenjen, hogy barátai legyenek. Az életnek ezek természetes, de nagyon fontos dolgai. Jézus betért barátja Lázár házába, és ott volt a két testvére, Mária és Márta is. Mit mondott? Miről beszélt nekik? Nem tudjuk. Ott volt a két kedves hölgy, akik befogadták, ahol megpihenhetett. Jézus jókedvű volt, biztos, hogy örült annak, hogy szeretettel fogadták. Biztos, hogy nem hangzottak el nagy tanítások, de éppen ezért talán még nagyobb jelentőségű, hogy megbecsüli azt, aki ráfigyel, Márta és Mária. Mai evangéliumban kifejezésre jut, hogy Mária odaült az Úr lábához és hallgatta szavait. Márta meg sürgött, forgott a sok házi dologban, és méltatlankodni kezdett. Uram, nem törődöl vele, hogy nővérem egyedül hagy szolgálni, szólj neki, hogy segítsen nekem. És Jézus így válaszolt, Márta, Márta, sok mindennel törődöl, és sok minden nyugtalanít. Pedig csak egy a szükséges, Mária jobbipészt választotta, nem is veszíti el soha. Mária és Márta története nem az aktivitás és passzivitás ellentétéről szól, hanem arról, hogy képesek-e felismerni Istent a jelenlétben. Márta a cselekvő szeretet, a vendéglátás jelképe, aki sürgött, forgott. Hibája nem a munka volt, hanem az, hogy a tendők miatt elfelejtette észrevenni házában a jelenlévő Jézust. Mária a szemlélődés jelképe, aki leült az Úr lábához, és először a legfontosabbat, a lelki táplálékot és a hallgatást választotta. Az Úr Jézus nem ítéri el Márta szolgálatát, de rámutat, hogy lelkünk békéje csak akkor maradhat meg, ha a lelki elcsendesedés az első helyen marad. Ha figyelünk Jézus szavára, figyelünk az istenes tanításra, mindig figyelni az ő szavaira, az ő tanítására, az ő üzenetére. A kettő, a tevékeny segítség és az imádságos jelenlét egészítik ki az igazi keresztény életet. Szent Ágoston azt mondja, imádkozzál úgy, mintha minden Istentől függne, és dolgozzál úgy, mintha minden tőled függne. Ugyancsak ő mondotta, szeress és tégy, amit akarsz. Ez azt jelenti, hogy ha tetteink gyökere a tiszta szeretet, akkor cselekedeteink jók és segítőkészek. Amikor tevékenyen segítünk másoknak, akkor Krisztus szolgáljuk, mert Jézus ott van mindenkinek a lelkében, Isten ott van mindenkinek a lelkében. hágaston hangsúlyozza, hogy a jó cselekedet valójában egy hálából fakadó válasz magatartás Isten ingyenes kegyelmére. Az ima a léleknek a lélegzetvétele. És az imádság Ágostonnál nem más, mint a szív állandó vágyakozása az Isten után. Szent Ágoston mondja, nyugtalan a mi szívünk, amíg meg nem nyugszik te benned, Istenünk. És az imádság egy olyan belső tér, ahol a lélek rátalál erre a megnyugvásra és Isten belső megvilágítására. Ha szívünk folyamatosan Isten országa és az örök élet után vágyakozik, akkor valójában mindig imádkozunk, még akkor is, ha éppen a napi teendőinket végezzük. De szükség van arra, hogy vágyakozzunk az Isten után, vágyakozzunk az örök élet után. Az ima a belső jelenlétben valósul meg. A tevékeny segítség elszárad az imádságos jelenlét nélkül. És az imádság öncélúvá lesz a felebaráti szeretet szolgálata nélkül. Be kell lépnünk szívünk belső kamrájába imádkozni, hogy az ott kapott szeretet tüzével kilépjünk a világba, és ott tevékenyen segítsünk, cselekedjünk. Márta azt teszi, amit ma minden háziasszony tesz. Sürök forog, hogy vendégének mindazt a jót adhassa, ami a házában van. Azt teszi, amit egy mai családfő tesz, hogy jó italokat tegyen az asztalra. Etetik, itatják, körülugrálják ma az emberek, a vendégeket, de közben elfelejtik megkérdezni, miért is jött a vendég. Nem adnak alkalmat arra, hogy kimondhassa az örömeit, kiönthesse szívét, elmondhassa mindazt, amit mondani akar. Hány vendégeskedés után vagyunk úgy, hogy az ember jól lakik, de a szívelelke egészen üres marad. Hát mit ér az ilyen vendégeskedés? Körülugrálni a vendéget, jól lakatni, de meg nem kérdezni, hogy mi bántja, milyen keresztjei vannak, milyen nehézségei vannak, vagy milyen örömei vannak. Afelől nem érdeklődnek, csak hogy jól elhalmozni ételekkel. Jézus Mártának válaszol, de nekünk is mondja, Márta, Márta, sok mindenre gondod van, pedig csak egy szükséges. Mária jobbik részt választotta, nem is veszíti el soha. Az egyik teológiai tanár elmondta, hogy annak idején, amikor külföldön tanult, mert készült a doktorátusra, az egyik nyugati barátja meghívta egy vacsorára, és valamilyen oktál fogva visszautasította ő a vacsorát, és ezért a barátja soha több

Is. Jézus elismeri Márta szolgáló szeretetét, de azt is tudja, hogy erre szükség van. Nem ítéli el a gondoskodó életet. Szavaiban nem ítélet van, hanem féltés. Félti Mártát és félt minket is. Félt attól, hogy a rengeteg anyagi gond, a nyugtalan gondoskodás mellett az ember nem tud időszakítani a szükségesre, a jobbik részre, hogy meghallgassa mindig Istennek a szavát, mert Isten mindig szól, Isten mindig üzen, a Szentíráson keresztül is, a prédikáción keresztül is, embertársainkon keresztül is, az imán keresztül is, amikor csendben vagyunk és hallgatunk az ő szavaira, hogy mit akar mondani nekünk. Mert nem csak az az imádság, amikor mi mondjuk el bajainkat, örömeinket, fájdalmainkat, hanem nagyon is szükséges, hogy csendben legyünk, és meghalljuk Istennek az üzenetét, Istennek a szavait. A legfőbb célja az életnek, Isten országának a keresése. Emlékezzünk csak a bogáncsok és a tőzsek közé hullott mag esetére. Az élet gondjai, javai meggátolják az Isten igének a fejlődését. Az életnek a gondja és a bajai nem engedik, hogy fejlődjön az isteni mag, amelyet az ember befogad szívébe, azaz istenes tanítás akkor nem fejlődik. A jobbik rész az az egy, amire Mária rátette szívét, lelkét, Jézus szavának hallgatása, szívébe vésése és annak megtevése. A szorgos és gondos Márta nem érti, amit Mária megértett, hogy Jézus először adni akar, és csak utána kapni. Először azt akarja teljesíteni, amire az Atya küldte, hirdetni az Isten igéjét, megtanítani mindenkit a szeretetre. És a leginkább akkor szolgálunk, ha meghallgatjuk Isten igéjét, és aztán tettekre, cselekedetekre váltjuk. Természetes, hogy a szeretet a legfontosabb, ennél nagyobb parancs nincs, de a szeretet lényegénél és lényegével csak akkor jövünk tisztában, ha meghallgatjuk Isten szavát a szeretetről és mindarról, ami ezzel összefügg. A zsidó izraelita tudta, hogy a szeretet a legfőbb törvény, de mégse tudta megvallani, mert még Isten igéjét nem hallotta arról, hogy ki a fele barát, és mennyire kell szeretni Istent, és mindenek fölött a mindenhatót. Az ige hallgatása a jobbik rész. Jézus szavaitól függ, örök életem vagy örök halálom. Csak akkor üdvözülhetek, ha Jézus tanítása szerint élem életemet. Kedves keresztény hívek, kedves Mária Rádió hallgatók, egyik püspök a következőket mondotta. Édesapja nagyon sok nyelvet beszélt, és gyerekkorában elhatároztam, hogy amikor megnő, ő is mindent megtesz azért, hogy nagyon sok nyelvet beszéljen. És aztán, ahogy teltek az évek, az édesapjától megtanulta azt, hogy hogyan kell szeretni az embereket, hogyan kell szeretni a betegeket, és többször magával vitte a beteg látogatásra. És amikor felnőtt, édesapjának a tetteiből mindig kiolvastam, hogy igenis, nem az a legfontosabb, hogy sok nyelvet beszél az ember, hanem az életben a legfontosabb az, hogy szeressen. Édesanyjától pedig azt tanulta meg, hogy legyen mindig vallásos, mindig hallgassa Istennek a szavát, mindig hallgassa Istennek a tanítását, hogy mit akar mondani az Isten. Mert ez a jobbik rész. Meghallani az Isten szavát, meghallani az ő tanítását, és utána azt tettekre váltani. Hát ehhez kérjük az Úr Jézus Krisztusnak a kegyelmét, az ő segítségét, hogy mindig tudjunk csendben lenni, tudjuk meghallgatni Istennek a szavát,
és halljuk meg

a prédikációban is mindig az ő szavát halljuk meg a Szentírásból is, a Szentírás olvasásból is. Halljuk meg, amikor embertársainkon keresztül is szól az Isten, és utána váltsuk tettekre azt. Amen.

0: Imádkozzunk testvére a mindenható Istenhez, aki elküldte fiát a világba, hogy kereszthalála és feltámadás által megváltson minket.
1: Hogy szüntelenül magasztaljunk téged, Urunk, a kerességben kapott kegyelmekért. Hogy parancsait hűséges megtartásával mutassuk meg irántad gyermeki ragaszkodásunkat. Hogy Krisztus példája szerint áldozatos szeretettel viseltessünk rászoruló embertársaink iránt.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: Hogy emberi gyengeségeinkben és megpróbáltatásainkban te légy erősségünk és reménységünk.
2: Kérünk téged, hallgass minket!
1: Hogy jó cselekedeteink láttán dicsőítsék az emberek a te szent nevedet.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
0: Mindenható Isten, azért küldted el hozzánk szent fiadat, hogy a világ világossága legyen. Add, hogy az ő tanításának fényében járjunk, és így biztosan elérkezzünk az örök világosság országába ő általa, aki él és uralkodik, mindörökkön örökké.
2: Amen.

0: Imádkozzatok testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Fogadj el az Úr kezedből az áldozatot, elének dicséretére és dicsőségére.
1: Mindnyájunk és az egész Anya Szent Egyház javára.
0: Kérünk, Urunk Istenünk, add el rendelésed szerint bemutatott áldozatunkat és a szent misztériumokkal, amelyet köteles szolgálatunkkal megünnepünk, tettehessé megváltásunkat és szentelj meg minket. Krisztus Urunk által. Az Úr legyen veletek.
1: És a te
0: lelkeddel. Emeljük föl szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek,
1: méltó és igazságos.
0: Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk szentséges Atyánk, mind a török Isten. Te fiad által teremtetted az emberiség életét, és jóságosan újjá is alkotott szeretett fiad Jézus Krisztus által. Így méltán hódol előtted minden műved, csak téged illet a megváltott világ hála éneke, ezért össze szentjeit ujjongó szívvel áldanak. Most mi is téged ünneplünk minden angyalal együtt, örvendezve hirdetjük, és mindenkor énekeljük.

valóban szent a Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szentel meg ezt az adományt, árad alá szentelkedet, hogy számunkra, mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványának adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

Vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és majd ismét hálát adott. Odaadta a tanítványainak, és így szólt: vegyétek, és igyatok ebből minnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

íme hitünk szent titka. Haláladat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk feltámadásodat. Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, feljük neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy szent előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld, Szentlélek, egyházad sorsát az egész világon, te tökéletes a szeretetben, Leó pápánkkal, Gerge érsekünkkel, László püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent-szent látására. Könyörülj kérünk mindnyájunk, hogy Isten anyjával, a boldogsága Szűz Máriával, Szent Józseffel, a vérsével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, ha részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által.

Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzet, hanem egy házat hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét.

Uram Jézus Krisztus, az élő Isten fia, te az Atya akaratából, a Szent Lélek közreműködésével, halálod által, szabadíts meg engem, szentested és véred által, minden lépkemtől és minden bajtól, add, hogy mindig ragaszkodjam törvényeidhez, Íme az Isten báránya, íme aki elvesz a világ bűneit, boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és megőrül az én

0: Újdas Jézus, ó kegyes Jézus,
1: újdalmas Jézus, imádok elkeményő, szeretett tiszta szívemből,
0: neked élek,
1: neked halok, él vagyok életemben is,
0: amen. Istenünk, te három püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre,
1: az üldözötteknek védelmezője,
0: és népednek jó pásztora legyen, az, hogy mielőbb szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen
1: mindannyiunk számára. Amen.
0: Könyörögjünk! Add meg kérünk mindenhat Istenünk, hogy tápláljon és lelkesítsen ez a magunkhoz vett szentség, és alakítson minket szentsziad képására. Krisztus anyrunk, áltólunk.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkedben.
0: Áldja meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
0: A Szent Mise véget ért, menjetek békével.
1: Istennek legyen hála.
0: Templom az Uram,
1: mielőtt távoznunk, fölött állva hullva, újra imádkozunk. Húzón eserezve, arra kérünk téged, ne ostorozz tovább, állítatos népet, s a te benned bízva, munkájottánál. Hullasd munkájára, áldások harmadját, a könnyei között örömért járt el, bűnbánatos népet, ó, Uram, ne vesd el, hogyha vészruhamlás, te tőled és segít, hatalmas kezeddel áldj el a veszélyt, hogy én napról napra írhatnám örömbe, neveded dicsérje, most és

0: Kedves Mária Rádió hallgatók, szentmisét közvetítettünk Erdőszentgyőről, amelyet bemutatott Lackó Vilmos helyi plévános. A kántori szolgálatot Varga Irma kántornő végezte. További szép estét kívánok mindannyiunk számára. A mikrofonnál Csonta Ferencet, a Mária Rádió önkéntesét hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: A hét plébániája.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti Önöket Gábor Anna, az Erdély Mária Rádió Csíksomlyói Stúdió önkéntes munkatársa. Kedves hallgatóinknak bemutatjuk Erdőszentgyörgyöt, ahonnan a héten élőben közvetítjük a szentmiséket. Marosvásárhelytől 37 kilométerre délkeletre, a Kisküküllő jobb és bal partján, a Küsmött pataknak torkolatánál az Erdőszentgyörgyi medencében fekszik, Szovátától 26 kilométerre. Erdőszentgyörgy Maros megyében a Kisküküllő középső szakaszának legnagyobb települése, egykori járási székhelye. Névmagyarázata szerint egy erdőkkel körülvett dombtetőn Szent György tiszteletére szentelt kápolnáról nevezték el. Erdőszentgyörgyöt 1333-ban Sancte Georgio néven említik először a pápai tizedjegyzékben. A hagyomány szerint a rédei kastély helyén apátsági templom és kolostor állt, sarok bástyákkal megerősítve, majd 1569-ben a kornisok építettek kastélyt a romokra. A település 1620-tól a rédei jég birtoka. A trianoni békeszerződésig Maros Torda vármegye Nyárádszeredai járásához tartozott. Erdőszentgyörgy az egykori védőszentről, Szent Györgyről elnevezett település templomának utóda, a mai gótikus református templom, amely a 15. században épült. 1640-től kezdve a helyi katolikusokat Bözödújfalu mindenkori plébánossal látta el. A reformáció idején a lakosság előbb reformátussá, majd unitáriussá lett, de 1640-ben visszatérítették a református egyházba. A szombatosok csak a jelen századba szűnnek meg, mikor többségük kivándorol Törökországba vagy Izraelbe. Kevesen megkeresztelkednek, hogy megmeneküljenek a zsidókra váró elhurcoltatás elől, de nem mind tartanak ki. Rádu István plébános közbenjárása mentette meg többségüket, hogy el ne hurcolják őket. Jelenleg Bözöd filia oldallagosan ellátó plébániája Erdőszentgyörgy. A bözödi hajdani plébánia, amelynek templomát a Szent Háromság tiszteletére szentelték, Újfalu néven szerepel a pápai tízegyjegyzékben. A kommunista hatalom faluromboló tevékenysége következtében Újfalu egy víztároló építésének ürügyével a lakóit elköltöztették, majd a település templomaival együtt víz alá került. A lakosság egy része Erdőszentgyörgyre költözött, ekkor vált anyaegyházzá a korábbi filiája. Az állami kártérítésből egy magánházat vásároltak, amelyben egyben plébánia és kápolna is helyet kapott. A kápolnát Páduai Szent Antal tiszteletére szentelték, és a búcsúját június 13-án tartják. 2004-ig ide jártak a hívek szentmisére. A vízzel elárasztott bözödújfalusi katolikus templom helyett az állam új templomot és parókiát lett volna köteles építeni, de végül csak állami segélyt utaltak ki, és ebből kezdődött meg 1999. márciusában az Erdőszentgyörgyi katolikus templom építése, amely 2004 nyaráig tartott. A templom tervezője Hadnagy Judit műépítész. A templom 25 méter hosszú, 10 méter széles, 12,5 méter magas, neogótikus, rusztikus stílusú. Magán viseli az erdélyi magyar és szász építészet jegyeit. Stílusában érződik a klasszikus hosszú hajós hagyomány, amellyel a bözödújfalusiakat is emlékezteti az elsodort falu templomára, ugyanakkor frissességet és kecsességet áraszt a távolról szemlélődőknek is. A templom teret tágas belső tér, észak-déli fekvés, nyitott famennyezet, egész nap világosság, fény és tágasság jellemzi. Nyitott mennyezetének köszönhetően nagyon jó akusztikájú. A tornyot a segrestjével egy önálló helyiség köti össze, amely hosszú távon akár multifunkcionális épületrészként is használható. A toronyban egy kisebb, bözödújfaluból származó és egy nagyobb, Magyarországon öntött harang került. A templom főoltárára azt a Mária szobrot helyezték el, amelynek eredeti otthona a bözödújfalusi templom volt. A hátoldali kiképzése alapján valamikor oltárszekrényben helyezkedhetett el. Tipológiáját tekintve egy napba öltözött asszonyt jelenít meg. 1990 óta egyház jogilag is létezik az erdőszentgyörgyi római katolikus plébánia. Sebestyén Péter plébánossága ideje alatt épült ez a templom, amelyet magyarok nagyasszonya tiszteletére szentelt fel 2004. október 8-án Jakobinyi György érsek. Az erdőszentgyörgyi plébánia a gyulafehérvári római katolikus érsekség székelyudvarhelyi főesperesi kerülethez tartozik. A templom búcsúünnepe a magyarok nagyasszonya, október 8, örökös szentségimádási nap, március 2. Ma a katolikus felekezetűek lélekszáma sajnos nagy csökkenésben van, Erdőszentgyörgyön körülbelül 220 fő, a hozzátartozó leányegyházakban, Hármaspaluban 30 fő, Magfalván 13 fő, Kőrispatakon 12 fő, Bögözön 25 fő, Szolokmán 2 fő, Gegesen 4 a hívek száma. Erdőszentgyörgy filiái Bözöd, Geges, Hármasfalu, ez a falu Maros megyében 1950-ben jött létre, Atosfalva, Csókfalva és Székely-Szent István egyesítésével. Hármasfalu Csókfalva filiája, a csókfalvai fakazettás mennyezetű kápolna templombúcsúja szeptember 8-án Kisboldogasszony ünnepén van. Örökös szentségimádási nap október 21. Másik filiája, Magfalva, Erdőszentgyörgytől 10 kilométerre északkeletre a Kisküküllő folyó jobb partján fekszik. A tatárjárás idejéből Makafalva település nevéből egy magánhangzó lemorzsolódásával alakult ki a végleges neve Magfalva. Ez egyben azt is megcáfolja, hogy Magfalva valaha is a Mag szóról kapta volna a nevét. A középkorban az egész falu katolikus. A reformáció során reformátusok lesznek, de nem egyszerre tér át az egész falu. Szolokma Erdőszentgyörgytől 13 kilométerre északkeletre, községközpontjától Magfalvától keletre 8,5 kilométerre, a Siklód és a Szép Patak egyesülésénél az azonos nevű patak völgyében fekszik, erről kapta a nevét is. Ősidők óta lakott hely, tiszta katolikus lakói a reformáció korában reformátusok lesznek. A műsort szerkesztette Gábor Anna, a gyulafehérvári érsekség honlapjáról, illetve más forrásokból vett értékes információk alapján. Elköszönök Önöktől az Erdély Mária Rádió Csíksomjói stúdiójából, dicsértessék a Jézus Krisztus!

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát, és ő méhébe fogadá Szentlélektől szent fiát. Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Íme az Úrnak szolgáló leánya, legyen nekem a te igéd szerint. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. És az ige testélőn, és mi köztünk lakozik. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja, hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire. Könyörögjünk, kérünk téged, Úristen, öntsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyal üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kénszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Istenünk, te áronpüspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeid között tisztelhessünk, tanítása és példája világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen. Urunk Istenünk, te határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hám János püspököt. Ő hűséges szolgád és nyájad gondos pásztora volt, aki az életszentség útját járva minket is egyszülött fiat követésére buzdít. Tekints érdemeire, életszentségére és közbenjárása által hallgass meg kérésünket, hogy őt mielőbb szentjeid között tisztelhessük. Amen. Imádkozzunk elhunyt testvéreinkért. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Minden hívőnek teremtő és megváltó Istene, a te elhagy szolgáid és szolgálói lelkének töröld el minden bűnét, hogy az érgalmat, melyet mindig óhajtottak, jóságodból elnyerjék. Krisztus a mi Urunk által. Amen. Adj, Uram, örök nyugodalmat nekik, és az örök világosság fényeskedjék nekik. Nyugodjanak békében. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

0: bibliai nők nyomában.
1: Vajon mit üzenhetnek ma nekünk a Biblia asszonyai?
0: Erre keressük a választ Tyukodi Beáta nővérrel.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat a Szatmári Stúdió mikrofonjainál.
1: Szűcs Timea
0: és Gyugodi Beáta. A Nők a Bibliával című műsorunkat folytatjuk. A mai szereplőnk, akinek az életét egy kicsit megnézzük és ismertetjük, Debóra, a bírónő, mondja Anselm Grün és Linda Jaros Éld, ami vagy című könyve. Ők ismertetik röviden ebben a könyvben Debórának a történetét, és azt a kiemelkedő részt az életéből, amivel ő bekerült a Bibliának a történetében. Az Ószövetség Debóra alakjában mutatja meg a bírónő archetipusát. Története Izrael népének legkorábbi időszakára nyúlik vissza. Miután a nép sikeresen kivonult Egyiptomból és letelepedett az ígéret földjén, hamarosan szembesült a rideg valósággal. Állandóan külső ellenségekkel kellett küzdenie. Izraelnek nem sikerült meghódítania például a termékeny Jezreel síkságot, mert azt a kánaániták tartották uralmuk alatt. A filiszteusok erős népe pedig elfoglalta e síkság sok jelentős városát. A kánaaniták és filiszteusok újra és újra fenyegették a hegyek terméketlen talajával beérni kényszerülő izraelitákat. Ekkor Isten hősöket hívott meg népéből, hogy egy időre békét és jólétet hozzanak Izrael számára. E hősök egyben bírói szerepet is betöltöttek. Egész Izraelből őket keresték fel az emberek peres ügyeikben. A helyi jogszolgáltatás az adott város kapujában folyt, a törzs véneinek gyülekezete előtt. Ugyanakkor természetesen megvolt a helyi jogszolgáltatás fölötti szint is, a vitázó felek ilyenkor olyan bírákat kerestek fel, akik egész Izraelben nagy tekintélynek örventek, tőlük remélték ügyük jogi tisztázását. Ilyen helyi szint fölötti bírónő volt a joghoz is értő Debóra. Sok olyan nő volt Izraelben, akihez azért mentek el az emberek, hogy jogi tanácsot kapjanak, vagy tisztázzák peres ügyeiket. Debóráról pedig ezt olvassuk. Debóra prófétanő, Lápidót felesége, bíráskodott ebben az időben a nép felett. A róla elnevezett pálmafa alatt ült törvényt, Ráma és Bétel között, Efraim hegységén, s hozzájártak fel Izrael fiai mind ügyük megítélésére. A férfiak és nők is felkeresték tehát Debórát, bízva abban, hogy igazságot szolgáltat, hogy felismeri az összefüggéseket, amikor kiki előadja maga értelmezését. A bírónő olyan s valaki, aki meg tudja különböztetni az igazságot a hamisságtól, a valóságot a képzelgéstől, a jogot a jogtalantól. Igazságot tud tenni. Debórát Izrael anyjának is mondja a Biblia. Olyan nő, aki a dolgok mögé lát, aki képes megkülönböztetésre, aki dönt arról, hogy mi jogos és mi nem. Mint egy édesanyja, akihez mindennel oda lehet fordulni. Biztonságot és nyugalmat sugároz. Ám Debóra feladata nem pusztán abban áll, hogy igazságot szolgáltasson. Felszólítja ugyanis Bárákot, hogy 10 000 emberével induljon csatában Siserával és annak 900 harci szekerével szemben. Bárák azt válaszolta, hogy csak akkor indul harcba, ha Debóra is velük tart. Debóra készen áll. Kívülről nézve meglehetősen reménytelen vállalkozásba kezdenek. Az egyik oldalon az alig felfegyverkezett izraeliták, a másikon 900 harci szekér, ami abban az időben a haditechnika csúcsát jelentette. Az izraelitákat azonban megsegíti egy hirtelen támadt erős zápor, amely visszavonulásra kényszeríti Siserát, harci szekereit, a kánaanitákat. Sisera így gyalog menekült, és Jáhelnek, Héber feleségének a sátrába rejtőzik el. A nő tejet ad neki inni, ám amikor a vezér álomba szenderült, egy sátor szövekkel megöli. A győzelmet tehát valójában egy nő érte el. E küzdelemnek nem Bárák, s nem Debóra, hanem Jáhel a hőse. Felhangzik Debóra éneke a harcról, értelmezve, hogy tulajdonképpen mi történt. A dal ecseteli Izrael reménytelen helyzetét, és dicsőíti az Istent. Debóra nem pusztán bírónő, hanem ott vonul a sereg élén, Izrael egyik vezetője mellett. Nem választották erre a szerepre, ő veszi magára egy olyan helyzetben, amikor a nép veszélyben van, és senki sem akarja vállalni a vezetést. Még Bárák, a sereg főparancsnoka is fél szembeszállni az ellenséggel. Debórára hagyatkozik. A nő valószínűleg biztonságot és erőt sugároz, és éppen ennek van hián ebben a helyzetben Bárák. A könyvnek az írói röviden így összefoglalják Debóra történetét, amit a Szentírás egy kicsit talán több nevekkel tűzdelve ír le. Hát nem egy könnyű korban élt Debóra, és nem is volt könnyű feladata. Egy ilyen harcos, félelmekkel teli sötét időben élni és tenni valamit. Timi, te hogy látod így az ő történetét, vagy első hallásra mi az, ami esetleg feltűn neked?
1: Ahogyan te is mondtad, nem egy könnyű korszak volt, ahol tényleg harcok voltak, ahol tényleg hát folytak ezek a viszályok, és talán nőként meg kellett tudjad állni a helyedet ezekben a harcokban, ezekben a nehéz helyzetekben. És nekem az tűnt fel, vagy azt tetszik nagyon benne, hogy ugye a nők, tehát hogy nem félnek, tehát hogy igenis meg tudják állni a helyüket, és hogyha kell, akkor még hát mondhatjuk azt, hogy ölnek is a békéért, mert ugye abban a korszakban tényleg fontos volt az, hogy biztonságban érezzék magukat, és hogy hát próbáljanak meg hát békét teremteni maguk körül.
0: Ami még nekem így feltűnt ugye a történetben, az az, hogy ugye volt egy vezetője a népnek, az izraelitáknak, Bárák, és hogy valójában Debóra nem szerette volna elvenni ezt a helyet, és úgymond nem vette át teljesen így a vezetést, de hogy mégis, tehát mellé állt a vezető mellé, és abban segítette, hogy ő tudja megtenni a feladatát. És hogy ez nagyon, hát nagyon szép dolog, nemes dolog, és nagyon nagy dolog. Hogyha így körbenézünk, akkor sokszor azt látjuk, hogy hát úgy többen, vagy főleg ilyen vezető állásban lévők úgy szeretnek esetleg helyet cserélni, vagy ugye valaki beülni ebbe a székbe, vagy átvenni a vezetést, és hogy nem annyira az a jellemző, hogy mellé állni és segíteni, hogy ő megtegye a feladatát, és bátor legyen, megtegye a lépéseket, és ez ilyen nagyon nemes gesztusnak tartom, hogy ő nagyon pontosan tudta, hogy neki hol van a helye a zsidó nép történetében, és valószínű, hogy nagyon is Istenre figyelő ember volt, aki úgy belülről is érzékelte és tudta, hogy tőle mit vár az Isten, és hogy mi az, amit ő meg kell tegyen. És hogy ebben nagyon ilyen határozott és bátor kiállású volt. A könyvünk még a vezetői stílusokról érdekes dolgokat ír. Veszi azt, hogy ugye hát ma is egyre többen vannak ugye női vezetők is, bár még mindig azért fontos helyeken férfi vezetés van, bár hogyha a nevelést nézzük, akkor lehet, hogy azt mondjuk, hogy az iskolákban, óvodákban ugye, vagy akár az egészségügyben is azért nagyon sok nő dolgozik, és nagyon sok helyen azért női vezetés van. A könyv azt írja, vezetői szemináriumokon gyakran merül fel a kérdés, hogy a nők más vezetőke, mint a férfiak. Igen, úgy vélem, mondja a könyvírója, a nőknek más a vezetési stílusuk. Nem az a kérdés, hogy melyikük jobb vezető, hanem hogy a férfiak és a nők is a maguk módján vezetnek. A férfi számára vezetőként az elérendő cél a legfontosabb. A férfi azt szeretné, hogy végül jó eredmény szülessen, és a célt elérje. Minden vezetői eszközével végső soron azon van, hogy elérje az általa megálmodott, vagy a számára felülről kitűzött célt. A nők viszont másképp vezetnek. Számukra a kapcsolatuk a legfontosabbak, azokat szeretnék rendben tudni, mert úgy védik, hogy csak is így lehet jó célt kitűzni és jó eredményt elérni. A nő számára az együtt dolgozók egészséges légköre a fontos. A sikert nem elérni kell, beérik. Debóra vezetői magatartásában érdekes dolgokat figyelhetünk meg. Magához ragadja a kezdeményezést, elege van abból, hogy mások csak siránkoznak a nehéz körülmények miatt. Van bátorsága ahhoz, hogy gyökerestől kiírtsa rosszat. Elől megy, és megjövendőli a mellette vonuló férfinak, hogy nem férfié lesz a győzelem dicsősége, hanem egy nőjé, aki csellel öli meg Siserát. A jó vezető nő kerüli a hatalmi harcokat, és nem pusztán erővel, hanem fortéllyal is küzd. Ha a nő fortéllyal harcol, ez azt jelenti, hogy a dolgok mögé lát, megérzi, hogyan lehet megoldani az adott problémát. Képes konfrontálódni. Debóra adja meg a jelet a harc megkezdéséhez. Ő felismeri a megfelelő időpontot. Érzi, hogy mikor kell cselekedni, és mikor jobb várni még. Nem puszta erővel küzd, hanem okosan használja a külső körülményeket. Vezetését így nem görcsös erőlködés, sem harcos melldöngetés, hanem intuíció és okosság jellemzi. Kivárja, megérzi a kellő pillanatot. Így elgondolkoztam ezeken a vezetői stílusokon, és egy kicsit így a saját életemben is úgy nézegettem, hogy ahol dolgoztam, vagy együtt dolgoztam emberek,

0: talán ilyen nagyobb átláthatóság, és hogy engem így a feladatokban vagy a munkákban így úgymond jobban segített, vagy akkor úgy tudtam, hogy mihez tartsa magam, mi az én dolgom, és hogy az én feladataimhoz én behozhattam az én persze gondolataimat, vagy női hozzáállásomat is, de hogy úgy valahogy ez így úgy érzem, hogy jobban segített, vagy úgy számomra tényleg ilyen támogatóbb, vagy segítőbb volt így a feladataim terén. Te hogy vagy ezzel, Timi?
1: Én is egyetértek veled abban, hogy ha dolgozol egy helyen, vagy egy helyen, és van egy vezető, persze, amit ő megmond, az általában úgy kell legyen, de én is nagyon szeretem például azt, amikor vannak ilyen kompromisszumok, amikor igen, ugyanúgy te is elmondhatod a véleményedet, és megpróbáltok közösen döntést hozni, vagy közösen valamit eldönteni. És szerintem is így működnek jól a különböző intézmények, ahol van egy közösség, akik közösen próbálnak valamit dönteni, közösen próbálnak valamit meghozni. Mert én azt érzem, hogy ott, ahol ilyen magas rangú vezető van, és minden úgy kell legyen, ahogy ő megmondja, és a munkásnak csendben kell maradnia, mert nem szólhat bele abba, amit a vezető akar, ott szerintem maga a munkaköri légkör is nagyon nehéz lehet, mert olyan elnyomottnak érezheti magát az ember, tehát aki még csak a véleményét sem mondhatja, mert meg sem akarják hallgatni, mert a főnök eldöntötte, hogy így kell legyen, és annak úgy kell lennie. Ugye sokszor találkozunk ilyen helyzetekkel, én is találkozok ilyen helyzettel, hogy nem mindig tudunk közös nevezőre jutni, és akkor persze, hogy mindig az van, amit az elöljáró, vagy amit a főnök akar, mert hogy ugye nem értünk egyet dolgokban. És sokszor olyan nehéz, amikor így el van döntve valami, és akkor azt úgy meg kell csinálni, amikor nem tudunk úgy beszélgetni, úgy megbeszélni dolgokat, és többször találkoztam már ilyen helyzetekkel, azokon a helyeken, ahol megfordultam én is, vagy épp hallottam másoktól, hogy mennyire nehéz az ilyen helyzet, amikor tényleg ki van jelentve, hogy na, ezt meg kell csinálni, és azt meg kell csinálni, és ha nem csinálod meg, akkor kész vége. Tehát, hogy szerintem nagyon fontos tényleg a jó vezető, a kompromisszum, ahogy te is mondtad, hogy hallgassuk meg egymást. Még hogyha nem is alkalmazom annak a személynek a javaslatát, de lehet, hogy pont egy olyan jó dolgot mond, ami segítheti az én munkámat is, ami segíthet abban, hogy talán jobb döntést hozzon egy vezető is, hogyha meghallgatja azt az egyszerű embert, aki például neki dolgozik.
0: Igen, és hogy lehet, hogy ez, amit így mondtál is, Timi, hogy bár itt ugye külön veszi a női-férfi vezetési stílusokat, hogy mást-mást helyeznek a középpontba, ugye a férfiak inkább a célt, amit kitűztek, a nők meg inkább azt, hogy közösen és együttműködve, inkább a kapcsolati szinten is minden rendben legyen, és akkor ugye majd meg lesz a cél. Persze itt még adódhatnak azért más szempontok is, meg nehézségek, meg akár ugye látjuk, hogy akár rivalizálások, vagy így igen, a véleményeknek az ütköztetése, de hogy a történetünkben pedig ugye Debóra most pont úgy azt képviseli, hogy bár határozott, meg nagyon is jól látja a célt nőként, mégis így mellé tud állni, úgymond a kijelölt vezető mellé, aki ugye ezt a harcot úgymond el kell indítsa, annak ellenére, hogy kevesen vannak, nincsenek úgy felszerelve, és hogy logikusan azt mondanánk, hogy hát ha nincsenek eszközök, meg nincs elég ember, akkor nem is kell elkezdeni, de hogy pont ugye arra motiválja, hogy kezdjék el, mert hogy van egy fontos segítőjük, és ez az Isten. És hogy a történet után a Bibliában van a Debórának a hála éneke, vagy Debórának az éneke, amiben valójában ugye elmondja ez a rész ugye ezt a történetet, és hálát ad az Istennek, és dicsőíti az Istent, és megemlíti ugye azokat az embereket, szereplőket, akik ugye ebben a győzelemben úgymond fontos személyek voltak. Még egy ilyen érdekes dolog, amit így találtam így a könyvlapjain, azt írja, hogy a latin megfogalmazásban ez a két fogalom, hogy vezetés és nevelés, ennek közös gyökere van. És hogy a nevelni annyit tesz, vagy azt jelenti, előhozni valakiből a lényegest, formát adni,

0: lényegi valójának. Talán pont így a gyerekeknek a nevelésében találkozunk talán ezzel, hogy igen, akik őket nevelik, hát azok vezetők is, vagy irányt is mutatnak, meg célt is mutattak. Valójában kell arra is figyeljenek, hogy mi az, amire nekik szükségük van a fejlődésükhöz, és mivel rendelkeznek. Ez így talán még egy picit így kitágul, vagy így nagyon egymás mellé helyezkedik ez a két fontos dolog. És azt hiszem, hogy ez a nevelés, ez nekem így mindig is szívügyem volt. Úgyhogy bár nem ilyen iskolai nevelésben vagyok most, de így a fiatalok, gyerekeknek a nevelése szempontjából ez tényleg nagyon, nagyon fontosnak tartom, hogy észrevenni az ő adottságaikat, képességeiket, és hogy ebből így kihozni valamit, vagy hogy felmutatni azt, hogy ez milyen nagyon értékes, és hogy ezzel ők is mennyire hozzájárulhatnak a közösséghez, meg hogy mennyire megajándékozhatják egymást is azzal, ami bennük van. Lehet, hogy tényleg a programokat úgymond mi is vezetjük, meg kitaláljuk, de hogy emellett így ez a nevelés, meg a rájuk figyelés, gyerekeknek a ilyen oktatása, nevelés, ez nagyon fontos, hogy ebben ők is jól érezzék magukat. Talán abban vagyunk másak, úgymond az ilyen ifjúságposztorációban, mint a gyerekeknek a iskolai oktatásában. Lassan akkor a műsorunknak a végéhez érkeztünk, és edleg Timi, te valamit, amit így utolsó mondatként, üzenetként lekerekítenél a mai témánkból, vagy akár Debórának az alakjával kapcsolatosan, vagy pedig a tettével kapcsolatosan.
1: Én úgy gondolom, hogy a mai világban nagyon fontos az, hogy nőként meg tudjam állni a helyemet, és ne féljek kimondani a véleményemet esetleg, vagy segíteni másoknak, mert talán azt kell elhiggyük a legjobban, hogy nőként ugyanolyan értékesek vagyunk, mint esetleg a férfi vezetők, és nekünk is lehetnek jó ötleteink, nekünk is lehetnek képességeink különböző dolgoknak az elvégzésére. Tehát én erre biztatnám a mai műsor alapján a kedves hallgatókat, hogy tartsunk ki a mindennapokban, és tényleg mutassuk meg azt, hogy sok mindenre vagyunk képesek mi is.
0: Köszönöm szépen, Timi, a mai beszélgetést, és erősítse minket az, hogy ugyanolyan fontos, igen, a személyünk, és hogy ugyanúgy a jó ügy mellé állhatunk, bármilyen körülmények között, és hogy erősíthetjük azokat, akik esetleg talán ebben többet tehetnek, de mi a magunk helyén is nagyon sokat tehetünk, hogy sokszor nem is csak a jó, hanem hogy a jobb dolgok kerüljenek előtérben. Ezekkel a gondolatokkal szép estét kívánunk mindenkinek. Búcsúzunk a Szatmári stúdióból.
1: Szűcs Timea
0: és Tyukodi Beáta.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Kedves hallgatóink, az est további részében a következő műsorokkal várjuk Önöket. Nem sokára a legkisebbeket várjuk a készülékek elé, az esti mese veszi kezdetét, majd a Zsolozsma esti dicséretét fogjuk imádkozni. 19 óra 58 perctől minden napunk ajándék Istentől. 20 órától a lélek ajándékai György Balázs atyával. 20 óra 30 perctől Provita Hominis, dr. Kovács Zita műsora, 21 órától kiáltás, ima a nemzetért. 21 óra 15 perctől a béke rózsafűzérét imádkozzuk, 21 óra 23 perctől ima a hivatásokért. 21 óra 25 perctől az élet dolgai, Karácsony Tibor és Ferenc emese műsora, 22 órától a Zsolozsma kompletóriumát imádkozzuk. 22 óra 10 perctől Jézus cselekszik, tanúságtételek Budapestről, 22 óra 40 perctől a Zarándok élete, Olasz Béla műsora, 23 órától Angyalok citeráján Zalderéva Máriával, 23 óra 40 perctől a Vatikáni Rádió legfrissebb műsorát hallhatják majd. Holnap reggel 8 órától lesz majd a Szent Mise a nagyváradi Szent József templomból. Biztatjuk Önöket, hogy tartsanak akkor is velünk, további szép estét kívánok mindenkinek, maradjanak továbbra is a Mária Rádióval.

0: Esti mese.
1: Kedves gyerekek! Kovács Álmos vagyok, és ma este a Kacor király című mesét mondom el nektek. Volt egyszer egy szegény özvegyasszony, és annak volt egy macskája. Ez a macska olyan kajtár, olyan falánk volt, hogy minden fazékba, minden lábasba beleütötte az orrát. Szegény asszony megelégelte a macska kajtárságát, és egyszer, mikor a macska a teljes lábast egészen kiürítette, fogta a seprűt, jól megverte, és mondta neki. Kitakarodj a házamból, fel is út, le is út, többet ide be ne tedd a lábadat. No, szegény macska mehetett világgá. Elindult nagy búson, kiment a faluból, bódorgott erre-arra, mindenfelé, aztán egy hídhoz ért. Ott leült és dorombolt magában, nagy búson. Amint ott üldögélne, látja, hogy ott üldögél egy róka is. Szépen oda settenkedik, és elkezd a róka farkával játszani. Megijed a róka, visszafordul, nézi a macskát, nem tudja elgondolni, mi az Isten teremtése lehet, ilyen állatot még nem látott. Visszahőköl egy kicsit, de vissza a macska is, mert még ő sem látott rókát világon való életében. Mind a kettő megijedt a másiktól. No, hanem mégis a róka szólalt meg először. Kérdi a macskától nagy szepegve. Ki légyen az úr? Aha, gondolja magában a macska. Úgy látszik, fél tőlem. Mindjárt neki bátorodott, és mondogatta is nagy büszkén. Mit? Hát te nem is ismersz engem. Tudd meg, hogy én Kacor király vagyok. Nincs az az állat, aki ne félne én tőlem. Elnye, elnye, mondott a róka. Igazán szégyellem, hogy még a híredet nem hallottam. Egyszeriben meghívta nagy tisztelettel Kacor királyt, legyen szerencséje, látogassa meg az ő szegény házánál. Lesz tyúkhús, récehús, lúdhús vacsorára, és minden, ami kitelik tőle. Jól van, mondott a Kacor király. Hát elmegyek veled. Elmennek a róka házába, bezeg a róka sürköt forgott, felvette a konyhát, sütött mindenféle pompás pecsenyét, kínálta a Kacor királyt. Egyék felséged, egyék, ne hihezzék, mint otthon. Mikor aztán az ebédnek vége volt, ágyat vetett Kacor királynak, puha ágyat, és Kacor király meghagyta, hogy csend legyen a háznál, nehogy valaki megháborítsa az ő nyugodalmában. Kiment a róka a háza elé, ott járt fel s alá, vigyázott, nehogy valaki bemenjen, de még a háza felé se közelítsen. Egyszer jön arra a nyúl, és a róka már messziről rákiáltott. Szaladj innét, te szerencsétlen! Nem tudod, hogy nálam alszik Kacor király? Ha felébreszted, vége az életednek. Hiszen egyéb sem kellett a nyúlnak. Ucu neki szaladt árkon bokron által, mintha szemét vették volna. Amint szaladt, szembe jön vele egy medve, és kérdi. Hát te hova szaladsz? Talán bizony a kopók kergetnek. Jaj, ne is kérdezze, bátyám uram! Róka koma háza előtt jöttem, s azt mondta Róka koma, hogy szaladjak, mert Kacor király van nála szálláson, s ha felébreztem, vége az életemnek. Mondja a medve. Na hallod-e, öcsém? Sok országot s világot bejártam, de Kacor királynak még a színét se láttam, de még a hírét se hallottam. No, csak azért meglátogatom Róka komát, hadd lám, ki az a Kacor király? Elmegy a medve Róka komához, s hát Róka koma még mindig ott jár kell a háza előtt, s amint meglátja a medvét, kiált neki. Jaj, lelkem medve komám, ne jöjjön erre, mert ha Kacor királyt felébreszti, vége az életének, vége az enyémnek is. De bezzeg megijedt a medve is, megfordult, s futott keresztül az erdő, mintha szemét vették volna. Meg sem állott, míg a nyulat utol nem érte. Hát mire odaért, ott voltak a nyúl körül mindenféle állatok, szárnyasok és szárnyatlanok. A nyúl beszélt neki Kacor királyról, és az állatok rémüldöztek. Jaj, Istenem, mi lesz velünk, ha Kacor király felébred, és elindul az erdőben? Volt ott mindenféle állat, farkas, szarvas, őz, varjú, sas, holló, s mind szörnyen meg voltak ijedve. Nem tudták, hogy mit csináljanak. Azt mondta egyszer a nyúl. Mondok én valamit. Álljunk össze, ahányan vagyunk, csináljunk nagy vacsorát, s hívjuk meg Kacor királyt. Róka komához eljött vacsorára, eljön mi hozzánk is. Bizaz jó lesz, mondott a varjú. Én, ha megbíztok bennem, elmegyek Róka komához, s meghívom Kacor király ő felségét. Bezzek, ha megbízták, hogy ne bízták volna, hadd menjen a varjú. Elmegy a varjú Róka komához, köszön illendőképpen, mondja, hogy mi jóban jár. Jól van, mondja Róka Koma. Mindjárt bemegyek, megnézem, hogy felébredte, és elmondom a kívánságotokat. Bemegy Róka Koma, s hát éppen akkor dörzsöli a szemét Kacor király, nagyokat nyújtózkodik, hogy ropog belé a csontja. No, mi hír, barátom? Kérdi Kacor király. Felséges királyom, mondja Róka Koma. Itt van egy vargyú. Minden rendű és rangbéli állatok küldték ide, hogy meghívják felségedet vacsorára. Kacor király megpödörte bajuszát, s mondta Róka Komának. Jól van, mehetsz. Mondd a varjúnak, hogy elmegyek. Visszarepül a varjú nagy örömmel a többi állathoz, és jelenti Kacor király üzenetét. Hely, uram, teremtőm, egyszerében nagy tüzet raknak az erdő közepén. A medve hozott ökörhúst, a farkas lóhúst, a sas mindenféle apró madarat, a nyúl felcsapott szakácsnénak, forgatta nyársat, sütötte a drága pecsenyéket, a többiek körülállták a tüzet, úgy várták Kacor király ő felségét. Aközben Kacor király is neki készülődött, jó hegyesre kipödörte a bajuszát, és elindult Róka Komával vendégségbe. Eléjük jött a varjú, és úgy mutatta az utat. De a világ minden kincsért sem mert volna leszállni a földre, hanem repült egyik fa tetejéről a másikra, és úgy károgta. Erre, erre! Egyszer meglátják Kacor királyt, amint jön a Róka Komával. Hát, uram teremtőm, ahány állat ott volt, mindannyinak inába szállt a bátorsága. Jaj, jaj, kiabált a nyúl, ott jön Kacor király. Még felszúr a bajuszára. Szaladjon ki, merre tud, kiáltott a medve, és azzal neki iramodtak, szaladtak, ahányan voltak, annyi felé. Hogyha azok a bolond állatok el nem szaladtak volna, az én mesém is tovább tartott volna. Jó éjszakát, gyerekek, álmodjatok szépeket!

0: Istenem, jöjj segítségemre!
1: Uram, segíts meg engem!
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek!
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja!
0: Világteremtő Istene, földünk hatalmad vonta ki az úgó tengerár alól, s így meg nem rendül soha már.
1: Sarjat fakaszt, sok jó növényt és viruló virágokat, gyümölcset hoz bőségesen, jó ízű táplálékot ad.
0: Tisztítsa égi kegyelem, kiégett lelkünk sok sebét, hogy tetteit könnymossa meg, s törjön leátkozz szenvedét.
1: Parancsaidhoz hű legyen, a rosszban része ne legyen, csak jóban lelje örömét, s ne lássa halál erejét.
0: Add meg, kegyelmes jó atya, Atyának egyszülött fia, és Szentlélek végasztalunk, egyetlen Úr, örök király. Amen. Körülkarolja népét az Úr. Aki az Úrban bízik, akár a Sion hegy, megmarad örökre rendületlenül.
1: Jeruzsálemet hegye kövezik, így karolja körül népét az Úr. Most és mindörökké.
0: Nem maradhat a gonoszság uralma az igazak örökségén. Nehogy az igaz is gonoszságra nyújtsa ki kezét.
1: Tégy jót, Uram, a jókkal, és az igaz szívűekkel.
0: Aki pedig rossz útra hajlik, juttassa az Úr a gonosztevők sorsára. Békesség Izraelnek!
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak, és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Körülkarolja népét az Úr.
1: Ha nem lesztek olyanok, mint a gyermekek, nem mentek be a mennyek országába. Uram, szívemben nincs nagyra vágyás, szememben sincsen kérkedés.
0: Nem töröm magamat nagy dolgok után, sem erőmet meghaladó feltűnő csodák után.
1: Csak a békességre és a csendre intettem a lelkemet.
0: Mint az anyja ölén nyugvó kisded, a lelkemben nem úgy pihen.
1: Bízzál, Izrael, az Úrban, mostantól fogva mindörökké.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ha nem lesztek olyanok, mint a gyermekek, nem mentek be a mennyek országába. Istenünk országává és papjaivá tettél minket, Urunk. Méltó vagy, Urunk Istenünk, hogy a dicsőség, a tisztelet és a hatalom tied legyen.
1: Mert a mindenséget te alkottad. Akaratot hívott létre, és teremtett mindent.
0: Méltó vagy, Uram, hogy átvedd a könyvet, és feltört pecsétjeit.
1: Mert megöltek, de megváltottál minket Istennek véred árán. Minden törzsből, nyelvből, népből és nemzetből.
0: Istenünk országává és papjaivá tettél minket, és uralkodni fogunk a földön.
1: Méltó a bárány, akit megöltek, hogy övé legyen a hatalom, a gazdagság és a bölcsesség. Az erő, a tisztelet, a dicsőség és az áldás.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Istenünk országává és papjaivá tettél minket, Urunk.
1: Szeressetek tettetés nélkül, írtózzatok a rossztól, ragaszkodjatok a jóhoz. A testvéri szeretetben legyetek gyöngédek egymáshoz, a tiszteletadásban előzzétek meg egymást. A buzgóságban ne lankadjatok, legyetek tüzes lelkületűek, az Úrnak szolgáltok. A reményben legyetek derűsek, a nyomorúságban béketűrők, az imádságban álhatatosak.
0: Uram, igéd örökké megmarad.
1: Uram, igéd örökké megmarad.
0: Örökké való a te igazságod.
1: igéd örökké megmarad.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Uram, igéd örökké megmarad.
0: Szívem újjong Uramban, üdvözítő Istenemben. Magasztalja lelkem az Urat, és szívem újjong üdvözítő Istenemben.
1: Tekintetre méltatta alázatos szolgáló leányát. Íme ezentúl boldognak hirdetnek az összes nemzedékek.
0: Mert nagyot művelt velem ő, aki hatalmas, ő, akit szentnek hívunk.
1: Nemzedékről nemzedékre megmarad irgalma azokon, akik Isten félők.
0: Csodát művelt erős karjával, a kevékedőket széjjel szórta.
1: Hatalmasokat elűzött trónjukról, kicsinyeket pedig felmagasztalt.
0: Az éhezőket minden jóval betölti, a gazdagokat elbocsátja üres késsel.
1: Gondjába vette gyermekét, Izraelt. Megemlékezett irgalmáról,
0: melyet atyáinknak hagyta megígért, Ábrahámnak és utódainak mindörökké.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Szívem újjong Uramban, üdvözítő Istenemben. Istenünk rendelésedből a remény élteti népedet. Kiáltsuk ezért hangos örömmel, te vagy, Urunk, néped reménysége.
1: Hálát adunk neked, Urunk, mert Krisztusban végtelen gazdagok lettünk, minden igében és minden tudásban.
0: Te vagy, Urunk, néped reménysége. Istenünk, kezedben van a hatalmasok szíve. Bölcsességed irányítsa az államok vezetőit a kormányzásban, hogy a te forrásaidból merítsék elgondolásaikat, és tetszésed szerint munkálkodjanak. Te vagy, Urunk, néped reménysége.
1: Te adod meg a művészeknek, hogy tehetségükkel fényes ragyogásodat tükrözzék. Munkájuk által sugározza világra reményt és örömet.
0: Te vagy, Urunk, néped reménysége. Te nem engeded, hogy nagyobb kísértés érjen, mint amilyent el tudunk viselni. Erősítsd a gyengéket, emeld fel az elesetteket. Te vagy, Urunk, néped reménysége.
1: Fiad által megígérted az embereknek, hogy az utolsó napon életre támadnak. Ne feledkezzél meg azokról, akik már kiköltöztek a testből.
0: Te vagy, Urunk, néped reménysége. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szálljon fel irgalmas színed elé, Istenünk, esti imádságunk, és szálljon le reánk áldásod, hogy segítségeddel méltók legyünk az üdvösségre, most és mindörökké. A mi Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.

Minden napunk ajándék Istentől. Fogadjuk örömmel a hétköznapok látható és láthatatlan ajándékait.

döntéseink felelőssége és szabadsága. Valószínűleg minden gondolkodó emberben benne van egy zseniális feltaláló, újat meglátó lehetősége. Csak nem vagyunk eléggé bátrak a meglátás kimondására, nincs tehetségünk megfogalmazására, vagy következményének végig gondolására. Mondta Barsi Balázs OFM.

A lélek ajándékai. György Balázs atya gondolatai a lelkiségi mozgalmakról.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy-nagy szeretettel köszöntöm a kedves Mária Rádió hallgatók, a György Balázs papbácsi vagyok, és most itt a kedves hallgatók a Mária Rádióban a Lélek ajándéka című műsort hallják. Én ezt sokszor úgy fejeztem ki, hogy a Szentlélek remek műveiről lesz szó. Hát most bizonyára mindenki követte nagy-nagy érdeklődéssel, figyelemmel, örömmel mindazt, ami az elmúlt napból Franciaországban történt. És hát tettük ezzel, valahogy ezt úgy fogom átfogalmazni, hogy hogyan él a Szentlélek a ma világában az emberek között, fiatalok között, hogyan mutatkozik meg az ő jelenléte. Mert kedves már rádió hallgatók, az elemzések csak most kezdnek napvilágot látni Franciaországban, az egész világon, a Vatikán honlapjain is, de ilyen érdekes kérdéseket lehet feltenni, hogy az a 80 ezer fiatal, akik ott voltak a Szentatyával a nagy stadionban, mitől voltak ilyen lelkesek, mitől volt ilyen egyöntetű az ott létük, az énekeik tudták az énekeket közösen, annyian, szóval gondolom a kedves hallgatókat is lenyűgözte mindaz, ami ott történt azon az estén, miközben a Szentatya a fiatalokkal volt. Hát erről majd én szeretnék többet is beszélni, mert sok-sok különös dolog is volt. Tehát én igyekeztem utána nézni néhány dolognak, de nagyon-nagyon az elején tartok. Úgyhogy, kedves hallgatók, ott beszéltek püspökök, Szentatya is sokat beszélt, ugye 11 megnyilatkozás volt, 11-szer beszélt a pár nap alatt, úgyhogy sok-sok szép-szép dolgok elhangzottak. Na, vegyük csak sorra, ott volt 80 ezer fiatal. És ott mindjárt utána kutattam, kb. 80 ezer fiatal 50 mozgalomból és egyesületből volt. Hát ezért voltak olyan egyöntetőek, és tudtak énekeket közösen énekelni, és imádság, és a tanúságtétek, és a kérdések, amiket föltettek a Szentatyának, hogyan tértek meg, és hogyan élik a keresztény életüket. De nagyon érdekes dolgokat is ugye elcsíptem, ami engemet, mint aki a lelkiségi mozgalmakat nagyon ismerem, meg igyekszem még jobban megismerni, és hát beszélek rólak, és igen, örvendezni annak, amit a Szentlélek művel a ma egyházában. Egyik püspök olyan szépen bemutatta a Szentatyának, amikor a Szentatya azt kérte tőle, hogy erről beszélni kell. Hogy tudtak megérinteni annyi fiatalt? Hogy tudtak összeszedni annyit? Mert hát úgy mondjam, ilyen csúf kifejezés, hogy össze lehetett volna csődíteni, de látszott, ezek a fiatalok nem csak úgy oda jöttek, hanem ezeket odahozták. Egyik püspöknél szépen kifejeztem, hogy igen, a közösségi életnek vannak lépései. És hát minden mozgalom ezt megtapasztalja, úgyhogy hát itt ebben a műsorban igen, világosan kell látnunk, hogy Szentlélek hogyan építi fel a közösséget. Azt mondja az a püspök, hogy a mozgalomnak az első feladat, hogy befogadja. Befogadja azokat, akik érkeznek. Igen, ez gyönyörű kifejezés. És hát azt mondjuk, a Szentlélek érinti meg az embereket, megérzik az életükbe, hogy igen, Isten hívja őket, hogy közösen járják az útjukat, mert az egyedül való útot azt már megtapasztalták. Egyedül, mindenféle szenvedélyek, homályos útak, egyebek, hát ezt részletezhetnénk sokáig, de amikor találkoztak egy közösséggel, az első, amit megtapasztaltam, hogy befogadják őket. Nem kérdezik, hogy milyen utakon jártál, csak az, hogy látják rajta, Isten hívta, a Szentlélek ide vezette őket, hogy ettől közül megtapasztalja az Isten jelenlétet. A Szentatya nagyon érdekes, többször hangoztatott a stadionban 80 ezer fiatalnak, hogy az egész keresztény élet egy személyes találkozás és személyes élet Jézussal. Igen, erről szól. És ezt igazából közösségben lehet megélni, hát Jézus kínálja az ő jelenlétét, és minden mozgalom valamiképpen ezt tapasztalja meg, és ezt adja tovább. Tehát az első, amit a püspök mondott, hogy a Szentlélek kérésére, hogy a befogadás. Megérzik ezek a fiatalok, hogy befogadták őket. Én minden mozgalom ezt érzi meg, hisz hát én sokat beszéltem a mozgalmakról, és még Jóisten segítsége szeretnék, hogy ha most mi, mint római katolikusok, beütjük az interneten azt, hogy Vatikán és a világiak
dikasztériuma. Hát ott szépen 117 mozgalomra az egyház rátette a pecsétjét. Tehát ezek a mozgalomnak élnek, és ottól teret engednek neki, ilyen csodálatos dolgok jönnek létre. Igen, nem szeretnék összehasonlítani a franciákkal senkit most, majd lehet, hogy meg fogom tenni, de ez a 80 ezer fiatal, akik ott voltak a nagy párizsi stadionban, ezek mögött egy csodálatos közösségi élettapasztalatot, egy személyes kapcsolat Jézussal. Tehát a püspök először azt mondta, hogy mennyire fontos a befogadás. Érzik, hogy befogadták, és ott sokan együtt járják az útat, mondom, hogy 50 féle mozgalmat és egyesületet emlegettek. Aztán a következő lépés, amiről a püspök úr beszélt, az az volt, hogy a kísérés. Hát döbbenetes ez a kifejezés, és a gyönyörű megfogalmazás, hogy azok, akit befogadtak, azt kísérik a mozgalmakban, a lelki utakon. Hát sokan járnak, különböző fázisokon mennek keresztül, és mindig van egy lépés, akik előbb járnak, és tudnak segíteni azoknak, akik mögöttük lépkednek. Nagyon-nagyon tetszik ez a felsorolása, hogy az egyik francia püspök ezt ott mindenki elé tártam. Aztán, hogy közösségek alakítása és közösség felépítése, a szentek segít ebben. Hát gondoljunk bele, majd szeretnék utána nézni részletesebben is, hogy ezek az 50 mozgalom tagjai hogyan segítik a fiatalokat ebben. Aztán közösség témával a püspök mondotta, hogy létrehozzuk, és aztán a lényeg az, hogy az élet a közösségekben. Befogadás, kísérés, közösség, az élet a közösségben. Hát ez csodálatos, így kedves testvéreim, és akkor hát nézhetjük, ott volt 80 ezer fiatal. Bizonyára, akik hallgatták, követték az eseményeket, hallották azokat a gyönyörű kérdéseket, amit feltettek, majd az is sorra kerül. És hát ugye arról is szó volt, kedves Mária Ádi hallgatók, gondolom, hogy ott mindenkit megdöbbentett, a híradásokban ezt lehet olvasni, hogy Franciaországban egyre több fiatal akar megkeresztelkedni a katolikus egyházban. És 2026 húsvétján 14 ezer fiatal keresztelkedett meg Franciaországban. Hát ez önmagában véve mondhatjuk, hogy nem sok, de az viszonyítva, hogy az elmúlt években ilyen nagy számban nem történt, ez hát igen, ez elképesztő. És Szent Atya mondta, hogy szeretné, hogyha a világ elé tárnák, hogy ez hogy jött létre. Mert én hiszem, hogy ezek a lépések követték egymást, hogy befogadás, kísérés, közösség, illetve közösségben. És olyan megható volt, amikor ott az egyik hölgy feltette a Szent Atyán kérdést, de előbb bemutatkozott, hogy a katekumenokat kíséri. Általában ezek úgy történnek, hogy egy fiatalt megérint Isten valamilyen formában, és akkor vezeti, hogy találjon egy közösséget, vagy eleve már közösség közelébe tér meg, és akkor rádöbben arra, hogy hát bocsánat, ezek katolikusok, ezek olyan keresztények, akik Jézussal személyes kapcsolatban állnak, és az első lépés, hogy kezdek megismerkedni Jézussal. Szóval csodálatosok ezek a lépések, úgy egészen másképp figyeltem minden hozzászólást, beszédet, vagy ilyen szempontból, hogy hogyan indult el Jézus felé, és hogyan tapasztalta meg az Isten közösségét Jézusban egy közösség által. És akkor ugye kialakulnak a katekumen csoportok, erről szó volt, nagyon szépen beszélt az a hölgy róla, katekumeneknek nevezik azokat, akik a keresztségre készülnek. Mert a felnőtt keresztség nem arról szól, hogy megtanulják a mi atyánkat, hiszen egyes kész, akkor már megkeresztelik. Az igazi katekumenátus az több évig is tarthat, megvan mindenütt, hogy milyen idő intervallumot szabnak meg erre, és akkor elkezdik élni a keresztény életet. Tehát jól, egyezzük meg is a különbséget, tudjuk világosan látni, hogy itt nem elméleti oktatás, az is van, persze, hát mindenki a mi atyánkot legalább megtanulja, és a többi szép dolgot, de hogy élni a keresztény életet, hogyan tudok közelebb lépni Jézushoz, hogyan tudom őt felismerni, erre a legfontosabb eszköz ott a Szentírás, ami által szól Isten hozzánk, és ezáltal is
olyan drága volt az az arab fiatalember, aki elmondta, hogy hát először a Koránt olvasta, és hogy ért el a Szentíráshoz, és hogyan találkozott Jézussal. Szerintem mindegyik olyan csodálatos történet, amit elé szeretnénk majd szedni. Tehát a megtérések ezt jelentik, megérinti Isten, és elindulnak Krisztus felé, a személyes találkozás felé. Aztán külön csoportot emlegettek így, hogy az új keresztények, akik már meg vannak keresztelkedve, de nem áll le azzal a keresztény élete, meg olyan keresztelve. Akkor kezdődik a keresztény élet. És a tanúságtételben, a másik felé való fordulás sugároz Isten közösségét, szeretetét. Tehát kedves Mária Ádi hallgatók, ez egy nagy-nagy kihívást is jelent nekünk, hogyha ilyen figyelmesen hallgattuk ezeket a dolgokat, amik ott elhangzottak meg, amik szóba kerültek, hogy igen, a keresztény élet nem abból áll, és most itt tekintsünk magunkra, hogy igen, vasárnap elmegy a Szentmisére, szép, jó, felemelő, de közösség alakul ki. Közösség azt jelenti, hogy megtérések kell történjenek, hivatások kell szülessenek, és el kell induljon a közösség oly módon sugárzóan Isten felé, nagyon sokakat megérintsen. Így lehet felfedezni, meg felépíteni ezt a 80 ezer fiatal, akik ott voltak a nagy párizsi stadionban. Fölemelő volt, és gondolom a kedves hallgatók is érezték, hogy valami sugárzik ott. Az énekekből, a jelenlétből, ahogy a Szent Atya beszélt, ahogy a szenteket bemutatták, szóval csodálatos dolgok történtek. Érdemes, van lehetőségünk ezeket újra meghallgatni, és ilyen szempontból figyelni, hogy igen, mondhatnánk, hogy milyen szerencsések ezek a fiatalok, akik megtapasztalták mindezeket. És hát a társadalmon keresztül újabb és újabb lendületet találnak. Tehát, kedves Mária Ádi hallgatók, itt áll a világ előtt ez a nagyszerű esemény, ahol elhangzott, hogy 14 ezer fiatal keresztelkedett meg az elmúlt húsvét táján. Aztán vannak megtérők, és katekumenek, és új keresztények, és mögöttük ott van 50 mozgalom és egyesület, 80 ezer fiatal ott volt a nagy stadionban, és akkor engedjük, hogy ez úgy végigvonuljon a lelkünkön, és akik közösségben, valamilyen közösséghez tartoznak, újra ezt átélhetik, hogy igen, befogadni embereket, akiket Isten hoz oda, mert mindenkit Isten indít el. És akkor mit jelent a kísérés? A kísérés azt jelenti, hogy én olyan sugárzó módon kell éljem az keresztény életemet, hogy másnak példa legyen, meg mást megérintsen, meg előbbre vigyen, és hát mondhatnánk, hogy valahogy a keresztülőség ebből a kísérésből alakult ki, csak hát ezt meg kell élni. Aztán a közösségek. Közösség azt jelenti, hogy Jézus megjelenik emberek között. Hányszor hallottuk az elmúlt időben, kedves már rádió hallgatók, hogy a jézusi példabeszédekben Jézus azt mondja, hogy a mennyek országa. Mennyek országa azt jelenti, hogy Isten közel jön hozzánk Szent Fiával. Olyan közel, hogy az ige által megszólít személyesen, a szent áldozás által személyesen jön az én életem saját testem valóságába, jön az én lelkemben, maga az Isten szent jelenléte. És valami kell történjen itt, hogyha ezt jól élem. Akkor mellettem meg kell érintsen a bennem lévő Jézus, köztünk lévő Jézus embereket. Ez a közösség. Az a közösség, ami nem fejlődik, nincs benne tűz, lendület, lelkület, hát azt lehet közös csapatnak nevezni, vagy közönségnek, amit néz, fülel, de nem krisztusi közösségnek. A Szentlélek adja karizmáit, műveit, létrehozza, csak rá kell csodálkozni, és itt van. Tehát, kedves Mária Ádi hallgatók, a lelkiségű mozgalmak ezértől nagyszerűek, mert Isten hozta létre Szentlélek által Jézusban, és milliók is milliók vannak ott. Én beszéltem a francia nagyközösségekről, sok, itt 50 mozgalmat sorol fel, én csak néhány szeretném megemlíteni, hogy nagyon szeretem a Sömenöv közösséget, francia közösség, világmozgalom lett belőlem, és
rengeteg hivatásuk van, rengeteg fiatal van a közösségben. Családoknak, fiataloknak, jegyességnek tartanak programokat, szóval olyan élő, pesgő Jézusi jelenlét van ott köztük, mondom, ez aztán kialakult egy nagy világmozgalom már, de ez Franciaországba született, és Franciaországba él, és csodálatosan működik. Engem elképeszt, sokszor, amikor rájuk nézek, honlapjukat megnézem, vagy egy hír kapcsán velük foglalkozom, hogy hány ilyen nagy, úgymond evangelizációs iskolát működtetnek. Az evangelizációs iskola azt jelenti, amit a francia napokban is elé került, hogy engem megérintett Isten, és én érzem a felelősséget, hogy tovább kell menjek, és én is meg kell érintsek másokat a bennem lévő Szentlélek Jézus által. Szent Atya is emlegette a missziós lelkületet, tehát a missziós lelket azt jelenti, hogy érzem, hogy odalépek másikhoz. Csak szeretnem kell, engednem kell, hogy a bennem lévő Jézus megérintse őt, és ott valami történik. Az már úgy mondjuk szépen, hogy a Szentlélek műve meg a Jézus útja. Tehát, kedves Mária Hádi hallgatók, elképesztő mindaz, ami Franciaországban történt. Most én csak a pápának a fiatalkorú találkozásáról beszélek. Ezeket a számokat is azért készítettem el, itt, hogy el tudjak kápráztatni mindenkit, de nagyon szívesen beszélnék arról is, ami a Lourdesba történt. Hát a

Kérdéseket lehet feltenni. Megvizsgálhatom a lelkiismeretemet, hogy én valakit segítettem közelebb Jézushoz. Kísértem valakinek az életét, úgyhogy megtapasztalja Isten közösségét, szeretetét. Milyen az én keresztény közösség életem, mert hát én, kedves Mária, hallgatók, Gyergyő Szent Miklósról beszélek, és hát itt egyszer összeszámoltam 90 óta hány közösség próbálkozott, élte a keresztény közösségek életét, és aztán valahogy úgy elhalványult. Pedig a nagyvilágban ezek a mozgalmak nagyon szép élő közösségekben élnek, élik az életüket. Hát kedves Mária, hallgatók, engedjétek meg, hogy még egyszer úgy lelkendezzek, hogy ott Párizsban a 80 ezer fiatal hogyan volt jelen, és nagyszerű programot készítettek. Egy kicsit ki szeretnék térni arra, hogy bemutatták a szentjeiket. Mindegyik gyönyörű, mondhatnám, ilyen csokorékba volt fogva. Ugye az egész francia keresztény életet is bemutatták, persze annak voltak hullám mélységei, hullám csúcsai, völgyei és magaslatai, de csodálatos volt. Szent Agy azt mondta, hogy figyeljetek a szentekre, és kérjetek a közbenjárásokat, mert ők tudnak segíteni, és segíteni is fognak. Ez is, kedves Mária, hallgatók, milyen nagyszerű mondat, hogy igen, nézzük meg. Hát ők persze elsősorban a francia szenteket mutatták be a világnak, mert van nekik nagyon sok, és engem ott úgy meglepett, hogy végig imádkozták a minden szentek litániáját, de nem a minden szentek litániának ezt a ismert formáját, hanem a francia szentek litániáját. A francia szenteket sorolták fel, hát ott aztán van minden, ugye, Szent Atya ott volt Lourdes, ott van Bernadett, alakok Szent Margit, aki által kaptuk a Jézus szíve tiszteletet, aztán ott a rendek, mozgalmak alapító, tehát rengeteg van, kedves már rádiogattuk, úgyhogy ez különleges színe volt a fiatalok találkozójának. Aztán azok az énekek, csodálatos énekek, ugye többször elhangzottak tézei énekek is. Tézi az egy kis francia helység, ahol egy református férfi a háború után, a második világháború után elkezdett úgy keresztényként élni, mindenkit szeretni, és akkor egy hatalmas nagy mozgalom jött létre, meg van a katolikus része, és a református protestáns része is, csodálatos mindez. Úgyhogy olyan énekeket énekeltek, én is ismertem, meg bizonyára sokan, akik a tezei mozgalmat is ismerik, látták. Ezek nagyon egyszerű énekek, általában latinul énekelik, és újra és újra ismételni lehet, és fölemel az embert, mert a mély-mély üzenete van, és a lelket érintgeti a szentlek ezeken az énekeken keresztül. Tehát, kedves Mária, hallgatók, az egész program arról szólt, ismételni szeretném, amit a Szent Atya mondott, mert ez megdöbbentő volt. Szent Atya többször ugye a beszédében, a jelenlétében kiemelte, hogy micsoda keresztény lett, egy személyes kapcsolat Jézussal. El kell jussak én is, és el kell segítsek másokat is, az én életemen keresztül kell megismerjék Jézust. Csodálatos ez, kedves Mária, hallgatok, erről szólnak a lelkiségi mozgalmak. Ez az, amit maga Isten hozott létre, hogy mit jelent a közösség való haladás. Létrehozta már több mint 100 éve a mennyei atya ezt a hatalmasnak hálót, amit mi lelkiségi mozgalmaknak nevezünk, és csak ámulunk, bámulunk, hogy milyen nagyszerű dolgok jönnek létre. És a Szent Atyának annyira különleges volt a kifejezése, mert azt mondta, hogy erről a világnak tudnia kell. Igen, ezt így mondta. Hogy merjétek a világ elé tárni, hogy mi van e mögött? Mi van e mögött a 80 ezer fiatal mögött? Mi van a mögött, hogy 50 mozgalom és egyesületből származnak? Mi van a mögött, hogy 14 ezer fiatal keresztelkedett meg, csak az idén húsvét körül? Mit jelent, hogy megtérnek? Hogy működnek ezek a katekumen csoportok? Hogyan élik a keresztényeket az új keresztények? Hát, kedves Mária, hallgatók, bocsánat, hogy ennyit lelkendeztem, de hát annyira megérintett minden program, engemet igyekeztem, amennyit csak tudtam megnézni, de újra és újra szeretném megnézni és elmélyíteni, és még szeretnék erről a kedves hallgatóknak beszélni.
Hát kedves

0: Mária Ágdi hallgató, köszönöm szépen, hogy meghallgattak, műsorunk véghez érkeztünk, és nagy meg mindenkit, hát szeressük a Szent Atyát, imádkozzunk érte, csodálatos volt ez a franciaországi útja, kifáradt, látszott Lourdes is, hogy alig tud lépegetni, de hát jó Isten nagyon megáldotta az ott létét, mert most jönnek ki az értékelések, hogy az egy csodálatos isteni ajándékot egész Franciaországnak. Ő is nagyja meg mindenki, dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: A lélek ajándékai. György Balázs atya műsorát hallhatták.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszönti Kovázita doktornő a Mária Rádió kedves hallgatóit, a Pro Vita Hominis, az Emberi Életvédelmért műsor 822. adásával, az Aradi Vértanúk napján. Ismert ebben a műsorban igaziból a tanúságtételek különösképpen az abortusz ról szólanak, vagy az abortusz ellen inkább. Az abortuszok is, vagy az abortált magzatok is vértanúk, és ezeket az emberek csinálják. Milyen szörnyű volt az aradi 13 vértanúnak a kivégzése, és akkor ma, annyi idő után, ezeket a vértanúkat tudva, akarva, meggondolva idézőjelben, saját kezüleg végzik az anyukák, és természetesen az egészségügyi dolgozók. De ma is vannak erős lelkű emberek, akik vagy a természetes józan eszükre tudnak hagyatkozni, vagy a benső hangra, a lelki ismeretükre. Egy következő tanúságtétel, dupla boldogság megoldandó problémával. A férjemmel már 8 éve voltunk együtt, és 5 éve házasok, amikor már nagyon szerettünk volna gyereket. 1,5 év próbálkozás után kiderült, hogy természetes úton nem lehet gyermekünk, úgyhogy mesterséges megtermékenyítéssel, inszeminációval, beültetéssel próbálkoztunk. A 2. alkalommal sikerült is a megtermékenyítés, ráadásul dupla örömmel, ugyanis 2 voltak a pocakban. Elsőre azért ez lesokkolja az embert, de utána már nagyon ragaszkodik mindkét babához. Szóval ikerterhességgel indult a mi történetünk. Az egész terhesség problémamentes volt, eljártam a kötelező szűrésekre, védőnőhöz, ultrahang vizsgálatokra. Minden alkalommal minden rendben volt a fiúkkal, mert hogy 2 kisfiú sikeredett. Annyi különbséggel, hogy az egyikük mindig kisebb volt, és sosem mutatta magát az ultrahangon. Ezért egészen a 22. hétig nem is derült ki, hogy ajak hasadéka lesz. Ráadásul nem is a saját orvosom vette észre, hanem a 4D ultrahang baba mozin voltunk, és ott közölte velünk a vadidegen szonográfus nő, aki nagyon kedves volt, és biztatott, hogy ezt már nagyon szépen helyre tudják hozni. A 4D ultrahangra édesanyám is elkísért, aki a hír hallatán zokogva elrohant, és teljesen kétségbe esett. Ezek után visszamentünk a saját orvosomhoz, aki ugye nem vette észre a hasadékot, pedig én tisztán emlékszem, hogy a 12. heti ultrahangvizsgálaton megkérdeztem, hogy Úristen, miért ilyen nagy a gyerek óra? Így utólag visszanézve, azon az ultrahang felvételén látszik, hogy valami nem stimmel. De ez már lényegtelen. Ezen az ultrahangvizsgálaton már látszódott a pici arca, úgyhogy ő is megerősítette, hogy 2 oldali hasadéka van a babának. Rögtön elküldött genetikai tanácsadásra, amniocentézisre, és felajánlotta az abortuszt annak ellenére, hogy a pocakban ott volt mellette az egészséges tesó. És persze, nagyon kedvesen elmondta, hogy ő azt csinálja, amit mi szeretnénk, de ha az abortuszt választjuk, akkor a másik baba is meg fog halni, mert olyan nincs, hogy csak az egyiket veszik el. Mi már ekkor
akkor eldöntöttük, hogy biztos, hogy nem fogjuk elvetetni a gyárkőcököt egy olyan probléma miatt, amely orvosolható. Szerencsére a hasadékot leszámítva mag egészségesen fejlődött a baba. A genetikai tanácsadáson is ezt erősítette meg a doktornő, hogy a hasadékon kívül minden rendben van. Mondtuk is az orvosunknak, hogy ezt a témát ne is hozza fel többé. De előadta, hogy nehezen lesz táplálható, szondán kell majd etetni, műtétekre lesz szükség, stb. Szóval ennek tudatában vártuk a fiúk érkezését. Szerencsére a család is mellettünk állt. Az apósom teljes pánikba jött a balga kérdéseivel. Például, hogy fog tudni beszélni, enni? De alapvetően nem szóltak bele a döntésünkben. A terhesség ettől kezdve továbbra is problémamentes volt, egészen a 28. hétig, amikor spontán burokrepedés miatt sürgősségi császármetszéssel megszülettek a fiúk. Ekkor derült ki, hogy a szájpad is érintett. De ebben a helyzetben rögtön átértékelődnek a dolgok. Az ajak és szájpad hasadék volt a legkevesebb. Ráadásul a hasadékos babánál kiderült, hogy kamrai szeptum defektusa is van, szívhiba. A botáló vezeték nem záródott be, úgyhogy ami összejöhetett szegénynél, összejött. De mindenre és mindenkire rácáfolva, sokkal jobban adaptálódott a kinti létre, mint a testvére. Sajnos a botáló vezeték nem záródott gyógyszeres kezeléssel, így természetesen műteni kellett. Szerencsére ott helyben, akkor a szülött intenzív osztályon meg tudták csinálni, nem kellett elszállítani. Simán vette ezt az akadályt is, nagyon hamar le lehetett venni a lélegeztetőgépről, és csak a CPAP készülékre visszatenni. Mivel nagyon sokáig volt a CPAP készüléken, sokáig nem is láttam az arcocskáját. El sem tudtam képzelni, hogy milyen lesz. Januárban születtek a fiúk, és márciusban láttam először az arcocskáját, amikor már nem kellett neki légzés támogatás. Annyira gyönyörű volt, egyáltalán nem volt elrettentő. A koraszülés miatt teljesen háttérbe szorult a hasadék kérdése. Amikor már a hozzatartozók is láthatták őket, lényegtelen volt a hasadék. Nem volt téma. Mindenki odáig volt értük. Ahogy hazamentünk a koraszülött intenzív osztályról, az első utunk Nagy Krisztián doktor úrhoz vezetett, aki mellett letettük a voksunkat, és nem is bántuk meg. Ő rögtön Nemes Bálint doktor úrhoz irányított bennünket, aki a fogszabályzós részt látja el a hasadékos babák kezelésében. Kaptunk szájpadlemezt és orrtámaszt. Szerencsére a kisfiunk nagyon hamar megbarátkozott a készülékkel, sokkal könnyebben tudott vele enni, és végre elhagyhattuk az utált bocicumit. A hasadékot pedig kineziológiai tapasszal húztuk összébb. Viccelődtünk is, hogy a kisfiunknak még foga sincs, de már fogszabályzásra jár. A szájpadlemezt meg csak protkónak hívtuk. Tavaly szeptemberben volt az ajakzáró műtéte. Gyakorlatilag egy éjszakát kellett bent töltenünk a kórházban, és jöhettünk haza. Nagyon jól viselte, mintha semmi sem történt volna. Egyre ügyesebben evett utána. Elhagyhattuk a szájpadlemezt és az orrtámaszt,
aminek azért bevallom, nagyon örültem már. Idén februárban pedig megtörtént a szájpad zárás is. Ennek köszönhetően gyakorlatilag kanállal tud pürés ételeket enni, és már a darabost is próbálgatjuk. Óriási erőlelépés ez nekünk. El sem tudtam képzelni, hogy ez valaha menni fog. Nagy utat tettünk meg a bocicumitól a kanálig. A fiúk imádják egymást, mindig egymás közelében vannak. Hiába mehetnek az egész lakásba, össze-vissza. Ők csak egymás közelébe érzik jól magukat. Szabolcs egyfolytában figyeli Lukácsot, ő a hasadékos. Minden rosszaságban együtt vannak benne. Persze mindkettő nagyon anyás. De azt vettem észre, hogy Lukács jobban, érzékenyebb, annak ellenére, hogy ő a vagányabb is. Igazából akkor a szüléssel szertefoszlott az az álom, hogy egészséges gyermekem lesz. Még akkor is, hogy szerencsére azok csak a nehezebb utat választották. Szóval a hasadék már nem számít, főleg az evés volt nehéz, és persze megfordult a fejemben egyszer-egyszer, hogy lehet, jobb lett volna nem megtartani, de ugye a testvér miatt igazából ez szóba sem jöhetett. Annyi pluszt adnak mind a ketten, hogy bár nagyon nehéz, de nem bántam meg. Egy megoldandó feladatnak tekintjük ezt a hasadék kérdést. Végig megyünk a stációkon. Ajakzárás, szájpad, csontpótlás, logopédia, stb. És ennyi. És a két testvérről a kép, a szájuk a fülig ér, és Lukács a vagány ikertesó, a hozzáfűzés. Zárásként pedig Máté 25:40-ből az idézet, amit a legkisebb testvéreim közül eggyel is tettetek, velem tettétek. Akkor is, hogyha nem könnyű, de a végkicsengése mégis örömteli. Azt is azért ki kell olvasni ebből, hogy a kívülállók mennyire lehangolók tudnak lenni. Bár hallgatnának, ha nem tudnak segíteni, de nem kéne negatív módon befolyásolni őket.

van még egy következő tanúságtétel, melynek a címe a kis hercegnő. Kétoldali ajak és szájpad hasadékkal születtem közel 40 éve. Tudom, milyen ezzel együtt élni. Annak idején még nem volt ilyen fejlett az orvostudomány. A mai napig kíséri az életemet. Nem tudták úgy helyrehozni, mint a mostani gyerekekét. 2015-ben már két nagyfiam volt, 11 és 15 évesek, mak egészségesek. Apárommal terveztünk egy közös gyerkőcöt, egy kikötésem volt. Ha örökli a számat, akkor megszakítatjuk a terhességet. A terhesség első heteiben végig tartottam magam ehhez. Én tudom, milyen az, amikor lehajtott fejjel megyek az utcán, tudom, milyen, ha idegen helyre megyek, mindenki megbámul, nevetnek. Tudom, amikor a fiaim iskolájába mentem, utána őket cikizték a gyerekek miattam. Tudom, milyen érzés, ha megyek a gyermekeimmel, és engem kinevetnek. Nekik is rossz érzés, hisz bántják az anyukájukat. Ezek nem tűnnek nagy dolgoknak, de lelkileg nem mindegy. Mindig is kisebbségi érzésem volt. Nem akartam, hogy a gyermekem ugyanezeken menjen keresztül. Eljött a genetikai ultrahangvizsgálat időpontja. A párom sajnos nem tudott velem jönni. Reménykedtem, bíztam benne, hogy minden rendben lesz. Hát nem így történt. Az orvos közölte, hogy a babának kétoldali ajak és valószínű szájpad hasadéka is van. Sírtam, nagyon sírtam. Mit tegyek? Ő az enyém, már mozog, itt él bennem. Nem veheti el tőlem senki. Sírva hívtam a páromat, hogy mit tegyünk. Azt mondta, ha megtartjuk, végigcsináljuk. Ha én nem szeretném, azt is elfogadja. Nagyon gyorsan próbáltam érvelni a telefonban. Most már szépen meg tudják csinálni, ez legyen a legnagyobb baja. Ő a miénk, minket választott, élni szeretne. Nem is a páromat kellett meggyőznöm, talán sokkal inkább magamnak magyaráztam. Mire visszahívtak a genetikára, pár perc múlva, biztos voltam benne, hogy velünk marad, és végigcsináljuk. Akkor már nem foglalkoztam vele, hogy én tudom. Azon voltam, lesz, ami lesz, ő a miénk, és egy hercegnő. Mindent megteszek, hogy ne tűnjön ki a többi gyerek közül. És hálát adok az Istennek, hogy így döntöttem. Lett egy hercegnőm, Lili, aki már lassan 3 éves. Imádom, szeretem, ő a mindenem. Nagyon mosolygós, aranyos, magabiztos kislány. A család kedvence. Oviba jár, amit nagyon szeret. Semmi probléma nem volt a beilleszkedéssel. Szeret a középpontban lenni. Okos, ügyes, értelmes és gyönyörű. Egyszer is nehéz végigcsinálni, de megéri. Ha esetleg úgy adódna, hogy véletlenül még egyszer teherbe esnék, meg sem fordulna a fejemben, hogy elvetessem. Újra végigcsinálnám. És ezután, a történet után egy kép magyarázat következik, más egyébbel kapcsolatosan, más problémákkal, és pedig amikor 3 anyuka közül az egyik
kétségbeesve mondja, most derült ki, hogy a kisbabám ajak és szájpad hasadékos. Mellette más két anyuka nagyon öntudatosan, büszkén mondja, az én babám egészséges. A másik azt válaszolja, szegény, az enyém is egészséges. És utána a következő képen, aki először büszkén mondta, hogy az enyém szegénységes, azonnak második képen pedig ez áll. Szülés közben oxigénhiányos lett a kisfiam, és még nem lehet tudni, hogy lesz-e valamilyen maradandó károsodása. Hát már a büszke arc egy gondterhelté vált, amit a rajz szépen jól kifejez. Az az anyuka, akinek ugye a szájpad hasadékos babája volt, azt mondja, nálunk minden rendben van. És a harmadik, aki azt mondta, hogy az övé is egészséges, most is minden rendben van, és a következő sorozaton ez van. Sok operáción, hosszú fogszabályzáson vagyunk túl, de megérte. A másik, aki ugyancsak problémás lett az oxigénhiány miatt, sokat jártunk gyógytornára, az oxigénhiánynak ma már nyoma sincs. És az utolsó képen, aki mind a két alkalommal jól volt, egészséges volt, problémamentes, most ez az anyuka van összetörve, az én fiam rossz társaságba keveredett, iszik és dohányozik, hetek óta nem is láttam. A más kettő, akinek induláskor problémái voltak, most ők mondják szegény, és sajnálkozva néznek rá. És ennek a képsorozatnak a címe mindig fordul a kocka, azaz ne higgy el magát senki, és ha valaki bajba van, akkor azt őszintén bátorítsák, buzdítsák, segítsék, és reményt adjanak nekik. És még egy rövidke történet, ez már nem a saját történetük, hanem ők is egy olasz labból vették. Cristiano Ronaldo egy meghiúsult abortusz miatt van életben. Édesanyja, Dolores Aveiro Mother Courage, Anyai Bátorság című önéletrajzi könyvében bevallotta, hogy a sztárfocista nem kívánt gyermek volt, és Dolores arra kérte az orvosait, hogy végezzenek rajta abortuszt. Az orvosok azonban megtagadták a kérését, így ő is megkísérelte idézőjeles házi módszerekkel elhajtani a magzatát. Könyvében leírja, hogy forralt fekete sört ivott, és addig futott, amíg azt érezte, hogy mindjárt összeesik. Persze ma már teljesen máshogy gondolkodik a fiáról, akit akkor is ugyanígy szeretne, ha nem lenne 100 milliók által ünnepelt sztár. Cristianónak köszönhetek mindent, amim van, vallja Dolores Aveiro. Idővel Ronaldo is megtudta, hogy az édesanyja véget akart vetni az életének, amikor a méhében volt. De azt csak ő maga tudná megmondani, hogy valójában mennyire érintette meg ez a dolog. Az édesanyja szerint Ronaldo ezzel kapcsolatban csak viccelődni szokott. Figyelj, anya, akkoriban el akartál vetetni, most pedig én tartom el a családot. Egy magabiztos fiatal ember képe van alatta. Hát igen, életek és történetek, és az élet győz a halál felett mindig. Egy áldott új hetet mindenkinek, dicsértessék a Jézus Krisztus!

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Mária Rádió hallgatóit. Meghívjuk most Önöket, hogy imádkozzunk együtt a nemzetünkért a Szatmár Németi stúdióból. A mai estén Csiszér Imre atya vezetésével imádkozzunk együtt.

0: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
1: Amen.
0: Krisztus mondta, én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Fogadjuk be lelkünkbe és életünkbe az ő fényességét, Krisztus világossága töltse be szívünket.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent Lukács könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenünk!
0: Abban az időben Jézus és tanítványai, miközben Jeruzsálem felé haladtak, betértek az egyik faluba. Egy Márta nevű asszony befogadta őt házába. Ennek nővére Mária odaült az Úr lábához, és hallgatta szavait. Márta meg sürgött, forgott a sok házi dologban. Egyszer csak megállt. Uram, méltatlankodott, nem törődöl vele, hogy nővérem egyedül hagy szolgálni? Szólj neki, hogy segítsen nekem. Az Úr azonban így válaszolt: Márta, Márta, te sok mindennel törődöl, és téged sok minden nyugtalanít, pedig csak egy a szükséges. Mária jobbik rész választotta, nem is veszíti el soha. Ezek az evangélium ígéi.
1: Áldunk téged, Krisztus!
0: Krisztusban, drága jó testvéreim! Mit akar ma mondani nekem Jézus ezen az evangéliumon keresztül? Mert az Isten ígéje nem pusztán egy régi történet, nem csupán egy esemény Betániában, nem csupán két asszony története, ez a történet rólunk szól, rólam, rólad, a családunkról, a mindennapi életünkről. És mindenekelőtt arról a kérdésről, amelyet talán nem merünk gyakran kimondani, Jézus valóban az első helyen van az életemben? Mert lehetünk nagyon elfoglalt emberek, és ezért megtörténhet, hogy közben elfelejtünk Jézus lábaihoz ülni. Márta története ezért nagyon közel áll hozzánk, mert Márta nem rosszat akart, hiszen Márta Jézus szolgálta, Márta vendégül akarta látni őt. Márta dolgozott, fáradozott Jézusért, és mégis Jézus azt mondja neki: Márta, Márta, sok mindenre gondod van, és sok mindennel törődsz, pedig csak egy a szükséges. Nem azt mondja, hogy Márta ne dolgozz, nem azt mondja, hogy Márta a szolgálat fölösleges, nem azt mondja, hogy Márta ne törődj másokkal, hanem valami sokkal mélyebbet mond, azt mondja: Márta, ne engedd, hogy a sok minden miatt elveszítsd az egy szükségeset. És ez a mai evangélium egyik legfontosabb üzenete számomra. Az evangélium így kezdődik: amikor tovább mentek, betért egy faluba. Jézus tehát úton van. Jézus nem maradt távol az emberektől. Belép az életükbe, és milyen csodálatos ez. Jézus nem csak a templomban akar jelen lenni, nem csak a szent helyeken, nem csak az imádság perceiben. Jézus be akar lépni az otthonainkba is. Be akar lépni a családunkba, be akar lépni a mindennapjainkba, be akar lépni a mindennapi munkánkba, be akar lépni az örömeinkbe, és be akar lépni a fájdalmainkba is. Ő nem csak egy órát akar kapni az életünkből. Ő az egész életünk ura akar lenni. Amikor reggel felkelünk, ott akar lenni velünk, amikor dolgozunk, ott akar lenni, amikor főzünk, takarítunk, gyermeket nevelünk, beteget ápolunk, ott akar lenni. Amikor fáradtak vagyunk, ott akar lenni. Amikor sírunk, akkor is ott akar lenni. Amikor örülünk, akkor is ott akar lenni. Amikor egyedül maradunk, ott akar lenni velünk. Testvéreim, Jézus az én mindennapi életem otthonába be akar lépni. Márta szeretettel fogadja Jézust. Ő szeretne valamit tenni Jézusért. És ez nagyon fontos, mert Márta szívében ott van a szeretet. Márta szeretett, csak közben a szeretete elfáradt. És ez velünk is megtörténhet. Elindulunk valami jó szándékkal, segíteni akarunk, szolgálni akarunk, adni akarunk, és egyszer csak azt vesszük észre, hogy amit szeretetből kezdtünk el, az teher lett számunkra. Márta oda megy Jézushoz, és azt mondja: Uram, nem törődsz azzal, hogy testvérem magamra hagyott a szolgálatban? Figyeljük meg, hogy Márta Jézushoz beszél, nem Máriával, a testvérével veszekszik. Jézushoz fordul, de a szavai mögött ott van a fájdalom. Uram, nem törődsz? Amikor az ember elfárad, gyakran ezt kezdi gondolni Istenről. Uram, nem törődsz velem? Nem látod, mennyit dolgozom? Nem látod, mennyit szenvedek? Nem látod, mennyi mindent elviselek? Nem látod, mennyi mindent teszek másokért? Miért nem segítesz? Miért engeded ezt? Márta valójában nem csak Máriára panaszkodik. Márta egy pillanatra úgy érzi, hogy Jézus sem érti meg őt. És ez nagyon emberi érzés, mert amikor elfáradunk, könnyen úgy érezzük, hogy Isten távol van, pedig lehet, hogy éppen akkor van hozzánk a legközelebb. Sok mindenre gondod van, és sok mindennel törődsz, hallottuk Jézus válaszát. Milyen pontosan ismeri Jézus az emberi szívet? Sok mindenre gondunk van. Mi lesz holnap? Mi lesz a családdal? Mi lesz a gyermekekkel? Mi lesz a munkával? Mi lesz az egészséggel? Mi lesz a pénzzel? Mi lesz a jövőben? Mi lesz, ha valami rossz történik? És az ember fejében egyik gondolat követi a másikat. Jézus pedig azt mondja, sok mindenre gondod van. Nem azt mondja, hogy a gondok nem léteznek, hanem azt mondja, hogy ne engedd, hogy a sok gond elvegye tőled az egy szükségeset. És mi ez az egy szükséges? Ő maga Jézus Krisztus. Az, hogy az ember Jézus mellett legyen. Az, hogy őt hallgassa. Az, hogy őt befogadja. Az, hogy kapcsolatban maradjon vele. Az egy szükséges nem azt jelenti, hogy semmi más nem fontos, hanem azt jelenti, hogy minden másnak Jézusból kell fakadnia. A család fontos, a munka fontos, a szolgálat fontos, a mindennapi kötelesség fontos, a segítség fontos, de Jézus nélkül mindez könnyen szétesik. Jézussal viszont minden szolgálatunk más értelmet kap. Uram, taníts bennünket arra, hogy mindig téged keressünk, mert ha téged megtalálunk, megtaláljuk azt, ami igazán szükséges. Jézusunk, szeretnénk mi is a jobbik részt választani. Szeretnénk téged választani. Szeretnénk melletted maradni. Szeretnénk hallgatni a szavadra. És amikor sok minden el akarja venni figyelmünket, hadd halljuk meg újra a te szavadat. Csak egy a szükséges. Amen. A mai ima szándékunk, drága jó testvéreim, a gyönyörű evangélium alapján mi más lehetne, hogy azért imádkozzunk egymásért, akár önmagunkért is, hogy meg tudjunk maradni a sok elfoglaltság közepette, a sok rohanásunk közepette, Krisztus mellett, Krisztus lábainál, onnan tudjunk Krisztustól erőt meríteni a mindennapi kötelességeinkhez.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Szent Pál apostol írja, ne engedd, hogy legyőzzön a rossz, inkább te győzz le a rosszat jóval. Győzzük le magunkban és körülöttünk a rossz indulatot és a széthúzást. Bocsássunk meg és kérjünk bocsánatot, ha vétettünk. Engesztelődjünk ki szívből egymással.

0: Irgalmas Isten, mennyei atyánk, abból a mélységből kiáltunk hozzád, ahová bűneink juttatnak minket. Emelj fel minket irgalmaddal. Add meg nekünk a hit kegyelmét. Segíts minket, hogy alázattal kútassuk a természet örök könyvébe beírt törvényeidet, és azokhoz szabjuk cselekedeteinket. Segíts minket, hogy a te ígét tápláljon és éltessen bennünket. Áld meg családjainkat, adj a házastársaknak kölcsönös, őszinte szeretetet és hűséget. Segítsd őket, hogy bőkezően mondjanak igent az életre, adj nekik bőséges gyermekáldást. Segítsd a fiatalokat, hogy növekedjenek bölcsességben és a szív jóságában. Állj az idősek mellett, hogy családjuk számára példaképek, az imádság és a béke forrásai legyenek. Segíts minket, hogy tisztelettel és cselekvő szeretettel álljunk szegény, idős, beteg és rászoruló testvéreink mellé. Add meg, Urunk, hogy a szomszédos népekkel egymás megbecsülve és egymás jogait tiszteletben tartva békességben élhessünk. Adj erőt, hogy ellene tudjunk mondani a gonosznak. Segíts, hogy legyőzhessük magunkban és körülöttünk mindazt, ami beszennyez, ami megsebez másokat, minket és a te teremtett világodat. Támogass kegyelmeddel, hogy építői lehessünk annak az országnak, mely nem az erősek jogarára, hanem az igazságra és a szeretetre épül. Boldog asszony, az örök éges szülőanyja Mária, Szent István királyunk, a te oltalmadba ajánljuk magyar nemzetünket. Járj közben Szent Fiadnál. Könyörög értünk, hogy mindig örömmel megtehessük azt, amit a te fiad mond nekünk.
1: Urunk Istenünk, ragyogtasd fel fölöttünk arcod fényét, adj nekünk megújulást, emelj fel minket, add, hogy örömmel járhassunk a te ösvényeiden, mert a te utad az élet és az áldás útja. Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen. Kedves hallgatóink, megköszönjük, hogy velünk imádkoztak. Búcsúzunk most a Szatmár Németi stúdióból. Áldott szép estét kívánva mindenkinek. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Atyám, hiszem, hogy Jézus azért jött a világba, hogy helyreállítsa a békét a szívekben. Kérlek, szereteteddel írts ki a szívekből az űrzavar minden dudváját, hogy hangodra felfigyeljenek a lelkek. Megértsék, hogy amit te adsz nekünk, csöndes, békés úton jön elénk, halkan, figyelmeztetően, békésen és jó akarattal. Kérjük áldásodat, Istenem, amelyben a béke megteremtéséért szíveket viszünk eléd.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
4: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
5: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
6: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
6: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
7: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
8: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.

0: kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
3: Az Úr legyen veletek.
0: És a te lelkeddel.
3: Áldjon meg bennünket, családjainkat és a Mária Rádió hallgatóit a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
0: Amen.
4: Mária Rádió. Egy fénysugár a lelkednek. Gyergyó Szent Miklóson a 94.4-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

Irgalmasság, Atya, aki fiadat adtad a mi üdvösségünkért, és mindig támogatsz minket szent lelked ajándékaival. Adj nekünk élő, buzgó, örömteli keresztény közösségeket, amelyekben testvéri élet fakad, és amelyek képesek felkelteni a fiatalokban a vágyat, hogy neked és az evangélium hirdetésének szenteljék magukat. Támogasd le közösségeket törekvésükben, hogy megfelelő módon táplálják a hivatásokat, és képesek legyenek felmutatni a megszentelt élet különféle útjait. Adj bölcsességet a hivatások megkülönböztetéséhez, hogy mindenben fényeskedjék a te irgalmas szereteted nagysága. Mária, Jézus édesanyja és nevelője, járj közben minden keresztény közösségért, hogy a Szentlélek adta termékenységet befogadva képes legyen hiteles hivatásokat adni Isten szent népének szolgálatára. Amen.

az élet dolgai. Ferenc Emese és Tibor atya beszélgetései az élet megannyi pilléréről, örömről, boldogságról, hitről, szeretetről és elmúlásról. Az élet dolgai. Ferenc Emese és Tibor atya beszélgetései az élet megannyi pilléréről, örömről, boldogságról, hitről, szeretetről és elmúlásról.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat a Kolozsvár, illetve a Nagyváradi stúdióból. A mikrofonnál Ferenc Emesét és Tibor atyát hallják. Az Élet dolgai című műsorunk következő részében hát folytatjuk a rózsafűzérről való elmélkedésünket, gondolkodásunkat, beszélgetésünket. Ma megnézzük, hogy az egyház és tanítóhivatal mit mond a rózsafűzér imádságáról. Kedves Tibor atya, hogyan változott a pápák rózsafűzérről szóló tanítása 13. Leótól napjainkig?
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntelek és minden kedves Mária Rádió hallgatót. Egyik leggyakrabban ajánlott imádság volt ugye az elmúlt századokban a rózsafűzér. Bár a rózsafűzér lényege nem változott, a pápák a kóroknak a kihívásaira válaszolva mindig új hangsúlyokat kellett kiemeljenek, és így fokozatos fejlődésen ment át a tanítás, és egyre teljesebben bontakozott ki a rózsafűzérnek a biblikus, krisztológiai és missziós jellege. És ez a fejlődés jól nyomon követhető. 13. Leó pápa 1878 és 1903 között ő méltán viseli a rózsafűzér pápája nevet. Pontifikátus alatt 11 enciklikát és több apostoli levelet szentelt ennek az imádságnak. Ő tette általánossá az október rózsafűzér hónapnak a gyakorlatát, és arra buzdította a híveket, hogy közösen imádkozzák a rózsafűzért. Tanításának középpontjában a rózsafűzérnek a könyörgő ereje állt. A 19. század társadalmi és politikai válságai, az egyházat érő támadások és a hit gyengülése közepette a rózsafűzért a béke, a családok és az egyház védelmének eszközeként mutatta be. Nála a rózsafűzér elsősorban egy bizalommal végzett közbenjáró ima. Következő pápa 10. Szent Pius számára a rózsafűzér a Krisztushoz való közeledés egyik útja volt. Lelkipásztori programjának jelmondata: mindent megújítani Krisztusban. És ez a rózsafűzér értelmezésére is rányomta bélyegét. Tehát a hangsúly fokozatosan eltolódott a puszta könyörgéstől Krisztus követése felé. 11. Pius és 12. Pius a két világháború között és utáni időszakban a rózsafűzért a békéért mondott ima kiemelkedő formájaként ajánlotta, főleg 12. Pius. Ő különösen hangsúlyozta a családi rózsafűzérnek a jelentőségét, a családot házi egyháznak tekintette, amelynek közös imája erősíti a hitet és az egységet. És ekkor válik általánossá az a gondolat, hogy a rózsafűzér nem csak egyéni, hanem közösségi ima is. 6. Pál pápa biblikus és liturgikus szempontból a zsinat után ugye sokan attól tartottak, hogy háttérbe szorul a rózsafűzér. 6. Pál pápa azonban az apostoli buzdításában új alapokra helyezi a rózsafűzér teológiáját. 3 fontos hangsúlyt emel ki. Először is rámutatott, hogy a rózsafűzér mélyen biblikus ima, hiszen szövegeinek jelentős része a Szentírásból származik. Másodszor hangsúlyozta, hogy a rózsafűzér krisztológiai ima, mert minden titka Krisztus misztériumára irányul. Harmadszor világossá tette, hogy a rózsafűzér nem helyettesíti a liturgiát, hanem annak előkészítője és visszhangja. És ezzel a rózsafűzér ismét szilárd helyet kapott az egyház hivatalos lelkiségében. Szent II. János Pál pápa az ő tanítása jelentette a rózsafűzér teológiájának az egyik legnagyobb csúcspontját. 2002-ben kiadott Rosarium Virginis Mariae apostoli levélben így jellemzi a rózsafűzért, idézem: a rózsafűzér, bár Mária jellegű imádság, lényegét tekintve Krisztus központú ima. Szerinte a rózsafűzér célja Krisztus arcának szemlélése, az evangélium mélyebb megértése, Krisztushoz való hasonulás, missziós lelkület erősítése. És ennek a szemléletnek részeként vezette be a világosság titkait, hogy Krisztus nyilvános működése is helyet kapjon a rózsafűzér szemlélődő rendjében. A II. János Pál tanításában a rózsafűzér már nem csupán áhítat, hanem a keresztény élet átalakulásának az iskolája. 16. Benedek, ő tovább mélyítette ezt a szemléletet. Írásaiban és beszédeiben gyakran hangsúlyozta, hogy a keresztény hit lényege a Krisztussal való személyes találkozás. A rózsafűzért ennek a találkozásnak egyszerű, ugyanakkor rendkívül mély útjaként mutatta be. Kiemelte, hogy Mária szemével szemlélni Krisztust azt jelenti, hogy egyre inkább belépünk Isten szeretetének misztériumába. Ferenc pápa gyakran beszélt a rózsafűzérről, mint a mindennapi keresztény élet egyszerű és hatékony imájáról. Tanításában három hangsúly jelenik meg különösképpen. Az első, Máriával való együttjárás Krisztushoz. A második, a családok közös imája, amely megerősíti az egységet és a hitet. A harmadik, a békéért való könyörgés, különösen a háborúk és nemzetközi konfliktusok idején ismételten kérte a híveket, hogy rózsafűzérrel imádkozzanak a békéért. És Ferenc pápa tanításában a rózsafűzér egyszerre személyes, közösségi és missziós ima. Ha áttekintjük az elmúlt másfél évszázad pápai tanítását, jól kirajzolódik egy fokozatos fejlődés. 13. Leo elsősorban a könyörgő és oltalmazó jelleget emelte ki. A 20. század első felében hangsúlyossá válik a család, a béke és a közösségi ima szerepe. Majd 6. Pál liturgikus és biblikus összefüggésbe helyezi a rózsafűzért. Szent II. János Pál világosan megfogalmazza a krisztológiai és szemlélődő természetét, 16. Benedek pedig a hit misztériumának a szemlélését állítja előtérbe. Ferenc pápa pedig a rózsafűzér missziós, családi és béketeremtő dimenzióját hangsúlyozza. Tehát miközben a hangsúlyok változtak, egy alapvető meggyőződés végig változatlan maradt, a rózsafűzér mindig Krisztushoz vezet. A pápák soha nem tekintették öncélú Mária áhítatnak. Mindannyian hangsúlyozták, hogy Mária szerepe az, hogy fiára irányítsa a tekintetet. Tehát a rózsafűzért ezért egyszerre Mária iskolája és Krisztus iskolája. Olyan ima, amely az evangélium szemlélésére, a hit elmélyítésére és a keresztény élet átalakulására vezet.
0: Miért nevezik 13. Leót a rózsafűzér pápájának?
1: 13. Leó pápa, ő méltán kapta a rózsafűzér pápája elnevezést. Egyetlen pápa sem foglalkozott olyan gyakran és olyan átfogó módon a rózsafűzérrel, mint ő. Pontifikátusa alatt a rózsafűzér nem csupán a népi vallásosság kedvelt imája maradt, hanem a pápai tanítóhivatal kiemelt lelkipásztori ajánlásává vált. Ő felismerte, hogy a modern kor társadalmi, politikai és vallási válságai közepette a rózsafűzér egyszerre lehet a hit megerősítésének, a családok lelki megújulásának és a békéért végzett könyörgésnek hatékony eszköze. Egyik sajátossága a pápaságának, hogy rendkívül sok hivatalos dokumentumot szentelt a rózsafűzérnek. Tehát 1883 és 1898 között 11 rózsafűzér enciklikát adott ki. Emellett több apostoli levelet és rendelkezést is közzétett ugyanebben a témában. Tehát ez az egyháztörténetben, a katolikus egyháztörténetben egyedülálló. Az első ilyen enciklikája Supremi Apostolatus Officio új korszakot nyitott a rózsafűzér pápai tanításában. Ebben a pápa a Szűz Mária közbenjárásába vetett bizalommal fordult a hívekhez, és arra kérte őket, hogy a rózsafűzér közös imádkozásával kérjék Isten segítségét az egyház és a világ számára. Legmaradandóbb kezdeményezése az volt, hogy különös hangsúlyt adott októbernek, mint a rózsafűzér hónapjának. Arra buzdította a plébániákat és a családokat, hogy októberben naponta közösen imádkozzák a rózsafűzért. Ez a gyakorlat gyorsan elterjedt az egész katolikus világban, és sok helyen ma is élő hagyomány. Így a rózsafűzér nem csupán magánáhítat maradt, hanem az egyház közös imádságának egyik fontos formájává vált. Az ő korát, 13. Leó korát nagy társadalmi, jelentős társadalmi átalakulások jellemezték. Az ipari forradalom következményei, a munkáskérdés, a gyors szekularizáció, az egyház politikai befolyásának csökkenése, társadalmi feszültségek új lelkipásztori válaszokat kívántak. Így a pápa nem csupán társadalmi enciklikáival, mindenek előtt a Rerum Novarum próbált eligazítást adni, hanem lelki megújulásra hívott. Az ő meggyőződése az volt, hogy a társadalom megújulása csak akkor lehetséges, ha az emberek élete újra Krisztus köré rendeződnek. Tehát a rózsafűzét ezért nem menekülésnek tekintette a világ problémái elől, hanem olyan imának, amely képes átalakítani az ember szívét, és ezen keresztül a társadalmat is. A rózsafűzér 13. Leó tanításában különösen hangsúlyos itt nála a rózsafűzérnek a közben járó jellege. Úgy tekintett rá, mint az egyház egyik legerőteljesebb könyörgő imája, amelyben a hívek Mária közbenjárását kéri Krisztus előtt. A pápa szerint a rózsafűzér különösen fontos az egyház egységéért, a hit megőrzéséért, a családokért, a társadalmi békéért, és ami legfontosabb, a bűnösök megtéréséért. És ez a szemlélet később meghatározó maradt a pápai tanításban. Nagy hangsúlyt fektetett, ugye, vagy helyezett a Mária tiszteletre, de világosan tanította, hogy a rózsafűzér végső célja az Krisztus. A titkok szemlélése által a hívő fokozatosan megismeri Jézus életét, Mária nem önmagára irányítja a figyelmet, hanem fiához vezeti az imádkozót, és ez a krisztológiai szemlélet előkészítette a későbbi pápák, különösen 6. Pál és Szent II. János Pál tanítását. Különös figyelmet fordított arra, hogy a rózsafűzér ne csak templomi, hanem családi ima is legyen. Úgy vélte, hogy a közösen végzett rózsafűzér erősíti a családtagok egységét, növeli a hitet, és segít a gyermekek vallásos nevelésében. Ez a gondolat később 12. Pius és Szent II. János Pál tanításában is tovább bontakozott. 13. Leó öröksége messze túlélte a saját korát. Az októberi rózsafűzér hónap, a közös rózsafűzér imádság, a rózsafűzér társulatainak megerősödése és a rendszeres pápai buzdítások mind hozzájárultak ahhoz, hogy a rózsafűzér a 20. században is a katolikus lelkiség egyik legelterjedtebb imája maradjon. 6. Pál, Szent II. János Pál, 16. Benedek és Ferenc pápa már erre a gazdag örökségre építve bontották ki a rózsafűzér biblikus szemlélődő és krisztológiai dimenzióit. És miért éppen a rózsafűzér pápája? Nem azért kapta ezt a címet, mert ő alkotta meg a rózsafűzért, mert új titkokat vezetett be. Azért nevezik így, mert példátlan következetességgel emelte a rózsafűzért az egyház lelkipásztori életének a középpontjába. Tehát ő volt az első pápa, aki rendszeres tanítóhivatali dokumentumokban mutatta be a rózsafűzér teológiai jelentőségét, ösztönözte közösségi imádkozását, és azt az egyház és a világ lelki megújulásának egyik legfontosabb eszközeként ajánlotta. Munkásságának maradandó üzenete, hogy a rózsafűzér nem pusztán ismétlődő imák sora, hanem Krisztus misztériumának szemlélése Mária vezetésével. Ezért képes egyszerre táplálni a személyes hitet, erősíteni a családokat, építeni az egyház közösségét, és reményt adni a világ számára.
0: Milyen új hangsúlyokat hozott Szent VI. Pál?
1: A II. Vatikáni zsinatot követően sokan úgy gondolták, hogy ezek a hagyományos népi áhítat formák, ide tartozik ugye a rózsafűzér is, háttérbe szorulnak a liturgikus megújulás miatt. És valóban ez így is volt, mert egyes helyeken a rózsafűzér gyakorlása csökkent az imádsága. Mert sokan úgy gondolták tévesen, hogy ha most megújult a liturgia, akkor ez szükségtelenné teszi a rózsafűzér imádságokat, vagy a magánájtatosságokat. És 6. Pál világosan megmutatta, hogy ez félreértés. Nem egyszer, és nem egyszerűen védte meg a rózsafűzért, a Mariális kultusz kezdetű apostoli buzdításában például, és új teológiai megvilágításba helyezte. Tehát új gyakorlatokat vezetett be, és mélyebben megmagyarázta, hogy miért marad a rózsafűzér a keresztény lelkiség egyik legértékesebb imája. A legfontosabb felismerése 6. Pál pápának az volt, hogy a rózsafűzér lényegében szentírási ima. Tehát rámutatott, hogy az üdvözlégy első része közvetlenül az evangéliumból származik. Gábriel angyal és Erzsébet köszöntéséből. A titkok pedig kivétel nélkül az evangélium eseményeit idézik fel. Tehát ezért a rózsafűzér nem elszakít a szentírástól, hanem annak szemlélődő olvasására vezet. És a pápa ezzel megerősítette a rózsafűzér evangéliumi imájának nagyon fontos jellegét. És nyomatékkal hangsúlyozta, hogy a rózsafűzért nem önmagáért való Mária áhítat. Mária szerepe az, hogy mindig a fiához vezesse a hívőt. Ezért a rózsafűzér minden titka Krisztus személyére, életére, halálára és feltámadására irányul. Mária nem a szemlélődés végpontja, hanem a legjobb vezető Krisztus misztériumainak megismeréséhez. És ez a krisztológiai hangsúly majd később II. János Pál pápa tanításában teljesedik ki, amikor a rózsafűzért lényegét tekintve Krisztus központú imának nevezte. A zsinat után fontos kérdéssé vált, hogy hogyan viszonyulnak egymáshoz, ahogy mondottam az elején is, a liturgia és a népi áhítatok. És 6. Pál pápa világosan megfogalmazta azt az alapelvet, hogy a rózsafűzér nem helyettesíti a liturgiát, és a liturgia sem teszi fölösleggé a rózsafűzért. Hát a rózsafűzér ezzel szemben szemlélődő ima, amely előkészíti a liturgiában való részvételt, illetve segít annak a gyümölcseit elmélyíteni. Tehát a két imaforma nem verseng egymással, hanem kölcsönösen gazdagítják egymást. A pápa nagyra értékelte a rózsafűzérnek az egyszerűségét, tehát nem tudományos felkészültséget kíván, hanem nyitott szívet. Ezért gyermek, idős, tanult, egyszerű hívő egyaránt otthonra találhat benne. Tehát a rózsafűzér így az egyház valóban egyetemes imájává válik. 6. Pál tovább erősítette elődei tanítását a családi rózsafűzéről. A családot az egyház első és legfontosabb közösségének tekintette, ahol a hit nem csupán tanításként hangzik el, hanem közös imában és szeretetben formálódik. A közösen imádkozott rózsafűzér nem csak vallásos gyakorlat, hanem a családi egység és a nemzedékek közötti hit átadás eszköze. 6. Pál tanítása jelentette azt a teológiai alapot, amelyre később Szent II. János Pál is építhetett, mert amikor ő bevezette a világosság titkait, és a rózsafűzért Krisztus arcának szemléléseként mutatta be, valójában tovább bontotta az alapelveket, amelyeket 6. Pál már megfogalmazott, tehát a rózsafűzér biblikus krisztológiai szemlélődő és liturgiával összhangban álló ima. Tehát hatodik Pál nem változtatta meg a rózsafűzér lényegét, hanem új fényben mutatta meg annak a gazdagságát. Tanításában a rózsafűzér világosan biblikus, Krisztus központú és szemlélődő imává válik, amely szervesen kapcsolódik a liturgiához, de nem helyettesíti azt. Hangsúlyozta, hogy a titkok elmélkedése a rózsafűzér lelke, az ismétlődő imák pedig ezt a szemlélődést szolgálják, és ezzel hatodik Pál pápa hozzájárult ahhoz, hogy a rózsafűzér a II. Vatikáni zsinat utáni egyházban ne a múlt emlékének, hanem az evangélium élő és időszerű szemlélődésének iskolájaként nyerjen új megbecsülést. Tanítása hídat épített a liturgikus megújulás és a hagyományos népi áhítat között, és megmutatta, hogy a kettő egymásnak nem ellenfele, hanem ugyanannak a keresztény életnek két egymást kiegészítő kifejeződése.
0: Kedves hallgatók, ennyi fért bele a mai adásunkba. További áldott szép estét kívánunk Önöknek, és jó rádiózást. Találkozunk két hét múlva. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Istenem, jöjj segítségemre!
1: Uram, segíts meg engem!
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja!
0: Immár a nap leáldozott, teremtünk, kérünk Tégedet. Légy kegyes és maradj velünk, őrizzed, óvjad népedet.
1: Álmodjék rólad a szívünk, álmunkban is te légy velünk. Téged dicsérjen énekünk, midőn új napra ébredünk.
0: Adj nekünk üdvös életet, szítsd fel a szív fáradt tüzét, a ránk törő rútéi homályt, világosságod roncsa szét.
1: Kérünk, mindenható Atyánk, Úr Jézus Krisztus érdemén, ki Szentlélekkel és veled uralkodik, s örökre él. Amen.
0: Ne rejtsd el előlem arcodat, mert csak benned bízom. Hallgasd meg, Uram, imádságomat, te hűséges vagy, figyelj könyörgő szavamra. Igazságos vagy, hallgass meg engem.
1: Ne szállj perbe szolgáddal. Színed előtt egy élő sem mondható igaznak.
0: Az ellenség üldözőbe vett, életemet a földre tiporja. Sötétségbe taszít, mint a régen megholtakat.
1: Egészen elcsügged a lelkem, és a szívem is megdermed bennem.
0: A régmúlt napokra emlékezem, végig gondolom minden tettedet. Elmélkedem azon, amit kezed művelt.
1: Kezemet feléd tárom, mint a kiszikkadt föld, lelkem utánad eped.
0: Siess, hallgass meg, Uram! Már a lelkem is eleped.
1: Ne rejtsd el előlem arcodat. Nehogy olyan legyek, mint akik a sírba szállnak.
0: Hadd hallja minden rengel, hogy jóságos vagy, mert csak benned bízom.
1: Mutasd meg, melyik úton járjak, mert hozzád vágyódik a lelkem.
0: Ellenségeimtől ments meg, Uram! Nálad keresek oltalmat.
1: Taníts meg akaratod teljesítésére, mert te vagy az én Istenem. Jó lelked vezessen az egyenes úton.
0: Neved miatt, Uram, életemet tartsd meg. Gyötrelmeimből a te igazságod szerint vezess ki engem.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ne rejts el előlem arcodat, mert csak benned bízom. Józanok legyetek és vigyázzatok. Ellenségetek, a sátán, ordító oroszlán módjára ott kószál mindenütt, és keresi, kit nyeljen el. Erősen álljatok neki ellen a hitben.
0: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
0: Megváltottál minket, Urunk, hűséges Istenünk.
1: Kezedbe ajánlom lelkemet.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
0: Te védj meg, Istenünk, ha virasztunk, s ha alszunk, őrizd álmunkat. Hadd legyünk Krisztussal ébren, s elnyugodjunk biztonságban, békén. Bocsásd el most, Uram, szolgádat, szavaid szerint békességben.
1: Hiszen már meglátták szemeim, akit küldtél, az üdvözítőt.
0: Őt adtad számunkra, csodájára minden népnek,
1: hogy fényeskedjék az egész világnak, mint választott néped dicsősége.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Te védj meg, Istenünk, ha virasztunk, s ha alszunk, őrizd álmunkat. Hadd legyünk Krisztussal ébren, s elnyugodjunk biztonságban, békén. Könyörögjünk, jóságos Istenünk, világosítsd meg ezt az éjszakát, és add, hogy szolgáit, akik most békében nyugovóra térnek, holnap örömmel ébredjenek az új nap világosságára, Krisztus a mi Urunk által.
1: Amen.
2: A nyugodalmas éjszakát és a jó halál kegyelmét adja meg nekünk a mindenható Isten.
1: Amen.
2: Üdvözítünk, édesanyja, mennyeknek megnyílt kapuja, tengerjárók szép csillaga, boldogságos Szűz Mária.
1: Légy segítség hű népednek, az elesett bűnösöknek, ki szülője Istenednek, anyja lettél teremtődnek.
2: Mert angyali köszöntésre rád szállott az Úr szent lelke, ekkor lett az örök ige, Szűz méhednek szűz gyümölcse.
1: Azért, édes Isten anyja, légy bűnösök szószólója, botló lábunk támasztója, üdvességünk nyílt kapuja.
2: Adjunk hálát az Istennek, Atya, Fiú, Szentléleknek, három személy felségének, egymi voltú Istenségnek.

0: hitben és szeretetben élő emberek képesek legönzetlenebbül adni.
1: Kedves hallgatóink, a most következő közel fél órában Jézus cselekszik című műsorunkban tanúságtételeket hallgathatnak.

0: Szentvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Dr. Kovács Zoltán mariológus atyával Murányi Nikolett beszélget. A beszélgetés második része következik.
1: Nyilván nem szakmai életutat mond az ember, de az emberivel hát nyilván nagyon is összefügg. A házban ott volt egy, van egy kegyhelynek minősülő kápolna. Úgy kell elképzelni a házat, hogy 200 kispapra tervezték, és mindenki egyedül a szobájába. Tehát rettenetes nagy az épület. Ha az esztergomi Szent Adalbert központot megszorozzuk mondjuk hárommal,
2: az igen.
1: Akkor kijön az körülbelül. Igen. Rettenetes nagy. És ott hát több kápolna is van, jó nagy
2: templom méret is. Ez egyben van épülve a lateráni bazilikával, mögötte van.
1: Egyben is, de majd, hát méterek választják el.
2: Tehát közvetlen mellette, úgy
1: lateránon értem. Belül van, igen, ez is, meg egy egyetem, ugye, meg ott a kanonokház, meg ilyenek, tehát nem egy nagy, de ott a házon belül van egy kápolna, ami egy képet hordoz magában, a Madre della Fiducia, vagyis a bizalom édesanyjának a kegyképét. Ugye az azért jellegzetes, mert általában szűzanya szokott lenni az útmutató, ahogy keleten hívják, hogy Hodigitria, hogy utat mutat, rámutat Jézusra. Itt pont fordítva van, itt Jézus a kis ujjával mutat az édesanyjára. Azzal is a bizalmat jelezze, hogy bízzunk rá mindent. A formáció idején is, és később is, papként is majd. Valahogy, hogy olyan kis ékszerdoboz volt az a kápolna, nem volt művészetileg egy nagy alkotás, de érezhető volt, hogy kegyetlenül be van imádkozva. És hányszor láttuk azt, hogy jön egy idősebb atya, aki 20-30-40 éve itt volt növendék, és misézik, és hazajön, és folyik a könny az arcán, és kispapként az ember kicsit nehezebben érti még, amikor a mindennapok terét hordozza. De egy vonzást elkezdtem érezni ott úgy másodév táján, hogy nekem ez a kápolna fontos, szentségi kápolna volt természetesen. Tehát, hogy jó lenne ide minden nap valahogy bejutni. Akár csak egy térthajtása volt, amikor tényleg nem többre. De volt egy pár perc imára, vagy mondjuk a spirituális atyával való beszélgetésre ott előkészülve, vagy utána hálát adni, gyónásra készülve, hálát adni, elégtételt elvégezni, hávizsgák előtt persze, hát kérni mindent, utána meg megköszönni, vagy egyszerűen csak a lelki vajudásokat oda tenni, és egy-egy órát ott tölteni imádságban. Vagy így, vagy úgy, de én nem is emlékszem, hogy jó, beteg voltam, nem, de egyébként, ha talpon voltam, szinte minden nap bejutottam oda, legalább egy fél percre, vagy hosszabb időre. És ez egyre inkább, minél többet mentem, annál jobban vonzott. És annál jobban ott volt a szomjúság, minél jobban betöltötte. És egyre fontosabbá vált a szűzanya ilyen módon. Nem voltam éroszba vele sose, korábban sem, de valahogy, amikor szeminámet kezdtem Esztergomban, még ott jött egy ilyen, hogy lehet, hogy egy tized rózsafűzét minden nap így lenne azért elmondani, ha már pap növendék vagyok, de ez nem ment tovább akkor még. És ott lobbant be jobban, és ott indult be, hogy ez lehetne rendesebben is, és mennyi kegyelem van ebben, mennyi jó dolog.
2: Személyessé vált.
1: Hát teljesen személyessé vált. És valahogy úgy egy hívást éreztem arra, hogy a papi karakterembe, ami leendő papi karakter, mert akkor már kezdtem világosan látni másodév vége fele, ott az egy hivatástisztázást komolyan vették, hogy objektív pontok alapján szenvedj át, imádkozz át, gondolj át az ember, hogy itt van-e a helye. Tehát az, úgy azért volt egy-két nap, amikor úgy ember kicsit sötétségben van, mert keresi a villanykapcsolót, de utána kitisztult az
2: de
1: egész.
2: De ez nagyon jó.
1: Hát jó, és pont azt volt jó látni, hogy néhány társunk meg azt mondta, hogy boldogan rájött, hogy nem ez az útja. És hát bocsánat, inkább úgy, mint hogy később ajtóstul, tokostul. Tehát persze. Inkább most jön rá is.
2: Még látja. Mindenféle károkozás.
1: Semmi vonzata nincs, akkor sőt, még azok az évek még jó emlék is lesznek számunkra, hogy ott tisztáztak egy ilyen dolgot. És akkor ez a papi karakter számom szempontjából elkezdett úgy gyűrűzni, alakulni, és ez volt az egyik szál. A másik szál ott volt, hogy hát majd, ha a lendő főpásztorom, mert hát Paskai Bibors atya, nyugodjon békében, de ne nyugodjon, annyira inkább segítsen bennünket, oda átra mindig ezt mondom. Már hát nagyon erőteljesen nyugdíj közelébe volt, tehát lehetett látni, hogy majd erről más dönt az én életemben, mert még a vége az egy kicsit odébb volt. De a specializációra van szó, akkor mégis mi legyen, ha rám bízzák, hanem hát akkor egyértelmű, amit akarnak. De ha rám bízzák, mi lesz? És az elkezdett alakulgatni bennem, hogy ugye dogmatikát akkor kezdtem tanulni, ugye a teológiának ez a szisztematikus földolgozása, ami legyen krisztológia, szentségtan, egyháztan, mariológia, kegyelemtan, kezdeti végső dolgok, szent háromságtan, stb. Tehát ez úgy testhez álló, közel áll hozzám, egyre közelebb áll hozzám, És mint már lelőttem a poént, ugye a mariológia ebből az egyik ág. És kettő kezdett összetalálkozni, az a Máriás karakter, meg a dogmatikából lesz, hogy hát mi lenne, hogyha én kiemelten ezzel foglalkoznék a későbbiekben. Akkor már ugye Erdő Péter még érsek úr volt, nem Biboros még akkor. Volt, ha lett a főpásztorom, és már érlelődött a dolog, hogy hát dönteni kéne, hogy merre tovább. Én fölmentem hozzá akkor beszélgetni, és előadtam, hogy hát tudom, hogy van egy felsőbb éves társunk, illetve akkor már pont pap volt, aki egy szerviták által vezetett intézménybe járt a Mariánumba, ott a Gianni Colò domb tetején, ahol kimondott a mariológiában mélyülnek el a hallgatók. Én megmondom őszintén, én úgy mentem fel, hogy esítenek nyugalmával, hogy azt a választ várva, hogy hát jó, de hát nem volt ott sose senki, nem ismerik azt az intézményt, bezzeg a több száz éves Gregorián, ahova jár már 5 éve, hát most igazán hát ki lehet választani dogmatikából azt a témát, meg lehet írni a licenciát ott úgy, meg doktorálni, meg később, hát akkor folytassuk, amit elkezdtünk. És láss csodát, nem így lett, hanem egy fél perc csönd után főpásztorom azt a választ adta, hogy örülök, hogy ilyen komoly kérdésben gondolkodik, én ezt feltétlenül támogatom. És hát mivel a Mariánumban nem volt még növendék, ugye, még ő is kezdő főpásztorként azért meg volt az a vágjunk bele lendület, mondta, hogy hát igen, csináljuk, próbáljuk meg, nézzük meg.
2: Milyen jó.
1: És milyen jó, és tulajdonképpen az, nagyon-nagyon boldogan jártam a Mariánumban, hát még először is diakonussá szenteltek 2004-ben, ott a lateráni bazilikában, mert ott az volt a szokás, hogy ha valakinek a főpásztor engedte, már pedig nagy részt engedték, akkor az évfolyamnak az volt a korona a dologra, hogy Rujni Biboros diakonussá szenteli a 6. évfolyamot a 6. év elején, tehát október végén, és pappá pedig mindenkit a saját főpásztor, a saját egyházmegyében. Tehát ez így egy szép ív volt, hát Biboros úr se problémázott rajta, mondta, jó, nyilván legyen. És abban az évben kezdtem el, még pár héttel előtt a Mariánumot. Én azt kell mondani, ugye Mariológus szakirányon, hálás vagyok a jó Istennek azokért a szervita professzorokért, mert mondhatni nem akármilyen emberek voltak. Lehet, hogyha neveket sorolnék, nem lenne ismerős egyik se, tehát ők nem a hírességükről voltak híresek, hanem pont a csöndes munkájukról, az alázatukról, az sugárzott belőlük az a megélt, világos, tiszta, ragyogó szerzetesi karakter, az a mély tudás. Tehát azért ők nem kérkedtek vele, de volt, aki még a zsinat idején is aktív volt, már nagyon idős volt, többen közülük János Pál pápának dolgoztak a keze alá, mariológiai dolgaiban, Máriás megnyilvánulásaiban.
2: Komoly emberek.
1: Komoly emberek voltak. Tehát pont ez, hogy nem csak a szaktudás, hanem a komolyság, meg az, hogy nem villogtak vele, tehát

0: pappája, Erdő Péter bíboros úr, esztergomi bazilikában. És akkor még nyugodt voltam a dispozíció felől, mert még valószínűleg nem kapok levelet, ugye folytatni még Rómába, befejezni azt az egy évet. Licenciával ez a, úgy tudom, hogy a világi szintekben nincs meg, tehát a diploma és a doktori között van egy ilyen szint tulajdonképpen. Mariológiából ugye ott akkor megszerezni, és akkor hazajönni, és munka mellett, tehát kápláni, státusz mellett ledoktorálni. Hát még fiatalan az ember bírja jól a dolgot. Én megbeszéltem vele azt, hogy úgy kezdtem el a licencia témát, hogy már csak ki kell egészíteni a három fejezetet, újabb négyel, és kész a doktori. Tehát arra fölépülve nincs már vizsgám, nincs már kurzus, semmi. Tehát miközben káplán vagyok, egyszer-egyszer kiutaznék pár napra, és hadd fejezzem be ott, azt mondta, hogy neki az a lényeg, hogy időre meglegyen, tehát mindegy, ha így szeretném, legyen így. Ezért nagyon hálás vagyok, hogy De Fiores professzor vállalta a magyarok nagyasszonya témáját, annak ellenére nem ismerte nagyon. Tehát ő is a rugalmas volt időskor ellenére, és gyönyörűen vezette. Tényleg, tehát számára is élmény volt, mert...
1: És gondolom nem igen. Csak a tudás volt érdekes, hát itt a teljesen összefügg a hitével, a személyes hitével, amiért választotta a mariológiát, és persze. Miközben abból sokat tanult, gondolom, hogy hatása
0: visszahat,
1: volt.
0: Visszahat, egyik a másikra visszahat.
1: Hát ezt nem lehet elkülöníteni, úgy gondolom.
0: Nem is érdemes. Nem. Lehet, de nem is érdemes. Tehát valahogy azt hiszem, hogy úgy van értelme, az ember át tudja imádkozni, hogyha az ember értelmesen halad előre az egészben.
1: Igen, hogyha egy hívő igen. Pap az illető, akkor feltétlenül.
0: Hát legalábbis igyekszik. És ezt láttam a tanáriumon, ezt
1: nem,
0: láttam.
1: Nem, hát úgy értem, hogy nem a száraz igen. Tudásról van szó, hanem...
0: De önmagában kevés, az csak a váz. Tehát azért az a csontváz, az nem ember önmagában, úgy gondolom. Témavezetőmön is ezt láttam, tehát azért a három rózsa füzért elmondtam mindent, tehát Monfortánus szerzetes volt, tehát világhírű mariológusként, és emlékszem, hogy voltak témák, amiket nem szerettek a Mariánumban, mert lerágott csont volt. Na hát a magyarok nagyasszonyát szerették, mert nem hallottak, úgy közelről róla tudták, de hogy mégis valaki belássa magát doktori szinten, hogy gyerünk, csináljuk persze, de gazdagodik a tudomány vele, meg a könyvtár, úgyhogy boldogan vette kézbe ő is. Gyulai Oszkár atya. Gondolom, hogy sokak számára mond valamit, a név 37 éven át volt a Szent Család plébánia.
1: Igen.
0: Plébános a Szondi utcában oda kerültem, én voltam az utolsó káplánja neki 2006-8-ig. És hát na, ha valaki, akkor ő a mariológiai tanulmányokat nagyon-nagyon támogatta. És ez egy igazi, nagyon jó kezdés volt, lendületes, örömteli, az egész ember ugye lelkes volt, mélyen hívő, tenyeres talpas, szókimondó, ami érezhető volt, hogy egy normális gondolkodású boldog pap. Tehát ez annyira motiválott, és annyira meg alapozta a továbbiakat számomra, és hát a mariológiának is kedvezett. A vége nehéz lett, mert ugye ő akkor már lesett a lábára, és meg is halt később, tehát volt szerencsém már majd, hogy nem egyedül vezetni a plébániát utolsó fél évben, mellesleg doktorizni Rómába, tehát az úgy kicsit vágós lett.
1: Mégsem volt olyan könnyű.
0: Hát nem volt, a végvége az olyan nehéz lett, de mondjuk nehéz volt a szeminárium is, tehát még volt tartalék, mondta, jó van, bírott ezt még, úgyhogy így. Na és meglett ugye a doktor is, két káplán év végeztével főpásztor gondolt egy merészet, és pihentetésképpen, de ezt csak viccből mondom, behívott érseki titkárnak. Hát én megmondom őszintén, nem szívesen mentem be, mert valahogy azt láttam, hogy itt azért a pasztoráció az nem lesz mindennapos feladat. A klasszikus pasztoráció.
1: Inkább adminisztratív.
0: Hát leginkább meg egy
1: szervezés.
0: Másik ember életét élő dolog tulajdonképpen. Tehát annak az alázatát megtanulni, hogy nem disponál az ember a saját idejével, a saját energiájával, hanem teljesen oda kell, hogy adja magát.
1: Mi világi emberek ezt nagyon ismerjük a munkából.
0: Igen, hát igen, sokszor tettem fel a kérdést, hogy ez pap kell feltétlenül. Továbbra is azt látom, hogy nem minden részéhez, de van, amihez mondjuk tényleg, ha a paptestvérekkel van ügy, vagy valami csak jönnek a saját belső dolgaikkal, akkor mégis egy paptestvérhez szóljanak. Tehát ez a része nyilvánvaló, de valamit le lehet azért osztani. És ez egy nagy iskola volt olyan szempontból, hogy az ember akkor lemond magáról. Tehát valahol ugye egy kicsit az volt a készítés, hogy hát ledoktorálni, mert majd kellek tanítás sehol. Két év káplánság után plébánia sehol. Tehát olyan két cég között itt ülök, hát nagyon jó, de most én nem tudom, hogy ez meddig fog így tartani. Hát igazából tartott olyan értelemben 10 évig, hogy ebből 5 év volt a 0-24-es szakasz, amikor tényleg az ember ezt éli. A jóisten közbe küldött egy mentőkötelet. Nem csak az, hogy voltak elcsípett pillanatok, amikor főpásztor távolétében tudtam azért menni misézni, 13. Oszkár atya után tartani Szent Családba, itt ott azért mégis ezt

0: elvállalni, csak programozni nem lehetett előre nagyon. Hanem a tanítás elkezdődhetett az életemben, és közben 2011 februárjában elkezdtem Esztergomban tanítani pont mariológiával, aztán utána jött a többi dogmatikai tárgy, és egy nagy megtiszteltetés is volt számomra, hogy ahova annyira szerettem járni Mariánum, mert Rómában fölkértek ott is tanítani, és akkor két cikluson keresztül az azt jelenti, hogy negyed évi, tehát hat hetet ott voltam és Lukra. Másodjára már nem, akkor repülőztem oda-vissza.
1: Ugyanakkor februárban kérték fel oda is?
0: Azt, hát akkor alakult már, de az 13-ban, pont a pápa választáskor voltam ki. Először, meg 15-ben, két cikluson keresztül Kelet-Európa Mária tisztelete színű tárgyat tanítsam, aztán átrendeződött ott a rend, úgyhogy onnantól az már nem kellett, de ez egy nagy élmény volt, és hát tényleg motiváló is volt, meg hát nagy megtiszteltetés volt. Így van, ugyanott már átalakult az, és többen közülük meghaltak, vagy otthonba kerültek, már a fiatalabb generáció vett át ott is a vezetést akkor, de nagyon hálás vagyok azokért a hetekért is, hogy úgy mondjam, 13-ban pedig jött a hittudományi kar is Budapesten, szóval úgy tevődött fel a tanítás is, egyre inkább. Az az 5 év nem volt egyszerű ott az érsekségen, azért az szétrázza az embert. És a papi identitás is meg tudja próbálni. Egyik oldalról van, amit megerősít benne, másik oldalról viszont nagyon rázós út. Tehát akkor már kértem a főpásztort, hogy valamit változtassunk, mert ez így sok lesz. És akkor született egy ilyen mondjuk kompromisszum, és egy egész jó kompromisszum lett, hogy jó a hivatalt vezessen még irodai igazgatóként, de hát akkor kapok egy plébániát. És ez lett Angyalföldön a Szent Mihály plébánia, Babér utcában.
1: Igen.
0: 5 éven állt. Tulajdonképpen mondhatni így, bocsánat, hogy így fogalmazok, hogy dupla munka, de tizedes stressz. Tehát valahogy úgy más volt. Mm. Más volt, össze tudtam hangolni ezt a rengeteg mindent, 30 pluszosan még az emberben azért van kraft. És ugye a helyzet neheze ott az volt, hogy hát az érseksége még kellett följárni, azért az sok figyelmet igényelt néha. Gyászoló közösségbe érkeztem fél évvel előtte, halt meg a vigyázó Miklós atya, ki ugye hát mondhatni, hogy elődöm volt, de nem közvetlen, mert fél év interregnum volt. Hát sok öröme volt annak a közösségnek, mert élő csapatra találtam ott, jó munkatársakra, sok mindennek azért át kellett alakulnia, de ugye mindig mindvégig ott volt bennem, hogy nem tudok ott elég időt tölteni, elég figyelmet nekik szentelni.
1: Nem próbálta meg a hitét ez a rengeteg munka? Nem tette próbára?
0: Őszintén nem, inkább ez erősített meg. Tehát ezt kispapoknak is szoktam volt mondani, hogy ott fedeztem föl egy nagy nagyszerű dolgot. Hát a római szemináriumos szentségimádások azért visszaköszöntek később is, hogy igénylem az, hogy azért az Úrral legyek minden nap. De ott hát az, hogy van annak a templomnak volt akkor is egy külső ilyen díszkivilágítása. És amikor, még talán télen is, de én fázósabb vagyok, különösen nyáron azért be tudtam menni, villanyt se kapcsoltam, egy 10 perc alatt úgy bevilágított kívülről ott a színes ablakokon át, hogy szinte olvasni láttam volna, már csak az örökmécses világított, jó, láttam mindent, és hát volt, hogy egy óra, másfél óra is eltelt ott az úrra, és csak ő meg én. Na most nekem ott ez egy olyan mély visszajelzés volt, tulajdonképpen az Istennek szentelt szívnek a megosztatlan öröméről, a cölibátus örömeiről. Az, hogy az embert, bocsánat, most szeretettel mondva, hát nem vár haza senki, hogy nem sürget haza senki. Ő van ott nekem, otthon. Én meg, igen, ő van ott nekem, én meg neki.
1: Igen.
0: Tehát le tudom tenni a napnak a dolgait, egyszerűen repülnek a percek, fél órák, órák, és jó ott lenni vele. És egy intimitás megélünk belül lélekbe. Szóval lehet gyakorlati érveket hozni mellette, cölibátus mellett, de egyszerűen nem, valahol kihalnak azok meg. Hát vannak nagyon tiszteletre méltó görögkatolikus kollégák, akik összehangolják a kettőt. Tehát nem a gyakorlati érvek azok, amelyek itt igazából hatnak, hanem ez az intimitás. Ez valahogy annyira boldog, előhozta boldogságot. Rettenetes fárasztó volt persze, szóval azt azért nem kétlem, tehát ennyi helyen volt, hogy 5-6 munkahely volt egyszerre. Azért kapkodni a fejemet mindenhova, de valahogy nem véletlen emlegettem meg Bodogut nagyapámat, szóval tőle ezt a dinamikát örököltem, láttam.
1: Aki élmunkás és élsportoló volt.
0: Egyszerre a kettő, igen, de akkor még nem milliókat kaptak az élsportolók, 2 nagy pofont, ha nem sikerült, az volt. Tehát nem, egy kejhet vagy serleget, aztán legyél vele boldog. Nem fizették őket akkor, ez munka mellett. Csináld meg család mellett. Szóval valahogy úgy ott élt az ő szelleme bennem nagyon jól, meg az ő hangja ott a fülembe, és a vonzó példa. Én mindig is szerettem úgy maximumon dolgozni. És vagy ott erre volt lehetőség, az biztos. Tehát valahogy igyekeztem beletenni a magamét, de hát persze éreztem azt, hogy más, amikor az ember teljesen teheti bele magát, meg más, amikor sok felé forgácsolódik a figyelme. Ennek ellenére nagyon, nagyon gazdag, nagyon, nagyon szép évek voltak azok. első plébáni közösség, viccesen szoktam mondani, ha arra megyek a autóval, hogy na, első feleségem itt van. első plébáni, ugye összefűzött azért ez az élő kapcsolat. Igen. Aztán egy nagy éles váltás következett 18-ban, hát akkor vittem oldallag egy másik plébániát is, a Rokolya utcát. Hát még azért az is egy fél évig, mert még fér az ember vállára. Főpásztor fölmentett az alól, a Babér utca alól és az érsekségi alól, és gondolt egyet, és kinevezett az esztergomi érseki papnevelő intézet rektorának. Na most hát ugye el kell mondjam, hogy bár nagyon-nagyon szerettem a plébániát is, de tulajdonképpen összegezve a 20 papi esztendőt, számomra az eddig, ha szabad ilyet mondani, legkedvesebb, úgy éreztem, hogy leginkább testhez álló szolgálat ez volt az a papnevelés. Tehát ez nagyon nagy örömmel végeztem, és nagyon szerettem ezt.
1: Itt találta meg legjobban a helyét.
0: Azt kell mondjam, hogy igen, nagyon. Úgyhogy az, hogy személyes kontaktusban lenni a kispapokkal, buzdítani őket, látni az elakadásokat, látni, hogy hol tudni bátorítani őket. Egy szerencsés összeállításnak láttam azt, hogy ugye tanítottam is őket menet közben. Tehát hogyha egy papnevelőnek ezer más dolga van, csak a papnevelésre nem tud figyelni, én ezt úgy szoktam hinni, hogy merénylet a jövő papsága ellen. Én azt látom, hogy egy dolgot megtűr maga mellett a szemináriumi előjárói munka, az, hogy az ember ugyanőket tanítja.
1: Igen.
0: Tehát az, hogy ugyanővelük vagyok, ugyanőket neveljük, tanítjuk.
1: Szülő,
0: pontosan, igen, csak főmegyünk a főiskolára, azt ott kicsit más kalapba, de ugyanaz a kontaktus. Tehát ezek nagyon boldog évek voltak, ami ebben nagyon csúnyán beletaposott, az pont a járvány volt, járvány időszaka. Az pont kifogtuk ottan. Hát ugye nem volt egyszerű dolog online élni, úgysem, hogy az elején hazaküldés volt, és most embert elérjen vizsgáztatás, vagy előjári beszélgetés szempontjából, és láttam, hogy ő is ül egy szobába, meg én, és aztán neveljük egymást messziről. De úgysem,
1: hogy nagyon nehéz.
0: Hát igen, úgysem, hogy a következőben még beszorultunk a házba, ugye rengeteg kijárási korlátozás, tehát mint egy valami szigorú szerzet úgy értünk ott maszkokkal főszerelve, megint egy kicsit olyan töményre sikeredett ilyen szinten, tehát az nem, hát éreztük mindannyian ugye a mindennapos életben, és nem volt egy egyszerű. Szent István Bazilikába szolgálok 2023 óta. Valójában kértem a főpásztort, hogy vezetnem plébániát, ne kelljen a tanítás, mert a tanítás meghízott közben. Tehát a teljes dogmatika, diplomázók, csak ilyen cenzúri munka, csak olyan nézzem át minden, és ez így nagyon összehangolható a tanításra, tehát a lényeget végzem igazából, lelkipásztori szolgálatot, gyóntatás, misézés, betegek ellátása, jegyes oktatás, sajátos pasztoráció, kicsit hasonlít a Ferenciek teréhez, olyan futószalag pasztoráció, de ez nekem nagyon bejön, rengeteg turista, tehát nyelvtudás is kell hozzá, nekem ez így nagyon-nagyon-nagyon beválik, és a tanítással összehangolva, esztergomival meg a budapestivel jelenleg. Mit mondjak, nagy dolgokban nem gondolkodom. Viccesen szoktam válaszolni, hogy nyugdíj előtt állok, igaz, még 29 év van. Tehát egy csendes magvetésben dolgozom, úgy gondolom, végzem a munkámat. Valahogy amikor János gondjaira is rábízta a szűzanyát megfordítva, és ugye Jézus a kereszten. Én most valahogy azt a szakaszt próbálom megélni, hogy rám is, ránk is, a mai szeretett tanítványokra is rá lett bízva a szűzanya. Tehát most valahogy talán azt várja tőlem Jézus, mint Jánostól, hogy az ő édesanyjára figyeljek, hogy tegyek az ő tiszteletért, helyes tiszteletért, ahol tudok, dolgozzak ebben, és természetesen a legelső legyen nyilván a lelkipásztor élet, a pasztoráció, a papság. Ezeket próbálom összehangolni, más bűnömre nem emlékszem.
1: Amit még nem említettünk, hogy a választott szentírási rész. Megosztaná velünk a választott szentírási részt?
0: Tulajdonképpen a papszentelési elmondatom, én nem is tudom, hogy jött, mert én ezt nem készítettem, én máson gondolkodtam, és nagyon utolsó pillanatos volt az a János 68, hogy uram, kihez mennénk? Az örök élet igény nálad vannak. Vagy egy másik fordítás, hogy tiéd az örök életet adott a tanítás. Tehát az, hogy ez a hittartalom, amit össze lehet foglalni, át lehet adni. Mások mondhatják a magukét, de az örök életre vezető tanítás az Krisztusé. És hogyha tudjuk, hogy ezt a forrást megtaláltuk, akkor nagy örömmel vezetünk másokat is oda. Meg amit említettem, ez a Jánosra bízott Mária. Ez egy elég új megtapasztalás így. Most kezdett igazán közel jönni hozzám. Ilyen módon, hogy igen, most lehet, hogy nincs látványosabb munka, nincs központibb munka kimondottan, de hogy a szűzanyát azért rám bízza, számít rám, hogyha már eddig vezetett, hogyha már eddig elvitt és kitanítatta velem a mariológiát ilyen módon, akkor ezek legyen valami értelme. Valami gyümölcse is. akkor még kispapként ugye nem értettem, hogy miért vannak ennyire meghatódva azok a paptestvérek, akik ott a Fiducsa kápolnába visszatérnek, imádkoznak, miséznek. Most már én magam is tudom, tehát valahányszor van szerencsém visszatérni, megrohan egy nagyon mély béke, a hazatalálás öröme, az anyai házba való hazatalálás öröme is, és valahogy ezzel a lelkülettel mutatom be a Szentmisét én is ott.
1: Köszönöm szépen a beszélgetést.
0: Én is nagyon szépen köszönöm.
2: Dr. Kovács Zoltán mariológus atyával Murányi Nikolett beszélgetett.

Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Önök Olasz Bélát hallják, és ez a Zarándok élete című műsorunk. Legyetek irgalmasok, amint mennyei atyátok is irgalmas. Hányszor kell megbocsátanom? 70-szer, 7-szer is. Kedves Mári Rádió hallgatók! Szent Lukács evangéliumában 6. fejezet, 36. vers, Jézus arra bátorít: irgalmas lenni, mint a mennyei atya. Szent Máté evangéliumában 18. fejezet, 21. vers, 70-szer, 7-szer kell megbocsátani. A keresztény ember útja az irgalom és a megbocsátás útja. És talán kevés dolog van, ami az emberi életben olyan kegyetlenül, olyan csontig hatolóan nehéz a szívnek, mint a megbocsátás. Mert amikor bántanak bennünket, amikor kihasználnak bennünket, amikor becsapnak bennünket, amikor hűtlenné válnak hozzánk, ez lehet egy szó, egy árulás, valamilyen igazságtalanság, egy nagy-nagy csalódás, akkor a bennünk valami úgy eltörik. És valljuk be őszintén, mindig emlékezünk arra az esetre, amikor úgy megbántottak. És bizony, egy seb nagyon sokáig tud fájni. Ilyenkor természetes emberi reakció a harag, a bezárkózás, és talán a bosszúvágy is. Annak az igénye, hogy visszavágjunk. És talán ebben a világban, ahol a farkas törvények uralkodnak, ahol annak van igaza, akinek nagyobb a hatalma, nagyobb a presztízse, aki hangosabban mondja, hát nem könnyű. De mit mond az Úr Jézus? Bocsássatok meg. Megbocsátani. Talán nagyon sok emberben, talán bennünk is a megbocsátásról egy téves kép él. Először is miért kell megbocsátani? Nem azért, mert a rossz nem számít. Nem azért, mert ez a csalódás, az az árulás, az a bántalmazás nem számít. Nem azért, mert nem fájt, hanem azért, kedves Mári Rádió hallgatók, azért kell megbocsátanunk, mert a meg nem bocsátott seb lassan megmérgezi és megöli szívünket. Sokan azt gondolják, hogy aki megbocsát, az gyenge. Aki a megbocsátást választja, az behódol, az feladja önmagát, elveit, bármiét. Pedig keresztény szemszögből az irgalom az egyik legnagyobb erő. Gondoljunk csak Istenre. Hány és hány bűnünket bocsátotta és bocsátja meg? Ez az igazán nagy erő. Miért? Sokkal inkább könnyebb lenne gyűlölködni. Könnyebb volna évekig hordozni a sértettséget, hogy nem köszönünk, hogy a fejünket is elfordítjuk, hogy a rosszat éltetjük, a rosszat mondjuk. Könnyebb lenne falakat építeni, nagy-nagy falakat magunk köré. Ez a könnyebbik út. És talán senki nem hibáztatna bennünket ezért, mert ilyen a világ. De a keresztény ember számára van egy másik út is. A megbocsátásnak az útja, amely főként bátorságot kíván tőlünk. Mert azt jelenti, nem engedem, hogy a rossz uralja tovább a szívemet, a látásomat, amelyet aztán megmérgez, a szavaimat, a tetteimet. Valaki azt mondaná, vagy azt mondhatja, nem éri meg, miért? Erre a mi válaszunk az lehetne, hogy gondoljunk csak bele. Gondolj csak bele, hányszor kezdett veled újra az Isten? Hányszor botlottál el? Hányszor ígérted meg,
hogy megváltozol, hogy leteszed, hogy elhagyod, és hogy nem lesz többé bűnöd. Hányszor? És Isten egyszer sem mondta számodra, hogy na most már elég. A tékozló fiú történetében az édesapa nem megszégyeníti a fiát, hanem elébe fut, elébe siet, felöltözteti. Nem azt mondja, te hitvány gyermek, hát ezt tetted velem. Nem. Felöltözteti. És talán az irgalom a megbocsátás azt jelenteni, szeretetbe öltöztetni a másik embert. Az irgalom ezt jelenti, amikor a szeretet, a szívünkben élő szeretet nagyobb lesz, mint a bűn, a sötétség, a rossz. Egyszer egy történet szerint egy idős férfi évekig nem beszélt testvérével egy régi örökség vita miatt. Kemény szavak hangzottak el akkor, kemény szavak, amelyek mély, de nagyon-nagyon mély sebeket okoztak. A történet szerint egy adventi estén leült, és egy rövid levelet írt testvérének. Kedves testvérem, nem tudom visszacsinálni a múltat, de nem akarok haraggal meghalni a szívemben. Kérlek, bocsáss meg! Eddig a történet. Nem lett azonnal minden tökéletes, de az a nagy-nagy fal, amelyet az ember maga köré felhúzott, és amelyet magunk köré felhúzunk, már kezdett repedezni. Kedves rádióhallgatók, a megbocsátás nem érzéssel kezdődik, hogy én úgy érzem, hogy, hanem egy döntéssel. Döntök a másik ember mellett. Istenért, magamért, mert nem akarok egy zárt kalitkában élni. És fontos lenne, kedves Mári Rádió hallgatók, megérteni, a megbocsátás nem azt jelenti, hogy úgy teszünk, mintha nem történt volna semmi. A seb néha megmarad. Talán még az emlék is, az érzés is. De a megbocsátás azt jelenti, nem akarom tovább hordozni, nem akarom tovább éltetni a gyűlöletet, a rosszat. Mert a harag olyan, mint amikor valaki parazsat szorít a kezében. Abban reménykedik, hogy majd a másik megég tőle, de közben ő fog megégni, őt égeti meg. A harag, a gyűlölködés olyan, mint amikor az ember parazsat fog a kezében. És nem a másikat fogja megígetni, hanem saját magát. Kedves Mári Rádió hallgatók, mai világunkban talán azért van annyi rossz, azért van annyi széthúzás, megoszlás, megosztottság, mert a világ, a mai ember elfelejtette az irgalmat. Senki sem akarja megtenni azt a bizonyos első lépést. Milyen sok kapcsolat azért halt meg, annyi család azért megy tönkre, annyi emberi élet jut zsákutcába, mert a büszkeség erősebb a szeretetnél. Nem az igazság, a büszkeség. És milyen sok ember hordoz évek óta fájdalmat a szívében. Pedig egyetlen mondat néha új életet adhatna. Egy bocsáss meg, egy kezdjük újra. Egy fontosabb vagy nekem, mint a haragom. Ez lenne az irgalomnak a csodája. De le tudjuk-e győzni a büszkeséget? Kedves Mári Rádió hallgatók! Jézus a kereszten azt mondta, Atyám, bocsáss meg nekik! Jézus a legnagyobb fájdalom között is, és közben is szeretett. És amikor megbocsátunk, akkor válunk igazán hasonlóvá hozzá. És lehet, hogy nehéz, lehet, hogy idő kell hozzá. Lehet, hogy ma még csak annyit tudunk mondani, Uram, segíts megbocsátani, de ez már az első lépés. Azon az úton, amely elvisz addig, hogy megbocsátok neked. És ahol engedjük az Isten irgalmát belépni a mi életünkbe, a mi sebzettségeinkbe, a mi szívünkbe, ott lassan gyógyulás kezdődik.
Adja Isten, hogy mi is tudjunk megbocsátó, irgalmat hordozó emberek lenni. Amen.

Kívánok a Jóisten áldásában, kegyelmében áldott szép napot. Önök Olasz Bélát hallották, és ez a Zarándok élete című műsor volt. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!

Az adakozás nem csak hogy szeretetből kell végezni, hanem örömmel is, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. Kedves hallgatók, az Erdélyi Mária Rádió az önök szeretete és öröme nélkül nem maradhat fenn. Ezért várjuk az önök adományait, hogy a szerető Istennek örömhírét minél több ember szívéhez eljuttathassuk az éterhullámaink keresztül.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Zelder Éva Mária üzen önöknek az angyalok citeráján. Liziői kis Szent Teréznek, a kis út szentjének élettörténetét idézzük fel liturgikus emléknapján, október 1-én.

Halála után 28 esztendővel valóban a szentek társaságába jutott. Szellemi, lelki kisugárzása megérintette Dzsida Jenő érzékeny, fiatal művész lelkét is. Transzcendens síkon történt kapcsolatfelvételüket a ferencesek segítették elő. A kolozsvári barátok templomában Liziói Szent Teréz oltárát is elhelyezték, amelyen az ifjú apácát rendi viseletben rózsák között ábrázolta a művész, ami Teréz saját szavaira emlékeztet. Amikor az égben leszek, rózsákat szórok majd a földre. Fiatal, komoly betegséggel küzdő költőnk is fohászkodhatott a sokat gyengélkedő zsenge szent közbenjárásáért, aki maga is tudta, mi a szenvedés. A hatást fokozandó, a rózsák között mosolygó Teréz lelki és látványélményéhez ráadásul még olvasmány élmények is társultak. A Szent Bonaventura kiadásában 4 alkalomban is megjelentetett Liziói kis Szent Teréz imakönyve mellett 1931-ben napvilágot látott P. Szirmai József Rózsa esőben Liziói Szent Teréz csodatettei, elbeszélések alakjában című munkája, amelyeket bizonyára Dzsida Jenő is nagy érdeklődéssel és szeretettel fogadott. Törékeny Teréz rózsahintő jelenése nem hagyta nyugodni. Ezt írta ki magából a törékeny szentről szóló versében. Írja Sas Péter, irodalom és művelődés történész, Szent Ferenc lelkisége, Dzsida Jenő költészetében című tanulmányában. Dzsida Jenő, Szent Teréz de Lisieux. Szelíd hárfával siratlak, halvány színű rózsa. Pasztelfényű színes ablak, finom, gyenge rózsa. Gyenge, lengő és esengő, hold ezüstje mossa. Ezüst zengő, csöpnyi csengő, édes kicsi rózsa. Halál harmatát ki itta, lenge, szűzi, drága, fehér arcú kármelita, zsenge rózsa ága. Keskeny ajkad égi csókra nyílott tiszta mátka, szép erények rózsacsokra, rózsaszínű ága. Már is mentél, alig jöttél, így vagyon megírva. Fájó illatot köhögtél, sárga rózsaszírma. Várt a messzi csillagoltár, csupa perzsa, szmírna. Alig voltál, beleholtál, sárga rózsaszírma. Liliomon éldegélsz most, rózsa lett a vérted. Habfelhőkön mendegélsz most, s dalomat nem érted, pedig lelkem sírna, sírna, vagy röpülne érted. Hull a földre rózsaszírma, amint megígérted. Mennyi rossz lett, csúnya emlék, én voltam kitette. Akasztófát érdemelnék, s rózsát adsz helyette. Buja voltam és goromba, és gőgös felette. Nem borulhatsz hát karomba, rózsát adsz helyette. Arcod édes égi fényt vett, hull a rózsa, hull, hull. Kék felhőn vár vőlegényed, hull a rózsa, hull, hull. Tapsikolnak mind a szentek, hull a rózsa, hull, hull. Amint kézen fogva mentek, hull a rózsa, hull, hull. Áttetsző és lenge kis szent, rózsákat pazarló. Kérd meg én helyettem Istent, hogy ne nézze gyarló voltomat, és hadd mehessek, hol a hold a sarló, vándor társatok lehessek, rózsákat pazarló. Szelíd hárfán, hadd mulatlak, halvány színű rózsa, Isten házán színes ablak, égszín, gyenge rózsa, zsenge, lengő és esengő, Krisztus csókja mossa, csókkal zengő, csöpnyi csengő, édes kicsi rózsa.
mindörökkön. Élni, élni adassék meg nékem, lábatoknál üldögélni rózsalevélkéken. Krisztussal s veled beszélni fent a tiszta égben. Éldegélni, üldögélni rózsalevélkéken. Angyalsóha illatából szirmokat csinálni, csillagházunk ablakából földre ledobálni. Szent szerelem szűzivokra, egy szobába hálni veletek, és ágyatokra rózsákat dobálni.

Lizzie Saint Therese, Lizzie-ben halt meg 1897. szeptember 30-án. Élete során a bencés apácákhoz járt iskolába, 1883-ban súlyosan megbetegedett, de pünkös napján megjelent neki a szűzanya, rámosolygott és meggyógyította. Ettől kezdve vágyott a kolostori életre. Ez csak fokozta, hogy két nővére is belépett a kármelitákhoz. 1887 karácsonyán édesapja is beleegyezését adta, hogy Therese belépjen a Kármelbe. A püspök azonban megtiltotta ezt. Therese Rómába utazott, hogy a pápától kérjen segítséget. 13. Leó az ügyet az egyházi elöljárókhoz, végső soron Istenhez utasította. Decemberben a püspök megadta a kolostorba lépéshez szükséges engedélyt, de meg kellett várni a nagy böjt végét. Végre 1888. május 9-én átlépte a Lisieux-i Kármel kapuját. Ettől a naptól kezdve a következő volt elfoglaltsága. 7,5 óra zsolozsma és elmélkedés. 5 óra munka, 2 óra közös foglalkozás, 2 óra egyéni foglalkozás, 1/2 óra oktatás, összesen 1¾ óra étkezési idő és 6-7 óra éjszakai pihenés. Verseket kezdett írni. Jeanne d'Arc küldetése címmel drámát írt, amelyet elő is adtak a nővérek. 1895-ben nővérei kérésére és a priora parancsára elkezdte írni gyermekkora emlékeit. 1896. január 20-án adta át feljegyzéseit, amely az Egy lélek története című könyv első 8 fejezetét tartalmazza. 1897-ben a priora összegyűjtötte Therese különböző mondásait, ez a gyűjtemény 1926-ban az Utolsó szavak címmel jelent meg. Therese folytatta visszaemlékezéseit, ezekből állt össze az Egy lélek történetének 9. és 10. fejezete. Szeptember 30-án halt meg. Lisieux-i Szent Therese-t 1923-ban boldoggá, 1925-ben szentté avatták. Ugyanebben az évben, december 14-én a missziók főpatrónájává nyilvánította a pápa, 1944-ben pedig Franciaország második patrónája lett. Pilinszky János, Kis Szent Therese és a világvárosok. Mikor Lisieux-i Szent Therese meghalt, naplóját tulajdon rendje sem merte teljes egészében nyilvánosságra hozni. Művét átfésülték, elképzelésekhez igazították. Nem annak fogadták el, amilyen volt, hanem amilyennek szerették volna látni. Naívnak és lelkesnek. Lelkének szakadékos mélységei nélkül. Naplójának teljes kiadása végül mégis megtörtént, s valósággal újjáteremtette alakját. Ismét kiderült, hogy a legenda kevesebb a valóságnál, s hozzáadásaival csak szegényebbé teszi hősét. Therese legendásított alakja úgy hat a valódi mellett, mint egy remek művű regény ifjúsági kiadása. Therese élete bizonyítja, hogy a kicsiny út távolról sem magányos út. Az élet a világ közepén halad át. Ez az ösvény is. S a legtöbbször közvetlenül és egyenesen Isten felé vezet. De ismerte nehézségeit, magányos szakaszait, a kis út sivatagát is. Csak hogy szeretete épp ezt az üres szakaszt avatta drámává. A próbatétel tehát a legforróbb kontaktus az Istennel való dráma szakaszává. A legkisebb élet sincs egyedül. A legkisebb élet is a legnagyobb dráma szívében, középpontjában állhat, és ott is áll, ahogy ezt a művészek mindig is sejtették, és a szentek mindig is tudták. Eddig az idézet. Therese ragyogó arccal halt meg a szeretet extázisában. Utolsó szavai ezek voltak. Istenem, szeretlek. Korábban a rájellemző alázatossággal mondogatta. Fent a mennyben jót akarok tenni a földön maradottak számára. Meglátjátok, halálom után
mindenki szeretni fog engem. Igaza lett. Szobra szinte minden templomban megtalálható. Feszülettel, kármelita ruhában ábrázolják, rózsákat hintve, az imái hatására elnyert segítő kegyelem jelképeként. Vilinszky János, néhány óra Lizijőben. Részlet. Szent Teréz emléktemploma nem sikerült alkotás. Mintha ugyanazok a kezek emelték volna, amelyek halála után naplóját is megfésülték. Ő egyszerűbb volt és nagyvonalúbb. Neve mellett a kis szócska is nagyságot jelent. Az önfeláldozás, az áldozat, a valódian értelmezett gyermekség nagyságát. Mintha volna valami igazság abban, ahogy azt a szentekről egy katolikus egzisztencialista megfogalmazta. A szent Istenre irányított semmi. Az életem csak egy pillanat, egy múló óra csupán. Lizijői Szent Teréz imája. Ezen a napon. Részlet. Az életem csak egy pillanat, egy múló óra csupán. Az életem egyetlen nap, amely elillan, elszáll. Ó, Istenem, te tudod, ahhoz, hogy szerethesselek téged, nincs másom, csak ez a mai nap. Ó, szeretlek téged, Jézus, utánad vágyakozik a lelkem. Csak egyetlen napra még maradj drága támaszom, jöjj, uralkodj a lelkemben, hadd lássam mosolygó arcodat, csak ezen a mai napon. Amikor a holnapra gondolok, álhatatlanságom megrettent, mert érzem, hogy szívemben szomorúság és unalom lappang. De ó, én Istenem, mégis kívánom a szenvedés próbatételét ezen a mai napon. Nem sokára meglátlak téged az örök partokon, isteni pilóta, mert oda vezed engem karod. Viharos folyókon át biztosan tartasz engem ezen a mai napon. Ó, Uram, engedd, hogy arcodba rejtőzzek. Ott nem hallom többi a világ hiú fecsegését. Szeress engem, Istenem, őrizd meg kegyelmedben, csak ezen a mai napon. Isteni szíved közelében elfelejtkezem mindenről, pedig már ismerem az éj sötét szorongásait. Ó Jézus, adj nekem egy helyet a szívedben, csak ezen a mai napon.

Mint már előbb is elhangzott, Terézt már 1923-ban boldoggá, 25-ben pedig szentté avatták. 1925 óta a missziók védőszentje, 44 óta pedig Franciaország pártfogója. Szent II. János Pál pápa 1997-ben az egyháztanítók sorába iktatta. Részlet: II. János Pál pápa Divini Amoris Scientia kezdeti apostoli leveléből, melyel egyháztanítóvá avatta Líziói Szent Terézt. Az irgalmasság atya Krisztus által a Szentlélekben árasztja ki az isteni szeretet tudományát. Ezt az ajándékot a kicsinyek és alázatosak kapják, hogy ismerjék meg és hirdessék az ország titkait, amelyek rejtve vannak a tudósok és bölcsek előtt. Élete folyamán Teréz új fényt, rejtett és titkos jelentéseket fedezett föl, és az isteni mestertől megkapta a szeretet tudományát, amelyet olyan sajátos, eredeti módon fejtett ki írásaiban. Mit tanít az egyház legfiatalabb doktora? Mi az ő kis útja? Az Istenhez vezető kis úton a szentség nem valami rendkívüli, hanem saját hivatásunk és az Isten által kijelölt feladataink megvalósulása, a magunkkal szemben igazság és saját élettörténetünk elfogadása. A kis út nem más, mint a hétköznapi, apró jótettek, imádságok, önfeláldozás, a mindennapi hűség útját

Kérd meg Istent, áldja meg kegyesen azt, amit ma bizalommal a kezére adok. Mondd el kérésedet. Szent Teréz, segíts hozzá, hogy úgy higgyek Isten nagyszerű szeretetében, ahogy te, és kövessem az általad mutatott példát, a kis utat, minden nap. Ámen. Mondjuk el mind annyian kéréseinket, és bízzunk rózsahintő kis Szent Teréz közbenjárásában. Isten óvjon minket minden bajtól. Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Zalder Éva Máriát hallották az Angyalok Citeráján.

Mária Rádió. Egy fénysugárra lelkednek. Szatmár Németiben, a tűzoltó toronynál a 92,3-as ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, keddi adásunk tartalmából. Leó pápa a vatikáni alkalmazottakhoz és nőkhöz. Segítsetek nekünk saját karizmáitokkal. 14. Leó előszava a Juket új kötetéhez az örökké tartó szeretetről. A házastársi szeretet egy életre szóló, fáradhatatlan és hűséges igen. Leó pápa a fiatalokhoz. Ne féljetek Isten hívásától, életetek szép és termékeny lesz. Felidézzük a Szentatya párizsi párbeszédét a fiatalokkal franciaországi apostoli látogatásából.
1: Leó pápa a vatikáni alkalmazottakhoz és nőkhöz. Segítsetek nekünk saját karizmáitokkal. Október 5-én hétfőn délben Leó pápa az apostoli palotában fogadta a Vatikáni Világi Alkalmazottak Egyesületének és a Vatikáni Nők Egyesületének képviselőit. A 20 fős csoporthoz intézett beszédében a Szentatya a munka jelentőségéről szólt, amely által az egyén hozzájárul a társadalom fejlődéséhez, a közjó építéséhez, jobbá és szebbé teszi a világot, és megélhetést biztosít családjának. A mesterséges intelligencia korában is az ember és annak elidegeníthetetlen méltósága álljon a munka középpontjában, kezdte beszédét Leó pápa.
2: Non è un semplice strumento, ma esprime e accresce la dignità della nostra vita.
1: A munka ugyanis nem puszta eszköz, hanem méltóságunk kifejezője és gyarapítója. Emberi létünk vele járója, a felnőtté válás, a fejlődés és a személyes kiteljesedés természetes útja. A munka révén hozzájárulunk a társadalom gyarapodásához és a közjó építéséhez. Gyümölcsöztetjük talentumainkat, szebbé és jobbá tesszük a világot, családjainknak pedig megélhetést biztosítunk. A munka során meghalljuk egymást, a párbeszéd révén együttműködünk egymással. Így közösen olyan dolgokat építünk, amit egyedül senki sem tudna megvalósítani, tanította a pápa. A pápa elődei a munkáról szóló tanításukban két fontos szempontot tartottak szem előtt, a közösség és az egység szerepét. Ezek az értékek neki is rendkívül kedvesek, hiszen az alkalmazottak bár különböző feladatkörökben dolgoznak, mégis arra kaptak meghívást, hogy munkájukkal segítsék a pápa szolgálatát, és így a hit és az egység szellemében egyházi közösséget alkossanak. Ez a küldetés, amelyet Jézus Péter apostolra és utódaira bízott. Ezen küldetéshez kiki saját munkakörében vállalt felelősségével és méltóságával járul hozzá, mégpedig azzal, hogy a rábízott feladatokat és kötelességeket lelkiismeretesen, buzgósággal, szorgalommal és szakértelemmel végzi, ahogyan az az apostoli szentszék tevékenységében résztvevő munkavállalókhoz illik, elmélkedett a Szentatya a vatikáni alkalmazottak küldetéséről. Már Szent II. János Pál pápa is elismerte egykor, hogy a Vatikáni Világi Munkavállalók Egyesülete értékes együttműködési feladatot tölt be. Figyelmeztetett, hogy az egyház társadalmi tanításával nem egyeztethető össze, ha a szervezet a szembenállás vagy a küzdelem színterévé válik. Éppen ezért a pápa arra buzdított mindenkit, hogy a párbeszéd útját kövessék, a felvetődő problémákra pedig bizalommal és kreativitással keressenek megoldásokat. A Vatikáni Nők Egyesületének küldöttségéhez fordulva, a Szentatya azt kérte, hogy működjenek együtt, figyeljenek egymásra, és női érzékenységüknek megfelelően kezeljék az élethelyzeteket.
2: La presenza delle donne costituisce una ricchezza che va riconosciuta e valorizzata sempre più.
1: Hangsúlyozta, hogy a nők jelenléte olyan gazdagság, amelyet el kell ismerni és értékelni kell, hiszen különleges érzékenységgel tudnak bánni az emberekkel, és vannak jelen a kapcsolatokban. Női tapasztalatukból és gondolkodásukból fakadóan értékes emberi, szakmai és szellemi talentumokkal rendelkeznek. Szakértelmük, tisztánlátásuk, kreativitásuk és gyakorlatiasságuk gazdagítja az intézmények életét, és segít abban, hogy tágabb rálátásunk legyen a valóságra és a felmerülő problémákra, emelte ki a pápa. Majd arra biztatta az összegyűlteket, hogy olyan munkaközösségeket építsenek, ahol az embereket nem használják ki, de nem is mellőzik, ahol a munkatársak segítik és elismerik egymás értékét és hozzáértését.
0: XIV. Leó pápa. A házastársi szeretet egy életre szóló fáradhatatlan és hűséges igen. Kedves fiatal barátaim, szívetek szeretetre vágyik, mély, önzetlen és tartós szeretetre. Ez a vágy nem véletlen. Annak a jele, hogy szeretetre vagytok teremtve, írja a 14. Leó a UCAT Love Forever, vagyis Örökké tartó szeretet című kötet új kiadásának előszavában. A pápa a Szent Ágoston híres szavait idézi, akinek nyíllal átszúrt, lángoló szíve saját pápai címerében is megjelenik. Nyugtalan a mi szívünk, amíg meg nem nyugszik benned Istenünk. Ágoston ezzel az isteni szeretet utáni vágyat fejezte ki, amelyet Isten valóban kiáraszt lelkünkbe, amikor egyesülünk vele. Isten maga is jelen lehet az emberi szeretetben, és átformálhatja azt, hangsúlyozza a pápa. Képessé tesz bennünket arra, hogy úgy szeressünk, ahogyan ő szeret, szolgálva, nagylelkűen önmagunkat adva, és amikor szükséges, megbocsátva. Isten ugyanis szeretett, és arra teremtett bennünket, hogy szeressük őt és a mellettünk élő embereket. Az emberi szeretet különböző formái között különleges helyet foglal el a férfi és a nő közötti szeretet, folytatja 14. Leó. Ez a szerelem hirtelen és erőteljesen érintheti meg az ember szívét, mint egy nyílvessző. Az igazi szeretet azonban nem áll meg ennél. Nem pusztán gyorsan fellobbanó és hamar elmúló érzelem. Sokkal több. Mély elköteleződés a másik ember mellett, döntés, közös út és egy életre szóló szövetség. A szeretet csak akkor hiteles és képes örökké tartani, ha Isten örök ragyogását tükrözi, mert Isten maga a szeretet. A szilárd és termékeny emberi kapcsolatok kölcsönös bizalomra épülnek, és arra a mindörökre, amely minden családi és megszentelt életre szóló hivatás dobogó szíve. Az igazi szeretet ezért mindenekelőtt azt kérdezi, hogyan szerethetek úgy, ahogyan Krisztus szeretett, és csak utoljára teszi fel a kérdést, mit kapok én ebből? A házasság Isten misztériumából tár fel valamit, mutat rá 14. Leó. Amikor egy férfi és egy nő szeretetben teljesen egymásnak ajándékozza önmagát, Isten jelenvalóvá válik közöttük. Hűségük, megbocsátásuk és mindennapi törekvésük a jóra Krisztus egyháza iránti szeretetét tükrözi. Ez talán romantikus túlzásnak tűnhet, valójában azonban mély igazság, hangsúlyozza Leó pápa, majd ismét Szent Ágostont idézi. Ő benne, aki egy, mi is egyek vagyunk. Isten erre a nagy szeretetre hívja a fiatalokat. Ne féljetek annak mélységétől, buzdítja őket 14. Leó. A szeretet, amelyre meghívást kaptak, elég erős ahhoz, hogy legyőzze a nehézségeket, és elég nagy ahhoz, hogy egész életükön át megtartsa őket. Ez a szeretet nem tökéletes, hanem a hit fényében növekszik. Az igazi szeretet Isten ajándéka, amelyet nem tudunk egyszerűen saját erőnkből létrehozni. Míg az emberi szeretetet gyakran önző vágyak szennyezik be, Isten szeretete önzetlen, türelmes és hosszan tűrő, magában hordozva mindazokat a tulajdonságokat, amelyeket Szent Pál a korintusiakhoz írt első levelében felsorol. Az igazi szeretet legszebb képét Jézus Krisztus keresztjében látjuk, folytatja Leó pápa előszavában. Krisztus annyira szeret bennünket, hogy kész volt meghalni értünk. Ez a kereszténység DNS-e, Krisztus parancsa. Szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek benneteket. Senkinek sincs nagyobb szeretete annál, mint aki életét adja barátaiért. A UKED Love Forever ezen az úton kívánja elkísérni a fiatalokat. A kötetben több mint 30 ország fiataljai osztják meg tanúságtételüket, megmutatva, hogy az eszmény, amelyre Krisztus hív, lenyűgöző kincs. A könyv arra hívja olvasóit, hogy nyissák meg szívüket egy olyan terv előtt, amely minden emberi álomnál nagyobb. Felkészít arra az igenre, amelyet nem csupán egyetlen napra, hanem egy egész életre mondunk ki. Olyan igenre, mint Isten szeretete, amely fáradhatatlan és hűséges. 14. Leó pápa a fiatalokhoz. Ne féljetek Isten hívásától, életetek szép és termékeny lesz. A Franciaországban tett apostoli látogatás első napjának esti programjára a mintegy 80 ezer férőhelyes Franciaország nemzeti stadionjában került sor. A Saint-Denis-ben található stadion Franciaország legnagyobb sportlétesítménye, amelyet az 1998-as labdarúgó világbajnokságra építettek. Az imavirasztás különleges lelki jelentőségét növelte, hogy erre az alkalomra a stadionba vitték az Argenteuilben őrzött szent tunikát, amelyet a hagyomány szerint Jézus Krisztus viselt szenvedése idején. A fiatalok a litánia után a szent tunika és a szentek erekéi előtt csendes imában időztek. Az est során azonban lehetőségük nyílt arra is, hogy közvetlenül kérdezzenek 14. Leó pápától. Az első kérdést a 25 éves Chloé tette fel, aki Párizs külvárosának munkásnegyedeiben végez ifjúsági apostolkodást. Hogyan egyeztethető össze a missziós lendület az őszinte testvériséggel azok iránt, akik nem osztják hitünket? Leó pápa Szent Pál szavaiból indult ki. Számomra az élet Krisztus. Ez nem egyszerű kijelentés, hanem az apostol egész életének összefoglalása, mutatott rá 14. Leó.
2: Que Dieu n'est jamais étranger à sa vie, mais que au contraire, il vient à sa rencontre.
0: Pál megtapasztalta, hogy Isten nem idegen az ember életében. Találkozik vele, magához hívja, belülről átalakítja, majd elküldi a világba. Igaz, hogy a mai társadalom sokszor közömbös Isten iránt, de az Úr nem közömbös irántunk, hangsúlyozta 14. Leó. Ugyanakkor nem csak az jelent problémát, hogy sokan eltávolodtak Istentől, hanem az is, hogy eltávolodtak magától az embertől. Közömbösek embertársaik iránt, önző módon élnek, miközben a szegényeket, a betegeket és a védteleneket leselejtezik, mintha az ember értékét az határozná meg, hogy mennyit képes termelni. A pápa szerint Krisztust ezért az üdvösség evangéliumaként, az igazság és az élet szavaként kell hirdetni. Jézus evangéliuma nem konfliktushoz vezet, hanem megbocsátásra és testvéri gondoskodásra nevel. A Krisztussal való találkozás megnyit a párbeszédre, és előkészíti a békét. A misszió és a más vallású vagy nem hívő emberek iránti tisztelet tehát nem áll ellentétben egymással. Éppen ellenkezőleg. Lehetetlen Krisztusról tanúságot tenni anélkül, hogy szeretnénk azokat, akiknek hirdetni akarjuk őt, hangsúlyozta a Szentatya. A másként gondolkodókkal kialakított meghallgatásra és kölcsönös megbecsülésre épülő testvéri kapcsolat maga is a hit és a szeretet gyakorlásává válik. Az egyház pedig semmit sem vetel abból, ami más vallásokban igaz és szent, idézte Leó pápa a Nostra Aetate zsinati nyilatkozatot. A második kérdést François agrármérnök hallgató tette fel. Hogyan tudják felismerni, hol várja őket az Úr, hogy szolgáljanak és odaadják életüket? 14. Leó mindenekelőtt megköszönte a fiatalok elkötelezettségét. A béke szolgálata, mondta, segít abban, hogy a félelmeket reményé, a panaszkodást pedig felelősséggé alakítsuk. Ez a küldetés különösen sürgető a technológiai és digitális átalakulás korában, amikor úgy kell előre haladnunk, hogy közben ne veszítsük el emberségünket. A legkisebbek és leggyengébbek szolgálata saját törékenységünkkel is szembesít. Ettől azonban nem kell félni. Krisztusban éppen közös törékenységünkben fedezzük fel, hogy testvérek vagyunk. Jézus az első, aki önmagát adja nekünk, ennek élő jele pedig az Eukarisztia, az egész keresztény élet forrása és csúcspontja. Innen meríthetünk erőt ahhoz, hogy mi is önmagunkat adjuk másoknak. A pápa külön kitért a fiatalok körében egyre gyakrabban jelentkező szorongásra és bizonytalanságra. Ennek hátterében a jövővel kapcsolatos tervek bizonytalansága, az emberi kapcsolatok törékenysége, a képernyők okozta fáradtság, valamint a klímaváltozás, a gazdasági helyzet és a nemzetközi válságok miatti aggodalom állhat. Figyelmesen meg kell hallgatni ezeket az érzéseket, hangsúlyozta 14. Leo, és arra kérte a fiatalokat, hogy maradjon nyitva szívük társaik szenvedése előtt. A törékenység ugyanakkor a keresztény ember számára a tanúságtétel lehetőségévé is válhat. Aki Jézust követve alázattal és önzetlenül szolgál, megszabadulhat a szorongástól, és új lelkesedésre, belső örömre és békére találhat. Együtt alkotjuk az egyházat. Törékenyen és szenten, mint cserépedények, amelyek kincset őriznek, emlékeztetett a pápa Szent Pál szavaira. Éppen gyengeségünkben tapasztalhatjuk meg Isten erejét. A hivatás felismerésének alapja a Jézussal való barátság. A megkülönböztetés nem egyszeri döntés, hanem állandó lelki gyakorlat, amelyben a Szent Lelket hívjuk segítségül. Hogyan végezzük jól ezt a megkülönböztetést, tette fel a kérdést 14. Leo. Mindenek előtt Isten igéjére kell hagyatkoznunk, amely lámpás lépteink előtt. A lelki életben össze kell kapcsolni az imádságot és a szolgálatot, a szentségimádást és a cselekvést, az igehirdetést és a csendet. Azt a csendet, amely olyan ritka és olyan szükséges, távol a média zajától. A pápa arra kérte a fiatalokat, hogy tekintsenek a szentek példájára is. A szentek azért tudták megváltoztatni a történelmet és másokat a szenvedésből a remény felé vezetni, mert mindenek előtt saját szívüket engedték átalakítani a hit fényében. Amikor hivatásotokat keresitek, legyetek biztosak abban, hogy az Úr nem zavaros módon szól hozzátok, hanem mindenkit nevén szólít, és azért hív követésére, mert szeret benneteket, fordult 14. Leo a fiatalokhoz.
2: Il s'agit toujours d'un don divin, plein, fidèle, débordant amour.
0: Isten hívása mindig az élet odaajándékozására szól, teljesen, hűségesen és szeretettel. A szorongás és a bizonytalanság legyőzéséhez a pápa egyetlen egyszerű szót ajánlott, köszönöm. Köszönöm Jézus szeretetedet. Ezután arra kérte a stadionban összegyűlt fiatalokat, hogy vele együtt ismételjék, itt vagyok, Uram. 14. Leo végül külön is azokhoz fordult, akik papi vagy szerzetesi hivatást éreznek. A franciaországi egyháznak nagy szüksége van rátok. Imádkozik értetek, és vár benneteket, mondta. Ne féljetek ettől a hívástól. Legyetek bátrak, bízzatok Jézusban, aki legközelebbi barátaivá akar tenni benneteket. Ő nem fog csalódást okozni nektek, és mindig mellettetek lesz. Életetek csodálatosan szép és termékeny lesz. 14. Leo, Szent II. János Pál 1997-es párizsi ifjúsági világtalálkozón mondott imájával zárta gondolatait. Mester, te, aki szereted és tiszteled az emberi szemét, te, aki osztoztál az ember szenvedésében, te, aki megvilágítod az emberi lét misztériumát, segíts felfedeznünk életünk és hivatásunk valódi értelmét.
3: A Vatikáni Rádió kedves hallgatóink, keddi műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy-nagy szeretettel köszöntöm rádiónk minden kedves hallgatóját, a nagyveledi stúdióból köszönti önöket Majoros Attila. Kedves hallgatóink, itt a Mária Rádióban hamarosan együtt imádkozhatjuk majd a rózsafűzért, éjjel egy órától pedig Fodor József általános helynök atya katekézisét hallgathatják. Két órától a Hit kapuja című műsorunkat ismételjük, majd éjjel három órától együtt imádkozhatjuk majd a rózsafűzért. 3 óra 30 perckor Pálosaink a Fehér Barátok című műsorunkat hallhatják ismétlésben, majd szintén egy régi, szép szentségimádás felvételét hallhathatják 4 órától. 5 órától a Keresztút imádságára hívjuk a hallgatókat, 5 óra 40 perckor pedig a Vatikáni Rádió friss hírei következnek. 6 órától a reggeli imádsággal pedig kezdetét veszi ébresztő műsorunk a Sepsiszentgyörgyi stúdióban. Kedves hallgatóink, megtisztelő figyelmüket megköszönve, nyugodalmas jó éjszakát és jó rádiózást kívánva most búcsúzom önöktől. A mikrofonnál Majoros Attilát hallották, a viszont hallásra dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Ave Maria! Imádkozzák együtt a rózsafűzért a Mária Rádióval!

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Urunk Jézus Krisztus, élő hittel leborulunk előtted. Szóval és szívvel beismerjük, hogy egyedül csak a te nevedbe üdvözülhetünk. A te szent gyermekséged érdeméből lettünk Isten gyermekeivé. Halálod eltörölte bűneink adósságát, föltámadásod és mennybe meneteled, számunkra is megnyitotta az örök életet. Add szent kegyelmedet, hogy a rózsafűzér titkoknak megfontolása növelje élő hitünket benned, aki az út, igazság és élet vagy számunkra. Szentséges szűz, Isten anyja Mária, könyörög érettünk, hogy példaképedet követve, szent fiadnak szavain és cselekedetein elmérkedve, gyarapodjunk az ő ismeretében és szeretetében, a mi Úrunk Jézus Krisztus által. Amen. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadott a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mm.

0: az ellenünk védkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
1: Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értelmünket megvilágosítja.

Nem. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki emlékezetünket megerősítse. Az

0: Isten, üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki akaratunkat tökéletesítse.
1: Az

0: óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: A fájdalmas rózsafüzér, első szentitka, akit érettünk vére, aki érettünk vérrel verejtékezett. Nézd Jézust, amint a sziklánál térdel és imádkozik. Virasszatok és imádkozzatok. Nem ő vele virasztasz most. A pásztor egyedül vívja harcát, s nem is ő érette imádkozol magadért, hogy meg ne inogjon hited. A sötétség órája ez. Szívszorító látvány. Mestered sír és könyörög. Véres verejték cseppek gyöngyöznek homlokán. Bűneink irtóztató valóságával kell szembesülnie. Péter alszol? Igen. És alszik a többi is. Egészen magára hagyattatik, elárultatik, és megtagadtatik. Hol van most Mária? Bent a városban, víraszt és imádkozik. Amikor kilépsz küzdelmes imádból, és kimondod, legyen meg a te akaratod, nem holmi fáradt beletörődés mondja veled. Ez a szó a szeretet győzelme benned. A lélek megtalálta az erőt, mely egyedül képes engedelmességre bírni testet és szellemet. Amen.
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

Krisztustól. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki életünk vérrel verítékezett. Asszony.

Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett. Az

0: Hosszána, amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
0: Az

0: Marian, amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.

0: Ján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse. Jézus, aki érettünk, vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.

0: Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom!
1: Bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A fájdalmas rózsafüzér második szentitka, aki érettünk megostoroztatott. Nézd az oszlophoz kötött Jézust. A hús egységgel szakítatik most. A test kínjánál elevenebb azonban a lélek fájdalma. Atyától kapott teste, mit Isten lelke szült egybe szeplőtelen anyja méhében, darabokra szakítatik most. Minden sértődött szó, minden zúgolódó gondolat Krisztus mezítelen hátára mért meg annyi ostorcsapás. Érted már? Miért hullat véres könnyeket, Mária? Minden viszály békétlenség, ostorcsapás a szívére, mert a titokzatos test szakítatik. Amikor nem szólsz vissza, nem őrzöl haragot szívedben, amikor megbocsájtasz 77-szer, ostorcsapások sebeit gyógyítod, az egységen munkálkodsz. Amen.
0: Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden nap.

0: Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.

0: Góráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.

0: óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom,
0: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tűzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A fájdalmas rózsafüzér harmadik szemtitka, aki érettünk tövissel koronáztatott. Nézd a tövis koronás Jézust, véres, összezúzott, leköpdösött arcát, nátszál jogarát kezében. Nézd meg őt jól! Kinek tartják az emberek az ember fiát? Nézd meg őt jól! Hát te kinek tartasz engem? Nézd meg őt jól! A szíveddel nézd, íme a te királyod. A szíveddel nézd, mert ő, az ő országa nem e világból való, érted már? Az én igám éne édes, az én terhem könnyű, érted már? A szíveddel nézd. Mária a királyné, ha szíveddel nézed, fején láthatatlan tövis koronát vélsz fölfedezni. Mert minden Istentől kapott feladat kivirágzik majd az örökké valóságban, feltéve, hogy elfogadják. Amikor kezed nyújtod rászoruló testvérednek, megsebez a szeretet. Láthatatlan fénylőtöv is égettetik szívedben.
3: Mi atyánk, aki a mennyekbe vagy, szentértessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

atyáján, amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.

0: száján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.

Amen. Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk.

0: Mariaen, amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tőzsel koronáztak.

üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak. Asszony.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak. Asszony.

0: Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A fájdalmas rózsafüzér negyedik szenttitka, aki érettünk a keresztet hordozta. Nézd a Jézus várára tett gerendát, sok hasonlót vitt már ácsműhelyében. Útközben, ha elfáradt, letette. Ez a fa viszont egészen más, oly rettentő nehéz,

0: hordozni lehet csak, letenni nem, mert súlya a szívre nehezedik. Érezted már a bűn súlyát? Tudtad, hogy egy tiszta szívre micsoda súlyjal nehezedik minden bűn, merről tudomást szerez. Szeretett Istenét bántják. Érted már, mitől roskadozik keresztútján Jézus, s vele együtt Mária? Nézd az ordító csőcseléket. Tudtad, hogy a szeretet szótárából hiányzik a kérdés, hogy vajon érdemes-e? Amikor reggel felveszed keresztet, sose kérdezz, hogy vajon érdemes-e? Mert az ő nyomában lépdelsz, s lassan fölismered szíved, arra vágyik, mások terhét is magadra vehesd. Amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.

0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Amen.

0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Az.

Így Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta. Amen.

Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.

Isten, üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.

0: Nem. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Az

0: Így Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszony.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.

0: Teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tűzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A fájdalmas rózsafüzér ötödik szentitka, aki érettünk keresztre feszítetett. Nézd a keresztre szegezett Jézust, hallgass fuldokló lihegését, nézd, ahogy elfolyik vére, figyeld, amint fogyatkozik benne az élet, cseppenként, elhaló sóhajonként, hiszen azért az óráért jöttem. Egész életében közben járt, engesztelt, mentegette őket. Most sem tesz egyebet. Atyám, bocsáss meg nekük, mert nem tudják, mit cselekszenek. Mária ott áll és hallgat. Mi ez? Az anya gyötrelme? Talán vajudás kínja? Vagy egységben átélt szenvedés? Ez a fájdalom oly hatalmas, hogy már neve sincs. Körül öleli, elborítja egész átélt szenvedést. Egy valami fölött nincs uralma, az igen most is ott világol szeplőtelen szíve mélyén. Amikor áldozni mégy, Jézus szavának engedelmesked el. Ezt selekedjétek az én emlékezetemre, ami annyit jelent, hogy vállald a megfeszítetést. S a szeretetének tengerébe merítkezvén természetesnek találod, hogy meghalj vele együtt te is. Így hal meg a régi ember minden szent áldozásban. Amen.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.

0: után. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.

0: Hallgatóságunkért.
1: Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.

0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.

0: szolgáljon. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.

Isten. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.

0: királyán. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.

0: óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom,
0: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
0: hogy méltók lehessünk a Krisztus ígéreteire.
2: Könyörögjünk, Istenünk, Te, egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezted nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy miután a rózsafüzérrel e misztériumokról megemlékeztünk, kövessük, amit tartalmaznak, és elnyerjük, amit ígérnek Krisztus a mi Urunk által.
0: Amen.
2: Rózsafüzér királynője,
0: könyörög életünk.
2: Csíksomjói segítőszűz,
0: könyörög életünk.
2: Szőkefalvi fénykirálynő,
0: könyörög életünk.
2: Mária rádió királynője,
0: könyörög életünk.
2: Most segíts meg, Mária,
0: ó irgalmas szűzanya, keservét a bónak bajnak, eloszlatni van hatalmat,

0: Amen. Szent Mihály arkangyal,
1: védelmezz minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen, légy oltalmunk, esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten, te pedig a mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek veszélyre körüljárnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére. Amen.
0: Az Atya, a Fiú, Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.

0: hogy otthonodban szólhat az Erdélyi Mária Rádió, csak is a te imádnak és adományodnak köszönhető. Adakozz, hogy örömet okozz.
1: Igéző. Vallomások Isten szaváról.

Senki sem szeret jobban, mint az, aki életét adja barátaiért. János 15-14. Elköltöztünk egy távolabbi kerületbe. Elkezdtünk a közeli templomba járni, amikor a lányom első áldozásra kezdett készülni, és kezdtünk lassacskán így bekapcsolódni az új lakóhelyünk plébániai közösségébe. És egyszer aztán indult egy alfa kurzus a plébánián, amire minket is hívtak. Az alfa után aztán egy katekumenátus is indult. Akkor még nem is tudtam, hogy ez a katekumenátus mekkora változást fog hozni az én életemben is. Volt egy ilyen befogadás, szertartás a katekumeneknek. A Jóistentől kaptam ezt az idézetet, talán nem is én választottam. Többféleképpen is szólt hozzám különböző időszakokban. Először azt mondta egy kísértésekkel teli időszakban, hogy hát ez ő maga Jézus Krisztus, aki életét adta értem, tehát csak ráhallgassak senki másra. Ő az egyetlen, aki valaha is az életét adta értem, az ő szószoros értelmében. Aztán később olyan üzenetet is hordozott számomra, hogy hát én akkor szeretem legjobban barátaimat, embertársaimat, hogyha idézőjebb az életemet adom értük, ez persze ugye most így napjainkban meg itt nem kell szó szerint érteni, de azzal, hogyha az időmet, energiámat áldozom másokra, tudom ezt megtenni, vagy a figyelmemet, és hogy ezt tegyem meg.

Drága gyermekek, Isten elhatározása és szeretete által vagyok kiválasztva arra, hogy Isten anyja és a ti édesanyátok legyek. De az én akaratomból is és a mennyei atya iránti határtalan szeretetemből és a belévetett teljes bizalmam által volt testem az Istenem berkelyhe. Az igazság, a szeretet és az üdvösség szolgálatában álltam. Ahogyan most is itt vagyok veletek, gyermekeim, szeretetem apostolai, hogy arra hívjalak benneteket, hogy az igazság hordozói legyetek, hogy arra hívjalak benneteket, hogy a saját akaratotokból és fiam iránti szeretetből terjesszétek az ő igéit, az üdvösség igéit, hogy cselekedeteitekkel mutassátok mindazoknak, akik még nem ismerték meg fiamat és az ő szeretetét. Erőt az eukarisztiában fogtok találni, fiamban, aki testével táplál és vérével erősít titeket. Gyermekeim, kulcsoljátok össze kezeteket, és csendben nézzétek a keresztet. Így módon hitet merítetek ahhoz, hogy tovább tudjátok adni, igazságot merítetek, hogy tudjatok megkülönböztetni, szeretetet merítetek, hogy valóban tudjatok szeretni. Gyermekeim, szeretetem apostolai, kulcsoljátok össze kezeteket, nézzétek a keresztet, mert csak a keresztben van üdvösség. Köszönöm nektek! Kedves hallgatóink, a 2020. február 2-ai üzenetet hallották.

Dicsétessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök minden kedves Máre Rádió hallgatót. Mai katekézi sorozatunkban tovább megyünk. Isten a mindent tudó. Itt hagytuk abba ennél a témánál, vagyis Isten mindent tud, a múltat, a jelent és a jövőt, még a legtitkosabb gondolatainkat is. Onnan indulnék ki, hogy Krisztus előre tudta Péter tagadását, Jeruzsálem elpusztulását és sok egyebet. Látta Simon farizeusnak a gondolatait, aki haragudott amiatt, hogy házában a bűnös asszonyt kegyesen fogadta. Az istenség megmérhetetlen nagyságú és tisztaságú tükörhöz hasonlít, amelyben minden cselekvésünk visszatükröződik. A mennyből letekint az Úr és látja mind az emberek fiait. Isten szemei sokkal fényesebbek a napnál, olvashatjuk Sirák könyvében, vagy a 93. Zsoltárban, aki a füvet plantálta, nem hall le, vagy aki a szemet alkotta, nem lát-e. A Zsidókhoz írt levélben olvashatjuk, egyetlen teremtmény sincs elrejtve előtte. Máté evangéliumában Isten lát a rejtekben. Sokkal jobban látja cselekedeteinket, mint én, aki cselekszem azokat, mondja Szent Ágoston. Hát bárhol vagyok, bármit teszek, látja Isten, hogy mit teszek. Isten a múltból, a jelenből és a jövőből mindent egyszerre lát, éppen úgy, mint ahogy valamely vidéket a magas hegyről szintén egyszerre tekintünk át. Isten előtt minden jövendő már megtörtént, mondja Szent Jeromos. Habár Isten előre látja a rosszat, az ember még nincs kényszerítve, hogy azt megcselekedje. Úgy áll itt a dolog, mint amikor mi a távolba tekintünk, és látjuk, miként tesz öngyilkos valaki. Mi látjuk, amit ő tesz, de ő nem azért cselekszik, mert mi látjuk. Szent Ágoston mondja, amint a múlt, amely emlékezetemben van, nem azért történt meg, mert emlékezetemben van, éppen úgy annak is, amit Isten, mint a jövendőt előre lát, nem azért kell szükségképpen megtörténnie, mert ő azt előre látja. Tehát, ha Isten az ember elkárhozását előre látja is, nem oka a vesztének. Isten azt is látja, ami bizonyos körülmények között megtörténne. Azért bocsát ránk néha szenvedéseket, hogy így a fenyegető nagyobb bajoktól megóvjon. Krisztus Urunk látta például, hogy Tirusz és Szidon lakói szigorú vezeklést tartottak volna, ha náluk oly csodákat művelt volna, mint Korozain és Betszaida városában. Isten előre látja, hogy egyik másik igazat a romlott világ elcsábítaná, azért veszi őt el korán a világból. Isten előre látta, hogy őrszüleinkre a paradicsomban való maradás nagy kárt hozna, azért kellett onnan távoznia. Isten előre látja, hogy némely ember a gazdagsággal bűnös módon élne vissza, azért bocsát rá szegénységet. Isten előre látja, hogy a nyugodt és gondtalan élet egyik másik embernek romlására szolgálna, azért engedi meg, hogy a rossz emberek üldözzék, mondja az Jenzi Szent Gergely. Tehát sok csapást jóságból bocsát Isten az emberekre. Aki mindezeket megszívleli, készségesebben fogadja a szenvedéseket. A minden tudó Isten egykor minden rejtett dolgot napvilágra hoz. Krisztus szerint semmi sincs elrejtve, ami ki ne nyilatkoztatna, sem eltitkolva, amit meg ne tudatna, és ki ne jelentene, mondja Lukács evangélista. Isten különösen halálunk óráján és az utolsó ítélet napján fogja egész életünket feltárni és nyilvánvalóvá tenni. Amint a reggeli nap mindent megvilágít, s a dolgokat igaz valóságukban mutatja meg, úgy fog egykor bennünket Krisztus az igazság napja, az ő minden tudásának világosságával megvilágítani, vagyis megítélni. Fel van jegyezve minden imádságunk, fel van jegyezve minden alamizsnánk, minden bőjtünk, fel van jegyezve az önmegtartóztatás,
amelyet Istenért gyakornunk. Semmi sincs annyira elrejtve, hogy napvilágra ne derülne. Gondoljunk gyakran Isten minden tudására, különösen kísértés idején is, amikor ártatlanul szenvedünk. A gondolat, hogy Isten mindent tud, visszatart kísértés idején a bűntől. Aki tudja, hogy környezete élesen figyeli, becsületesen jár el, aki arra gondol, hogy Isten szeme kíséri, megőrzi lelkét a bűntől. Élj úgy, mint ha senki sem volna a földön, csak Isten és te egyedül, mondja Szent Alfonsz. Aki ártatlanul szenved, vigasztalást merít Isten minden tudásának gondolatából. Jobb, mikor a felesége kinevette, három barátja pedig elhagyta, Isten mindent tudásával vigasztalta magát. Zsuzsanna is így járt el, olvashatjuk Dániel könyvében. Isten világosságra hozza igazságodat, és déli napfényre ítéletedet. Isten végtelenül bölcs, ez a következő tézisünk, vagyis mindent a legcélszerűbben rendezel. Erről egy rövid dal után. Maradjanak velünk!

Szeretettel köszöntöm újra a kedves Máler Rádió hallgatókat. Isten végtelenül bölcs, itt hagytuk abba, folytatjuk a mai katekézisünket, vagyis mindent a legcélszerűbben rendezel. Isten célja a teremtett világgal, hogy saját dicsőségének és teremtményei jólétét előmozdítsa. Hogy milyen bölcsességgel szolgálja Isten ezt a célt, mutatja egyes embereknek, például egyiptomi Józsefnek, Mózesnek, Szent Pálnak az élete, valamint sok népnek és birodalomnak a története. Isten bölcsessége főképpen abban mutatkozik, hogy a rosszat is jóra fordítja. Az egyiptomi József élettörténete mutatja, hogy hogyan fordítja Isten a rosszat jóra. Ami előttünk néha nagy szerencsétlenségnek látszik, az Isten végzése szerint sokszor éppen nagy hasznunkra válik. Azért mondja az Isten, hogy az én gondolataim nem a ti gondolataitok, és sem utaimat nem a ti utaitok. Olvashatjuk Izaiás könyve 55. fejezet 8. versében. Ember tervez, Isten végez. Aki nem szakértő, az a művész termében némely műszert haszontalannak és feleslegesnek tart. A mester azonban mosolyogva halad tovább munkájában. Az ember is oktalanságában a világ legbölcsebb alkotójának dolgait, melyek rejtett terveihez szükségesek, sokszor haszontalanoknak tartja, sőt, talán károsoknak minősíti. Többet akar tudni, mint a bölcs, Isten odafenn az égben, mondja Szent Ágoston. A teremtésben is egyik-másik dolog első tekintetre rossznak látszik. Alaposabb utánjárás után azonban rájövünk, hogy ezek a látszólagos rossz dolgok is javára vannak Isten teremtményeinek. Isten bölcsessége abban is mutatkozik, hogy éppen a legegyszerűbb dolgokat használja fel nevének dicsőítésére. Szent Pál szerint a világ erőtleneit választotta Isten, hogy megszégyenítse az erőseket, az égi testek közül Isten a kis földgömböt választotta nyilatkoztatásainak szinteréül, a kis tartományt, Palesztinát tette a kereszténység bölcsőjévé, szegény szűzet választott ki a messiás anyjának és szegény ácsot nevelő atyának, egyszerű halászokat választotta az evangélium hirdetőivé, alacsony rangú embereket, Józsefet, Mózes, Dávidot, Dánielt, a legmagasabb tisztségre emelt mindezeket, és azon felül Isten gyakran a legegyszerűbb eszközöket használja fel, hogy szükségünkben segítsen rajtunk. Nólai Szent Félixet, aki 310-ben halt meg, aki üldözői elől szétomlott kőfal hasadékba menekült, a jó Isten egy pók által mentette meg, amely a kőfal hasadék elé hálót font. Az üldözők ugyanis a pókháló láttára lehetetlennek tartották, hogy valaki ott lehessen elrejtve, és tovább mentek. Tehát ha Isten velünk van, akkor a pókháló is olyan, mint a fal. Ha pedig nincs velünk, akkor a fal is olyan, mint a pókháló, mondja Szent Paulin. Isten bölcsessége végül a világ célszerű berendezésében is mutatkozik. Igaz a mondás, bölcsességgel és megfontoltsággal rendezte be Isten a világot. Valamennyi teremtmény szoros összefüggésben van egymással. Kölcsönösen egymásra vannak utalva. Amint az óra azonnal megáll, ha belőle egyetlen kereket is elveszünk, vagy más helyre teszünk, úgy a világban is azonnal zavar támadna, ha belőle egyetlen teremtmény is hiányzana, vagy megváltozna, mondja aranyszájú Szent János. Ha például a madarak megsemmisülnének, a rovarok nagyon elszaporodnának, és az egyensúly a természetben nagyon-nagyon meg volna zavarva. Azt látjuk továbbá, hogy például a többi teremtményeknek élelmű szolgáló állatok rendkívül erősen szaporodnak, a kártékonyak pedig, mint például az oroszlán,
nagy a sas, a csekély ivadékúak, tehát összhangban van minden a természettel, mondja Szent Pazul. A földön semmi sincs cél és haszon nélkül. Ha első pillanatra a hasznot nem tudjuk is felfedezni, még a legkisebb állatka sem céltalan, ha még annyira undok vagy kellemetlen is. Így például a megszámlálhatatlan és kellemetlennek látszó rovar megtisztítja a levegőt az ártalmas gázaktól. A seskesejű felfalja az elhullott állatokat, amelyek különben enyészetükben, főképpen a forró égő alatt a levegőt rontanák. Hát még a sokakra nézve tényleg romlást hozó dolgokat, mint a villámcsapást, a jégesőt, áradásokat, földrengéseket, dökhalált, ezeket sem tarthatjuk igazán károsoknak, mert ezek is sokkal nagyobb hasznot hajtanak az embereknek, mint amennyi kárt okoznak. A szelek és zivatarok nagyon sok növényt messze vidékre hordanak és ültetnek el. Azt gondoljuk, hogy a természet pusztít, pedig nem. Az alkot és jót tesz. És milyen nagyszerűek az égi testek mozgása és a pályafutások. Gondoljuk meg, hogy a hold mozgása a föld körül, a föld forgása a saját tengelye körül, és a föld keringése a nap körül. Mind járul mindez hozzá ahhoz, hogy a föld valóban kellemes tartózkodási helyünk legyen. Mennyire hasznos, hogy a föld tengelye ferdén áll a föld pályájának a síkján. Ennélkül a földön kevés változatosság volna, továbbá a földnek csak némely részét lehetne lakni. És aki megütközik azon, hogy a sarkokon 6 hónapig nem látszik a nap, gondoljon az északi fényre. Az északi és a déli fényre, a déli jeges tengeren. Tehát aki a citerának a hangjait és csodálatos összhangját hallja, az kénytelen bevallani, hogy ügyes mester játszik rajta. Éppen úgy kell annak is, aki a mindenségben uralkodó szép rendet szemléli, megengednie, hogy végtelenül bölcs és ügyes művész kormányozza azt, mondja Nazianzi Szent Gergely. Mely igen fölségesek a te műveid, mindeneket bölcsességgel cselekedtél, olvashatjuk a 103. Zsoltárban. A következő tézisünk, hogy Isten mindenható. Vagyis Isten mindent megtehet, amit akar, és pedig puszta akaratával. Isten mindent megtehet, még azt is, ami az emberek előtt lehetetlennek látszik. Gondoljunk például a 3 ifjú csodálatos megszabadítására a tüzes kemencéből. Hasonló esetek történtek a nagy keresztény üldözések korszakában. Azért mondja Jézus, hogy Istennél minden lehetséges. Gabriel arkangyal pedig így szólt Szűz Máriához, Istennél semmi sem lehetetlen. Isten nem volna Isten, ha nem tudná megtenni mindazt, amit akar. Tehát Isten mindent megtehet ugyan, de nem akar mindent megtenni, amit megtehet. Például Isten nem akarhat az ő végtelen tökéletességével ellentétben álló dolgokat, így például hazugságot vagy csalást. Nem is akarta Isten mindazt megtenni, amit megtehetett volna, hanem csak annyit, amennyit elengedőnek vélt megtenni. Teremthetett volna tehát Isten szebb világot, vagy több világot és több teremtményt is. Ha a teremtmények valamit akarnak csinálni, csak a teremtőtől származott törvények szerint cselekedhetnek, továbbá csak bizonyos határokon belül, Isten azonban semmihez sincs kötve. Csak akarnia kell, és azonnal megtörténik, amit akar. Ő szólt, és lettek. Parancsolt, és meglettek teremtve. Tehát Isten mindenhatósága főképpen a világ teremtésében mutatkozik meg. A Szentírás mondja, az égboltozat hirdeti kezeinek erejét. A föld gömb területe 5400 mérföld hosszú, tehát óriási test. Még nagyobb a nap, mert átmérője körülbelül 113-szor nagyobb a földénél. Azonban még jelentékenyen nagyobb égi testek is vannak a világ mindenségben. Néhány közülük akkora, hogyha a napunk helyén volna,
és reggel 6 órakor kelne föl, este 6 órakor még nem volna egész nagyságában látható. Tehát milyen óriási nagy világtestek ezek? Tehát a mi földünk 21 millió mérföldnyi távolságban van a naptól, egy egyenlő gyorsasággal repülő ágyugójónak 25 évre volna szüksége, hogy ezt az utat megtegye. A Neptunusz, amely szintén a nap körül kering, ettől 624 millió mérföldnyi távolságra van. Tehát az ágyugójónak 800 évre volna szüksége, hogy ezt az utat befussa.

távolságra van. A legtávolabb lévő a Neptunusz 600 millió mérföldnyire. Az égboltozaton körülbelül 30 millió álló csillag ragyog, és mind meg annyi napok, és többnyire sokkal nagyobbak a mi napunknál. És ezek körül ismét sok más égi test kerül. Tehát milyen nagy kiterjedésű a világegyetem, és mindezt Isten a semmiből hozta létre. Milyen végtelenül nagynak kell akkor lennie az ő hatalmának. Figyeljük meg az állat és a növényvilág mérhetetlen sokféleségét. 400 ezernél több növény és állatfajt ismer a természettudomány, és ez a sokféleség egyúttal Istennek a minden hatóságát tanúsítja. Krisztus Urunk csodái is, továbbá azok a csodák, amelyeket Isten Krisztus előtt és után művelt az igaz vallás megerősítésére, mutatják Isten minden hatóságát. Ki beszéli el az Úr nagy tetteit, ki hirdeti mind az ő dicséretét. Mint hogy Isten mindenható, a legnagyobb szükségben is várhatunk tőle segítséget. Istennek ezerféle módja van arra, hogy rajtunk segítsen. Angyalt küldhet segítségünkre, mint Péternek a fogságban, csodát művelhet, mint a Genezáret tavánál, mint azonáltal Isten rendesen kevésbé feltűnő eszközöket használ, hogy rajtunk segítsen. Éppen ezzel mutatja meg az ő nagy főségét. Egyiptomi József megmentésére álmot használt. Betúlia megszabadítására az ostrom alól Judit asszonyt. Neki nem nehéz akár sokak által megmenteni, akár kevesek által. Tehát olyan nagy és nehéz semmi sem lehet, ami Isten hatalmának lehetetlen. Tehát, hogy Isten mindenható, emberek nem semmisíthetik meg az ő műveit, és meg se híjusíthatják az ő terveit. Ezért mondta helyesen Gamáliel a zsidó főtanácsos előtt az egyház eredetére vonatkoztatva, az apostolok cselekedeteiben olvashatjuk, idézem, ha emberektől van-e dolog, el fog bomlani, ha pedig Istentől van, nem ronthatjátok azt le. És ezért jövendülhette meg Krisztus az egyházról, hogy a pokol kapuj ne vesznek erőt rajta. Tehát amit emberi értelem gondol ki Isten tervei ellen, az csak siettetheti a tervek megvalósulását. A zsidók őröket állítottak Krisztus sírjához, hogy feltámadását meghiúsítsák, és íme ez csak arra szolgált, hogy végeredményben a feltámadás tényét megerősítse. Kedves Márő Rádió hallgatók, innen folytatjuk. Tibor atyát hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Szentek élete. Emberek, akik hősies fokon gyakorolták Isten szeretetét és az embertársak szolgálatát. Összeállította a Mustármag közösség. Felolvas Ila Ildikó.
1: Komboni Szent Dániel püspök, misszionárius. 1831. március 15-én született Itáliában. Apja béres volt egy nagybirtokosnál. Dániel 8 gyermek közül a negyedik. Verónában kezdett iskolába járni Don Manza atya missziós intézetében. Don Manza atyának kapcsolatai voltak közép-afrikai missziókkal. A hazatérő atyákkal Dániel is megismerkedett. Miután 1854-ben pappá szentelték, 1857-ben 5 társával afrikai misszióba indult. 4 hónapos utazás után érkeztek meg Khartoumba, Szudán fővárosába. Rendkívül nehéz helyzetbe kerültek. A szinte elviselhetetlen időjárási viszonyok, fizikai fáradtság, betegségek, társainak halála és a nép nyomora visszariaszthatta volna, de Dánielben az önmagát másokért feláldozó szeretet csak növekedett. Visszatért Itáliába, hogy társakat keressen és új missziós tervet dolgozzon ki. 1864-ben Rómában Szent Péter sírjánál imádkozva kapta a megvilágosodást arról a missziós tervről, melyet a következő mondatban foglalt össze. Afrikát Afrikával kell üdvözíteni. Dániel egész Európát mozgósítani akarta Közép-Afrika misszionálására. Ezért útra kelt, és királyokat, előkelőségeket, püspököket, de egyszerű hívőket is lelki és anyagi támogatásra próbált késztetni. Ennek érdekében megalapította az első itáliai missziós folyóiratot. 1867-ben Verónában missziós házat alapított Közép-Afrika számára. 1876-ban megszervezte a Néger országok jámbor anyái társulatot. A veronai püspök Dánielt teológusaként magával vitte az első vatikáni zsinatra, ahol Dániel 70 püspököt nyert meg, hogy írjanak alá egy kérelmet Közép-Afrika misszionálása érdekében. 1877-ben a pápa kinevezte Közép-Afrika apostoli vikáriusává, majd augusztusban püspökké szentelték. Ezzel sokak által túl bátornak, olykor vakmerőnek tartott missziós tervei szentesítést nyertek. 1877-78-ban Szudánban soha nem látott szárazság és éhínség volt. A lakosság fele meghalt, a missziós tevékenység is megszakadt. 1880-ban Dániel püspök 8. alkalommal indult Afrikába, missziós papokkal, testvérekkel és nővérekkel együtt. Egy év múlva, miután munkatársai egymás után meghaltak, őt magát pedig rágalmak sorozata érte, fizikailag kimerülve megbetegedett. Szudánban, Néger hívei körében halt meg 1881. október 10-én.

Minden napunk ajándék Istentől. Fogadjuk örömmel a hétköznapok látható és láthatatlan ajándékait.

Döntéseink felelőssége és szabadsága. Élni végső soron nem jelent mást, mint felelősséget viselni az élet által felvetett kérdések helyes megválaszolásáért, az élet által minden egyes ember elé kitűzött feladatok teljesítéséért, az adott pillanat követelményének megfelelő helytállásáért, mondta Viktor E. Frankl.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!
0: Szeretettel köszöntöm dr. Székely János püspökatyát, valamint a kedves hallgatókat a készülékek előtt. Kerényi Kata vagyok. E-mail címünk, amelyre továbbra is várjuk észrevételeiket, kérdéseiket, a következő: hitkapuja@gmail.com. A mai adásban folytatjuk az Új Szövetségben található apostolok cselekedetei történeti könyv megismerését. Most következzen egy kis összefoglaló az eddig elhangzottakról azoknak, akik esetleg ma kapcsolódnak hozzánk. Az apostolok cselekedetei 28 fejezetből áll, és a kereszténység születését mondja el az akkor ismert világban. Szerzője maga Szent Lukács evangélista, aki kezdettől fogva két könyvet akart írni, az evangéliumot és az apostolok cselekedeteit. Ez a két könyv összefügg, a stílusuk ugyanaz. Ezt a két művet Krisztus után körülbelül 70 és 90 között írta. A legelső keresztény írások már mindkettőt idézik. Az apostolok cselekedetei Krisztus után körülbelül 30-ban történt pünkösd ünnepével kezdődik, a helyszín Jeruzsálem, és Pál apostol római útjával zárul Krisztus után 60-61-ben. Lukács a mű megírásához sok forrást használt. Az első 15 fejezetben leginkább Jeruzsálemből és Antiochiából származó, arámul fogalmazott rövid írásokat vesz át. A 16. fejezettől pedig a Pál apostol kortársaitól gyűjtött és tartózkodásainak helyszínein található emlékekből használ feljegyzéseket, építi be azokat az apostolok cselekedetei műbe. Alapvetően prozelitáknak, azaz pogányokból lett zsidóknak írja a könyvet. Az előző adásokban eljutottunk egészen a 4. fejezetig, ma pedig az 5. fejezetről beszélünk részletesen, tartsanak velünk. Az 5. fejezetet, ahogy olvastam, nagyon cselekményes és több megdöbbentő vagy izgalmas történetet is olvashatunk benne. Először is vegyük a házaspár Ananiás és Szafira történetét, hiszen ezzel kezdődik. Ők ketten elhatározzák, hogy keresztények lesznek, ezért eladják mindenüket, ahogy akkoriban ez szokás volt, hogy csatlakozhassanak a helyi közösséghez. De úgy gondolták, hogy nem a teljes vagyonárát adják oda nekik, hanem megtartanak belőle maguknak, és ezt maguk között beszélték meg. Előbb Ananiás, a férj, majd pedig Szafira, a feleség mennek Péter apostolhoz, és kérdésére mondják hazudva azt, hogy mindenüket odaadják. A történet itt váratlan fordulatot vesz mindkét esetben, mert Péter apostol rávilágít erre a hazugságra, és előbb a férj, majd pedig a feleség mindketten meghalnak. Itt nagyon megdöbbentem. Püspök atya, ez valóban megtörténhetett, és két ember meghalt egyetlen hazugságért, ha pedig inkább egy jel, akkor mi a történet tanulsága, mondani valója számunkra?
1: Nagyon nagy örömmel, nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Eljutottunk tehát az apostolok cselekedeteinek az 5. fejezetéhez, ami az ősegyház életébe enged betekintést. És hallunk arról, hogy szokás volt, hogy egyes keresztények teljesen szabadon, tehát ez nem volt kötelező, de aki így érezte, az minden vagyonát, földjét, házát eladta. És oda tette, így mondták, az apostolok lábai elé. Milyen céllal? Hogy ebből segítsék a szegényeket, és nyilván őt magát is, akinek már saját vagyona megélhetése nem volt. Tudjuk ezt például Rómából, hogy a 3. század közepén, tehát Krisztus után 250 táján, minden nap az ősegyház kb. 1500 embernek enni adott. Árváknak, özvegyeknek, és sok ilyen embernek is, aki mindenét odaadta erre a célra. Egyébként valahogyan így keletkezett a pápai állam, az eredetileg örökségekből. Tehát sok-sok idős keresztény, akinek nem volt rokona, hozzátartozója, a földjét, házát az egyházra hagyta. Így hívták ezt, hogy Péter öröksége, Patrimonium Petri, és lassanként ebből áll össze egy kicsike földterület, amit az egyház használ. Vagyis fontos ezt tudni, hogy aki odaadta a vagyonát szabadon, nem kötelező módon, az elvárhatta, hogy a haláláig őróla szépen gondoskodnak, és minden nap neki enni adnak. Tehát ez egy kétoldalú, úgymond megállapodás volt, egy nagy lelkű cselekedet, de az egyház részéről is egy kötelezettségvállalás. Hadd tegyem azt hozzá, hogy Nagyon hasonló gyakorlatot látunk a kumráni közösségnél, vagyis az esszénusoknál. Ott is volt egy ilyen szokás, hogy aki a közösség belső tagja lesz, az a vagyonát odaadja a közösségnek. Azonban a nagy különbség az volt, hogy a kumrániaknál ez mindig kötelező volt. Tehát aki belépett, az az egész vagyonát odaadta a közösségnek, a keresztényeknél soha, hanem mindenki szabadon, aki úgy érezte, erre indítást érzett, azt tette meg ezt a lépést. Ennek a házaspárnak az esetében tehát az történik, hogy ők eladják a vagyonukat, házukat, földjüket, és annak egy részét odaadják az apostoloknak, cserébe megkapják ezt a jogot, hogy egy életen át őket eltartsák, de közben titokban a vagyonuk egy részét megőrzik, és azt élvezni, használni is akarják. A történet egy nagyon ősi hagyományra alapul, tehát egy jeruzsálemi közösségben megmaradt eseménysornak az emléke, az, ami ott van a történet mögött, hogy volt valaha két házas ember, Ananiás és Szafíra, akik ezt a hazugságot megtették, és titokban akarták élvezni a vagyonukat, miközben elvárták az ő eltartásukat, és ahogy ez lassan kiderült, és őket az egyházi közösségből kizárták, akkor nem sokkal később, döbbenetes módon mind a kettő meghalt. Nem tudjuk pontosan, hogy miért, hogyan alakult ez a két gyors haláleset, de az őskeresztény közösség így érezte, hogy ebben Isten keze van. És a történet inteni akarja az olvasót, a későbbi keresztény közösségek tagjait is, a teljes becsületességre, őszinteségre, egyenességre. Aki anyagi dolgokban becstelen, annak az egész vallásossága hiteltelenné válik.
0: A következő részben olvastuk azt, hogy a közösséghez nagyon sokan csatlakoztak. Az apostolok számtalan csodát tettek. Ezt persze nem nézte jó szemmel az akkori főpap és a szaduceusok, ezért elfogadták őket és börtönbe vetették. A történet szerint éjszaka angyalok szabadították ki őket, és arra hívták, hogy a templomba menjenek újra tanítani. Másnap reggel ezt a csodát megdöbbenéssel fogadták a farizeusok, illetve a szaduceusok, és utánuk mentek a templomba. Ott meg akarták őket ölni, végül csak vesszőt kaptak, amiért, azt írja a történet, hálásak voltak az apostolok, mert hogy Jézusért sanyargatták őket. Püspök atya, ma is találhatunk olyan elszánt apostolokat, akik hálásak a jelenkor sanyargatásaiért, és az életüket is adják a hitért. Illetve még egy ponton tisztázzuk, hogy kik is pontosan a szadduceusok, akik követik az apostolokat, megfigyelve őket.
1: A történészek kutatásai szerint a 20.-21. század az az évszázad, az a korszak az emberi történelemnek eddig, ahol a legtöbb keresztény vértanú van. Talán erre nem gondolnánk. De a 20. század a keresztények vértanúságának a nagy korszaka volt, és a 21. is így indul. Hadd idézek föl egy-két döbbenetes esetet. Libanon. Egy nagyon jámbor hívő asszonynak a házát fölgyújtják, fanatikus muszlimok. Ő hála Istennek nincs otthon, éppen templomban van. Amikor jön haza, akkor látja, hogy lángokban áll a ház. Pusztán azért kellett ezt a házat fölgyújtani, mert keresztény ember lakik benne. És következő vasárnapon összejön a család, mint általában mindig, a nagy család közös ebédre. És az idős néninek a fiai azon töprengenek, hogy ki lehetett, hogyan lehetne bosszút állni. Nagyon feszült a hangulat, nagyon keserű. És idős néni, úgy, ahogyan mindig szokta, imádságra hívja a családtagokat az ebéd előtt. És hirtelen nem egyszerűen az étkezés előtti imát mondja, hanem elkezd énekelni. Talán tudjuk azt, hogy a keleti keresztényeknél az evangéliumot mindig éneklik. És ezt annyira megtanulják a hívek is, hogy gyakran otthon is éneklik az evangélium szövegeit. A néni elkezdi ezt énekelni, amit egyébként gyerekkorban sokszor a kisgyerekeinek, ahogy ölbevette őket, énekelgetett. méghozzá ezt az evangéliumot kezdi énekelni, hogy szeressétek ellenségeiteket. Imádkozzatok üldözőitekért. Ha megütik az egyik arcodat, tartsd a másikat is. Aki átkoz titeket, arra mondjatok áldást. Így lesztek fiai mennyei atyátoknak, ki fölkelti napját jókra és gonoszokra. Esőt ad igaznak és bűnösnek. És aztán, hogy befejezi az evangélium éneklését, az idős néni még hozzáteszi. Gyűlölet ne legyen a szívetekben. Gyűlölet soha. A fiai megdöbbenve hallgatják, és néhány perc alatt visszatér a családba a régi, szokásos keresztény hangulat. A bosszúvágy eltűnik. Egy másik döbbenetes eset 2014 ninivei fensíkról. A keresztényeknek menekülnie kell, mert az iszlám államnak a fanatikusai elfoglalják ezeket a falvakat. Többek között egy Karakos nevű falut, ami döbbenetesen eleven keresztény közösséget tartalmaz. Nagyon sok pap származott ebből a nagyméretű iraki faluból. Menekülnek az emberek. Házaikat elpusztítják, lerombolják. És nem sokkal később készítettek egy videós interjút egy kislánnyal, akit Miriamnak hívnak, és egyébként az interneten meg is lehet találni az ő megrendítő, gyönyörű tanúságtételét. És a végén, mert hogy látják ezt a ragyogó szemű, mosolygós kislányt, megkérdezi a riporter, hogy hát mit érez? Mi van a lelkében? Hogyan gondol azokra, akik ezt elkövették? És kislánya világ legtermészetesebb módján azt mondja, hogy minden nap imádkozom értük, hogy belássák, megtérjenek, hogy ők is a mennybe jussanak. Vagy valami nagyon hasonló történik. 2015 Líbia partjainál fanatikus muszlimok megölnek 21 kopt keresztény vendégmunkást, lefejezik őket. Ezt az alternatívát állítják elő, hogy vagy megtagadják a hitüket, muszlimmá válnak, vagy pedig elveszik tőlük az életüket. A tengerparton történik a döbbenetes lefejezés, amit ők maguk vettek filmre, ez is sajnos borzalmas módon ott van az interneten, megtekinthető ez a szörnyű kivégzés. És nem sokkal később az egyik fiatalembernek az édesanyjával készült interjú, hogy mit érez, mit gondol. És ugyanezt a keresztény választ halljuk tőle, hogy Jézus erre tanít, hogy ne gyűlöljünk. És imádkozom azokért is, akik ezt a szörnyűséget elkövették. Vagy gondolhatunk Nigériára, ahol igen gyakran a Boko Haramnak a fanatikus katonái betörnek egy-egy templomba, és megölnek egy csomó embert, vagy bombát dobnak be. Nem ritka az olyan eset, hogy 10-20-50-en meghalnak egy ilyen támadásban. Következő vasárnap ugyanaz a templom zsúfolásig tele van. Senki nem védi őket. Ottani keresztények tudják, hogy kereszténynek lenni ezt is jelenti, mint késznek lenni a vértanúságra. Szintén nem olyan régen történt Mószulban. Egy keresztény házat fölgyújtottak. Utolsó pillanatban tudott az édesanyja és egy 12 éves kislány kimenekülni. De a kislánynak az égési sebei annyira súlyosak voltak, hogy nem sokkal később a kórházban az édesanyja karjai között meghalt. És utolsó szavai ezek voltak, hogy Uram, bocsáss meg nekik. Döbbenetes. Második János Pál pápa a merénylet után, hogy kicsit jobban lesz, első útja a börtön. És Aliak Csát a merénylőjét átöleli, megbocsát. De gondolhatunk Olafson Placid atyára. Szovjetunió rettenetes táborok éhhalál szélén, megfagyás szélén ütik, verik, gyalázzák őket. és kitalálja az örömolimpiát. Minden nap hálát adni, minél több jó dologért. Vannak hősei, vannak vértanúi a mikorunknak is. Talán többen, mint valaha. Adjunk hálát értük, és tanuljunk az ő bátorságukból, elszántságukból. Tanuljunk tőlük odaadást, megbocsátást, a szenvedéseknél is erősebb hitet és szeretetet. És a szadduceusok. A maga a név, hogy szadduceus, onnan származik, hogy cádokita. A C-ből lett S, és ilyesfajta módon alakul ez a magyar megnevezése. A Jézus korabeli zsidóság egyik fő vallási csoportjának. Cádok főpap volt Dávid király idejében, és az ő leszármazottait hívták cádokitáknak, vagyis szadduceusoknak. Ők voltak a főpapi családok, és elsősorban a főpapi családok fejei. A vallási irányzat, amit képviseltek, azt tanította, hogy a Bibliából leginkább Mózes öt könyvét, a Tórát kell komolyan venni. A többieket mellékesen kezelték, és emiatt a szadduceusok általában nem hittek az örök életben. Nem hittek angyalokban. Nem hittek a lélekben. A föltámadásban. És úgy tartották, hogy a világ eseményeit mindenek előtt az emberi szabad akarat irányítja. Nem annyira az isteni gondviselés vagy Isten akarata. Vagyis vallásilag egy mai szemmel talán így mondanánk liberális típusú teológiát képviseltek, ami sok mindenben kételkedik, és alapvetően az emberi szabad akaratot helyezi a gondolkodás középpontjába. Érdekességként hadd jegyezzem meg, hogy a szadduceusok bibliai értelmezése nagyon hasonlít a kumráni közösségnek, az eszénusoknak a bibliai értelmezésére. És ennek az oka az, hogy amikor Krisztus előtt 152-ben a Hasmoneus dinasztia, Makabeus családnak a leszármazottai a főpapságot magukhoz ragadják. És Jonatán, Júdás Makabeusnak a testvére, nem csak király akar lenni, hanem főpap is. Akkor ezt a régi főpapi család, a cádokita család, vagyis a szadduceusok, egy szörnyű vétségnek tekintik. Egy olyan ember, aki nem a főpapi családból való, elragadja a főpapi tisztséget. És tulajdonképpen ekkor hagyják el. Nagyon sokan a főpapok közül Jeruzsálemet. És döbbenetes módon kimennek a pusztába. Koldus szegény

0: folyadék van, akkor a folyás irányjal ellentétesen tisztátalanná válik-e az a tiszta edényben levő tiszta folyadék is. Mivel hogy érintkezett a kettő, hogy öntötte, valaki kapcsolat volt a tisztátalan felület és az edény között, ahonnan öntötték a folyadékot. És a farizeusok általában logikusan azt mondták, hogy nem. Ők egy kicsit emberbarátibb, a nagy néptömegek számára is elfogadható törvénymagyarázatot képviseltek. A szadduceusok azonban kőkeményen, szigorúan azt mondták, hogy igen, itt kontaktus volt a tisztátalan felület és az edény között, ahonnan öntötték a folyadékot, az edény is, az edényben levő folyadék is tisztátalanná lett. Ezt találjuk tehát a szadduceus törvény magyarázatban, és ugyanezt Qumránban. Tehát látszik, hogy a két mentalitás kapcsolatban van egymással. A szadduceusok egyébként, mivel hogy a főpapi tisztséget később újra, elsősorban ők töltik be, ezért kénytelenek voltak a római hatóságokkal valamilyen módon együttműködni, és kompromisszumokat kötni. Erre is hadd mondjak egy döbbenetes példát, ami számunkra talán alig-alig elképzelhető. A főpapnak a ruhája, amit viselnie kellett nagy ünnepeken, húsvétkor, pünköstkor, sátoros ünnepen, engesztelés napján, ez nem a zsidók kezében volt, hanem a római helytartó kezében. És ő nagykegyesen átadta a főpapnak, akkor el tudta végezni az ünnepi szertartást. De ha nem adta át, akkor nem tudta. Tehát döbbenetes, megalázó módon elvették a főpaptól még a liturgikus ruhát is, amiben egyedül lehetséges volt érvényes módon elvégezni az ünnepi szertartásokat. A szadduceusok tehát ilyesfajta kompromisszumokba kényszerültek, és a római helytartóval nagyon is együtt kellett működni. Egyébként később a rómaiak ezt belátják, hogy ez a fajta sakban tartás a zsidóvallási életnek túlzás, és Pilátusnak a száműzetése után, amikor nagy zavargás támad Palesztinában, pontosan azért, hogy megnyugtassák a zsidókat, a szíriai helytartó, aki ott rendet csinál, egy-két intézkedést hoz, és többek között ezt is megteszi, hogy visszaadja a főpap ruháit a zsidóság kezébe, hogy az ünnepeket szabadon ünnepelhessék. Ezt látjuk tehát a szadduceusoknál, hogy vallásilag inkább liberális, szabad gondolkodó, szkeptikus emberek, politikailag pedig kompromisszumkeresőek. Tehát ők az államhatalommal, az akkori római birodalommal együttműködtek, valamilyen értelemben behódoltak. Ugyanakkor nagyon-nagyon befolyásos emberek voltak, mert a főpap általában ő közülük került ki. És a főpap volt a főtanácsnak a feje, vagyis a zsidó kicsi önkormányzatnak, ma így mondanánk talán, hogy parlamentnek, az elnöke a főpap volt. Tehát ilyen értelemben, annak ellenére, hogy ez egy kisebb csoport volt, a zsidóság nagy része nem is úgy gondolkodott, mint ők, de mégis a befolyásuk hatalmas volt.
1: Ott tartunk tehát az 5. fejezetben, hogy éjszaka angyalok szabadítják ki az apostolokat a börtönből, és kérik őket arra, hogy a templomba menjenek tanítani. Másnap itt talál rájuk a szadduceusok, illetve a főpapoknak a serege, aki folyamatosan követi őket, illetve értetlenül állnak az esemény előtt. Kérdőre vonják Péteréket ezzel kapcsolatban, hogy miért gyógyítanak, amikor ők azt kérték, hogy ezt Jézus nevébe ne tegyék. Péterék pedig ugye azt válaszolják, hogy Istennek engedelmeskednek, és nem az embernek. Ekkor döntik el, hogy meg akarják őket ölni. Ám de volt itt egy Gamáliel nevű farizeus, aki arra inti a farizeusok, illetve a szadduceusok csoportját, hogy ne ezt tegyék, hanem egy, majdnem azt mondhatjuk, védőbeszédet mond mellettük. Ő létező személy volt, akinek a beszéde miatt enyhül meg a zsidóság, és ezért kapnak enyhébb büntetést, Péter apostolék?
0: Gamáliel az itt teljesen létező, abszolút hiteles történelmi személy, sok helyen olvasunk őről. Többek között Pál apostol említi, hogy ő Gamáliel lábainál tanulta a zsidó vallásnak

0: az alap elemeit ott tanult Jeruzsálemben, Gamáliel iskolájában. De nem csak innen, hanem a zsidó forrásokból is számtalan helyen találkozunk Gamáliel nevével. Gamáliel a híres Hillél rabbinak volt, vagy a fia, vagy az unokája, és az ő iskoláját vitte tovább. Krisztus után 25 és 50 tájékán volt ennek az iskolának a vezető rabbia, és hát ebben az időben tanult ott többek között Pál apostol, az akkori Saul is. Egy nagyon jámbor ember. Többek között a Talmudban ezt olvassuk, hogy Gamáliel halálával eltűnt a törvény igazi tisztelete. Eltűnt a tisztaság és az önmegtagadás. Tehát látszik, hogy egy szent életű rabbiról van szó. Milyen volt ez a Hillél féle iskola, amelynek Gamáliel az örököse lett? Talán emlékezünk arra, hogy Hillél az egyik legnyitottabb szívű és szimpatikus rabbinikus irányzatnak volt az alapítója. Ő a fogságból, illetőleg Babilonból érkezik, itt tanulja Jeruzsálemben a törvénynek a mélyebb ismeretét, méghozzá nagy hősiességgel, igen gyakran nincs pénze, hogy a tanterembe beengedjék, és az ablaknál fekszik, van olyan eset, amikor ráhull a hó, de ezzel sem törődik, hanem hallgatja tovább a bölcsrabbik tanítását. Őről a maradt fönn ez a nagyon szép kis legenda, ami szerint egyszer egy római katona azt mondta neki, hogy hát annyira bonyolult, annyira hosszú a zsidóságnak a sokféle tanítása, hogy ezt ő nem győzi végighallgatni, de ha amíg ő fél lábra áll, elmondja a lényegét, akkor szívesen meghallgatja. Hillél rabbi bólintott, mondta, hogy álljon fél lábra, és Hillél rabbi csak ennyit mondott, hogy amit nem akarsz, hogy neked tegyenek, te se tedd másnak. Ez az egész törvény, a többi csak magyarázat. Látta tehát Hillél rabbi az egész tórának a lényegét, ami a fele baráti szeretet. Mint hogyha Jézus szavait hallanánk, a legfőbb parancs, szeresd uradat Istenedet, szeresd fele barátodat, mint önmagadat. Vagy az aranyszabály, amit szeretnétek, hogy nektek tegyenek. Ti is tegyétek meg másnak. Ez a törvény és a proféták tanítása. Hillél rabbinak egy másik híres rendelkezése is nagyon gyakran szerepel a zsidó forrásokban. Egy nagy gondot jelentett, hogy minden hetedik, illetőleg 50. évben az adósságokat el kellett engedni. Ugyanis, ahogy közeledett ez a 7. és 50. év, már senki nem adott kölcsönt. Mert tudta, hogy ezt nem fogják soha visszafizetni. És ez tulajdonképpen a kölcsönkérőknek sem volt jó. És ezért Hillél rabbi kitalált egy ilyen érdekes cselet, hogy ezt a kölcsönt úgy tekintik, mint a templomnak adott kölcsön, korbán, Istennek szentelt ajándék. Akkor már nem kell ezt az adósság elengedést alkalmazni. A templom felé való adósság az mindig megmarad. Ezt a fajta kiskerülőt, amit egyébként Jézus kritizál, nem úgy általánosságban, hanem akkor, amikor ezt olyan céllal is alkalmazták, hogy valakinek a saját szüleiről ne kelljen gondoskodni. És a vagyonát így tekintette, de ez nem egy valóságos adományozás volt, úgy tekintette, hogy a templom vagyona szent, korbán. És emiatt nem kell a szüleiről gondoskodni. Jézus ezen háborodik föl, hogy megkerülik a törvénynek a legelemibb előírását, hogy tiszteld apádat és anyádat a saját hagyományaik érdekében. Visszatérve tehát, Hillélnek az iskolája egy ilyen humánus és nagyon nyitott zsidó mentalitást képviselt. Ennek lett a vezetője ennek az irányzatnak vagy iskolának, Gamáliel, aki Hillélnek fia vagy pedig unokája volt. Egy gyönyörű beszédet mond el Gamáliel rabbi a főtanács előtt. Két példát hoz föl. Két mozgalmat, ahol a vezetőt megölték, és utána a mozgalom szétesett. És ez mutatja, hogy csak emberi mozgalom volt. Az első galileai Júdás. Krisztus után 6-ban egy nagy népszámlálás van. Ugyanis ekkor veszi át Róma Júdeának és Szamariának a területét, mint római provinciát. Ekkor van helytartó, illetőleg kezdetben prefektus, később helytartó ezeknek a tartományoknak az élén. És ahogyan ez az átvétel történik, ekkor van a nagy népszámlálás. Quirinius Szíria helytartójának a vezetésével, segítségével. Ugyanis számba akarják venni az adózókat. Innentől az egész terület Rómának adózik. És ekkor egy hatalmas fölkelés robban ki, amelyet a galileai Júdás vezet. A felkelést vérbe folytják, és a mozgalom gyakorlatilag szétesik. A másik példa, amit Gamáliel fölhoz, ez egy jóval későbbi. Krisztus után 44-46 tájékán egy Teudás nevű, magát prófétának tekintő valaki gyűjt maga köré sok száz embert. Így mondja, Gamáliel 400 követője volt. Azt állította ez a Teudás, ezt Josephus Flaviustól tudjuk, hogy ő még a Jordán folyót is ketté tudja választani, azon fogja átvezetni a követőit, és így állítja helyre Izrael országát, a szabad zsidó államot. Azonban római katonák lerohanják a követőit, egy nagy lovas csapat, rengeteg embert megölnek, többiek elmenekülnek, Teudást is elfogják, lefejezik, és a mozgalom gyakorlatilag megszűnik. És Gamáliel azt mondja, hogy a kereszténység ugyanígy. Ha csak emberi mű, Jézust megölték, akkor szét fog esni. Azonban, ha nem emberi mű, akkor meg fog maradni, és egyébként az apostolok cselekedeteiben pontosan ezt látjuk, hogy pünköstkor 3000 ember megtér, aztán hamarosan 5000-en vannak, aztán terjednek szét Galileában és később Antiókiában, Damaszkuszban és sokfelé másutt. Futó tűzként terjed, hatalmas erővel. Hogyha nem szűnik meg, mondja Gamáliel, ha nem tűnik el a történelemből, akkor mégiscsak isteni. Nem pusztán emberi mozgalom. A vezetőjét látszólagosan megölték, elpusztították, de valami titokzatos erő van mögötte, van benne. És vigyázzatok, mondja Gamáliel, hogyha ellene tusakodtok, ha az apostolokat elítélitek, megvesszőzitek, kivégzitek, akkor nehogy Isten ellen kezdjetek el harcolni. Nehogy ez tűnjön ki, hogy valójában magának, Istennek az akaratával fordultok szembe. Egy zseniális beszéd, megdöbbentek a hallgatók, elgondolkodtak rajta a főtanács tagjai, és végül is szabadon engedték az apostolokat.
1: Kedves hallgatóink, ennyi fért mai műsorunkba. Köszönöm Püspök atya mindenre kiterjedő válaszait és az önök megtisztelő figyelmét. A következő adásban is folytatjuk az apostolok cselekedeteinek részletes megismerését az Új Szövetségben. Addig is maradjanak velünk, hallgassanak minket, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.

0: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, szeretettel és tisztelettel köszöntünk minden kedves Mária Rádió hallgatót. A mikrofonnál
1: Pázsóka
0: és Görgényi Tünde köszönti Önöket. Kedves hallgatók, megkondultak a harangok és imára hívnak bennünket. Mi is hívjuk Önöket, hogy ha tehetik, kapcsolódjanak be az imába. Imádkozzuk el Leó pápával a déli urangyala imát, felajánlva minden betegért, ágyhoz-házhoz kötöttért, megpróbáltatottakért. Imádkozzunk a békéért, és mindazokért, akik kérik és várják az imáinkat. Majd az ima után Pál Zsóka tolmácsolja Önöknek a Szent Atya szavait.
2: Angelus Domini nunciavit Mariae. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
3: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
2: Ecce ancilla Domini.
3: Fiat mi secundum verbum tuum.
2: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
3: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
2: Et verbum caro factum est.
3: Et habitavit in nobis.
2: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
3: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
2: Ora pro nobis, Sancte Dei Genetrix,
3: ut ineficiam progressivus Christi.
2: Orimus. Gratiam tuam quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi Filii Tui incarnationem coniovimus per passionem eius et crucem ad resurrectionis gloriam perducamur per Christum Dominum nostrum.
3: Amen.
2: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
3: Sic erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
2: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
3: Sic erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
2: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
3: Sic erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
2: Pro fidelibus defunctis. Requiem aeternam dona eis Domine.
3: Et dux perpetua luceat eis.
2: Requiescant in pace.
3: Amen.
2: Dominus vobiscum.
3: Et cum spiritu tuo.
2: Sed nomen Domini benedictum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
3: Amen.
0: Kedves hallgatók, augusztus 30-án, az évközi idő 22. vasárnapján Leó pápa a Castel Gandolfoi Piazza della Libertà nevű téren az apostoli palota előtt összegyűlt hívekkel és zarándokokkal együtt imádkozta el a déli úrangyalaimát, és szokásához híven beszélt a nap evangéliumáról is. A következő percekben a Szent Atya szavait Pál Zsóka tolmácsolásában hallják.
2: Cari fratelli sorelle, buongiorno e buona domenica!
1: Kedves üvéreim és nővéreim, jó napot és szép vasárnapot kívánok! A mai evangélium azt mondja el nekünk, hogy Jézus feltárja tanítványai előtt közelgő húsvétjának misztériumát. A messiásnak mondja, Jeruzsálemben kell mennie, sokat kell szenvedni a vénektől, főpapoktól és az írástudóktól. Megölik, de a harmadik napon feltámad a halálból. Amit mond, nagyon távol áll attól, amit ők egy győzedelmes és nagyhatalmú messiástól várnak, akinek segítségével legyőzhetik és lábbal tiporhatják ellenségeiket. A vele töltött idő alatt már sokszor rácsodálkozhattak tetteire és szavaira. Ez az utóbbi kijelentése azonban valóban minden elképzelésüket felülmúlja. Péter pedig kifejezi egyet nemértését és szemrehányást tesz Jézusnak. Isten, ments, Uram, ez nem történhet veled. Nem sokkal korábban még felismerte benne Krisztust, az élő Isten fiát. Most viszont meglepődve és talán csalódottan a hallottakon, a korábban tett gyönyörű hitvallásának, mint egy ellentmondva, szemrehányást tesz Jézusnak. Mintha azt mondaná neki, igen, hiszem, hogy te vagy a Messiás, de nem így kell megmenteni a világot. Reakciója buzgóságból fakad, melyet kétségtelenül őszinte szeretet táplál, mégis elgondolkodtad bennünket. Nekünk sem mindig könnyű ugyanis megértenünk és elfogadnunk Isten útjait, különösen akkor, amikor nagyon eltérnek a miéinktől. Ilyenkor megkísért bennünket, hogy a hit minden logikájával ellentétben azt gondoljuk, az Úr téved, vagy ami még rosszabb, nem hallgat meg bennünket, vagy nem törődik velünk. Amikor ilyen bizonytalan helyzetbe kerülünk, Péter minden lobbanékonysága ellenére két fontos dolgot tanít nekünk. Az első, hogy soha, még ilyen helyzetben se szakítsuk meg a párbeszédet az Úrral, sőt, bizalommal tárjuk elé azt is, hogy nehezen értjük, mit kér tőlünk. A második pedig az, hogy soha ne ítéljük meg Isten cselekvését, hanem inkább alázattal figyeljünk az imádságban arra, amit cselekvése által feltár előttünk, még akkor is, ha az nem felel meg várakozásainknak. Az apostol fejedelem nagysága ebben is megmutatkozik. Jézus így válaszol neki, távozz tőlem, Sátán. Majd elmagyarázza neki és a többi tanítványnak, hogy ha az ő nyomdokaiba akarnak lépni, meg kell tagadniuk önmagukat, fel kell venniük keresztjüket és követniük kell őt. Péter meg is teszi. Miután meghallgatta Jézust, elfogadja a kihívást, és egész életében, egészen a vértanúságig hű maradt Krisztus szavaihoz, akit megváltójaként ismert fel. Kérjük hát az Urat, hogy hitünk megélésében és imádságunkban bennünk is meglegyen Péter őszintesége. Alázattal mondjuk el az Úrnak, mit érzünk valójában, akkor is, amikor zavar van a szívünkben. Ugyanakkor tanuljuk meg Péter készségességével elfogadni azt is, amit várakozásainkon túl kér tőlünk. Segítsen bennünket Mária, aki engedelmesen átadta magát Isten terveinek, egészen fiának, Jézusnak a keresztjéig.
0: Mai adásunk végéhez értünk. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Búcsúznak a mai adás szerkesztői
1: Pál Zsóka
0: és Görgényi Tünde.
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!